0: legendájában, szakkommentátor Thierry Henry. Remélem jó francia úr.
1: Kiválóan.
0: Világ és Európa bajnok, francia labdarúgó, és ünnepel 1977. augusztus 17-en. Na! Gorilláz, mehet, Benedek?
2: Na.
0: Akkor zenéljünk, és utána jövünk vissza lapszemlével.

0: tenni. Úgyhogy látjuk ezeknek a kulturális szokásrendszereknek, szabályrendszereknek a változását, és ez a kutatás is éppen erre mutatott rá, hogy maguk a mémek is ennek ma már nagyon fontos részei, és szükségszerű, hogy aki folyamatosan a digitális térben mozog, és azt egy sajátos, különös virtuális élettérnek tekinti, az tisztában legyen ezeknek a megoldásoknak a mélyebb jelentésével és a pontos használatával is.
1: Az elmúlt percben Gulda Ádám médiakutatót hallották a mémekről. Zenélünk, egy kis kultúra, majd közlekedési információk, közelek 9 óra, amikor is jönnek a hírek, és nyitjuk a tőzsdét.
2: Uno, dos, undo, let's go!

0: Reggeli Monitor.
1: Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten. Erre hívta fel a figyelmet a másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható elemzés. Szabó Péter éghajlatkutató elemzésében arról írt, hogy a fővárosban sosem voltak még olyan hőhullámok, mint amilyenek idén kétszer is előfordultak. Az első még június 20-án kezdődött, 12 napig tartott, a második július 30-án kezdődött és 9 napig volt. A júliusi

0: hullám ugye rövidebb, de intenzívebb, vagyis összességében megterhelőbb volt. Mindkétszer egyébként melegebb volt a fővárosban, mint 2007-ben, a korábbi abszolút meleg rekord idején. Az éghajlatkutató egyébként azt írta, hogy az 1994-es hőhullám is 12 napig tartott, akár csak az idei június végi, de közel sem volt olyan intenzív, mint az idei kettő. A 2024 júliusi ugyan a leghosszabb, 13 napos, de kevésbé volt intenzív, mint az idei augusztus elejé. Az adatok szerint a 20. században több évtizedig néhány évente jelentkeztek kissé intenzív hőhullámok, majd volt egy hosszabb időszak, amikor nem alakult ki, de 1990 után megjelent a klímaváltozás hatása, és igazán 2010 után váltak hosszúvá és intenzívebbé a hőséggel terhelt időszakok. Kimutatható, hogy a hőhullámok intenzitása nagyobb mértékben növekedett, mint azok hossza, vagyis a szervezetnek egyre nehezebb elviselnie őket. A hőhullámokat az idősek, a gyermekek, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel élők viselik különösen nehezen. A legmelegebb nyáron 2024-ben a hőhullámok 3 hete alatt összesen 1300-al többen haltak meg, vagyis országosan közel 20%-os volt a többlet halálozás.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Sasadi útnál. Két sáv járható torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható, a Gyáli úttól torlódásra kell készülni. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Reggel 9-kor 2026. augusztus 17-én hétfőn, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A holnap és a szerdai nap lesz a kritikus a paksi atomerőmű számára, de azután csapadék jött a Duna vízgyűjtőjén és újra emelkedett a vízszint. Erről számolt be a miniszterelnök tegnap Facebook oldalán.
3: Elkezdődött a fennékküszöb építése és a betonelemek beemelése a Dunába Paksnál, valamint a bárkák elsüllyesztése is megindult a hétvégén. Magyar Péter hozzátette, hogy ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, és ezzel 20 köbméter vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, amivel 2 centit nyerhetnek Paksnál.
2: Ukrajna 3-6 hónapon belül képes lehet arra, hogy saját gyártású ballisztikus rakétákkal csapást mérjen Oroszországra. Ezt mondta a volt ukrán védelmi miniszter.
3: Mihajlo Fedorov Ukrajna ballisztikus rakéta programja az ő védelmi miniszterség idején gyorsult fel. Ugyanakkor megjegyezte, hogy miközben ők gyors ütemben fejlesztenek, Oroszország is ugyanezt teszi. Július közepén menesztették Fedorovot, azzal indokolva, hogy feloldhatatlan konfliktus alakult ki közte és Alekszandr Szirszkij főparancsnok között. A népszerű tisztségviselő leváltása országos, több ezer ember részvételével zajló tiltakozás hullámot indított el Ukrajnában.
2: Idén októberben az M6-os autópálya Érd és Dunajváros közötti szakaszának működtetési szerződése lejár.
3: A korábbi kormány 11 évre a Szíj Lászlóhoz és Mészáros Lőrinchez köthető Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek adta volna az autópálya működtetését 149 milliárd forintért. Az új kormány ezt a döntést nem hajtja végre, mert erről nem is Lázár János volt közlekedési, hanem Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszternek kellett volna hivatalosan döntenie. Másrészt az eddigi működtető M6 Duna autópálya koncesziós ZRT-t és a Magyar Közutat versenyezteti az üzemeltetési jogért. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
4: A kormány arról döntött, hogy több körben versenyző ajánlatot kér be mind a korábbi konceszortól, mind a Magyar Közúttól arra, hogy milyen módon képesek ezt üzemeltetni. Erről jelenleg is zajlanak ilyen árajánlatkérések. Azt tudom mondani, hogy már ehhez képest is legalább 10%-os további árcsökkenést elértünk. Tehát, hogyha a magyar állam elkezd kemény megrendelőként föllépni, és nem azon gondolkodik, hogy hogyan tud előnyben részesíteni bizonyos építőipari szereplőket, hanem úgy jár el, hogy magyar állam, akkor még az egyéb a Mészároshoz képest harmad akkora árból is lehet árengedményt elérni. Ezen dolgozunk jelenleg is. Annak, hogy ennek mi lesz a végeredménye, ezt most azért nem előlegezném meg, mert éppen abban a helyzetben vagyunk, hogy versenyeztetjük ezeket a szereplőket.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
2: Nagyon enyhe pár pontos pluszban indította a napot a BUX. 150.621 ponton az index, a forgalom közelíti a 200 millió forintot. A vezető papírok többsége mínuszban kezdett, a MOL 2,1%-kal 4.950 forintra esett vissza, a Richter 3,1%-os mínuszban 12.960 forinton nyitott, a Telekom 1,1%-kal jött lejjebb 2628 forinton, egyedül a bankpapír, az OTP az, ami 4,1%-os pluszban 46.220 forinton kezdte a hetet. A forint erősödget, 1 euróért 362 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 312 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 385 forint 70 fillért kérnek. Ázsiában jobbára pluszokat láthattunk, a vezető indexek többsége emelkedett, mégpedig a japán tőzsde az majd 7% fölötti pluszban zárta a napot. A dél-koreai index az ma zárva volt, úgyhogy kimaradt a jóból. A Hongkong az 1,6%-kal van följebb, Shanghai 8% fölötti pluszban, egész végig egyébként, sőt 1,4%-os pluszban zárta inkább a napot. És ki van még hátra? Nos, ja, India pedig végig, tehát mínuszban kezdett, mínuszban is tartózkodik, mégpedig majd 0,5%-kal. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Nos, azok estek, 0,7%-kal esett az észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésára, 81 dollár 80 centen, a Brent csak pár centtel olcsóbb, 88 dollár 40 centen jegyzik. Az arany 0,5%-ot drágult, 4457 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára is emelkedőben a palládium majd 0,8-del, a platina 1%-kal, az ezüst 1,4, a rész pedig 1,7%-kal drágább. A mezőgazdasági termelő árak közül enyhe mínuszban a gyapot, minden más drágul, hát a kukorica 0,4%-kal többe kerül. A holland tőzsdén gáz árfolyama az 2,3%-ot emelkedett, 62 euró 90 eurócent közelébe szeptember végi szállítással. Az Alkotmánybíróság még június 30-ai hatállyal megsemmisítette a 2020-as klímatörvény 2030-ra előírt kibocsátás csökkentési célját, és ambiciózusabb szabályozás megalkotására kötelezte az országgyűlést.
3: Egy új klímatörvényben a civil szervezetek és a velük dolgozó jogászok 2040-re és 2050-re is meghatároznának törvényben lefektetett klímacélokat. Lehetővé tennék azt is, hogy mindenki nyilvános adatokból tájékozódhasson arról, hogy miként áll az ország a környezetvédelmi vállalásai terén. Súlyog Katalint, az ELTE állam és jogtudományi karának magántanárát hallják.
5: Az új klímatörvénytől azt reméljük, hogy a kibocsátás csökkentési pályára egy átlátható, hihető, számok érhető és adatokon alapuló pályaidat fog számunkra kirajzolni, amiben van egy 2040-es és 2030-as időközi cél is, amelynek lesz felelőse, és lesz hozzá megfelelő pénzeszköz is rendelve, hogy az adott szektoroknak a karbonsemlegességi átállását milyen eszközökből fogja az állam is elősegíteni.
2: Saját forrásból mintegy 2 millió eurós beruházással kétszeresére növeli csomagfeldolgozási kapacitását a Poxpost.
3: A Fóti logisztikai központba telepített új automatizált szortológép sor gyorsabbá és pontosabbá teszi a csomagfeldolgozást. Ez jelentősen csökkenti a téves szortírozások kockázatát, biztonságosabbá teszi a csomagkezelést és csökkenti a küldemények sérülésének esélyét. Az új gép óránként akár 12-14 ezer csomag feldolgozására képes, szemben a korábbi mintegy 7200 csomagos óránkénti kapacitással. A rendszer napi akár 20 órán keresztül üzemképes.
2: Éves szinten 1,1%-kal nőtt japán GDP a második negyedében, az adat viszont elmaradt a várakozásoktól.
3: Az első negyedéves adat 2,1% volt. Ez volt az első teljes negyedév, amely magában foglalja az iráni háború hatását, ami az energiaárak emelkedéséhez vezetett. Az első negyedévhez képest a GDP 3,1%-kal nőtt, elmaradva a 0,5%-os várakozástól. Míg az export 0,5%-kal járult hozzá a gazdaság teljesítményéhez, a gyengébb belföldi kereslet 0,2%-kal húzta vissza a növekedést.
2: Jelentősen visszafogja részvételét a Dél-Koreával közös éves hadgyakorlaton az Egyesült Államok. Ezt az amerikai elnök jelentette be.
3: A döntést részben azzal indokolta, hogy az esemény rossz üzenetet küld Észak-Korea felé. Donald Trump emellett kifogásolta a hadgyakorlat költségeit, amelynek nagy részét szerinte az amerikai fél fizeti. Majd bírálta a Dél-Korea elnökét is, amiért a közelmúltban visszautasította, hogy Szöul csatlakozzon az Irán nukleáris mentesítésére irányuló törekvésekhez.
0: Időjárás jelentés.
3: Esővel és megerősödő széllel érkezik a hidegfront a héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően mindenhol 30 fok körül alakul, majd szerdától melegedés kezdődik. Ma erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből kora délutánig csak helyenként alakulhat ki zápor. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Szorványosan fordulhat elő zápor. A szél egyre nagyobb területen megélénkül. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A magyar férfi 4x400-as méteres gyors váltó 2 perc 59,68 század másodperces óriási országos csúccsal az 5. helyen végzett tegnap este a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokság záró napján. Egyébként az olaszok nyerték az éremtáblát, Magyarország pedig egy arany és egy ezüsttel hármas holtversenyben a 12. helyen végzett. Befejeződött az úszó Európa Bajnokság is. Pápai Olivér országos csúccsal ezüstérmes lett 400 méteres gyorsúszásban, Kós Hubert pedig 200 vegyesen új országos csúccsal 1 perc 54,24 század másodperces idővel fegyezte be a 200 méter vegyest. Itt egyébként a magyarok 10 érmet szereztek, 4 arany, 4 ezüst, 2 bronz, ezzel egyébként az 5. helyen végeztek az éremtáblázaton. Stollár Fanni és az amerikai elsője Muhammad Dúja kikapott a párosok első fordulójában. A Cincinnatiban zajló keménypályás tenisztorna 7,4 millió dollár özdíjazású női versenyében.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenében megyünk tovább, majd nyitjuk a tőzsdét, és utána vendégem Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Telefonban a túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgató. Szervusz Tivadar, jó reggelt! Pár pontos pluszban kezdett a box, ugye pénteken új történelmi csúcson zárt, és hát ez folytatja. Igaz, hát jelent éppen egy pár pontos emelkedésben tartottunk negyed órával ezelőtt. De mi a helyzet most?
2: Valóban így van, egy nagyon kicsi, valójában az OTP által vezérelt minimális emelkedést látunk. Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. 150-605 ponton azonban, tehát gyakorlatilag egy olyan csúcson látjuk ma reggel az indexeket, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen mérföldkő a hazai tőzsde történetében. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a nemzetközi hatások valamennyire éreztetik magukat, hiszen igazából Magyarországon ezen a héten komolyabb makrogazdasági bejelentések nem várhatók. Ugye az OTP, aki 46.150 ponton, mint egy 100 forinttal 0,22%-kal emelkedik, ő húzza alapvetően a BUX indexet. A Richter és a Magyar Telekom szinte változatlanul a pénteki záróárához képest. Ugye a Richter 13.000 forinton, a Magyar Telekom pedig 2.630 forinton áll, és a MOL korrigál a korábbi nagy emelkedéseknek köszönhetően egy 10 forinttal 4.950 forinton. Ugye így a blue chippeink, tehát lényegében meg is határozzák azt, hogy hogyan nézünk ki ezen a héten. Azt gondolom, hogy az Ázsiából érkező hírek, jelesül Japán az, aki fontosabb makroadatot adott, és ott ugye azt a várakozásoknak megfelelően, bár egy kicsit alulmúlta a 2%-os célt, 1,1%-on a GDP növekedés, ugyanakkor semmilyen változás nem áll be a makrogazdasági hatásokba, és azt látjuk, hogy Amerikából is ugyanezeket a kommenteket halljuk, hogy tulajdonképpen egy picit túlzott az a félelem, ami a kamatemelés hatása, jó makroadatok érkeztek múlt héten, és így aztán azt gondolom, hogy ez ebben a hétben is valójában van egy ilyen viszonylag kedvezőbb hátterünk ahhoz, hogy a részvénypiacok emelkedni tudjanak, és nyilván ehhez fog valamilyen módon majd igazodni a magyar részvénypiac is.
1: Hát meg gondolom azért most egy csendesebb hét elé nézzünk, ugye 3 nap csak a kereskedés idehaza, mert utána ünnep, és hát
2: igen,
1: valószínűleg
2: igen, a magyar
1: azért ez annyira nem fogja ezt mozgatni.
2: Még.
1: A forintról egy-két mondat, az viszont erősödget.
2: A forint az euróval szemben valóban egy minimális erősödést mutat, a dollárral szemben viszont nem. Ez azt jelenti, hogy 362 forint az euróval szemben, és 312,6 a dollárral szemben. Azt látjuk egyébként a mai adatokon, hogy igazából megmozgatt egy picit a reggeli ázsiai kereskedés a forintot is, ahogy indul a hét, és indul a tőzsde, de nagyjából ennek a közepén van most az árfolyam, ennek a ma reggeli mozgásnak a közepén van az árfolyam. Lényeges változás, bár ugye múlt héten egy pici erősödés valóban volt, és ez talán kitarthat még, de azt gondolom, hogy főként az euró-dollár kereszt határozza meg ezen a héten is, hogy hogyan alakul a forint, ugyanúgy, ahogy a múlt hetet.
1: Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt percekben Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 9:18, stúdiónk vendége pedig Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt!
1: Az első témánk vagyon visszaszerzés. Ugye ez egy komoly ígérete volt a Tisza kormánynak a választás előtt, hogy már pedig itt elszámoltatás lesz. Értelemszerűen mondták akkor, akinek nincs problémája, vagy nem sumákolt, aznak semmi gondja. Aki viszont igen, az jobb, ha felkészül. Na most ez a vagyon visszaszerzés, mert önmagában például a vagyon adóztatás, most nem akarom ezt a témát behozni, csak hogy ott azért a szakértők azt mondták, hogy ahol be akarták vezetni, az igazából mindenütt megbukott, nem annyira sikerült. Ez nem jelenti azt, hogy persze nem lehet megoldani. Na de hogyan lehet teljesen legálisan a uniós normákkal, magyar jogszabályokkal megfeleltetni, és egyáltalán hogyan lehet ezt kivitelezni? Ezt a vagyon visszaszerzést.
3: Igen, hát ugye az, hogy vagyon visszaszerzés, említetted itt, hogy a sumákolás szót is a felvezetőben. Ugye a vagyon visszaszerzés lehet, hogy ennél még összetettebb is. Én talán két részre bontanám. Az egyik része az, amikor valóban a közpénzeknek olyan felhasználását gyanítja a kormány, ahogy az bűncselekményt valósít meg. Hát jellemzően ezek ugye hűtlenkezelés körében szoktak előfordulni, és akkor különböző nyomozások során megpróbálják ezeknek a pénzeknek az útját felderíteni és adott esetben visszaszerezni, meg hát van az, amikor nem feltétlenül kell, hogy bűncselekmény történjen, egyszerűen csak a jelenlegi kormány úgy gondolja, hogy az előző kormány nem olyan módon használta fel ezeket a pénzeket, hogy ebből a mindannyiunk legnagyobb örömére, boldogságára és gazdagodására történjen meg, és azért kell visszaszerezni ezeket a pénzeket. Ugye ebbe az utóbbi körbe tartozik.
1: Például, pénzeket, vagyonokat inkább.
3: Vagyonokat, így van, igazad van, ez a jobb, mert hiszen pont a kekvákra akarok utalni, ezekre a közérdekű feladatokat ellátó alapítványokra, amiknél azért komoly előrelépéseket láthattunk már eddig is. Ugye ezeknek egy jó része már visszaszállt egy alkotmánymódosítás következtében az államhoz. Ugye ebben tulajdonképpen aktualitás is van. Az egyik az az, hogy az Alkotmánybíróság döntött arról a beadványról, aminek következtében nem fogja tartalmilag ezt az alkotmánymódosítást vizsgálni, tehát nem lesz már ebben az ügyben visszakozás, tehát valóban az államnál fognak landolhattak jogszerűen újra ezeknek a kekváknak az eszközei. Másik aktualitása pedig az, hogy a napokban jelent meg egy jogszabálytervezet, ami ennek a kekvák visszavételének vagy vagyonának a visszavételének a tulajdonképpen az egyszerűsítését, jogszabályi, adminisztrációs egyszerűsítését teszi lehetővé, tehát hamarabb rendelkezhet majd vele az állam. Ugye hát első körben itt olyan alapítványokról beszélünk 2026-ban, amik nem felsőoktatási ügyekhez kapcsolódóan működnek, majd 2027-ben a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó ügyek is. Hát a vagyon az nagyon nagy, tehát ez 3000 milliárd forint az, ami kikerült ezekhez a kekvákhoz, ez az, ami most visszaszállhat az államhoz. Látjuk is, hogy vannak már olyan vagyonelemek, amiknek már rendelkeztek is, tehát az egyik minisztériumhoz került egy ingatlan, és egy másik minisztériumnak odaadta. Tehát, hogy látszik, hogy már van, ahol már a hasznosításnál tart, máshol viszont ezek az ügyek még csak ott tartanak, hogy egyáltalán felmérik azt, hogy akkor hol is van ez a vagyon, mekkora is ennek az összege. Minden esetre azért ez a vagyon visszaszerzésnek már egy komoly része, ahol látszik egy másik.
1: Jó, igen, ez egy olyan része, ami egyértelműbb, ugye. Hiszen itt tényleg nagyon nagy vagyonokról van szó, ugye jogszabályon alapult, ilyen szempontból, most nézzük úgy, az egyszerű. Na de van az a rész,
3: igen.
1: Ugye, ami a láthatatlan pénzekből felépültek nyaralók, házak, luxus ingatlanok, autók, arany, ékszer, egyéb készpénz, ami mindenképpen, ami egy része, nyilván ami legális, azon semmi, de most azokról beszélünk, amik nem feltétlen, és ott aztán valóban bűncselekményhegyek lehettek. Na most, és szerintem nagyon sokan várják azt, hogy nem feltétlenül így csak a kirívóbb esetekre ugranak majd, hanem bizony a kisebb. Azért mondjuk egy családi ház, a hasonló hangon, mit tudom, 200 millió, az lehet azt mondani, hogy ugyan már, de hogyha ebből van 1000 darab, akkor az már egy szemmel látható összeg.
3: Igen, hát ezek között az ügyek között vannak olyanok, amikről hiába írt már a sajtó sokszor évekkel ezelőtt, mégiscsak mostanában jutottak el, ugye abba a fázisba, hogy valódi nyomozati cselekmények is történjenek, és hát azok is rendkívül ezek. Talán a legkeményebb dió ezek közül ugye a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körüli ügyek, pontosan az összetettségük, bonyolultságok miatt az a...
1: De azon dolgoznak. Tehát
3: igen, ugye ebben az aktualitása az, hogy még most adnak át adatokat, a további adatokat, ugye a Magyar Nemzeti Bank mostani vezetése a nyomozó ügyészségnek. Azért itt is lehet majd, hogy a felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak is lesz vele dolga. Kérdés, hogy ezt hatáskörébe vonja-e, vagy beszáll-e ebbe a nyomozásba, tehát az ügyészséggel közösen fogja csinálni. Ha igen, akkor ez mennyiben tud gyorsulni ez a folyamat, mert hát itt azért már nagyon régóta várunk arra, hogy itt tisztán lássunk és lássuk azt, hogy hova is került a pénz, mennyi van meg egyáltalán abból az 500 milliárd forint köré tett vagyonból, amit ebből az ügybe érintettnek látunk, szóval ez egy fontos ügy. Egy egyszerűbb ügynek látszik a nemzeti, az NKA, a kulturális alap által kiosztott támogatások, itt 17 milliárdos összegről beszélünk. Itt már ugye szintén van, ha úgy vesszük, vagyon visszaszerzés, itt elég volt mondjuk úgy a rossz alló szó, meg a nyomozások elindulása, hiszen már is több mint 2 milliárd forint visszacsorgott ebből a költségvetésbe. Minden más ügy, ugye látszik, hogy gyorsan elindult, tényleg prioritásként kezeli a kormány ennek a hivatalnak a felállítását, de azért mégiscsak be kell tartani bizonyos szabályokat és lépéseket. Az látszik, hogy a hó végéig megismerhetjük azt, hogy ki lesz ez a személy, aki vezeti ennek a vezeti majd ezt a hivatalt. Ugye több tucat pályázat érkezett be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak az élére. Már azt hiszem, hogy közelítünk azokhoz a fázisokhoz, amikor személyes meghallgatások lesznek a pályázók körében, és aztán a hó végén talán megtudjuk, hogy ki lesz az, akkor nyilván ő elkezdi majd felállítani azt a stábot, azt a csapatot, aki ebben a hivatalnak a munkájában részt vesz, és akkor jöhetnek majd valamikor később az első ügyek. Tehát van egy nagyon nagy remény nyilván a társadalomban abban, hogy ezek az ügyek, amik sokaknak szúrták a szemét hosszú évek óta, főleg, hogy azért a sajtó is igyekezett ezeket napvilágra hozni, és mégsem történtek benne ügyek, hogy ebben majd gyors előrelépés lesz, de hát valóban, ahogy említetted, hogyha itt a jogszabályoknak, illetve hát a jogállami követelményeknek is meg akarunk felelni, akkor nem lehet itt egyik napról a másikra, de azért azt gondolom, hogy lesznek majd ebben eredmények hamarosan.
1: Na, innen folytatjuk majd a beszélgetést Gáspár Andrással, az M4privátbankár.hu lapigazgatójával. Egy pici zene, utána fél tízkor rövid hírek.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából.
1: A reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 9:30, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 2325 ember halt már meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító ebola járványban. Ezzel ez a leghalálosabb járványkitörés az ország történetében, írta a CNBC.
5: A halottak száma meghaladta a 2018 és 2020 közötti járványét, és ez a 17. kitörés az országban. Az igazolt esetek száma mintegy 5000-re emelkedett, ebből 100 esetet az előző 24 órában regisztráltak. Már a megbetegedések számát tekintve is ez a legsúlyosabb ilyen kitörés az országban. Jelenleg minden második igazolt fertőzés halálos kimenetelű.
4: Több mint 180 ezeren maradtak áram nélkül a Hawaii-szigetén, miután a Lala hurrikán áthaladt a szigetcsoport felett.
5: Legalább 100 ház megrongálódott. A hatóságok szerint a hurrikán még soha nem látott hirtelen árvizekkel sújtotta Hawaii egyes részeit. Felszólították a lakosokat, hogy maradjanak otthon, miután legalább egy ember meghalt egy balesetben.
4: A földrengésre hivatkozva a vámok ideiglenes felfüggesztését kért az Egyesült Államoktól Kolumbia.
5: Az új kolumbiai kormányfő 10 perces telefonbeszélgetést folytatott amerikai kollégájával, aki a választási kampány során támogatta őt. Donald Trump részéről egyelőre nem érkezett nyilvános reakció. Az Egyesült Államok júliusban emelte a kolumbiai árukra kivetett vámokat 10%-ról 12,5%-ra.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Index a BUX pár pontos pluszban, 150.603 ponton az index. A forgalom átlépte a 600 millió forintot. A vezető papírok mínuszban, kivéve az OTP. A MOL 0,4%-a jött lejjebb 4.940 forinton. A Richter egy 10%-os mínuszban 12.990 forintot ér. A Telekom majd 2%-kal olcsóbb 2.626 forint. Az OTP viszont 4%-kal drágul 46.220 forinton. A forint tovább erősödik az euróval és a dollárral szemben is. Gyengülünk a svájci frank ellenében. Egy euróért 362 forint 20 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért pedig már csak 311 forint 90 fillért kell adni. A svájci frankért 386 forintot kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, a vezető indexek közül London enyhe pluszban 0,3%-kal, a DAX index pénteki záróértéke közelébe esik vissza, de még a plusz tartományban. Párizs 1,1%-os mínuszban, az olasz tőzsde 0,3%-kal van feljebb, a spanyol 2,1%-os mínuszban. Ázsiában a japán tőzsde 7,1% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1,6%-kal van följebb, Shanghai 1,3%-os pluszban zárta a napot. India mínuszban, de elindult fölfelé, már csak 0,3%-ra a plusz tartománytól. A Dél-Korea index az nem mozgott, hiszen az árva volt. Szingapúr pedig pénteki záró értékén éppen hogy a plusz tartományban. Az olajárak azok elindultak lefelé, 1%-kal olcsóbb az észak-amerikai könnyű olaj véti jegyzésára, $81.60, a Brent 3%-os mínuszban, $88.30 alatt. Az arany árfolyama 4%-os pluszban, ez $1-2 mínuszt jelent, $4,453 ér egy uncia. A többi fémára is emelkedőben a palládium 8 tized, a platina 6 tized, az ezüst és a réz 1% fölötti pluszban. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, enyhe mínuszban a gyapot és a búza, enyhe pluszban a szója, a kukorica, illetve a rizs. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az pedig lejjebb jött, ugyancsak 6%-os pluszban, ugyan, de 2,5%-on jártunk reggel, 61,80 euró áll szeptember végi szállítással. Idén nem lesz gond a gyümölcsök cukortartalmával, a rengeteg napsütés gondoskodik arról, hogy finom pálinkák készülhessenek.
5: Tavaly mintegy 215 000 liter gyümölcspárlatot jelentettek be magánszemélyek a NAV-hoz. Az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője elmondta, nincs túl sok szabály, de azokat érdemes betartani, függetlenül attól, hogy valaki otthon készíti, vagy hivatásos főzdébe viszi a cefrét. Linzmaier Szilviát hallják.
6: Az egyik az, hogy aki otthon magánfőzésben párlatot készít, az be kell, hogy töltse a 18. életévét. Hiába engedi már meg a törvény azt, hogy 16 év fölött bármi lehet mezőgazdasági őstermelő, a párlatfőzés az ennél szigorúbb szabályokhoz kötött, itt a 18. életév betöltése az egy fontos kritérium, ugyanis alkoholról beszélünk. A másik szempont az pedig, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, illetve abból készült alapanyagból kell készíteni a párlatot. A harmadik szabály az pedig az, hogy a háztartásnak el kell döntenie, mondjuk a magánfőzőnek, hogy ő most otthon főzi ezt a párlatot, vagy elviszi bérfőzdébe.
0: Időjárás jelentés.
5: Erőteljes gomoly felhő képződése van kilátás, amelyből kora délutánig csak helyenként alakulhat ki zápor. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Szorványosan fordulhat elő zápor. A szél egyre nagyobb területen megélénkül. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zenével megyünk tovább, majd folytatjuk a beszélgetést Gáspár Andrással, az M4 privátbankár.hu lapigazgatójával.

0: Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: Stúdiónk vendége pedig Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója. A második témánk energia. Ugye most azért az elmúlt, hát ez a nyár, ez erről szólt, hiszen, vagy legalábbis főleg az utóbbi pár hét, a rendkívüli meleg, az asszály, a csapadék hiány az azért oda tett, és ugye Paks veszélybe is került. Most ugye a legfrissebb hírek szerint a holnap utáni nap lesz kritikus, bár most bízhatunk egy kis csapadékban, és most nem az az érdekes, hogy itt esik-e. Ennek majd persze megpróbálom, már kollégák próbálkoznak, hogy akkor megtudjuk, hogy mi a vízgyűjtőkön a helyzet, mert ha ott esik, akkor nyugi van. Ugyanakkor ugye felértékelődik láthatóan a napelem, mint olyan. Ugye most már az új kormányzat a szélenergiát is komolyan veszi, amit értetetlen módon teljesen kiütöttek. Mondjuk az más kérdés, hogy ahhoz majd ilyen kisebb gázturbinák vagy gázerőművek épülnek-e. És van a geotermia, ami meg egész egyszerűen méltatlanul alig emlegetett és használt. És ugye mindezt azért hozzuk elő, mert lám-lám, igenis fontos az diverzifikáció, ez egy rettenetes szó, de magyarul, hogy sokféle helyről kapjunk energiát.
2: Így van, pontosan, mert ugye nem csak arról van szó, hogy a saját termelésünk, a meglévő termelésünk, ugye Paksi atomerőmű révén az jelentősen visszaesett, hanem arról is, hogy azért kiderült, hogy az, amit mindig mondtunk, hogy hát azért jó az atomenergia, mert hogy az független az időjárástól, mindegy, hogy süt-e a nap, mindegy, hogy fújja a szél, az mindig van, hát most hirtelen kiderült, hogy mégsem annyira független, legalábbis ebben a felállásban, amiben mi rendelkezünk atomenergiával, így van, ebben a konstrukcióban egyáltalán nem vagyunk függetlenek a klímaváltozástól így sem, és nyilván az is kiderült, hogy azért a bővülő napenergia termelésünknek köszönhetően vannak olyan időszakok, amikor túltermelünk, és mi magunk is tudunk exportálni, de hát ez jellemzően az az időszak, amikor a többi ország is ugyanígy cselekszik, éppen ezért akkor tudunk eladni áramot kifelé, akkor tudunk exportálni, amikor a legolcsóbb, és akkor kényszerülünk vásárlásra, amikor mindenki más is, amikor éppen a legdrágább. Tehát nyilván ezen valahogy változtatni kell. Említetted a szélenergiát, ugye ebben annyi aktualitás azért most is van, hogy ebben a napokban megjelent jogszabálytervezett csomagban van egy miniszteri rendelet, ami kijelöl egy csomó olyan járást, ahol majd könnyített körülmények között, vagy könnyített feltételek mellett lehet

0: olyan szélerőmű, amit ugye több száz méterre felküldenek, mondjuk egy kötél tartja a földhöz, ugyanis bizonyos magasság fölött mindig van szél, viszonylag ritka ott a szélcsend, és akkor onnan jön le, tehát gyakorlatilag képzeljünk el egy ilyen nagy sárkányt, úgymond, amit maga a szél is fönntart, és a propellereken keresztül tudja. Tehát nagyon sokféle megoldás, sőt, hát emlékszem, pár évvel ezelőtt volt egy olyan, azon én ledobtam a láncot, hogy egy kertben láttál egy fát, egy műfát, és minden levél egy kis rotor volt.
1: Rotor.
0: És úgy belegondoltam, hogy azért mondjuk, jó, oda tényleg az kell, hogy fújjon a szél, de ha fúj, akkor azért, tehát én nagyon jól nézett ki, meg se különbözteted volna hirtelen egy ránézésre a többi fától.
1: Igen, hát az látszik egyébként jó a példád, mert az látszik, hogy sok olyan őrültnek tűnő ötletre is szükség van, ami korábban kivitelezhetetlennek tűntek, leginkább gazdaságossági problémák miatt, de látszik, hogy ahogy a bizonytalanság mi az energiapiacon, illetve az árak emelkednek, ugye hát úgy kerülnek rögtön előtérbe ezek a projektek mégis. Ugye mind a szél, mind azért a napenergiánál is komoly tárolási problémák vannak, hogy ne csak akkor lehessen azokat használni, amikor éppen megtermelődnek, hanem el lehessen ezeket tárolni, és nem csak akkumulátorokban lehet ugye ezeket tárolni adott esetben, hanem sokszor ezt a éppen felesleges energiát arra használják, hogy mondjuk magasba szivattyúzzanak vizet, igen, vagy akár csak felemeljenek egy nehéz sziklát, és akkor leengedjék és generátort hajtsanak meg vele. Így van, tehát hogy valóban vannak ezek a projektek. És hát van a geotermia, amit említettél, mint lehetséges forrás, azért Magyarországot régen nem csak a vizek országának nevezték, ami hát azért bukónak tűnik mostanában azért, ahogy körbenézünk, ez az elmélet, legalábbis a mostanában biztos, hanem azért a geotermia a termálvizek országának is.
0: Hát Izland után itt van a második legtöbb.
1: Így van, és ami azért ez igaz is, tehát az ország területének 60-70%-a alatt valahol,
0: valamivel több van, mint ahány település. Ezt csak egyszer megjegyeztem, hogy valami 3500.
1: És ráadásul viszonylag tehát 1-2000 méter mélységben magas hőmérsékletű vizeket lehet, termálvizeket lehet találni, 100 fok fölötti a 2000 méteres mélységben lévő vizeknek a hőmérséklete, tehát egy nagyon jól használható lenne. És Magyarországon vannak is azért erre projektek, de ez több mint 99%-ában ezeket a termálvizeket Magyarországon, amit energiatermelésre használnak, azt hőenergiatermelésére használnak. Magyarul a távfűtésbe kerül ez be, pedig van ebben olyan potenciális, hogy adott esetben lehetne ebből villamos energia használat is. Vannak azért ebben is törekvések, látszik az is, hogy ahogy ezek az árak emelkednek az energiapiacon, előtérbe hozzák ezeket a projekteket, és az is látszik, az is egy viszonylag friss információ, hogy máshogy is próbálják a hőenergiába használni a geotermiát, ami nem is geotermia tulajdonképpen, de még a paksi hulladék őt is megpróbálják most egy projekt keretében a Műegyetemmel közösen megtervezni, hogy hogyan lehetne bevezetni a távfűtésbe. Tehát látszik, hogy ezek az alternatív megoldások előtérbe kerülnek, és a geotermia esetében valóban lenne. Pont az általad említett Izland az egyébként, ami hát nyilván érthető okokból a világon ebben élen járó, de Magyarország ebben azért eléggé alul reprezentált. A teljes távhő energia mixen belül azt hiszem 6-7% körül van az, ami...
0: Pécs-Miskolc, ahol ennek van látványos eredménye. Viszont ugye hát ez az, amikor na itt kell majd azt gondolom komoly milliárdokat költeni, és akkor ha már, akkor hozzuk ide a vizet is, mint potenciális energiatermelő. Ugye amitől annak idején az ország tartott, már kiderült, hogy ez lehet, hogy nem is lett volna olyan hülye ötlet megépíteni egy vízlépcsőt.
1: Hát igen, mondjuk, ha optimistánk akarnák lenni, akkor mondhatnánk, hogy abban van a legnagyobb növekedési potenciál, de a magyar energia mixben a vízenergia az a legelenyészőbb. Tehát az összes megújuló közül, idevéve a biomasszától, napenőműn át, geotermiát, minden szelet, a vízenergia az, ami szinte jelentéktelen mennyiségben van jelen Magyarországon. Ugye a Duna esetében azt mondják, akik igazán értenek ehhez, hogy ennek ilyen topológiai, földrajzi oka is vannak, egyszerűen nem lejt eléggé nálunk a Duna ahhoz, hogy ezt megpróbálják a magam szintjére leegyszerűsíteni, hogy érdemben lehessen ezen turbinákat építeni, amiket megfelelő sebességű, folyási sebességű víz meg tudna hajtani. Szóval azért ebben a vízenergia használatában van talán a Magyarországon a legkisebb esély a közeljövőben. Itt valószínűleg az adottságaink ehhez nem igazán megfelelőek. Meg a másik az, hogy olyan hosszú távú projektek lennének ezek, hogy nekünk a égető, rövidtávú problémáinkra nem nagyon tudna választ adni, hiszen egy ilyennek a kiépítése, egy ilyen rendszernek a felépítése az oda nagyon hosszú évekig.
0: Ez kétségtelen, de a Duna esetében

0: mint ahogy a Tiszánál ugye azért van a víztározó, a Dunánál az, hogy Magyarországon szakaszon egyáltalán nincs, pedig az egy ilyen helyzetben tud segíteni, hiszen egy komoly létesítmény Európában mindenütt, gyakorlatilag majdnem minden országban ezt használják, nálunk meg nem. És persze értem, de azért nem mondjuk, hogy a Duna azért, hogy mondjam, egy helyben áll, mert ez nem igaz. A Tiszán tudsz olyan helyet, Záhonynál, Kenutúrán, hogy majd, hogy visszafele megy a Kenud, de ott is nyilván van áramlás, csak máshogy, de azért a Dunáról nem lehet azt mondani, hogy...
1: Igen, abszolút, tehát, hogy valóban is létezik is sokféle, pontosan azért, mert hogy a világban azért ez egy elterjedt, nyilván nem kellene feltalálni a melegvizet, most ez egy kicsit ide is illő hasonlat, tehát valóban vannak olyan technológiák, amik bevethetőek lenne, inkább azt mondanám, hogy más adottságai Magyarországnak az alternatív energiatermelése, azok erősebbek, azok jobban. Tehát nem véletlen azért az, hogy 0,5% körül van a megújulón belül a vízenergia, mind nap, mind szélenergiából, hát mind pláne geotermikus energiából, de egyébként biogázból is komoly kapacitások, illetve fejlődési lehetőségek lennének előttünk. Abban is van egyébként, a MOL-nak van új projektje, hogy a biogáz hasznosítása energiatermelésre és ne csak helyben, hanem adott esetben akár az országos házadban, ugye hát nem.
0: De már helyben megoldódik ez, már az is valami.
1: Hát pont az a műsor közben mondtátok ugye a gázárakat, ugye hát látjuk, hogy ennek milyen jelentősége van, hogyha itt a biogázból biometánt fejlesztenének, és akkor azt pótlásként be tudnánk tenni egyébként a rendszerbe, akkor annyival kevesebbet kellene az európai gázpiacon vásárolni a gáztőzsdén, ez óriási előnyt jelentene, de valóban akár az is, hogyha a hőtermelést be tudunk bevonni ezekből az energiaforrásokból, és a felszabaduló kapacitásokat energia áramtermelésre használjuk, az is sokat számíthat. Tehát valóban vannak itt fejlesztési lehetőségek. Látszik, hogy a jogszabályi környezet egy kicsit azért alakul, alkalmazkodik ehhez, tehát igenis a szabályozó azért próbálkozik ezen, még akkor is, hogyha időnként Európai Uniós kényszerre, hát ez nekünk nem baj, ez az egyik előnye az Európai Uniónak számunkra, hogy amire esetleg mi magunktól nem lennénk képesek vagy hajlandóak, arra rávisz minket a közös.
0: Hát meg ugye abban tudnak segíteni a finanszírozásának ezeket.
1: Hát arról már nem is beszélve, mert ugye, azt látjuk milyen, ha nincsen.
0: Igen, és az a baj, hogy ugye ez lett elhanyagolva az elmúlt években, hogy erre nem fordítódott elég össze, pedig egyébként sokat számított volna, azt gondolom, a jövő szempontjából, de hát mindegy, a feladat most adott, és ugye senki nem mondhatja, hogy nem valid a kérdés, mert ugye tapasztaljuk nap, mint nap. Úgyhogy bízunk benne, hogy tényleg jön egy kis eső, egyébként is nagyon kellene a földekre, meg hát nyilván akkor egy kicsit nyugodtabb lenne mindenki Paks ügyében. Nagyon szépen köszönöm, Gáspár András, az m4privatbankár.hu lapigazgatója volt a vendégünk. Zenélünk, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk jönnek. 10 órakor friss hírek, és a következő blogban pedig nagyon jól szerepeltek a magyar sportolók, volt ugye úszó Európa-bajnokság, atlétika Európa-bajnokság, ezt értékeljük majd a 10 óra után.

0: Reggeli Monitor.
1: Augusztus 20-án újra megnyitja a kapuit Magyarország egyik leghíresebb nemzetközi turisztikai attrakciója, a világhírű Miskolc Tapolca barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító természetes barlangjáratokban kanyargó medencék újra fogadják majd a fürdőzés szerelmeseit. A különleges természeti környezet, a gyógyhatású víz, a termálvíz által évszázadok alatt formált terek és a modern fürdőszolgáltatások együtt adják az élményt, amely Miskolcot hosszú évek óta az ország egyik legfontosabb turisztikai célpontjává teszi. A barlangfürdő nyitó hétvégéjét a Pezsgés Miskolc Tapolcán rendezvény teszi teljessé. Augusztus 20-a és 23-a között a Barabics sétány a zene, a gasztronómia és a közösségi élmények találkozó helyévé válik. A nappali fürdőzést esti koncertek, DJ-szettek, borok, pezsgők, koktélok és street food kínálat színesítik majd.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Sasadi útnál. Két sáv járható, torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig a Petőfi híd felé, illetve az Oktogontól a Margit híd felé és tovább a hídon Budára. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, valamint a Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtértől a Szent Gellért térig. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a hídjárdáit. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyári úttól torlódásra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 10, a mikrofonok mögött Kovács Gergő és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Rekordmagas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka.
4: A KNTH ifjúsági index második negyedéves mérése szerint a 19 és 29 évesek 30%-a tervezi lakóingatlan vásárlását az elkövetkező 3 évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a saját otthon megszerzése továbbra is jelentős anyagi kihívás. A vásárlás tervezők többsége hitelfelvétellel számol, miközben a fiatalok lakáspiaci várakozásait a finanszírozási lehetőségek megítélése is befolyásolja.
3: Ukrajna 3-6 hónapon belül képes lehet arra, hogy saját gyártású ballisztikus rakétákkal csapást mérjen Oroszországra. Ezt mondta a volt ukrán védelmi miniszter.
4: Mihajlo Fedorov szerint Ukrajna ballisztikus rakétaprogramja az ő védelmi minisztersége idején gyorsult fel. Ugyanakkor megjegyezte, hogy miközben ők gyors ütemben fejlesztenek, Oroszország is ugyanezt teszi. Július közepén menesztették Fedorovot, azzal indokolva, hogy feloldhatatlan konfliktus alakult ki közte és Alekszandr Szirszki főparancsnok között. A népszerű tisztségviselő leváltása országos, több ezer ember részvételével zajló tiltakozás hullámot indított el Ukrajnában.
3: Napokon belül felszállnak a Lufthansa első olyan repülői, amelyeken korlátlanul lesz elérhető az internet.
4: A Starlink alapú szolgáltatásnál széles sávú internetet ígérnek, a pontos sebesség említése nélkül. A közeljövőben a Lufthansa mellett az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, a Eurowings és a Swiss kötelékébe tartozó mintegy 850 gép mindegyikét felszerelik a SpaceX tulajdonában lévő Starlink műholdas internetével.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX enyhe pluszban, 2,1% körüli emelkedésben, 150.803 ponton az index, A forgalom pedig átlépte az 1,2 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével mind drágulnak. A MOL 3/10-del 4976 forintra, az OTP is 3%-os pluszban 45.200 forinton, a Richter 2%-kal drágul 13.030 forintra, a Telekom pedig 7%-os mínuszban 2.612 forinton. A forint erősödik, nem erősödött reggel, és most már nagyjából stabilizálódni látszik. Egy euróért 362 forint 40 fillért kell adni. Egy dollárért 312 forint 30 fillért kérnek. A svájci frankkal szemben gyengültünk, ott 386 forint 20 fillér a kereszt. Európában a vezető indexek közül London, egészen pontosan London 4%-os pluszban, a DAX index 1%-kal van feljebb, Párizs pár pontos pluszban, csak úgy, mint az olasz tőzsde, a spanyol, nem fordítva, csak úgy, mint a spanyol tőzsde, az olasz pedig 0,5%-os pluszban. Ázsiában a japán tőzsde 7% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1,7%-kal realizott, a Shanghai Composite 1,3%-os pluszban fejezte be a napot. India még mínuszban, de nem sokára eléri a pénteki zárószintjét, már csak 2%-ra tőle. Dél-Korea ma zárva volt, Szingapur pedig pár pontos pluszban tartózkodik, de eddig egyébként végig a mínuszban volt. Az olajárak most megtorpantak egy kicsit, már ami a csökkenést illeti, sőt a Brent 3%-os pluszba 89 dollár közelébe emelkedett. Az észak-amerikai könnyűolaj a WT az 82 dollár 20 centen, de ez enyhe 3%-os mínusz. Az arany 0,5%-ot drágult, 4461 dollárt ér egy uncia. A többi fém jobban emelkedik, a palládium 1,4, a platina 1, az ezüst 1,2, és a réz is 1%-os pluszban. Vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelőjárak, de nem nagy mértékben. Enyhe pluszban a rizs, a szója, valamint a kukorica, enyhe mínuszban a gyapot, illetve a cukor. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama az viszont most megint emelkedni kezdett, picit. 1,2%-os pluszban 62 euró 20 eurócent közelében áll szeptember végi szállítással. 5 projekt, 1000 lakás fejlesztése Budapesten, idén ekkora piaci szeretet hasít ki a Metrodom csoport, amely 2012 óta most először váltott ügyvezetőt.
4: A piaci irányultságban nincs változás, továbbra is prémium lakásokat építenek. Pár éven belül az esőgyűjtő rendszerek kialakítása, a kötelező napelemtelepítés sem biztos, hogy ördögtől való lesz az ingatlan piacon. Nagy Zsoltot, a Metrodom ügyvezetőjét hallják.
5: Van olyan lakóparkunk a 9. kerületben, ahol közel 7000 négyzetméternyi függőleges zöld felületet alakítunk ki az épületen, élő zöld felületet, aminek az öntözését csapadékvízgyűjtéssel, legalábbis amennyire tudjuk csapadékvízgyűjtéssel fogjuk megoldani, de ugyanígy telepítünk napelemeket a projektjeink tetejére több helyszínen is. Ennek az a célja, hogy a közösségi terek energiafogyasztását, azt részben ebből fedezze majd a ház a jövőben, tehát hogy ne a hálózati energiát kelljen teljes mértékben erre igénybe venni.
3: Saját forrásból mintegy 2 millió eurós beruházással kétszeresére növeli csomagfeldolgozási kapacitását a Foxpost.
4: A Fóti logisztikai központba telepített új automatizált szortológépsor gyorsabbá és pontosabbá teszi a csomagfeldolgozást. Az automatizált feldolgozás jelentősen csökkenti a téves szortírozások kockázatát, biztonságosabbá teszi a csomagkezelést és csökkenti a küldemények sérülésének esélyét. Az új gép óránként akár 12-14 ezer csomag feldolgozására képes, szemben a korábbi mintegy 7200 csomagos óránkénti kapacitással. A rendszer napi akár 20 órán keresztül üzemképes.
3: A magyarok 80%-a rendszeresen lát mémeket, de mégsem biztos, hogy ezek ugyanazt jelentik mindenki számára.
4: A Jettel friss kutatása szerint a különböző generációk számára ezek eltérő üzenetet hordozhatnak, és más elvárt protokollal járhatnak. Gúd Ádám média kutató szerint a mém több egyszerű internetes viccnél, ugyanis fontos szerepet játszik a digitális közösségek összetartozásában.
6: Nagyjából a lakosság fele, itt elsősorban a 35 év alattiak nagyon sok esetben használják ezt a megoldást, ők többnyire értik is ennek a digitális eszköznek a működését. 35-36 év felett talán egy picit több a bizonytalanság, különösen az idősebb korosztályban tapasztaljuk azt, hogy ők ritkábban is használják ezeket a képes kis üzeneteket, illetve amikor ilyet kapnak, akkor nem minden esetben tudják ennek a jelentését dekódolni. A fiatalok esetében talán az különösen érdekes, hogy ők ezt tényleg egy természetes hétköznapi megoldásnak tartják. Sok esetben sokkal hatékonyabbnak érzik ezt a megoldást, mint hogyha szöveggel fejeznék ki az érzelmeiket vagy az érzéseiket.
3: Elrendelték egy határváros részleges kiürítését a kelet-belgiumi tűz miatt a német hatóságok.
4: Az intézkedés az észak-rajna-vesztfáliai tartományban fekvő Mosó városát érinti. Számos utca azonnali kiürítésre volt szükség. Az érintett lakosokat felszólították, hogy azonnal hagyják el otthonaikat. A környéken egy középiskolában ideiglenes szállásokat alakítottak ki.
3: Több mint 180 ezeren maradtak áram nélkül Hawaiin, miután a Lala hurrikán áthaladt a szigetcsoport felett.
4: Legalább 100 ház megrongálódott. A hatóságok szerint a hurrikán még soha nem látott hirtelen árvizekkel sújtotta Hawaii egyes részeit. Felszólították a lakosokat, hogy maradjanak otthon, miután legalább egy ember meghalt egy balesetben.
3: Állandó emlékhelyet állított Fenyő Miklósnak Zamárdi városa és a Strandfesztivál.
4: A fesztivál 4 napjára Zamárdiban utcát neveztek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól. Idén nyáron Újlipótváros is próbálkozott egy fenyőemlékmű felállításával, ám az a kísérlet kudarcot vallott. Júniusban szakmai szervezetek és az Újlipótvárosban élők egyaránt tiltakoztak a kerületbe tervezett Fenyő Miklós szobor ellen. Az önkormányzat szerint méltó emlék lenne, de a tiltakozások hatására mégis lekerült a napirendről.
0: Időjárás jelentés.
4: Erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, amelyből kora délutánig csak helyenként alakulhat ki zápor. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, szorványosan fordulhat elő zápor. A szél egyre nagyobb területen megélénkül. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Egy kis zene, az zene után pedig értékeljük a vasárnap, azaz tegnap befejeződött úszó, valamint atlétikai Európa-bajnokságot, különösen magyar szemmel.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M.Szűcs Péter.
1: A telefonvonal túlsó végén pedig Szabados Gábor sportközgazdás. Szervusz Gábor, jó reggelt! Ugye tegnap ért véget az úszó, valamint az atlétikai Európa-bajnokság. Na most mind a kettőről beszélünk, és mondjuk logikus lenne akár az úszókkal kezdeni, de én most kivételesen inkább az atlétikaival kezdeném, mert szerintem, vagy hát én úgy gondolom, de mondhatom igen azt, hogy szerintem, ilyen jó szereplése Európa-bajnokságon magyaroknak, hát nem tudom mikor volt.
2: Szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy egészen kiemelkedő szereplés. Azért Európa-bajnokságon nagyon ritkán szokott magyar versenyző aranyérmet nyerni, tehát kis túlzással elkezdünk, meg tudjuk számolni, hogy így az utóbbi egy-két évtizedben ez hányszor fordult elő, jellemzően ugye dobószámokban, most is így volt. Azt gondolom azt, hogy Halász Bence aranyérmet tudott nyerni kalapácsvetésben, ez, hát mi magyarok némi elfogultsággal mondhatjuk azt, hogy neki ez már járt, mert annyi ideje ott van már az élvonalban, és annyi érmet hozott már világversenyekről, hogy ez azért benne volt, hogy ebből egyszer egy aranynak ki kell jönnie. Nagyon jó, hogy ez ki is jött. Ugye az pedig, hogy maratonfutásban mindig Stort Lili úgy nyert ezüstérmet, hogy egyébként ez volt a harmadik maratonja, amit életében futott, ez egészen parádés eredmény.
1: És nem csak és direkt nem az érmek miatt gondolom azt, hogy fantasztikus eredmény. Ugye futószámokban, mikor láttunk döntőt váltóban? Ugye például tegnap. De ugye a férfiak 4x400-asa, és ugye nem sokon múlt akár ott egy bronz sem. No de a Takács Bogi 100-200-on, jó 100-on nem sikerült, de 200-on azért csak ott volt. Tehát, hogy most olyan számokban is voltunk döntősek, és a futást itt most külön kiemelném, amiben meg, hát mint ritka, mint a fehér holló, hogy szerepeltünk.
2: Ez teljesen így van, nem véletlenül én is ugye azzal kezdtem az elejét, hogy ahol volt aranyérmünk, meg egyáltalán általában érmünk kiemelkedő eredményünk, az szinte mindig dobószám volt, mert egész egyszerűen az atlétikának ugye az az iránya, hogy hát valljuk be, azok a kevésbé érdekesek, a nagyközönség, globális nagyközönség számára kevésbé érdekesek, éppen ezért ott azért nincs meg az óriási verseny, hogy minden országnak vannak klasszis dobói, ami viszont a futószámokban megvan. Tehát éppen ezért teljesen egyetértek. Egészen kiemelkedő az, hogy most ilyen futószámokban, váltóban, ami ugye nyilván feltételezi, hogy nem elég, hogyha egy jó embered van, hanem egy jó átlagot kell tudni hozni. Tehát az, hogy futószámokban, sprintszámokban, mert ugye mind 4x100-ról, 4x400-ról beszélünk, itt a 400-at mi nyugodtan sprintnek tekinthetjük. Tehát, hogy ebben tudtunk váltóban, döntőben szerepelni, ezek tényleg nagyon komoly eredmények. Hozzá kell tenni, természetesen ez idézőjelben csak Európa-bajnokság, nincsenek amerikaiak, nincsenek karibi országokból indulók hosszabb távokon, ha most ugye a maratonról beszélünk, nincsenek afrikaiak, stb.
1: Jó, de hát az Európa-bajnokság épp ezért hívják annak, így van.
2: Így van, de akkor is egyébként, tehát az Európa-bajnoksághoz képest is olyan szereplés, olyan eredmény, ami azért a magyar atlétika közelmúltját tekintve kifejezetten kiemelkedőnek mondható.
1: Ja, hát döntőben két fiú futott 400-on, tehát az meg aztán azt hiszem 50 éve, vagy hány éve volt ilyen. Tehát,
2: így van.
1: Hogy azért, tehát mindenképpen látszik az, hogy azért van ebben fejlődés is, mert ahogy te is mondod, nem a dobószámokban, tehát a nehéz atléták, hanem valóban a futók is nagyon, sőt, hát ugye az volt meglepetés, hogy szurkolhattunk több döntőben is. No, de hát természetesen volt az úszó Európa-bajnokság, a nyílt vizit azt már korábban, ott is nagyon szép eredmények születtek, de a medencésben ott ötödik lett a magyar válogatott már az éremtáblán, de most nem csak az érmek az érdekesek, 4 arany, 4 ezüst, 2 bronz, hanem azért itt érdekes eredmények voltak, és érdekes felfedezéseket láthattunk a fiatalok az utánpótlás tekintetében.
2: Így van, tehát tényleg olyan túl azon, hogy most Milán Kristóf nyert, Kós Hubert nyert, ők se feltétlenül úgy, hogy számítottunk rá, vagy ott is azért voltak meglepetések, hogy a Kós Hubert is látszott, hogy kicsit ilyen kísérletezésre is használja ezt az Európa-bajnokságot, ami így félúton két olimpia között teljesen normális. Nyilván ez az eredményeket, a mi eredményeinket annyiban segítette, hogy másoknál is ez volt a helyzet. Tehát mondjuk a franciáknál, hogyha Léon Marchand az összes olyan számban indul, amiben valószínűleg az olimpián fog majd indulni, akkor például biztos, hogy mi is kevesebb érmet nyerünk. De ugyanígy, tehát ez a idézőjelben kísérletezés segítette abban, hogy tényleg olyan fiatalok is itt felbukkanjanak, akikre abszolút nem is számítottunk. Tehát azt gondolom, hogy Sárkány Zalántól lehetett például várni ezeket az eredményeket, de azért az, hogy tényleg ez most két éremmel ki is jött, az mindenképpen egy a nagy közönség számára talán meglepetés. Az meg, hogy Pápai Olivér egyszer csak egy kis túlzásra tényleg így 16 évesen a semmiből előjött, és érmet nyert. Az egyébként még a versenytársak elmondása alapján még a nemzetközi mezőnyt is meglepte, tehát a magyarokat kérdezgették, hogy egyébként ki ez a srác, aki itt van, mert fogalmuk sincs, pedig ugye azért egymást elég jól ismerik a nemzetközi mezőnyben az úszók. De még egyszer mondom, ennek nyilván van egy olyan oka is, hogy itt két olimpia között félúton azért nagyon sokan kísérletezésre használják ezt az Európa-bajnokságot, kicsit visszautalva az atlétikára, ez természetesen igaz ott is, de ez az eredmények értékéből semmit nem volt le, főleg azért, mert nekünk meg éppen arra van szükségünk, hogy ilyen versenykörülmények között mi is tudjunk kísérletezni, mi is tudjunk kipróbálni olyan számokat, amikben esetleg korábban kevésbé voltak sikereink. Tehát ilyen szempontból ez mindenkinek egy nagyon jó visszajelzés, hogy mi az, amit a magyar csapattól várni lehet a jövőben.
1: És a Milák Kristófról se feledkezzünk meg, aki ugyan hozta nyilván a kötelezőjét, de emellette ő is bepróbálkozott, azért ugye 50 gyorson, meg láthatóan úgy tűnt már a maga módján, hogy azért ő ezt élvezte, ezt a dolgot.
2: Igen, az egyik aranyérem után még egy enyhe mosoly is.
1: Igen, de erre gondoltam, hogy volt egy pici mosoly az arcán.
2: Az ő esetében olyan, mintha nem tudom, más kijönne a medencéből, és ott ugrana egy hátaszaltó törömében. Tehát igen, én is azt gondolom, hogy látszott rajta az, amit egyébként el is mondott ebből a szempontból is meglepőnek mondható viselkedésében, hogy még nyilatkozott is a versenyek után, és amit el is mondott, hogy tényleg ő is élvezi a versenyzést, és van benne egy éjség. Annak nagyon örülök, és azt gondolom, ezzel nem csak én vagyok így, hanem mindenki, hogy a váltóba is beszálltam. Ugye nagyon sokáig kérdés volt, gyakorlatilag kis túlzásra az utolsó pillanatig úgy volt, hogy nem fog úszni. Aztán végül beszállt ugye a 400-as gyorsváltóba. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez kellett ahhoz, hogy az a váltó Európa-bajnok legyen, de talán még az érem se lett volna meg nélküle. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, hogy ő tényleg újra, mintha integráns része lenne a magyar csapatnak, és csapatban gondolkodna, a válogatott tagjának tartaná magát, tehát nem csak így teljesen külön utakon, vagy külön vizeken mozogva lenne ott a versenyeken. Ez mindenképpen jó, és tényleg, amikor Milák Kristófról áttérve Kós Hubertre, az, hogy ő is ugye itt neki állt ugyanígy kísérletezni, különböző számokban indulni, ugye a hát mellett most 200 vegyesen is győzni tudott, ez azért nagyon jó jelzés, és ugye ő is ott volt a 400-as gyorsváltóban, tehát tulajdonképpen két teljesen különálló egyedi számban is tudott aranyérmet nyerni, most a vegyes nem számítva. Tehát ez azért jelzi azt, hogy benne is még lehet potenciál, tehát nem csak egy olyan specialista, aki hátul jó, hanem tényleg korábbi nagy úszókhoz képest is sokkal szélesebb spektrumon tud majd eredményeket elérni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Szabados Gábor sportközgazdászt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, 10:30-kor rövid hírekkel jelentkezek itt a Reggeli Monitor végén.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.

0: hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:30 a mikrofonnál nem Szűcs Péter. Rekordmagas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka. A K&H Ifjúságindex második negyedéves mérése szerint a 19-29 évesek mintegy 30%-a tervezi lakóingatlan vásárlását a következő 3 évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke. A holnap és a szerdai nap lesz a kritikus a paksi atomerőmű számára, de azután csapadék jött a Duna vízgyűjtőjén, és újra emelkedhet a vízszint. Erről még tegnap számolt be Magyar Péter. Elmondta, megkezdődött a fenékküszöb építése és a betonelemek beemelése. Azt is elmondta, hogy ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunai zsilipjét, ezzel mintegy 20 köbméter vizet juttatnak a Dunába másodpercenként, ezek 2 centit nyerhetnek Paksnál. Ukrajna 3-6 hónapon belül képes lehet arra, hogy saját gyártású ballisztikus rakétákkal csapást mérjen Oroszországra, ezt mondta a volt ukrán védelmi miniszter. Mihajlo Fedorov szerint Ukrajna ballisztikus rakéta programja az ő minisztersége idején gyorsult fel. Ugyanakkor megjegyezte, miközben ők gyors ütemben fejlesztenek, Oroszország is ugyanezt teszi. Napokon belül felszállnak a Lufthansa első olyan repülői, amelyeken korlátlanul lesz elérhető az internet. A Starlink alapú szolgáltatásnál széles sávú internetet ígérnek, a pontos sebesség említése nélkül. A Lufthansa mellett az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, a Eurowings és a Swiss kötelébe tartozó mintegy 850 gép mindegyikén felszerelik majd ezt.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX, hát egy pár pontos pluszban továbbra is, 150.744 ponton az index, a forgalom közelíti az 1,6 milliárd forintot. A Telekom az egyetlen a nagypapírok közül, amely mínuszban, 6%-kal 2614 forinton. Az OTP és a Richter is mind-mind 2% fölötti pluszban, a gyógyszerpapír 13.030 forinton, a bankpapír 46.160 forinton, a MOL mai 4%-kal 4.978 forintra drágult. A forint az erősödött reggel, és a dollárra szemben tovább erősödik, 311 forint 80 fillért kérnek egy dollárért. Egy euróért 362 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forint 30 fillért kérnek, na itt viszont egy picit gyengülünk. Európában a vezető indexek közül a DAX index az pár pontos mínuszba fordult, a londoni tőzsde az 2%-kal van feljebb, Párizs 1%-os mínuszban, az olasz tőzsde 3%-os plusz mutat, a spanyol 2%-kal jött lejjebb. Ázsiában Japán 7% fölötti pluszban zárt, Hongkong 1,7-del, Shanghai 1,3%-kal emelkedett. Az indiai tőzsde az mínuszban nyitott, már nem sokára eléri a plusz tartományt, talán már csak 1%-ra van tőle. Dél-Korea ma kihagyta ezt, zárva volt, Szingapúr pedig pár pontos pluszban. Az olajárak azok ellentétesen mozognak, nem nagy mértékben persze. 4%-os mínuszban az észak-amerikai könnyűolaj VTI jegyzésára 82 dollár 10 centen, a Brent viszont 2% fölötti pluszban 88 dollár 70 cent fölé drágult. Az arany nem mozog, 0,5%-os pluszban 4459 dolláron egy unci arany. A palládium 9 tizeddel, a platina 7-tel, az ezüst 1%-kal került többe, a réz 1,2%-kal. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a kávé 1,2%-kal került többe a világpiacon, a rizs, a szója és a kukorica ilyen 3% körüli pluszban, a gyapot az pár centes mínuszban, a búza 4% olcsóbb. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama pedig 1,3%-os plusz mutat, 62 euró 20 eurócenten áll szeptember végi szállítással. Állandó emlékhelyet állított Fenyő Miklósnak Zamádi Városa és a Strandfesztivál. A fesztivál 4 napjára Zamádiban utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Örsről, valamint DJ Palotairól. Idén nyáron Újlipótváros is próbálkozott egy Fenyő emlékmű felállításával, ám ez a kísérlet kudarcot vallott. Júniusban szakmai szervezetek és az Újlipótvárosban élők egyaránt tiltakoztak a kerületbe tervezett Fenyő Miklós szobor ellen. Az önkormányzat szerint méltó emlék lenne, de a tiltakozások hatására mégis lekerült a napirendről.
0: Időjárás jelentés.
1: Erőteljes gomoly felhőképződésre van kilátás, dúhol a délutáni helyenként kialakulhat egy kis zápor. Azért napsütés is lesz. Késő délutántól mindenütt megnövekszik a felhőzet, és most már jöjjön az eső. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Én megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában nem Szűcs Pétert hallották, egykor találkozunk, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Most viszont sok-sok zene, tartsanak velünk!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra múlt másfél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Orbán Győző, a volt miniszterelnök bányatulajdonos édesapja is felajánlotta segítségét a paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz. A nagyvállalkozó levélben jelezte Magyar Péternek, hogy nagy mennyiségű követ ajánlanak fel paksra. Rekord magas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka. A K&H ifjúsági index második negyedéves mérése szerint a 19 és 29 évesek között 30% tervez lakóingatlan vásárlást az elkövetkező 3 évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a saját otthon megszerzése továbbra is jelentős anyagi kihívás. A vásárlás tervezők többsége hitelfelvétellel számol, miközben a fiatalok lakáspiaci várakozásait a finanszírozási lehetőségek megítélése is befolyásolja. Ukrajna 3-6 hónapon belül képes lehet arra, hogy saját gyártású ballisztikus rakétákkal csapást mérjen Oroszországra. Ezt mondta a volt ukrán védelmi miniszter. Mihajlo Fedorov szerint Ukrajna ballisztikus rakéta programja az ő védelmi minisztersége idején gyorsult fel. Ugyanakkor megjegyezte, hogy miközben ők gyors ütemben fejlesztenek, Oroszország is ugyanezt teszi. Július közepén menesztették Fedorovot azzal indokolva, hogy feloldhatatlan konfliktus alakult ki közte és Alekszandr Szirszki főparancsnok között. A népszerű tisztségviselő leváltása országos, több ezer ember részvételével zajló tiltakozás hullámot indított el Ukrajnában. 2325 ember halt meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító Ebola járványban. Ezzel ez a leghalálosabb járványkitörés az ország történetében. Erről ír a CNBC. A halottak száma meghaladta a 2018 és 2020 közötti járványét, és ez a 17. kitörés az országban. Az igazolt esetek száma mintegy 5000-re emelkedett, ebből 100 esetet az előző 24 órában regisztráltak. Már a megbetegedések számát tekintve is ez a legsúlyosabb ilyen kitörés az országban. Jelenleg minden második igazolt fertőzés halálos kimenetelű. Napokon belül felszállnak a Lufthansa első olyan repülői, amelyeken korlátlanul lesz elérhető internet. A Starlink alapú szolgáltatásnál széles sávú internetet ígérnek, a pontos sebesség említése nélkül. A közeljövőben a Lufthansa mellett az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, a Eurowings és a Swiss kötelékébe tartozó mintegy 850 gép mindegyikét felszerelik a SpaceX tulajdonában lévő Starlink műholdas internetével.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os pluszban 150.814 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 2 milliárd forinthoz. A vezető papírok többségében jól teljesítenek, a MOL 4,1%-ot korrigál felfelé, 4982 forintig. Az OTP szintén 4,1%-ot emelkedik, 46230 forintra. A Richter árfolyama egy pár pontos 1,1%-os pluszban 13.020 forinton, míg a Magyar Telekom papírjai 8,1%-ot csökkennek 2610 forintra. Európában vegyes a hangulat, a londoni FTSE 1/10-del, a frankfurti DAX, a londoni FTSE 1/10-del megy fölfelé, a DAX index gyakorlatilag stagnál, a párizsi CAC-on 1,1%-kal csökken, a milánói börze 3,1%-os pluszban, a madridi IBEX pedig 1,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 30 fillért, egy amerikai dollárért 312 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 386 forintot kérnek. 1,1599 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 0,5%-ot drágul a Brent jegyzésára a kőolaj világpiacán, a 88 dollár 90 centen a jegyzés, a WTI, az észak-amerikai könnyűolaj viszont egy pár pontot csökken, olcsóbb, 82 dollár 10 cent.
0: Időjárás jelentés.
3: Erőteljes gomoly felhő képződésre van kilátás, amelyből kora délutánig csak helyenként alakulhat ki zápor. Emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Szorványosan fordulhat elő zápor. A szél egyre nagyobb területen megélénkül. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor második felében gasztronómiai szempontból is augusztus 20-a lesz a vezérfonal, hiszen országkenyerezünk, majd előtte országtortázunk. Fél óra múlva pedig a hamarosan induló nyitott porta napok részleteiről hallunk. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta a kormány szóvivő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Duna-rakpart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután kerül sor a katonai és a légi parádéra, amelyet a rakpartokról lehet majd megtekinteni. 9 órától éjfélig várja az érdeklődőket az Ízek utcája a Várkert előtti rakparton, augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a Parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A kiadott sajtóközlemény szerint az este központi eseménye a Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből című audiovizuális show lesz a Parlament előtti rakparton és a Dunán. A 30 perces műsor látványvilága a magyar festészeti, építészeti és ornamentikai motívumokra támaszkodik. A vetítés, a zene, a fény, a lézer, a drónshow és a pirotechnika egy nagyobb történetet mesél el, amelynek a körülbelül 10 perces tűzijáték lesz a fináléja. Rendhagyó módon a fényshowt később az este folyamán kétszer is megismétlik, a tűzijáték és a drónok nélkül. A turizmus.com számolt be arról, hogy júliusban 8%-kal több magyar turista érkezett Horvátországba, a vendégészakák száma pedig 7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bővülés nem csak a főszezonra jellemző, az év első 7 hónapjában mindkét mutató 7%-kal emelkedett, vagyis soha nem járt még ennyi magyar turista Horvátországban. Az év első 7 hónapjában a magyarok körében Kvarner, Isztria és Zadar megye bizonyult a legnépszerűbb térségnek. A horvát turisztikai szervezet értékelése szerint a számok nem egyszeri júliusi kiugrást jeleznek, hanem a magyar piac tartósan erősödő érdeklődését. Megszüntette magyarországi tevékenységét a bolgár Robinson Tours. Az utazási iroda hivatalos bejelentést tett Budapest főváros kormányhivatalánál, hogy megszünteti magyarországi tevékenységét, ezért a kormányhivatal augusztus 7-én törölte a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarország területén utazás közvetítő tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartásából, közölte a PFK péntek délután. A kárigény érvényesítésével kapcsolatos információk a társaság bolgár biztosító társaságának elérhetősége és a beküldés módja a Robinson Tours honlapjain a hivatalos bejelentéssel egyidejűleg közzétett tájékoztatóban érhető el. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazás szervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkeznie arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni a vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhely nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint, figyelmeztettek. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója, írták közleményükben. A magyarok fele évente egy-két alkalommal jár fesztiválokra, és elsősorban a könnyűzenei, illetve a gasztronómiai programokat keresi, derült ki a csodásmagyarország.hu legfrissebb kutatásából. A válaszadók kétharmada több órát is hajlandó utazni belföldön egy jó fesztiválért, a döntő többség pedig a fellépők és a programkínálat alapján választ eseményt. A megkérdezettek 6%-a rendszeresen egész évben fesztiválozik, 3% csak nyáron, de akkor több alkalommal, míg 17% egyáltalán nem él ezzel a lehetőséggel. A kitöltők 66%-a több órát is szívesen utazik belföldön egy jó fesztiválért, 30% legfeljebb egy órát, míg 4% kizárólag a lakóhelyek közelében vesz részt ilyen programokon. A magyarok körében a könnyűzenei fesztiválok a legnépszerűbbek. A válaszadók 20%-a ezt rangsorolta az első helyre, míg 15%-a gasztrofesztiválokat részesítette előnyben. A bor- és sörfesztiválokat, valamint a kulturális rendezvényeket egyaránt a megkérdezettek 12-12%-a választotta. A kisebb helyi események mellett 9% tette le a voksát, a kézműves, népművészeti fesztiválokat és a többnapos nagy rendezvényeket pedig egyaránt 7-7% jelölte meg. A családi és az összművészeti fesztiválokra egyformán 6-6% szavazott, míg a különleges tematikájú rendezvényeket 4, a fenntartható zöld fesztiválokat pedig 2% nevezte meg kedvenceként. A fesztivál kiválasztásakor a fellépők listája és a program kínálat a legfontosabb szempont. Erre a megkérdezettek 24%-a szavazott. A kitöltők 16%-a a jegyárak, 15%-a a helyszín alapján dönt, míg 14% számára az időpont is meghatározó. A válaszadók 7%-a figyelembe veszi az elérhető szállás lehetőségeket, 6% a megközelíthetőséget, míg 5-5% az ismerősök ajánlását és a kísérő programokat is mérlegeli. A biztonságot és a szervezettséget a kitöltők 4%-a tartja kiemelten fontosnak, 3% számára pedig az infrastruktúra is befolyásoló tényező. A megkérdezettek 21%-a városnézéssel kapcsolja össze a fesztiválozást, 19% pedig a helyi látnivalók felfedezésével gazdagítja az élményt. A válaszadók 18%-a strandolással és fürdőzéssel köti össze a fesztivál programokat, 15% kirándulással és természetjárással egészíti ki azt. További 14% a helyi gasztronómiai kínálatot is szívesen felfedezi, 10% wellness szolgáltatásokat is igénybe vesz, míg mindössze 3% azok aránya, akik nem szoktak más programot kapcsolni a fesztiválokhoz. És egy jó hír a gyalogtúrázóknak, az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobil apjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett területek aktuális rétege. Az országos kéktúra a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kéktúra és az alföldi kéktúra fenntartója, valamint a szabványos jelzési turistautak országos hálózatának kezelője július végén adta ki a hivatalos kéktúra mobilap legfrissebb verzióját, amely több újdonságot tartalmaz. Ezek közül a legfontosabb nem csak a kék túrázókat érinti, az app térképén ugyanis bekapcsolható rétegként megjelentek a védett és fokozottan védett természeti területek. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályáról, rögzítve, hogy az utóbbiakon engedély nélkül tilos elhagyni a jelzett turistautakat és tanösvényeket, ezeket a területeket eddig jogszerűen nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Ez különösen a manapság egyre divatosabb vadkempingezés szempontjából idézett elő konfliktus helyzeteket, fokozottan védett területen ugyanis, mivel a turistautakról, tanösvényekről tilos letérni, sátrazni, bivakolni sem legális. Mindez komoly mérföldkő, hiszen eddig csak nem hivatalosan és jellemzően nem az aktuális adatokat lehetett elérni egyes online felületeken. A két nagy mobil operációs rendszerre ingyenesen letölthető, teljes egészében hazai fejlesztésű kéktúra appot múlt novemberi megjelenése óta már több mint 25 000 készülékre telepítették, és mintegy 170 000 bélyegzést rögzítettek vele. Az appot frissíteni kell, hogy a védettségi rétegek bekapcsolhatók legyenek a térképen. Sajnos rossz hír, hogy el kell bontani a pannonhalmi kilátót, közölte a turizmus.com. Két esztendeje még az év kilátójaként ünnepelték, ma már balesetveszély miatt senki sem léphet rá, a pannonhalmi kilátó sorsa úgy tűnik megpecsételődött. A Boldog Mór kilátó helyén 1992-ben adták át a korábbi tornyot, de annak szerkezete olyannyira megrongálódott, hogy 2011-ben le kellett bontani. Úgy tűnik, hogy az azt követő évben felhúzott objektum még ennyit sem ér meg, mint elődje. A sokorói dombság tölgyfáiból épült többszintes kilátó 6 méterrel magasabb lett a réginél, azaz 20 méteres magasságból nézhettünk körbe a legmagasabb pontjáról. Ráláthattunk a sokorói dombság zöldjére, az alattunk elterülő pannonhalma otthonaira, de tiszta időben jól látszottak a bakony északi vonulata is. A független szakértői vizsgálat megállapította, hogy a faszerkezet elavult, állékonysága nem felel meg a szigorú biztonsági előírásoknak, így az ma már nem menthető meg. A szakvélemény értelmében a meglévő szerkezetet el kell bontani, a bontási munkálatokra még az idén sor kerül. Hivatalosan is megnyitotta kapuit a látogatók előtt az egyik legimpozánsabb erdélyi nemesi rezidencia, adta hírül az MTI. 3 évig tartó restaurálás után szombaton hivatalosan is megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt az erdélyi Gernyeszegen található Teleki kastély. Teleki Kálmán, a grófi család Erdélyben élő leszármazottja arra kérte a környék lakosait, segítsenek élettel megtölteni az épületet. A Marosvásárhelytől 17 kilométerre Gernyeszegen található kastély az egyik legimpozánsabb és legjobb állapotban megmaradt erdélyi nemesi rezidencia, barokk stílusban, új alakban épült a Gödöllői Grassalkovics kastély mintájára. Az épületet 4,6 millió euróból újították fel uniós alapokból az országos helyreállítási terv részét képező hivogató Románia program keretében. Az 1949-es államosításkor arra kényszerítették a családot, hogy elhagyja az épületet. A kastélyt 2011-ben szolgáltatták vissza, a család azóta tervezte a felújítást, de már az első években kiderült, hogy a magas költségek miatt csak uniós alapokból valósítható meg. A kastély impozáns épülete, gyönyörű parkja és gazdag történelme egész Erdély kulturális örökségének meghatározó része. A Teleki család neve évszázadok óta összefonódik Erdély tudományos, kulturális és közéleti fejlődésével. A kastély egy része múzeumként működik, illetve rendezvényeknek ad majd otthont, belépő ellenében naponta 10 és 18 óra között látogatható. A kastély 1772 és 1803 között épült, visszafogott, egyszerűbb barokk stílusban. 1949-es államosítása után egészségügyi intézmény működött benne, ennek köszönhetően jobb állapotban fennmaradt, mint az erdélyi kastélyok zöme. Az épületben született gróf Bethlen István, aki 1921 és 1931 között volt Magyarország miniszterelnöke. Összesen 5,5 milliárdos támogatást ad három vidéki repülőtérnek, ezek a debreceni, a sármelléki és a pécs-pogányi, a kormány, adta hírül az MTI. Ezzel biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget. A három légi kikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatást sem tartalmazott, márpedig így a többlet források nélkül a légi kikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Turisztikai szempontból mindhárom repülőtér hasznos lehetne, ha lenne elég utas. Az idei nyári szezon kezdetének pozitív híre volt, hogy hosszú idő után ismét kiutazó charterjárat indult a Hévíz Balaton Airportról, méghozzá Antaliába az Ithaca szervezésében. A negatív híre pedig az, hogy június elején leállt az alig több mint két hónapig közlekedő Pécs-München repülőjárat. Pár napja robbant a hír, a Robinson Tours fizetésképtelensége a Debrecen Airportot is sújtja, ahonnan emiatt már nem indulnak el az utazási iroda által tervezett burgaszi charterjáratok. És egy foci világbajnokság utózönge, nem csak Holland nyert a labdarúgó világbajnoksággal, óriási lendületet kapott Norvégia turizmusa is, adta hírul a Roadster magazin. A skandináv ország válogatottjának remek szereplése után ugyanis látványosan megugrott az ország iránti érdeklődés, ami már nem csak az internetes keresésekben, hanem az utazási foglalásokban is megmutatkozik. Az Airbnb statisztikák szerint 15%-kal emelkedtek a szálláskeresések a tavalyi év azonos időszakához képest. A jelenség egyik legfontosabb mozgató rúgója Erik Haaland volt, a világsztár támadó a torna idején közel 32 millió új követőt szerzett az Instagramon. A szakértők szerint nem csak a pályán nyújtott teljesítménye, hanem közvetlen stílusa is hozzájárult a sikerhez. A válogatott mindennapjairól készült rövid videókkal milliókat ért el a közösségi médiában. Nem csak Haaland, hanem a norvég drukkerek is meghódították az internetet, a stadionokban bemutatott közös evezős szurkolás néhány nap alatt világszerte elterjedt, a videók pedig milliós megtekintéseket értek el a közösségi oldalakon. A norvég válogatott arculatában alkalmazott viking motívumok, a rúnákat idéző messzámok és az egységes vizuális megjelenés tovább erősítette az ország imázsát. Augusztus 20-án ismét Kenyérlelke Fesztivál lesz a Szentendrei Skanzenben. A fesztivált 2015-ben hozták létre azzal a céllal, hogy egy helyre hozzák azokat, akik a jó minőségű élelmiszer különböző állomásain dolgoznak. Gazdágat, molnárokat, pékeket, kutatókat, dietetikusokat, és persze azokat, akik egyszerűen szeretnék tudni, mi kerül az asztalunkra. Több mint 20 pékség érkezik Szentendrére, köztük az artizán, a babuska, a Make by Day, az egy falat kenyér, a jenői pékség, a Marmonstein, a pipacs, a Salt Bakery és Szabi a pék. Mellettük gazdák, malmok, kézműves gasztrovállalkozások és az ökológiai gazdálkodással foglalkozó szervezetek is bemutatkoznak. A nagy színpad beszélgetései közben végig követhető a kenyér teljes hátországa. Szó lesz például arról, mit jelent pontosan a vadkovászos technológia, és hogyan jelenhet meg az élelmiszerkönyvben. Külön beszélgetést kapnak a pékségek, mint helyi közösségi pontok, de terítékre kerül a magyar termőföld állapota, az ősgabonák és a biolisztek szerepe is. A program egyik érdekessége éppen az, hogy a kenyérről nem lehet kizárólag pékekkel beszélgetni. A résztvevők között ezért találunk talajökológust, ökoépítészt, gazdákat, molnárokat és élelmiszeripari szakembereket. Ha ugyanis a liszt alapanyaga rossz talajból érkezik, vagy eltűnnek azok a gabonafajták és termelési módszerek, amikkel jó minőségű alapanyag készíthető, azt a pékségben már nehezen tudják korrigálni. Közben verseny is zajlik, az otthon sütők idén fehér, illetve félbarna vadkovászos kenyérrel, valamint teljes kiörlésű kenyérrel nevezhetnek, a zsűri a külsejét, a bélzetét és az ízét értékeli. A 12. Kenyérlelke Fesztivált augusztus 20-án 9 és 17 óra között rendezik meg a Szentendrei Skanzen alföldi mezővárosában. A belépés ingyenes, a Szentendrei hév végállomása mellett Volánbusz pályaudvarról a rendezvény idejére ingyenes kenyérlelke buszjáratok közlekednek a helyszínre megközelítőleg 15 percenként. És a végére egy szomorú hír, 85 évesen elhunyt a garamvári szőlőbirtok alapítója, a magyar bor és pezsgő kultúra meghatározó alakja, Garamvári Vencel. Szakmai örökségét a családja viszi tovább, amelyből immár a harmadik generációnyi elhivatott borász nőtt fel, ők folytatják azt a munkát, amelyet Garamvári Vencel elkezdett a Dél-Balatonon és Budafokon. Most muzsikálunk, a hírek után pedig a hamarosan induló Nyitott Porta napok részleteiről hallunk. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
1: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz 1 év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
2: Menni, enni. Turizmus és gasztronómia minden hétfőn 11 órától. A műsor támogatója az időtálló motoros ruházatok forgalmazója, a Vogt Motor. Kompromisszum nélküli biztonság és kényelem a motorosoknak tetőtől talpig. Budapest, 3. kerület, Szőlő utca 82. Vogt Motor. A számít a minőség. www.vogt.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 12 múlt 1 percen, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Villám csapott egy amerikai turistába az Etnán. A baleset időpontjában tegnap este heves zivatar csapott le a szicíliai vulkára és környékére, amikor a férfi egy turistáktól elzárt területen tartózkodott. A mentőcsapatok helikopterrel érkeztek a helyszínre, de a férfit a kórházba szállítás közben életét vesztette. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A reptér 2 szektorát lezárták, óránként 5 járatot fogadnak. Az intézkedés egyelőre 14 óráig érvényes. Kizárólag a repülőtér érkezési területére vonatkozik. Az induló járatok felszállását nem korlátozták. Az MTI vezetőit, rádiós és televíziós munkatársakat is felfüggesztettek a közmédiánál, de még nem biztos, hogy mindenki esetében végleges a döntés. Jelenleg is zajlanak a belső vizsgálatok a közmédiában, a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi működésben aktív szerepet vállalókat is vizsgálják. Több munkavállaló már mentesítve lett a munkavégzés alól. Döntések születtek az MTI vezetőiről és a rádió, valamint a televízió egyes munkavállalóiról is. A folyamat még nincs lezárva, további döntések várhatóak, egyes esetek meg kiértékelési és elemzési szakaszban vannak. Az MTVA hangsúlyozta, hogy a felfüggesztések nem befolyásolják a napi feladatok zavartalan és megfelelő minőségű ellátását. Orbán Győző, a volt miniszterelnök bányatulajdonos édesapja is felajánlotta segítségét a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz. A nagyvállalkozó levélben jelezte Magyar Péter miniszterelnöknek, hogy nagy mennyiségű követ ajánljanak fel Paksra. Jelentősen visszafogja részvételét a Dél-Koreával közös éves hadgyakorlaton az Egyesült Államok, ezt jelentette be az amerikai elnök még tegnap. A döntést részben azzal indokolta, hogy az esemény rossz üzenetet küld Észak-Korea felé. Donald Trump emellett kifogásolta a hadgyakorlat költségeit, amelyeknek nagy részét szerinte az amerikai fél fizeti. Majd bírálta Dél-Korea elnökét is, amiért a közelmúltban visszautasította, hogy Szöul csatlakozzon az Irán nukleáris mentesítésére irányuló törekvésekhez.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, egy pár pontos pluszban, gyakorlatilag stagnálásban, 150.621 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 2 milliárd 270 millió forintot. A vezető papírok továbbra is többségében jól teljesítenek, pár pontos pluszokat látni. A MOL 0,4%-ot emelkedik 4.980 forintig, az OTP enyhe 1,1%-kal korrigál felfelé 46.120 forintra, a Richter szintén 1,1%-os pluszban 13.020 forinton. A Magyar Telekom egyedül a negatív tartományban 0,4%-ot megy lefelé, a papír 2.620 forintra. Nézzük, milyen a helyzet Nyugat-Európában, a nyugat-európai börzéken. Itt jobbára vegyes a hangulat, a londoni FTSE 0,1-del megy fölfelé, a frankfurti DAX index gyakorlatilag stagnál, a párizsi CAC-on 0,1% mínuszban, a milánói mutató 0,4%-os pluszban, a spanyol börze 0,1%-kal csökken. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 10 fillért kell adni, egy amerikai dollárért 312 forint 20 fillért, egy svájci frankért 385 forint 80 fillért. 1,1600 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Egy pár centet feljebb ment a kőolaj világpiaci ára, mind a Brent, mind a WTI esetében. A Brent átlépte a 89 dolláros jegyzésárat, az észak-amerikai könnyolaj 82 dollár 50 centem.
0: Időjárás jelentés.
3: Erőteljes gomoly felhő képződésre van kilátás, amelyből kora délutánig csak helyenként alakulhat ki zápor. Emellett mindenütt több órára kisüt majd a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Szorványosan fordulhat elő zápor. A szél egyre nagyobb területen megélénkül. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chang Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chang Ling Su was almost certainly no accident.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Nyitott Porta Napok 2026. Ez a rendezvény sorozat augusztus 22-én kezdődik, és egészen október 4-éig tart, és 5 hétvégén az ország 19 térségébe szólítják azokat, akik egyébként szeretnének valami különlegeset látni, enni, menni. Nos, a részletekről Tószegi Fagyas Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Csoport vezetőjével beszélgetek. Szervusz, Kati!
2: Szervusztok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Nos, hát ugye azt is mondhattam, hogy úgy is kezdhettem volna, hogy a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is lesz, hiszen tavaly volt az első, ez pedig most már a második. Mielőtt a részletekbe belemegyünk, mik voltak azok a legfontosabb tapasztalatok, ami alapján ezt az idén is összekalapáltátok?
2: Tehát 2025-ben egy kísérleti jelleggel indult, egy pilot programként indult ez a Nyitott Porta Napok kezdeményezés, több szervezet közös programjaként. Itt azt el kell mondani, hogy a főszervező a Nyitott Porta Napok programsorozat főszervezője a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Vidék és térségfejlesztési támogatóegysége, és ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott hozzá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Kisléptéki Egyesület, a Pannonhelyi Termékklaszter, az Agrármarketing Centrum, a Kerékpáros Turisztikai Szövetség, csak ki ne hagyjak valakit.
1: Nem baj, majd szólnak.
2: A Magyarország Fejlesztési Központ és a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület. Tehát ahogy lehet látni, ez egy nagyon széles körű együttműködésbe valósul meg, és pont ez is mutatja, hogy ez egy olyan program, ahol muszáj is több területet bevonni, hiszen alapvetően ez egy agroturisztikai kezdeményezés, és ugye azt hívta életre a kezdeményezést, hogy a termelőknek egy olyan értékesítési, egy olyan plusz bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk, ahol amellett, hogy a termékeiket eladják, meg is tudják ismertetni az ide látogatókat egy picit a vidéki élet mindennapjaival, a helyi gasztronómiával, a helyi termékekkel. És ugye ez volt az a program, ami tavaly elindult, akkor 150 családgazdaság kapcsolódott be, mindössze még csak 5 térségben működtek ezek a programok, tehát hogy azért egy nem mondhatni országos lefedettségűnek ezt a Nyitott Porta programot, de nagyon jók voltak a tapasztalatok, és összességében majd 15 ezer látogató jutott el ezekre a portákra, és a termelők is nagyon elégedettek voltak, mert nem is gondolták, hogy ilyen sokan érdeklődnek az ő életük, az ő mindennapjaik iránt és a termékeik iránt, és hát ugye mindenhol ki is üdítették a kamrákat, úgyhogy anyagilag is nagyon megtérült nekik. Hát ez mindenképpen indokolta, hogy folytatni kell a programot.
1: Azt mondtad, hogy több mint 150 családi porta kapcsolódott be. Hogy történt ez a bekapcsolódás? Ti kerestétek meg őket irányítottan, vagy volt egy felhívás, ahova bárki jelentkezhetett, viszont azért ti figyeltetek oda, hogy valóban azok nyissák ki a portáikat, akik magas minőségű képviselnek.
2: Hát alapvetően ez tavaly úgy történt, hogy azokkal az együttműködő szervezetekkel, térségi szervezőkkel, akikkel már korábban is voltak ilyen kapcsolatok, tehát akikkel a termelőkkel már eddig is együtt tudtunk működni, ővelük indítottuk. Nyilván egy pilot programnál fontos az, hogy egy picit jobban felkészült termelők is részt vegyenek benne, tehát akik nem először találkoznak ezzel a fajta turisztikai szolgáltatással, de persze voltak újak is, tehát voltak olyanok is, akik először nyitották ki a nagy közönségnek a kapuit, de alapvetően úgy működött, hogy ez az 5 térségi szervezővel vettük mi föl a kapcsolatot, és az ő általuk, hogy úgymond összefogott termelőket vontuk be a programba. Tehát itt nem a termelőket hirdettük meg, és nem a termelőknek nyitottuk meg a regisztrációt, hanem ezeknek a térségi szervezőknek, és úgy kapcsolódtak be a termelők. És ugye ezt idén is folytattuk, mert úgy gondoltuk, hogy mivel nagyon sok termelőt kell bevonni, nagyon sok kapcsolattartásra van szükség, nagyon sok információ áradat megy, ugye mire fölkerülnek a honlapra ezek az információk, mire minden jogszabályi megfeleltetést át tudunk nézni, ezt nem lehet egy

0: mit termelnek, vagy állítanak elő, vagy reprezentálnak ezek a porták?
1: Hát nagyon széles termékkínálattal és nagyon széles élményprogram kínálattal rendelkeznek a porták. Itt az állattenyésztéstől a növénytermesztésig, a termékeljátás minden szegmensét meg lehet ismerni, találkozhatunk sajtkészítőkkel, méhészekkel, lekvárfőzőkkel, vagy egy ilyen házi disznóvágásnak is akár a részesei lehetünk.
0: Hát azért ebben a melegben nem nagyon lesz szerintem erre lehetőség, de valójában...
1: Hát ugye őszig tart a program, tehát most nyilván nem feltétlenül az augusztus 22-i programba indul, de az őszi programok között lesz olyan porta is, ahol mondjuk egy kolbásztöltést is ki lehet próbálni.
0: De hát akkor még az is elképzelhető, hogy valakit befognak és krumplit fognak egyelni, vagy kukoricát, a másik oldalon pedig tehenet kell megfejni.
1: Hát azért a tehénfejés az egy picit megint másik téma, tehát nagyon figyelni kell arra, hogy azért itt olyan higiéniai feltételeknek meg kell felelni mind a gazdaságnak, mind a programokra, hogy itt semmiféle megbetegedés, semmiféle ilyen élelmiszer higiéniai kockázat fel tudjon merülni, tehát most a tehenet nem fogja, azt a tehenet nyilván nem fogja megfejni a látogató, amiből mondjuk a sajtot készíti az adott termelő, tehát itt azért erre figyelni kell, hogy ezek az állatok azért el legyenek különítve, de a hobbi tartott állatokat meg lehet simogatni, az etetésbe részt lehet venni, lehet kukoricát mozsolni, meg vannak, ahol lesznek valóban ilyen sajtkészítő workshopok, ahol saját maga a termék együtt el tudják készíteni a termelővel, és utána azt a kis sajtot haza is tudják vinni magukkal.
0: Na most ugye ezek a térségek 1, 2, 3, 4, 5, 6 időpontot látok én itt. Ugye igen. Augusztus 22-23 az minden, ami Szatmárbereg. Szeptember 5-6 helyben jó, Somogyi domboktól a Balatonpartig. Szeptember 19-20 az az ország nyugati része, Zalavölgy, Vasihegyhát, Sümegtől a Bakonyaljáig. És a szeptember 26-27, illetve az október 3-4 az a Kisalföld kincsei és a Balaton felvidék. Miért van ez utóbbiből kettő?
1: Na most ezek a térségek, ezek nem kimondottan itt térségenként lettek magák a programok összeállítva, tehát mint ahogy mondtam, mindenhova jelentkezett egy térségi szervező, és az ő általa behozott termelőket hozták be a programokba, és ezek közül az időpontok közül igazából mind a termelők, mind a szervezők válogattak, tehát ezt nem mi jelöltük, illetve nem a szervezők jelölték ki a térségeket, hanem ugye az volt a lényeg, hogy mind a termelői profilhoz kapcsolódjon az időpont, tehát mondjuk az augusztus 22 minden, ami Szatmárbereg, ugye az alma, körte, szilva, hazája, tehát ott nem lehetett egy októberi időpontot adni, hanem ott akkora kellett, amikor az alma szület, a szilva szület zajlik, hogy a lekvárfőzésben tudjanak részt venni.
0: Igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy mik voltak a timing fontos vezérelvei, de hát konkrétan az, hogy ahol érik a gyümölcs, és be kell főzni, az legyen akkor, ahol érik a szőlő, és mit tudom, lehet szüretelni, akkor az. Hát a sajtkészítések, meg a különféle más jellegű dolgok, azok mondjuk időtállóak, mert azok
1: időtálló, de mondjuk itt a Svábsarokban nagyon sok borászat bekapcsolt, meg vannak olyan térségek, ott az Éltető-Balaton felvidéken is, ahol borászatok vannak, itt nyilván az élményszület az, ami egy nagyon jól megmutatható program, tehát ezt ezért kellett az őszi időszakra időzíteni.
0: Katalin, hogyan néz ki egy ilyen két nap? Ugye mondjuk vegyük a szeptember 5-6-át, bár ugye augusztus 22-23 is van, bár ott ugye nagyon sok más jellegű ünnepség is van, szeptember 5-6-a helyben jó Somogyi domboktól a Balaton partig. A weboldalatok nagyon élő már, tehát lehet jelentkezni, rengeteg portát lehet megnézni. Arra majd később fogok rákérdezni, hogy mennyire lehet használni a kerékpárt, vagy a biciklizést, azt már most elárulom, hogy nagyon, de szóval akkor, amikor valaki kiválaszt egy portát, akkor egyet érdemes kiválasztani, kettőt, hármat, milyen közel, milyen távol legyenek egymáshoz. Szóval mik azok a praktikus tanácsok, amikkel ellátod azokat, akik érdeklődnek a programok iránt?
1: Hát mindenképpen nagyon fontos az, hogy itt el kell dönteni ezt, hogy egy napra vagy két napra szeretne valaki a térségbe látogatni, illetve hogy több térséget is szeretne megnézni, mert ugye azok a térségek, amik egymástól nincsenek túl messze, ott akár egy másik térségbe is el lehet látogatni, bár hozzáteszem a saját tapasztalatomból mondom, hogy mi is a kis családommal utaztunk el tavalyi évben is ezekre a programokra, hát főleg, hogyha gyerekekkel megyünk, néha van, hogy órákra ott ragadunk egy portán, és akár egy egész napot is el lehet tölteni. Tehát igazából azt kell átgondolni, hogy ki mit szeretne, hogy több helyszínt szeretne meglátogatni, vagy inkább egy helyre

0: szeretne elmenni, ahol jól szeretné érezni magát, finomat enni, inni, vagy akár mondjuk részt szeretne venni a termékelőállításban, mert ugye ebbe is lesz lehetőség. Illetve hát nyilván a büdzsétől is függ, mert alapvetően ezek a programok ezek ingyenesek, de vannak olyan fizetős workshopok is, amire be lehet jelentkezni. Nyilván ezeknek anyagköltsége van, akár egy kovászos kenyérkészítő tanfolyam, vagy egy sajtkészítő tanfolyam, ezekre be kell regisztrálni, ezek fizetős programok, de a minden porta ingyenesen nyitva tart, és minden portát ingyen meg lehet látogatni. Tehát érdemes a honlapon böngészni, hogy mik azok a témák, amik minket érdekelnek, tehát szeretnénk egy állatsimogatót inkább, vagy inkább ételeket szeretnénk, a helyi gasztronómiát szeretnénk megkóstolni, és akkor úgy lehet válogatni ezek között a termelők között, illetve hát minden térséget kértünk is, és még ez folyamatban van a feltöltés, de fönn is lesznek, hogy úgymond ilyen minta útvonalakat is töltsenek majd föl a honlapra, hogyha valaki 3-4-5 portát szeretne meglátogatni, akkor milyen útvonalon induljon el.
1: Én azt értem, hogy ezeknek a portáknak a látogatása ingyenes, de az ott elfogyasztott étel azért fizetni kell.
0: Igen, így van, tehát a kóstoló az mindenhol biztosított lesz, és akkor lesznek ugye olyan plusz olyan ételek, amiket ott helyben készítenek, főznek, falusi vendégasztal keretében el lehet fogyasztani, ezekért ott helyben majd a termelő, általában ez a termelő által meghatározottak szerint, vagy valami jelképes összegért, hozzájárulásként, vagy rendesen étkeztetésként, falusi vendégasztal étkeztetésként tud működni.
1: Azt nem néztem meg, de fontos kérdés, hogyha mondjuk valaki 2 napra tervez, jelzik azok a porták, ahol egyébként aludni is lehet?
0: Hát itt alapvetően nagyon nem feltétlen olyan porták kapcsolódnak be, ahol szállás lehetőség van, de ebben mindenképpen a térségi szervezőkön keresztül tudunk majd segítséget nyújtani, tehát érdemes írni akár a portának, akár a honlapra, hogyha valaki szállást keres a környéken, de azért, mint ahogy mondjuk, ezek alapvetően kistermelők, kishelyi családi gazdaságok, tehát itt most nem olyan óriási vendéglátóhelyeket kell elképzelni, ahol nem tudom én hány szoba és étterem.
1: Hát ha csak a falusi turizmusra gondolok, és van mit tudom 3-4 olyan szobájuk, amit ki lehet adni, akkor ők már tudnak játszani.
0: Igen, azért ahol van, ott ezeket a honlapon majd meg lehet találni, de alapvetően a program nem erről szól. Nyilván jó dolog, hogyha valaki 2 napra is érkezik, és fontos is, hogy legyenek. Ez egy indulás, tehát én azt gondolom, hogy itt kell valahol el kell indulniuk ezeknek a termelőknek, és bízunk benne, hogy úgy, mint Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, néhány év múlva eljutnak arra a szintre is, hogy vendégházuk legyen, éttermük legyen, és hosszabb távú vendégfogadásra is alkalmasak legyenek ezek a helyszínek.
1: És mint ahogy Ausztriában vagy Olaszországban, ezeket a helyszíneket általában kerékpárral lehet fölkeresni, és ti is nagyon erősen fókuszáltok arra, hogy kerékpáros túra terveket is tudtok ráfűzni ezekre.
0: Így van, és ezért is csatlakozott be a programba a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, aki pont azt ajánlotta föl, hogy azokra a portákra, ahol alkalmas a helyszín arra, hogy kerékpáros turistákat fogadjon, ott őket beveszik a túraútvonalra, tehát hirdetnek meg olyan kerékpáros túraútvonalakat, amik ezeket a helyszíneket végig tudják majd látogatni, ezt szintén majd a honlapon lehet nyomon követni.
1: Ezen belül, az 5 helyszínen belül van-e, amelyik most újonnan vesz részt a tavalyihoz képest? Tehát Szatmárbereg, Somogy, Zala, az ország nyugati része, Kisalföld, Balatonfelvidék.
0: Igen, vannak új helyszínek, tehát például minden, ami a Szatmárbereg, ő már tavaly is részt vett, illetve tavaly nagyobb térséget fedett le egy-egy térség, tehát például akkor ez a dunántúli térség és az Zala, az 2 térséget fedett le, most kisebb térségekre bontottuk, illetve hát szervezőnként kisebb térségekként kapcsolódtak be a programba, de abszolút újként csatlakozik be a délvidéki Mediterránia, ők a baranyai térségi termelők, illetve újak a nógrádi térség is, a Borsod térsége is, hát a Hajdú-Bihari nyitott porták. Ami mondjuk annyiból különleges, hogy újként a nyitott port a programba, de mint agroturisztikai kezdeményezés már tavaly is kinyitottak, mert ez az Agrárkamarának egy külön helyi kezdeményezése volt, ez a nyitott port a programhoz kapcsolódóan, bár abban az évben pont nem tudtak még becsatlakozni, de idén már a nyitott port a napok keretében is megjelenik a Hajdú-Bihari térség, és hát a Közép-Tisza vidék, ami még új.
1: Igen, hát azok mindig általában ők az újak. Kell-e regisztrálni? Ezt azért is kérdezem, mert ugye mi van, ha egy portált meglepnek sokan, sokkal többen mennek, mint amire számított a porta, vagy ugye ennek meg lehet az ellenkezője is, hogy készülnek, de nem akkor az érdeklődés.
0: Igen, ez mindig egy nehéz kérdés. Tehát alapvetően a programot úgy szervezzük, hogy minden porta egész nap ingyenesen látogatható, regisztráció nélkül. Természetesen megkönnyíti a portának az életét, hogyha mondjuk egy 10 fős csoport oda szeretne menni, és mondjuk adott esetben étkezni, és hogyha oda telefonálnak, és jelzik, hogy ők nagyobb csoporttal mennek. A limitált workshopokra, a fizetős workshopokban minden esetre be kell jelentkezni, ugye itt azért tudni kell, hogy milyen alapanyag szükséglet merül föl ezeknek a workshopoknak az előkészítése folytán, de az, hogyha csak valaki el szeretne látogatni, ahhoz nem szükséges külön regisztráció. Próbáljuk ezzel is segíteni a termelőket, hogy úgy állítsák össze a programot, a portalátogatás, gyerekprogramokat, hogyha hirtelen nagyobb tömeg érkezne, akkor is azért úgy sikerüljön mindenkinek valami élményt biztosítani, addig le tud ülni egy kicsit, körülnézni a birtokon, elfogyasztani egy kis kóstolót, vagy egy kis szörpöt, megnézni az állatokat, és akkor későbbiekben meg mindenki le tud a gazda foglalkozni. Hosszú távon ez is cél, persze természetesen, hogy ezeket regisztrációval, előzetes regisztrációval is ellássuk, de nem szerettük volna, hogy mondjuk valaki azért nem menjen, mert nem regisztrált, illetve ha valaki regisztrált és nem megy el, az is egy kellemetlen. Tehát itt maga a nyitott porta napra, mint látogatásra mindenki oda mehet bármikor, a programokra külön pedig regisztrálni kell, tehát az ilyen fizetős programokra.
1: A weboldal, ami az információkat tartalmazza pontosan?
0: A nyitottportanapok.hu weboldalon lehet megtalálni az összes olyan információt és a portaprogramokat, elérhetőséget, regisztrációval kapcsolatos információkat, ami az ide látogatók segít eligazodni itt a helyszínek között, illetve a nyitott portanapuk Facebook oldalon érdemes még körülnézni, mert itt minden térségből kapnak egy kis ízelítőt, egy kis bemutatót.
1: Így van.
0: Mik azok a helyszínek, amik megnyitnak, milyen különlegességekkel találkozhatnak, és amellett még készülnek kisfilmek is, ez megint a kamara közeműködésével készült. Minden térségben az Agile Marketing Centrummal közösen elmentünk forgatni, és egy picit bemutatjuk egy-egy gazdaságon keresztül, hogy is fog kinézni egy ilyen nap, milyen programokra lehet számolni, és egy pici ízelítőt, egy kis színes, szagos ízelítőt kaphatnak a látogatók ezekről a programokról.
1: Köszönöm szépen, tehát nyitott porta napok augusztus 22-e és október 4-e között. Az információkat Tószegi Fagyas Katalintól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Csoport vezetőjétől hallottuk. Szervusz, köszönöm szépen az információt!
0: Szervusztok, viszont hallásra!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Délmúlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Halálos tömegszerencsétlenség okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító busz Mezőkeresztesnél borult fel. 12 ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Dróntámadás érte az iraki kurdisztáni régió miniszterelnöki hivatalát. A támadást a helyi hatóságok szerint iráni területről indították. Az incidensben senki sem halt meg. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. Irán többször is azzal vádolták Irak félig autonóm kurdisztáni régióját, hogy menedéket nyújt olyan iráni kurd ellenzéki csoportoknak, amelyeket Teherán biztonsági fenyegetésnek tekint. Az iraki kurd hatóságok tagadják, hogy a területüket a szomszédos országok fenyegetésére használnák. Villám csapott egy amerikai turistába az Etnán. A baleset időpontjában tegnap este heves zivatar csapott le a szicíliai vulkánra és környékére, amikor a férfi egy turistáktól elzárt területen tartózkodott. A mentőcsapatok helikopterrel érkeztek a helyszínre, de a férfi a kórházba szállítás közben életét vesztette. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A reptér két szektorát lezárták, óránként 5 járatot fogadnak. Az intézkedés egyelőre 14 óráig érvényes. Kizárólag a repülőtér érkezési területére vonatkozik, az induló járatok felszállását nem korlátozták. Az MTI vezetőit, rádiós és televíziós munkatársakat is felfüggesztettek a közmédiánál, de még nem biztos, hogy mindenki esetében végleges a döntés. Jelenleg is zajlanak a belső vizsgálatok a közmédiában, a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi működésben aktívan szerepet vállalókat is vizsgálják. Több munkavállaló már mentesítve lett a munkavégzés alól. A folyamat még nincs lezárva, további döntések várhatóak, egyes esetek még kiértékelési és elemzési szakaszban vannak. Ugyanakkor a felfüggesztések nem befolyásolják a napi feladatok zavartalan és megfelelő minőségű ellátását. 2325 ember halt már meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban pusztító Ebola járványban. Ezzel ez a leghalálosabb járványkitörés az ország történetében. Erről ír a CNBC. A halottak száma meghaladta a 2018 és 2020 közötti járványét, és ez a 17. kitörés az országban. Az igazolt esetek száma mintegy 5000-re emelkedett, ebből 100 esetet az előző 24 órában regisztráltak. Már a megbetegedések számát tekintve is ez a legsúlyosabb ilyen kitörés az országban. Jelenleg minden második igazolt fertőzés halálos kimenetelű.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX egy pár pontos mínuszban, 150.463 ponton, a részvénypiac forgalma közelít a 3 milliárd forinthoz, a blue chipek többségében még mindig pluszban, az OTP most jelenleg előző napi, azaz hogy pénteki záróértékén stagnál, a MOL tényleg csak egy pár pontos pluszban, 4.970 forinton, a Richter majd 2%-2%-ot megy fölfelé 13.020 forintig, míg a Magyar Telekom részvényei 6%-ot gyengülnek 2.614 forintig. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai bőrzéken. Nos, itt korábban még vegyes képeket láttunk, most viszont negatívabb a hangulat. A londoni FTSE stagnál, a frankfurti DAX 1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 2%-kal megy lefelé, a milánói börze 0,3%-ot emelkedik, a madridi IBEX pedig 0,3%-ot gyengül. A bankközi deviza piacon 1 euróért 362 forintot kell adni, 1 amerikai dollárért 312 forint 30 fillért, 1 svájci frankért 385 forint 60 fillért. 1,1595 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Itt 1,5%-ot drágul a Brent jegyzésára, 89,70 dollár, és 9,1%-ot drágul a WTI, az észak-amerikai könnyolaj, 83,10 dollár.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős idő várható, sok napsütés a déli-délkeleti megyékben lesz. Késő délutánig csak helyenként alakulhat ki eső, majd este a Dunántúlon egyre gyakoribb lesz a csapadék. A szél helyenként megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Hát már csak azt mondja, egyet, kettőt, vagy hármat, vagy négyet kell aludni ahhoz, hogy megkóstolhassuk az országtól. Hármat, igen, ki is javítottak a vendégeim. Hármat kell aludni ahhoz, hogy szánkba vehessük a Magyarország tortáját, mint a mindig azt mondom, a normál tortát, és mind pedig a cukormentes tortát. A két győztes, 2021 győztese van itt a vendégként a stúdióban, a Gyulai Kézműves Cukrászda képviseletében Balogh László. Szervusz László, köszönöm, hello, hogy itt vagy.
2: Szervusz.
1: És a Promenád Kávéház Balatongyörök képviseletében pedig Vadóc Jenő. Szervusz Jenő.
3: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Hát egy irgalmatlan nagy roadshowban vagytok, és szerencsére azért ide is be tudtátok hozni azokat a termékeket, amikről most beszélgetünk. Hány szelet torta készül ilyenkor, Laci, nálatok? Ha mondj egy számot,
2: megközelíti, megközelíti a 20 ezeret.
1: 20 ezer. Ezt mióta gyártjátok?
2: Hát bő két hete.
1: És akkor ez el van rakva?
2: Hát már majdnem három, igen.
1: Három hete. Jenő, nálatok?
3: Nálunk egy kicsivel több, mert nálunk ugyanúgy a Magyar Ízek utcára mi visszük fel az összes cukormentes tortát. Uh-huh. Nálunk 25 ezer szelet fog készülni. Az lesz a legutolsó.
1: És ez a, ez a irgalmatlan nagy szám, ez folyamatosan most is készül?
2: Persze.
1: Hogy azt hogy az ki tudjátok venni. A Magyar Ízek utcájára, hiszen ott lesz a nagy bemutató, bár zárójelben jegyzem meg, hogy 20-án azokban a cukrászdákban és viszonteladóknál is meg lehet majd kóstolni a tortát, akik egyébként jelentkeztek arra, hogy vagy elkészítik, vagy viszonteladók legyenek. Erről majd egy kicsit később beszélgetünk, de 20-án van az az időpontja a Magyar Ízek utcájában. Itt, ide hány szelet kerül föl? Mennyi fogyott tavaly, gondolom, azzal tudjátok belőni.
2: Hát igen, mindig nézzük az előző éveket. Ide most a Magyarország tortáját négy cukrászda fogja prezentálni, négy üzlet, és hát minden üzlet olyan 6-7 ezer szeletet fog hozni.
1: De ez mit jelent, hogy a négy üzlet fogja prezentálni? Ezt te döntötted el, hogy melyik lesz az a három másik cukrászda?
2: Nem.
1: Ezt a cukrászipartestület?
2: Először is jelentkezni kell rá, tehát nem mindenki tudja megcsinálni, nem mindenkinek van ekkora kapacitása. Jelentkezni kell rá, és akkor most ennyi jelentkező volt, és akkor de mindenki kipróbált, kollega, tehát mindenki vett már részt.
1: Tuti jó szaki.
2: Vett már részt ilyenbe.
1: Ilyen olyan ti esetetekben, cukormentes torta kapcsán?
3: Ugye mi, mert maga a Magyar Ízek utcán 5 cukrászda fog értékesíteni, és mi a másik 4 cukrászdának fogjuk odaadni a Magyarország cukormentes tortáján, és mi 14 ezer szeletet viszünk föl. Azért a cukormentesben mindig egy kicsit kevesebb fogy, de tavaly összesen 30 ezer, 31 ezer szelet országtorták fogytak el ezen a rendezvényen.
1: Akkor, amikor annak idején megtudtátok, hogy mi legyen az országtorta verseny alapja, ugye a rögös túró és a tejföl, akkor dobtatok egy hátast, vagy azt mondtátok, hogy ú, végre valami kis izgalmas dolog, amivel majd jót lehet majd munkálkodni, és az összes kémiai tudásatokat elővehetitek ahhoz, hogy majd valami tökéleteset alkossatok, Laci?
2: Hát nem, hát a rögös túróval semmi probléma nincsen, amit talán kevésbé...
1: Ott van buktában, rétesben.
2: Ami... Hát igen, meg akár fagylaltban, akár túrótejszíntortában, tehát ilyen termékeink vannak, ami talán ritkábban használunk, a tejföl. Tejfölt is szoktunk használni tésztákba, vagy fagylaltba is akár, de most kipróbáltuk egyébként tejföl muszba, fehér csokoládé alapú tejföl muszba, és kipróbáltuk felverhető ganásként is, az egy nagyon jó minőségű, nagyon jó állagú krém, ez a felverhető. És hát nagyon jó a tapasztalat. Az egyik tortába például citrommal savasítottuk, tehát ugye azért kell egy kis plusz savat adni, mert tejszín.
1: Még a tejfölön túl is, mert a tejföl igen, is igen. Tartalmaz...
2: A tejföl az csak egy kicsit enyhén savanykás, de azért kicsit még kellett hozzátenni. A másikat pedig lenn verzsűvel, ami a zöld szőlőnek a kipréselt leve, és ez innovációnak is tekinthető a cukrászatban, nem nagyon használjuk.
1: Jó, visszatérünk majd arra, hogy ezek az alapanyagok hogyan kerültek aztán papírra, utána pedig hogyan kerültek a kezetek ügyébe. Jenő, a ti esetetekben, amikor rögös túró és tejföl, és cukormentes. Ti egyébként egyből a cukormentes versenyre jelentkeztetek, vagy készítettetek más normál tortát is?
3: Azt az elején tisztáznunk kell, hogy maga a cukormentes országtortán nincsenek ilyen kritériumai, tehát nem kellett túrót és tejfölt felhasználni, tehát hogy a mi tortánkban sincs, ez csak a Magyarország tortájában előírás. Én nekem ez szabad kezem volt a cukormentesben. Mi is indultunk az országtortán, miatt nem sikerült elődöntőbe bejutnunk, de itt ugye a cukormentesnél egy kicsit szabadabb, megvan egy alapanyaglista, amit lehet használni, hiszen vannak gyümölcscukrok, amik nem lehetnek magasak benne, tehát hogy oda kell figyelni, hogy milyen gyümölcsöt, milyen alapanyagot használunk. Szerintem ez a nehézsége is, de ez az előnye is, hogy lehet egy kicsit kreatívabb az ember.
1: Az biztos, hiszen nagyon sok dologra kell odafigyelni ahhoz, hogy megfeleljetek mindenfajta kritériumnak. Egyébként, ha használtatok volna rögös túrót vagy tejfölt, azzal próbáltátok, vagy nem is próbáltátok, illetőleg azzal milyen kondíciókkal tudtatok volna cukormentes tortát készíteni?
3: Nem próbáltuk, nekem ez már tavalyi augusztusi eldöntésem volt, hogy szeretnék a fahéjjal és a szilvával dolgozni, viszont volt kolléga, aki indult. Én mindig attól félek egy kicsit, hogyha van a maga az országtorta verseny, ahol ki van írva, hogy túrót, tejfölt kell használni, szerintem azért a cukormentesben nem biztos, hogy kihozzák ugyanazt a győztes, bár lehet, tehát hogy lehet ugyanaz, csak azért mégis, azért ha már két országtortával beszélünk, akkor különböztessük meg, tehát ne legyen ennyire közös, hogy mindkettőben túró, vagy éppen tejföl található.
1: Akkor még egy kicsit maradjunk nálad. Mik voltak azok az alapanyagok, ugye a szilván és a fahéjon túl, amihez nyúltál, ami még fontos alkotó elemét adja ennek a cukormentes tortának?
3: Azt kell elmesélnem, hogy maga a történet nekem már gyermekkoromból indult, hiszen nagymamám szilvalekvár főzéssel töltötte az augusztus végét, és az ő szilvalekvárjában fahéj és szerecsendió található, így az én muszomban is fahéj és szerecsendiós musz van, amiben található egy diós felver, és ebbe tettük a szilvát. Maga a belső szilva rész direkt darabosan van hagyva, ez a zsűri kérésre, hogy a nagymama szilvalekvárját idézze, viszont a felső szilva zselé rétegbe viszont zöld teát tettünk, amit a zöld teának a citrusos jegyeit hozza elő, tehát egy kicsit savasabb lett ettől a szilva. Szerintem egy kicsit különlegesebb is.
1: Hát az persze, a te szakmai tudásod, amikor végigpörgetted, mint Matrix az a fejedben az alapanyagokat, és a zöld teánál hogyan? Tehát mi volt a cél a zöld teával? A citrusosság?
3: Így van. Tehát az, hogy egy kicsit több savat juttassunk a szilvába, és előhozza a szilvának azt a kellemes ízét.
1: És ha én nem érzem ki, az nem nagy baj nálam.
3: Nem, tehát én alapból nem azért tettem bele, hogy érződjön a zöldte, hanem inkább tényleg ezt a, hogy még megerősítse a gyümölcsnek a gyümölcsösségét.
1: László, mennyire volt könnyű dolgozni a túróval és a tejföllel?
2: Nem okozott problémát, tehát a túró az eleve mindennapi nyersanyagunk, tehát azt nagyon sokat használunk. A tejföllel kellett egy kicsit többet foglalkozni. Sokat megkóstoltunk, sok túrót, meg sok tejföldi, hát kimaradtan a verseny miatt, ugye ott szigorúan meg volt határozva, hogy rögös túró, tehát ez azt jelenti, hogy csak olyan túró használható a tortához, aminek megvan ez a bizonyítvány, illetve megvan ez a minősítése.
1: És mit jelent az, hogy rögös túró? Mert ugye látunk túrókat a boltok polcain, vannak, be vannak csomagolva, van amelyik papírba, van amelyik nejlomba. A nejlomba, ha látjuk, akkor olyan kis darabokban vannak, akkor az már a fogyasztó számára az már egy rögös túró?
2: A rögös túrókon, tehát ami tényleg rögös túró, azon rajta van egy bélyegző, és különleges európai termék, vagy különleges helyi termék, valami ilyesmi van rajta, egy sárga és kék pecsétbe, és egyébként a Magyarországon lévő túróknak a 80%-a rögös túró. Igen.
1: És mi a különbség a rögös túró és a nem rögös túró között?
2: Hát ugye a másik az egy ilyen krém túrószerűség, ami sokkal finomabb szemcsézettel rendelkezik, és azzal is jó dolgozni, de ez a rögös, mi magyarok ezt szeretjük, amelyik egy kicsit olyan
1: kicsit
2: darabos
1: guru. Igen, darabos, pontosan. Mint hogy megjelent a tortában is. Az, hogy a tejfölnek a sűrűsége mennyire fontos, az a receptúra függvénye volt? Mert hiszen látjuk, hogy meg tudjuk, hogy vannak ilyen sűrűségű, meg olyan sűrűségű tejfölök.
2: Igen, mint ahogy említettem, is elég sokat megkóstoltunk, és végül is egy 20%-os tejfölt választottunk, ami hát a közelünkbe, Sárét udvarin egy gazdaságból származik, ott 400 magyar tarka tehén van, és az ő tejükből készül ez a tejföl is, meg ez a túró is. Hát ez még egy kicsit plusz talán ahhoz, hogy Magyarország tortája magyar tarkák tejéből készült, és hát mondom, a tejföl az nagyon, nagyon finom volt, amit megkóstoltunk innen, és az állaga is, tehát a konzisztenciája is tökéletes volt, tehát jó kis sűrű anyag.
1: Én azt gondolom, elismerve összes érdemeidet, László, hogy azért, amikor egy cukormentes tortához el kell készíteni, ott azért egy picit tovább vakargathatja a szakember a fejét. Ez valóban így van, Jenő?
3: Hát ez egy picit igen, mert másabban, tehát azért a cukrokat már elég régóta ismerjük. Az édesítőszerek és ezeknek a különböző hatásai, vagy hogy amik új alapanyagok létrejönnek, ez egy kicsit frissebb dolog, tehát egy kicsit nehezebb ezt létrehozni. Ráadásul szabályokba is vagyunk tartva, hiszen meg kell felelni bizonyos előírásoknak, hogy nem lehet magasabb a szénhidrát tartalma, nem lehet magasabb az energiatartalma egy szeletnek bizonyos számoknál. Tehát, hogy egy fokkal szerintem ez a része nehezebb, de maga egy országtól tehát előállítani, ez borzasztóan nehéz, meg főleg közel 60 induló volt idén az országtól, tehát az egy sokkal nagyobb mezőny, onnan egy így kitűnni, az
1: igen, csak ugye a kérdésemet abból a szempontból tettem fel, hogy amíg titeket, vagy a cukormentes tortát irgalmatlan módon kötik a számok, mert valóban nem mehetsz följebb. Addig a más tortáknál van egy kis szabadabb játék lehetőség, nem?
2: Abszolút.
1: Van egy szabadabb játék lehetőség, beleteszed, kiveszed, egyébként ki hogyan szereti, édesebben, vagy kevésbé édesebben, vagy mire menjünk. A te alapanyagaid, Jenő, honnan érkeztek hozzád?
3: Hát mondom, tehát nekem
1: nagymamának az összes szívvel legfáradt felhasználtam?
3: Hát nem. De az érdekes, tehát azért oda kell figyelni erre is, hogy Magyarországon honos, vagy Magyarországról könnyen beszerezhető alapanyagok legyenek ezek is. Tehát maga a szilva, ami benne van, az például ugyanúgy magyar szilva, tehát magyar kék szilva van a tortáinkban, de maga a fahéj, szerecsen, dió, ezek ugye egy jó kellemes fűszerek hozzá, és a dió is magyar dióból, tehát magyar diót használunk föl.
1: De a torta elkészítéséhez a szilvából ti csináltátok a lekvárt.
3: Pontosítva a zselét, de igen, mi csináljuk, igen, mi készítjük.
1: És ugyanúgy a szerecsendió belekerült,
3: igen,
1: a szilva lekvárba, igen. Mi is volt a másik?
3: Nem, tehát maga a szilva lekvárba nem raktunk. Tehát a szilva lekvár, abban egy minimális fahéj van benne, és narancs és citrom. Maga a musz, ami körbeöleli a krém, abba található a szerecsendió és a fahéj, vagy egy kicsit nagymamám emlékét hozza elő, hogy hasonlított a szilva lekvárja.
1: Értem most már. László, a ti tortátok egyébként nagyon hasonló, mert mind a két torta most színvilágában nagyon hasonlít egymáshoz. Én egy kicsit szomorú vagyok, mert én nagy csoki fan vagyok, és kerestem a barnát, de nem nagyon jött, viszont hát ugye a grillás meg a dió megjelenik, tehát azért ott voltak barnák. Ez, hogy így két világos torta készült, ez mondjuk a nyárra vonatkoztatva egy nagyon jó. Ugye most megkóstoltuk, miért bejöttünk a stúdióba, ismét finom, hidegen, hűtőből kivéve teljesen üdítő látvány nyújt. Ezeknek a tortáknak egyébként az elkészítése az hanyadik szekcióban lett olyan, amire azt mondtad, László, hogy na akkor ez az, amit szerettem volna. Tehát mennyi volt a kísérletezés fázisa?
2: Ugye nálunk úgy volt, hogy januárban csináltunk egy házi versenyt, a fiam, a cukrászmesterünk, a Kis Roland, illetve jó magam, és hát három torta készült.
1: Ez azt jelenti, hogy mind a hárman a fiad is, a Roland is, és te is külön készítettetek egy tortát?
2: Egy tortát, amit titkoltunk is egymás
1: előtt. Aha, éjszaka dolgozott, hajnalban meg este dolgozott.
2: Amíg meg nem lett kóstolva, és akkor azt kell mondjam, hogy a fehér mámor, ami a bíbor fehérnek ugye a leánykori neve, ő esett át a legkevesebb módosításon. Tehát tulajdonképpen ott csak az alsó kekszréteg, illetve a felső áthúzó lett módosítva, illetve hát a töltésnél az arányokon egy picike módosítások. De maga az alaprecept az gyakorlatilag telitalált volt az első perctől kezdve. A Hungáriánál ott több változtatás volt, de ott is csak olyan, hogy mit tudom, a csokoládés felvertre, azt kicseréltük egy másik, még puhább felvertre, illetve hát ott egy barasz zselé van benne, meg barasz pálinka, meg egy felverhető tejfölös musz. Tehát az is nagyon jó, tehát ott több, picivel több módosítás volt, azt kell, hogy mondjam. De hát ugye mi ezt használtuk, a baraszkot, a harmadik tortában eper volt, illetve a harmadikban volt a bogyós erdei gyümölcsök, és egyébként meg én voltam már másik oldalon is, tehát én már zsűriztem is az ország tortájába, tehát ott azért elvárás, hogy olyan gyümölcsök legyenek a Magyarország tortájában, amelyek megkaphatók Magyarországon. Tehát,
1: hát alapvetően, ha már országtortát készítünk, akkor ezt többször el is hangzott.
2: Tehát megteremnek Magyarországon.
1: Így van, tehát pontosan.
2: Furcsán néznének egy ananászos tortára, vagy egy marakujás tortára, de lehet, hogy egy banánosat még simán elfogadnának, mert ugye azért már sokkal régebb óta velünk van a banán.
1: Hát igen, de most már kivültetvények is vannak Magyarországon, úgyhogy előbb-utóbb fölvetitek a
2: kivit. Egyébként igen, meg hát ugye kivit. Én pont valamelyik nap mondtam, hogy hát így haladunk, lassan a pisztácia is megterem.
1: Az is megterem. A pisztácia pedig a nagy bumja van a pisztáciának. Abszolút. Jenő, nálatok a kísérletezés fázisai hogyan alakultak?
3: Nálunk az cukormentes ország tortában 3 darab tortával lehet nevezni. Ugye a 2 kollégám a Puhovszki Alenával és Pető Gáborral mindegyikünk csinált egy-egy tortát, és mindegyikünk elvitte. De egymásnak segítettünk, tehát, hogy...
1: Tehát nem volt olyan titkos szekciózás, vagy frakciózás, mint a Lászlóiknál.
3: Nálunk nem volt, mi egymásnak segítettünk, egymásnak javítottuk a tortáján, és mind a hármat mi el is vittük, így, és akkor az enyémre esett a választás, és akkor így lettünk egy csapat. Amúgy maga a tortát másodszorra sütöttem le így módon, amilyen az én elképzelésem volt, majd ugye az elődöntőn és a konzultációs körön is mind a szakmai cukrász szakmai segítséget nyújt, a cukrászok zsűriznek, és ők adnak javaslatokat, hogy min kell módosítani, változtatni, és így a végeredmény a döntőig, én 9-szer módosítottam rajta, mert hol a zsűri mondta, hogy ne legyen benne zöldte, hol én vettem ki, majd beleraktam, majd a tetejébe került, csak mert a belsőben nincs, tehát hogy nagyon sok...
1: De bennmaradt?
3: De bennmaradt, a tetejében bennmaradt.
1: Hát végül is te vagy a kreátor.
3: De például a szilva zselé is eredetileg, hogy szépen lehessen tölteni, és nagyon szép mintája legyen, azt eredetileg én szilvapüréből oldottam meg. A zsűri javaslata volt ez, hogy a nagymama lekvárjára hasonlítson, ezért legyen darabos, ezért a maga a zselé rétegbe, az alsókba, megtalálható a szilvának a héja, a rostjai, ettől függ, és egy kicsit ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak ilyen, rusztikus a látványa.
1: Ugye beszéltünk már a gyümölcsökről, beszéltünk a krémekről, egy fontos dologról, ha tortáról beszélünk, a tészta. A tészta. Mi a tészta különlegessége? Nagyon kevés időnk van, úgyhogy röviden próbáljátok meg összefoglalni, hogy az a tészta, amelyik ebben tortában benn van, az miben különleges, László?
2: Ugye nálunk van egy olyan megkötés, hogy 40%-a a tortának az tészta állagú legyen, és ugye ebbe beletartozik maga a piskóta, vagy a bármilyen felvert, illetve a ropogós rész is, ez beletartozik a 40%-ba. A mi tésztánk, ez egy frangipán felvert, ami azt jelenti, hogy a vajat a cukorral kihabosítjuk, és ahhoz ebbe tesszük bele aztán a poranyagokat, ami jelen esetben keményítő és mandulaliszt, majd a végén a tojást és a tejszínt, folyékony tejszínt. És akkor kikeverjük egy ilyen sűrű massza lesz belőle, ez nem esik össze, mint hogyha egy tojáshabot vertünk volna hozzá. Ez nem esik össze, és rendkívül jó illata van a sütéskor, tehát imádjuk, amikor sül. És akkor gyakorlatilag ezek ilyen vékony lapocskák, amit aztán utána kettőt megkenünk. Egy tortáz ugye 4 lapot.
1: Igen, igen, én nézem itt a képet is.
2: Kettőt megkenünk ezzel a erdei gyümölcs zselével, és egyet pedig lenne a kekszes résszel, a negyediket pedig lenne a túróval, és akkor így állítjuk össze a tortát.
1: Ilyen ő nálatok?
3: Nekem egy kicsit egyszerűbb, nekem egy mandulalisztes diós felvert van, ahol a diót egy picit nagyobb darabokba hagytuk meg, hogy egy kicsi plusz ropogossága is legyen a tortának.
1: Illetőleg a te tortád az 3 réteg süteményt, tésztát tartalmaz. 3 felvertet tartalmaz, míg a Lászlóéké pedig 4-et. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, gratulálunk, majd a tortafogyasztónak meg jó étvágyat kívánunk, mert lesz rá módjuk és lehetőség. Augusztus 20-án Magyar Ízek utcája, de aztán ugye a promenádba, és már csak 3-at kell aludni. Köszönöm szépen. Balogh László volt egyik vendégem, a bíborfehér tortát készítették ők el. Ez lett Magyarország tortája a Gyulai Kézműves Cukrászda képviseletében, és a Szilvafácska névre hallgat, a Promenád Kávéház Balatongyörökön található cukormentes tortája, ez pedig Vadóc Jenő és a team alkotta meg. Köszönöm, további sok sikert kívánok.
3: Köszönjük a meghívást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM. Gazdaság és kultúra.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
1: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
2: Menni, enni. Turizmus és gasztronómia minden hétfőn 11 órától. A műsor támogatója az időtálló motoros ruházatok forgalmazója, a Vogt Motor. Kompromisszum nélküli biztonság és kényelem a motorosoknak tetőtől talpig. Budapest, 3. kerület, Szőlő utca 82. Vogt Motor. A számít a minőség. www.vogt.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy múlt másfél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Halálos tömegszerencsétlenség okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett lengyel buszvezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító busz Mezőkeresztesnél borult fel. 12 ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Dróntámadás érte az iraki kurdisztáni régió miniszterelnöki hivatalát. A támadást a helyi hatóságok szerint iráni területről indították. Az incidensben senki sem halt meg. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. Irán többször is azzal vádolta Irak félig autonóm kurdisztáni régióját, hogy menedéket nyújt olyan iráni kurd ellenzéki csoportoknak, amelyeket Teherán biztonsági fenyegetésnek tekint. Az iraki kurd hatóságok tagadják, hogy a területüket a szomszédos országok fenyegetésére használnák. Villám csapott egy amerikai turistába az Etnán. A baleset időpontjában tegnap este heves zivatar csapott le a szicíliai vulkánra és környékére, amikor a férfi egy turistáktól elzárt területen tartózkodott. A mentőcsapatok helikopterrel érkeztek a helyszínre, de a férfi a kórházba szállítás közben életét vesztette. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A reptér két szektorát lezárták, óránként 5 járatot fogadnak. Az intézkedés egyelőre 14 óráig érvényes. Kizárólag a repülőtér érkezési területére vonatkozik, az induló járatok felszállását nem korlátozták. Rekordmagas szintre emelkedett a fiatalok lakásvásárlási szándéka idehaza. A K&H ifjúsági index második negyedéves mérése szerint a 19 és 29 évek közötti korosztály 30%-a tervezi lakóingatlan vásárlását az elkövetkező 3 évben. Ez az arány a felmérés történetének eddigi legmagasabb értéke. A kutatás ugyanakkor azt is megmutatja, hogy a saját otthon megszerzése továbbra is jelentős anyagi kihívás. A vásárlás tervezők többsége hitelfelvétellel számol, miközben a fiatalok lakáspiaci várakozásait a finanszírozási lehetőségek megítélése is befolyásolja.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos mínuszban 150.501 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 3 milliárd 130 millió forintot. A blue chipek még mindig többségében pluszban. Pár pontos pluszban enyhe 1%-kal a MOL 4.966 forinton. Az OTP szintén pár pontot megy fölfelé 46.060 forintra. A Richter enyhe 1%-kal korrigál felfelé 13.010 forintig, a Magyar Telekom árfolyama pedig 6%-ot gyengül 2.614 forintra. Érdemes még megemlíteni a 4IG-t, ami majd 5%-kal 4,7%-os mínuszban szakadt be, 1773 forinton a papír. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol többségében rossz a hangulat. A londoni FTSE 2% mínuszban, a párizsi CAC-on szintén 2%-kal megy lefelé. A frankfurti DAX stagnál, a milánói börze 3%-os emelkedésben, a madridi IBEX 2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forint 10 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 312 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 50 fillért. 1,1593 az euró dollárral szembeni árfolyama. 3%-ot drágul az arany ára, egy uncia aranyért 4452 dollárt kérnek a világpiacon. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton, itt 1%-ot drágul a Brent, 89 dollár 40 centre, és 8%-kal drágább a VTI, az észak-amerikai könnyolaj 83 dollár.
0: Időjárás jelentés.
3: Erősen felhős idő várható, sok napsütés a déli-délkeleti megyékben lesz. Késő délutánig csak helyenként alakulhat ki eső, majd este a Dunántúlon egyre gyakoribb lesz a csapadék. A szél helyenként megélénkül, néhol erős, viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Vajda József megírta a levelét. A következőképpen kezdődik. Vajda József vagyok, a magyarországi kézműves pékségek úttörője, a természetes kovász itthoni elterjesztője, a Magyar Kézműves Kenyér Társaság alapítója, a nemzetközi hírű Kenyérlelke Fesztivál alapítója és a Pékműhely Pékség alapítója. Ismét változás előtt áll a magyar élelmiszerkönyv, én is megkaptam a tervezetet, hihetetlen, ahogy folyamatosan igyekeznek eltiporni, elsunyogni a kovászos kenyeret. Szervusz József!
2: Szia! Köszönöm, csak a boront remél hallottuk a zenében.
1: Igen, mindenképpen ezzel akartam indítani, ezzel az első leveleddel, amit körülbelül egy hónappal ezelőtt fogalmaztam meg, azóta aztán lett egy második levél is, majd arra is ki fogunk térni. De szóval, nem azt mondom el, hogy most jött az ideje megint ennek a kvázi jaj kiáltásnak, de most, hogy az élelmiszerkönyv meg fog változni, itt elengedhetetlenül szükségesnek érezted azt, hogy valamit próbáljál meg tisztázni. Mit kell tisztázni? Bocsánat, mielőtt válaszolsz. Hát egy élelmiszerkönyvnek nem az a feladata, hogy a legjobb élelmiszerek előállítására legyen egy olyan sorvezető, amelyiktől egészségesen, már bocsánat, ezt szoktam használni, egészségesen tudunk meghalni?
2: Nem. Szerintem az élelmiszerkönyvnek nincsen ennyire határozott konkrét feladata, de...
1: De iránymutatás mégiscsak?
2: Nem. Szerintem az élelmiszerkönyvnek az a feladata, hogy azok az élelmiszerek, amelyek bekerülnek ugye az élelmiszerrel a kereskedelmi hálózatokba, vagy legyártásra kerülnek mennyiségileg, azokat mindenképpen adjunk neki egy keretet. Az, hogy gyártható legyen, fogyasztható legyen, és nézzük meg, hogy mi az, ami az aktuális időpontban, a korszakunkban, korszakunknak megfelelő. Ehhez mindig kell az élelmiszerkönyvet és mindenféle törvénykönyvet, szabályokat módosítani, mert változik a korunk.
1: Így van.
2: És most is, igen, most is ez történik, és segítek, vagy igyekszem abban segíteni, hogy olyan irányba történjen egy változtatás, ami megfelel az adott kornak, adott technológiának, adott életszínvonalnak, és azoknak a kihívásoknak, amelyekkel szembesülünk, mind élettanilag, egészségügyileg, mind oktatásilag, mind munkaerőben. És itt nem arról van szó, hogy ez egy romantikus dolog, hogy a kenyeret otthon nagymami dagasztja, és milyen finom illata van, meg szeretjük a kovászt etetgetni, dédelgetni. Nem, a kenyér az egy alapélelmiszer. Mivel, hogy alapélelmiszer, így nemzetgazdasági, egészségügyi, oktatáspolitikai, biztonságpolitikai, munkaügyi kérdés.
1: Definiálnád nekem a kenyeret? Mi a kenyér? Kettős pont.
2: A kenyér liszt és víz, esetleg még só hozzátéve, ami egy természetes elegytől, ez a kovász, ami szintén liszt és víz, természetes, tehát nem mesterséges, tehát nem egy kemikália úton előállított, hanem egy természetes folyamat. Ez elkezd erjedni, ezt tesszük hozzá ehhez a liszt-víz-só keverékhez, és ezt pedig egy megfelelő érlelési idő után hőkezeljük, tehát megállítjuk a folyamatot, és az így elkészült terméket lehet kenyérnek hívni, vagy ezt lehetett az elmúlt sok-sok-sok ezer évben.
1: Ezt a fajta technológiával készült kenyeret, vagyis a kenyeret macerásabb, hosszabb ideig tart elkészíteni, mint az élesztővel keresztett kenyeret?
2: Inkább mondjuk azt, hogy ezt a fajta kenyeret igen sokkal magasabb színvonalon kell elkészíteni. Ez a magasabb színvonal igényel több időt. Igényel magasabb minőségű gabonát. Igényel olyan oktatási intézményeket, ahol olyan szakemberek vannak, akik az aktuális kovász, hőmérséklet, liszt, stb.hez képest is tud ugye a minőségű kenyeret tanítani a diáknak. Ez a diák meg kell, hogy értse, tehát minőségi diákokat is igényel, minőségi munkahelyeket kapnak ezután az emberek. Na, itt a különbség.
1: Igen, csak ezt a különbséget a mai világban, meg korábban is, ugye azt mondtuk, hogy a második világháború után minden megváltozott, a tömegtermelés teljesen átvette, hiszen ki kellett szolgálni az emberiséget. Szóval ezt a mai világban is nagyon-nagyon nehéz úgy gazdasági szempontból, rapid termelés szempontjából megoldani, vagy közös nevezőre hozni, mert itt voltak éppen a kenyér szempontjából is egyfajta tömegtermelés folyik. El kell látni a nagy közönséget, és egy gyorsabban előállítható terméket tesznek az asztalra. Emellett vagytok ti, most a ti az értelemszerűen azt az esernyőt mondom, akik a hagyományos kovászos kenyeret készítik, ezekből is van már nagyon sok. Szerencsére ugye mondtad, hogy körülbelül 200-nál több kézműves pékség működik már Magyarországon. Tehát vagytok, mi lehet a gond? Az embereknek ott van a választási lehetősége. Aki akarja, ezt a fajta kenyeret veszi,

0: tisztáztam, mi a kenyér. Tehát ami a kenyérben vannak, azok természetesen jobbak az egészségednek, nem okoznak annyira áteresztő bélszindrómát, tehát hogy nem váltanak ki olyanokat, tehát nehezebben alakulnak olyan betegségek, de nem gyógyszer, de nehezebben alakulnak ki. De én nem csak az egészségre, a hosszabb, lassabb felszívódásra gondolok. Nem, ez csak egy része. Attól, hogy a kenyér fogalmát meghatározzuk, és az lesz, ami volt, az nem jelenti azt, hogy valaki nem gyárthat nem kenyeret, hiszen most is van rengeteg olyan pékáru, amit tehát nem kellene kenyérnek nevezni. A kenyérnek azért kellene nevezni azt, amit elmondtam, mert akkor adunk egy irányt a jövőnek. Miért kellene, ugyanúgy lehet folyamatosan tovább termelni azt a minőséget, amit most is gyártanak nagyiparilag, viszont mégiscsak kell adnunk a jövőnek egy lehetőséget. Adnunk kell egy olyan lehetőséget mind a kenyérnek, a gasztronómiának, a hagyományainak, az anyaföldnek, az oktatásnak, hogy igen, például az oktatásban igenis minőségi oktatók lesznek. Most tudjuk, hogy milyen az oktatás. De nem politizálni akarok, csak adok egy lehetőséget. És ez nagyon apró dolog. Ha kitűzünk egy célt, most itt a lehetőség. Most itt van egy lehetőség, amikor úgy is változik. Mindenki tudja valójában, mi az igazság. Mert otthon bárki tud kovászos kenyeret készíteni. Elmegy a boltba, vesz egy kovászosnak hazudott kenyeret, és akkor vidd haza, nézd meg, és készíts te egyet. Nézd meg, mennyi munka kell hozzá. Kell-e hozzá jó liszt? Ha tudod, hogy mennyi munka kell hozzá, akkor tudod, hogy barátom, ezt nem fogod 500 forintért megvenni, mert tudod, mennyi munka van benne. Hogyha kell neked egy jó liszt hozzá, akkor tudni fogod, hogy azokkal az ócska lisztekkel, amit lisztnek hazudnak, nem tudod megcsinálni. Ehhez viszont a gazdának, aki azt az ócskát készíti, minőségit kell, érted? Tehát ez húzza magába, ez egy multiplikátor hatás. És most van egy lehetőségünk, amely lehet, hogy nem a te lehetőséged, lehet, hogy nem az én lehetőség, de mindenképpen a te gyereked, a te unokád lehetőség, és ez egy olyan pici dolog. Most teszünk egy nagyon-nagyon pici lépést egy irányba. Ezért kellene, hogy a kenyérre ne hazudjuk már annak, ami nem az. És nehogy már azt kelljen megkülönböztetni, ami a kenyér. Tehát nekem kelljen azt mondani, igazából az én kenyerem az a kenyér, ami természetes kovásszal készülő kenyér. Nem, ez a kenyér, ti pedig hazudtok, mert az, amit készítetek, az nem az. Kérdezzétek meg nagyapádokat, nagyanyátokat, mi a kenyér, és megmondja.
1: Ráadásul ugye van ebben még egy faramúci csavar is, amit leírtál ugyanúgy, hogy az elnevezésben is lenne egy kovászos kenyér elnevezés, és lenne egy hozzáadott élesztőt nem tartalmazó kovásszal készült. Tehát voltak éppen azoknak kellene magyarázni azt, hogy kovásszal készült, akik egyébként nem használnak hozzátett élesztőt.
0: Így van. Tehát ezért mondom, hogy technológiailag értelmetlen ez a megnevezés. Én azt gondolom, hogy az egész világon ebbe az irányba megy a piac, ha tetszik, ha nem. Mert meg kell különböztetni a minőséget a nem minőségtől, hiszen drágán most is kapsz ócskát, menjél, vegyél drága autót, és tudni fogod, hogy jó lett-e vagy sem. De ugyanígy van sok mindennel. Meg kell különböztetni, egyértelművé kell tenni a fogyasztónak is. Lehet, hogy ugyanúgy akarsz-e venni például adalékszerekkel készített, hőkezelt, élesztővel kelesztett tésztát, 500 grammosat, amit most éppen mondjuk kenyérnek neveznek. Lehet, ugyanúgy megveheted. Tehát nem kell betiltani semmit. Nem kell semmit szankcionálni. Egyszerűen csak adjunk egy lehetőséget a gyermekeinknek. Ez itt kezdődik. Ez ott kezdődik, hogy valamiben nem hazudunk tovább. Valamiben elmondjuk az igazat. És valamiben meg is lépjük az igazat. Lehet, hogy éppen ebben a bizottságban nem sok olyan ember van, aki így készít kenyeret. És szakmai.
1: Egyébként az, hogy te a leveledet megírtad, ez egy kvázi partizán akció volt, vagy téged előzetesen például megkerestek, hiszen ezekkel a titulusokkal, amiket felsoroltam, nyugodtan gondolhatnám én azt, hogy csörgött a telefonod, és azt mondták, hogy József, kérem szépen, ez a feladatunk, hát mi lenne, hogyha összeszednéd a gondolataidat, és akkor letennéd az asztalra azt, és akkor majd közösen megbeszéljük azt, hogy mi legyen a következőkben az a fajta elnevezés, amit egyébként gondolkodunk. Nem mosolyog.
0: Azon mosolyog, hogy érthető ez a fajta logikát, hiszen egy olyan országban élünk, ahol mindig azokat az embereket keresik meg, akik már letettek valamit az asztalra, akik már bizonyítottak valamit, akik a szakmájuknak a szakemberei. Úgyhogy biztosan csak véletlenül nem engem hívtak fel, de valami hasonló nagy stílű szakembert. Most érted? Tehát meg se fordul az emberek fejében az, hogy

0: hogy kérdezzünk már meg valakit, aki ért hozzá.
1: Mit szólt a te szakmád, vagyis a kézműves pékek szakmája ahhoz, hogy te publikáltad mondjuk ezt a jajkiáltást, vagy ezt a javaslatot?
0: Ugye, hát ez egy nehéz ügy, mert vannak, akik nagyon örülnek neki, vannak, akik kevésbé. Akik nagyon örülnek neki, azok tényleg úgy gondolják, hogy ugyanúgy úttörői munkát kell végeznünk, mi vagyunk az első fecskék valamiben. És azokká is kell válnunk továbbra, és annak is kell maradnunk, mert így vagyunk hitelesek. És vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az is nagyon szép lépés, hogyha esetleg már egy picit változik a magyar élelmiszerkönyv egy olyan irányba, hogy már megkülönbözteti a természetes kovásszal készült kenyeret, bárhogy is nevezzük, illetve azt, amit ők most kovásznak hívnak. Így, hogy te nagyon vájtfülű vagy, és nagyon érdekel téged a téma, utána tudsz majd nézni, és úgy találod meg a boltban. Tehát vannak ilyenek is. Engem viszont soha nem érdekelt, hogy ki mit gondol, engem az érdekelt, hogy én mit gondolok valamiről, és hogyha azt tudom őszintén képviselni meggyőződésben, akkor inkább ezt képviselem, tehát ezt nem miattuk tettem, vagy az ő érdekükben, hanem egy ügy érdekében, ami esetleg még talán a magam érdeke ellen is lehet.
1: Ugye az egyértelmű, hogy a Magyarországon működő kézműves pékségek kovászt használnak akkor, amikor a terméküket, különösen a kenyeret, hiszen azt mondom, jól tudom, a péksüteményhez ez nem szükséges, elengedhetetlenül kovászt használni, mondjuk a briós meg ezekhez, de mondd, hogyha rosszul gondolom.
0: Megoldható kovásszal sokkal nagyobb hozzáértést igényel, és sokkal kevesebb gyártást tudnak, úgyhogy általában használnak kovászt is, és élesztőt is.
1: Tehát ott bemegyünk egy ilyen boltba, megveszünk a kovászos kenyeret. Mi az, ami mondjuk a nagyok polcain ott van, nagyon sok, nagyon széles a választék, és egy vagy két termékre oda van írva, hogy kovászos kenyér.
0: Mármint a nagyoknál gondolod, hogy rá van írva?
1: Igen, igen.
0: Nos, a nagy multiknál igyekeznek ezt a fajta kovászos dolgot, amit ezek a kis emberek hoztak létre. Igazából ők semmit, de semmit nem tettek annak érdekében, hogy fejlődjön, mármint a multik, a kenyérkultúra,
1: igen,
0: Magyarországon.
1: Nem jutott eszembe ez a szóba, hogy multi, csak azt a nagyokat. Igen.
0: És ezek a kis emberek, akik nem is a szakmából jöttek, változtatták meg az egész gondolkodást. Az első fecskék. És nem igaz, hogy az első fecske nem csinál nyarat, mert itt ülök, és veled beszélgetek, és erről beszélgethetünk. Úgyhogy csinálnak. És ezek az emberek megcsinálták ezt a nyarat. Azok, akik erre most ráülnek, igyekeznek ezt kihasználni. Ráírják, hogy kovászos. De a kovász, mint az előbb elmondtam, az egy folyamat. Az egy folyamat, ami ott kezdődik, hogy liszted van, egy jó minőségű liszted van, van vized, van sód, és van egy szakembered. Na, ez hiányzik a multiknál.
1: De József, ha tudjuk, hogy mi a kovász, és tudjuk, hogy a kovászból készül a kenyér, ha valaki nem kovászt használ, és úgy készít el egy kenyeret, akkor arra miért írhatja rá, hogy kovászos?
0: Mert a magyar élelmiszerkönyv megengedi.
1: És ennek lenne egy olyan változtatása, hiszen erről beszélgetünk, hogy majd valami módon megpróbálják a ketté választani a két utat.
0: Mivel, hogy mesztelen a császár, így nagyon nehéz tagadni az igazságot. Azért mesztelen a császár, mert ha te akarod, rágooglizol a neten, és 10 perc múlva készítesz magadnak, elkezdesz egy kenyeret, és pontosan fogod tudni, hogy amit kovászos kenyérnek árulnak a boltokban, az nem az. Mivel, hogy ez nyilvánvaló hazugság, hiszen te otthon ki tudod próbálni, ezért muszáj változtatniuk, ha tetszik, ha nem. Viszont csak olyan keveset szeretnének változtatni, amit csak muszáj. Ezért viszont, mivel, hogy én nekem ebben, hogy is mondjam, nincsenek olyan ambícióm, hogy esetleg elveszítek egy állást, vagy megrónak fentről, ezért én elmondom az igazat. Márpedig az igaz az, hogy a kenyér, liszt és víz és só együttes keveréke, amelyet ugye a kovász, ami liszt és víz, egy ember elkészít. Valamilyen úton, módon, de szakember. Mert minden nap más és más, tehát oda ez kell. Ez egy kenyér.
1: Akkor az jutott eszembe itt párhuzamként, hogy ugye közeleg a húsvét, akkor sonka ügyben például egyszerűbb a helyzetünk, mert kétfajta sonkát vásárolhatunk, és ezekre rá van írva Az egyikre rá van írva, hogy hagyományos érleléssel készült termék, a másikra pedig, hogy gyors pácolású, nem hagyományos értelemben készült termék. A kettő között lényeges különbség van, mégis mind a kettő megvan a piacon, megfér egymás mellett a piacon, de legalább az ember, ha elkezdi forgatni a sonkát és nézegeti, hogy hogyan, el tudja olvasni, és az egyikre valóban az van írva, ami, meg a másikra is valóban az van, ami, akkor kenyérfronton ezt miért nem lehet megcsinálni?
0: Mindent meg lehet csinálni, érted? De...
1: Jó, ezek akadémikus kérdések persze, valóban. Mikor zárul ennek a, tehát mikor fejeződik be ez a folyamat, amikor azt mondják, hogy az élelmiszerkönyv ezen fejezetének a végére oda teszik a pontot.
0: Amikor csak akarják.
1: Amikor csak akarják.
0: Tehát, hogyha akarják, azt megcsinálják gyorsan, ha nem akarják, megcsinálják lassan.
1: Egyébként például attól jobb lesz a kenyér, hogy több benne a kovász, vagy a kovász mennyisége, a mennyisége az egyáltalán nem befolyásol?
0: A kenyér minőségét nagyon sok minden dolog befolyásolja. Tehát a liszt, a készítésmódja.
1: Hát általában és minden élelmiszernek.
0: A kovász mennyisége, ez egy változó, mert ha kevesebb kovászt teszek bele, akkor magasabb hőmérséklet, vagy több időre van szükségem. Tehát kicsit meg, tehát ez egy változó. Egy biokémiai folyamatnak kell történnie a kenyérben, amikor azt eléri, akkor kell sütni. Ezért kell a szakember, mert az látja. Na most az, hogy több kovászt teszel bele, vagy melegebb vizet teszel bele, vagy melegebb helyen tárolod a kenyeret, ez már igazából ez egy ilyen változó. Természetesen ahhoz kellene legalább egy 24 óra, hogy a fitinsav lebontsa, bocsánatot kérek, hogy a fitinsavat lebontsák azok a savak, amelyek a kenyérben kialapulnak, savas környezetben lebomoljon, ezért több tápanyag tudjon felszívódni az emberi testben. Tehát kell hozzá idő. Csak hogy az tervezetben az van benne, hogy legalább 40% kovász kell használni ahhoz, hogy kovászos kenyérnek hívhassam. Na már most, aki készített valaha életében kenyeret, soha, de soha nem tett bele 40%-nyi kovász, mert az túl sok. Nemhogy egyszer sem. Tehát én 1% kovászra is tudok kenyeret készíteni, csak idő kérdése.
1: De akkor ezt miért fontos kihangsúlyozni? Azért, ugye van 40% meg 30%, azt is olvastam.
0: Hogy mivel, hogy igen. Nem engem kérdeztek meg, így pontosan nem tudom, mert nem voltam ott a vitán, de én azt gondolom, hogy azért kell, mert ők nem ezt gondolják kovásznak, hanem azt, hogy egy mondjuk lisztet, vizet és élesztőt összekeversz, ez is már természetesen egy minőségi ugrás, és ez adja azt, amit ők kovásznak hívnak, és ebből legalább 40%-ot tegyél bele, hogy a kenyér emészhetőbb legyen. Tehát én nem mondom, Itt semmilyen rossz szándék nincsen szerintem. Tehát nincsen ilyen túl nagy összeesküvés a háttérben, de persze azért ott vannak a bizottságban az adalékszergyártók, akik nem biztos, hogy érdekeltek, hogyha a kenyérben nem lehet adalékszert tenni. Nem is értem, hogy egy ilyen bizottságban miért vannak adalékszergyártók, de ez így történik, tudod? Vagy ott vannak az iskola. Az iskolának nem érdeke jelenleg az, hogy jobb szakembereket képezze, mert miből képezze jobb szakembereket? Meg érted, akkor ki fog hozzá jelentkezni? Most hülye vagy, fiam, mennyi péknek? De most már ez nem így van. Nagyon jól fizetett munka. A másik meg igenis szakemberek, olyan szakembereket képzünk mi, így a szakma, ez a szakma, akik bárhol a világon megállják a helyüket, sőt, ma Magyarországon egy olyan fejlődés van ebben, organikusan, ami a világon egyedülállóvá teszi ezt idehaza. És megvan a búzánk hozzá, ugye? Megvan a búzánk is itt tudalem szemben, ugye? Megvan hozzá a földünk, megvannak a szakembereink az agrárban, a malomiparban. Hát akkor az emberek szeretnék. Itt van egy lehetőség, és ezért mondtam, hogy igazából a gyermekeinknek adunk most egy lehetőséget. Adjunk egy új utat. Miért kell mindig ezt a búskomort? Csináljunk valami jobbat, amit még senki a világon nem mert meglépni, de nekünk benne van a hagyományunkban. Hát mi a kenyér hazája vagyunk, a mag hazája.
1: Köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad. Azt nem kérdezem meg, hogy mennyire vagy optimista, inkább az utolsó két mondatot idézném a második leveled végére. Azt, hogy összegzés lehet továbbra is ipari eljárással, adalékanyagokkal készült gabona alapú terméket gyártani és fogyasztani. Szakmailag és hagyományosan azonban ezeket nem indokolt kenyérnek nevezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Vajda József volt a vendégem, aki a magyar kézműves pékek élharcosa, de nem sorolom el most a titulusodat. Hát kíváncsian várom a végeredményt. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki szereti a jó kenyeret, az csak egy picit, hogy csuriba teszi az ujját, hogy
0: én inkább azt mondom, hogy aki szereti a hazáját, az megpróbál rajta javítani.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM.
3: 94.2. Trend FM.
2: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en.
4: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
5: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
6: Egy perc elmúlt egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Az álmossággal küzdő járművezetés komoly baleseti kockázatot jelent. Ezért a legfontosabb, hogy lehetőleg pihenten üljünk volán mögé. A megkérdezett vezetéstechnikai szakértő szerint, ha menet közben jelentkezik a fáradtság, a lehető leggyorsabban biztonságos helyen félre kell állni, mert az álmosság már elalvás nélkül is rontja a reakcióidőket. Vasárnap hajnalban minden jel szerint elalvás okozta a 12 halálos áldozatra járó buszbalesetet. Kapitány Tibort hallják.
7: Hát minden koffeintartalmú ital, az energiaitalok is természetesen tudnak segíteni abban, hogy éberek maradjunk, de emellett fontos az, hogy hidratáljunk is, tehát hogy a víz hiánya az nagyon gyorsan fáradtsághoz vezet, tehát mindig legyen mellettünk valamilyen folyadék, hogyha hosszabb útra megyünk, még akkor is, amikor nem feltétlenek ennyire nagy a meleg, mert az, hogyha nem vagyunk hidratáltak, az szintén álmossághoz vezethet, és ugye ha álmosak vagyunk, akkor csökken a reakcióidőnk, még akkor is, amikor nem alszunk el, akkor is nagyon könnyen olyan helyzetbe kerülhetünk, amit nem feltétlen biztos, hogy ki tudunk védeni. Ellenkező esetben akkor, hogyha nem lennénk olyan állapotban, akkor könnyen megoldanánk azt a helyzetet.
6: Egyébként ma este térett vissza Lengyelországba a buszbaleset sérültjeinek első csoportja, mintegy 20 emberről van szó. Az orvosok felmérik a sérültek állapotát és azt vizsgálják, kik azok, akik elsőként hazarepülhetnek. A lengyel hadsereg repülőgépeket is biztosított a szállításhoz. A Lengyelországba tartó gép vagy Budapestről, vagy Debrecenből indul majd. Dróntámadás érte az iraki kurdisztáni régió miniszterelnök hivatalát. A támadást a helyi hatóságok szerint iráni területről indították. Az incidensben senki sem halt meg, elkövetőként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. Irán többször is azzal vádolta Irak félig autonóm kurdisztáni régióját, hogy menedéket nyújt olyan iráni kurd ellenzéki csoportoknak, amelyeket Teherán biztonsági fenyegetésnek tekint. Az iraki kurd hatóságok tagadják, hogy területüket a szomszédos országok fenyegetésére használnák.
2: Tőzsde hírek.
6: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX pár pontos pluszban, 150.634 ponton az index. A forgalom átlépte a 3,4 milliárd forintot. A vezető papírok többsége pluszban, a MOL 2,1%-kal 4.968 forinton, az OTP 2,1% fölötti pluszban 46.160 forinton, a Richter csak pár ponttal ugyan, de 13.010 forinton áll. Egyedül a Telekom, amely mínuszban 7,1%-kal 2.612 forintra esett vissza. Egyébként a Forage is beszakadt komolyan, 3,8%-kal 1.790 forinton forog. A forint viszont erősödött reggel is, tartja is magát. 1 euróért 362 forint 10 fillért kell adni. 1 dollárért 312 forint 30 fillért kérnek, 1 svájci frankért 385 forint 50 fillért. Európában a vezető indexek közül London 2,1%-os pluszban, a DAX index pár ponttal van feljebb, Párizs pár ponttal lejjebb, azaz mínusz tartományban, az olasz tőzsde 4,1%-os pluszban, a spanyol 2,1%-ot esett. Ázsiában a japán tőzsde 7,1% fölött, Hongkong 1,7%-kal, Shanghai 1,3%-kal tudott emelkedni a kereskedés végére. India 0,5%-os mínuszban zárt, Dél-Korea ma zárva volt, a szingapúri mutató pedig éppen hogy pár ponttal fölötte pénteki záró értékének, egészen pontosan nem is olyan pár ponttal, 4,1%-os pluszban zárt. Az olajárak azok emelkedőben, 3,1%-ot drágult az észak-amerikai könnyűolaj, a VT 82 dollár 60 centen, a Brent 6,1%-kal 89 dollár fölé nőtt. Rettentő nagy mozgás azért nem volt az árakban, nagyjából ebben a tartományban egy olyan 1 dollár oda-vissza volt a mozgás hajnal óta. Az arany 4,1%-ot drágult, itt sincs mozgás, 4455 dolláron áll. A palládium is pár centtel drágult, a platina 0,7-del, az ezüst 1%-kal, a réz 1,1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak többsége drágul. Ilyen a kakaó 1,7, a kávé 2,4, a cukor 1,1%-kal kerül többe. A búza 1%-os mínuszban, a többiek pedig pár centes pluszban állnak. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az lejjebb jött délelőtthöz képest, 3,1%-os pluszban, 61 euró, 70 eurócent közelében áll szeptember végi szállítással. Ismét korlátozásokat vezettek Katania repülőterénbe az Etna kitörése miatt. A reptér két szektorát lezárták, óránként mindössze 5 járatot fogadnak. Az intézkedés délutánig érvényes, kizárólag a repülőtér érkezési területére vonatkozik. Az induló járatok felszállását nem korlátozzák. Orbán Győző, a volt miniszterelnök bányatulajdonos apja is felajánlott a segítségét a paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátáshoz kapcsolódó munkálatokhoz. A nagyvállalkozó levélben jelezte Magyar Péternek, hogy nagy mennyiségű követ ajánlanak fel Paksra. 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes fekszám a Budapesten. A 2022-es történelmi asszály óta nagyon sok budapesti faága kezdett letörni. Olyan fák is kiszáradásnak indultak, amik eddig ezen a klímán jól érezték magukat. Öntözéssel és faápolással kezelhető lenne a probléma, de egyikre sincs elég pénz, mondta a portfóliónak Bandóci Sándor főtájépítész. Szerinte optimálisan a rájuk bízott zöld területek fenntartását a mai áron 15 milliárd forintos összegből tudnák megvalósítani, de ennek a fele áll rendelkezésre. A fő tájépítés szerint a fővárosi parkok mindössze 6%-a van öntöző hálózattal ellátva, és nem is nagyon várható a fejlesztések, mert a főváros a csőd szélén áll. Az asszály miatt sem kukoricából, sem napraforgóból nem lesz elegendő a termés idehaza. Pótolni kell majd a hiányt külföldről, mondta megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila becslése szerint a galgomaránk esetében 30-40%-os a kiesés, a napraforgó mintegy fele, viszont a kukoricának majd 90%-a veszett oda.
8: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a gabonáknál, az őszületésűeknél 30-40% kiesés van, a napraforgóból egy 40-50% kiesés, de a kukoricában szinte 90% kiesés van. Amit tudtak, felsilóztak a gazdák, is kevés takarmányban, tehát a takarmánypótlásra besilóztak a kukoricát, de jellemzően kevés van, kevés termés lesz, kiégett, a csövek nem tudtak megszemesedni, úgyhogy teljes mértékben katasztrófa a kukoricaágazatban.
6: 32 év után szüntetett meg egy mély szegénységben élő gyerekeket támogató ösztöndíj programot az MBH Bank. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat azt nyilatkozta, sajnálattal veszik tudomásul a pénzintézet vezetőségének döntését. Hozzátették, hogy nyilván a bank megváltozott gazdasági helyzetére való tekintettel spórolniuk kell, de a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyerekeknek az ösztöndíj létszükséglet, az országnak pedig fontos ez. Az MBH Bank szerint a szervezet már tavaly tájékoztatták arról, hogy az új stratégia alapján a lejáró régebbi támogatási szerződést nem kívánják meghosszabbítani.
2: Időjárás jelentés.
6: Erősen felhős idő várható, persze néha kisüt a nap, mint azt látjuk is. Késő délutánig csak helyenként alakulhat ki eső. Majd este a Dunántúlon egyre gyakoribb lesz a csapadék. A hőmérséklet most 32 és 37 fok között alakul, késő este 15 és 22 fokra számíthatunk.
2: Sporthírek a 94.2.
6: Molnár Attilát beválasztották az Európai Atlétikai Szövetség sportolói bizottságába, amelynek 2030-ig lesz tagja. A tagokról a sportolótársak szavaztak a tegnap zárult Birminghami Európa-bajnokságon. Az 1548 választásra jogosult atléta közül 1417 adta le voksát, több mint 91%-os részvételt jelent. A megválasztott 8 sportoló a következő 4 évben képviseli mai társaikat az Európai Szövetségnél. Bemutatkozott Marc Santos a spanyol labdarúgó bajnokságban, így a Levante 15 éves hátvédje megelőzte a világbajnok Lamine Yamalt a vonatkozó örökrangsorban. A baloldali védő tegnap az Espanyol vendégeként 3-0-ra elveszített bajnoki 64. percében lépett pályára mindössze 15 évesen és 288 naposan. A liga összesített rangsorában Marc Santos holtversenyben az előkelő 3. helyen áll, és 2 nappal fiatalabban játszotta első mérkőzését a bajnokságban, mint Lamine Yamal. A listát az argentin Luca Romero vezeti, aki a 2019-20-as idényben 15 évesen és 219 naposan debütált a Mallorca légiósaként.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
6: 13 óra 11 perc. Az asszály miatt sem kukoricából, sem napraforgóból nem lesz elegendő a termés, de az, amint hallották a hírekben. Simon Attila agrárszakértő szerint a gabonáknál 30-40%-os, a napraforgónál mintegy 50, a kukoricánál 90%-os a kár. Az amerikai és dél-amerikai gazdák tudják majd megsegíteni Európát, ugyanis máshol is nagy a baj. A legnagyobb probléma az, hogy az elmúlt évtizedekben nem épült öntöző csatorna az országban. Az 50-es, 60-as évek beruházásai után minden maradt a régiben. Most majd súlyos milliárdokat kell erre fordítani. Vele beszélgettem. A csapadék hiányról, a földek víz hiányáról többször beszéltünk. Az aratás lassan vége a búza esetében. Kukorica napraforgó még talpon, és aggasztó hírek jönnek a földekről idehaza. Mi a helyzet, mit lehet tudni?
8: Hát, aki most Magyarországon nem tud öntözni, illetve nem megfelelő talajműves választott, egyértelműen látszik, hogy azok abszolút veszes oldalon vannak. Oly mértékben van kiszállva a talaj, hogy a felső 3 méterben sincsen elegendő csapadék.
6: Mit jelenthet, mennyire egy átlagos terméshez képest, mennyivel lehet kevesebb napraforgóból és kukoricából is?
8: Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a gabonáknál, az őszületésűeknél 30-40% kiesés van, a napraforgóból egy 40-50% kiesés, de a kukoricából szinte 90% kiesés van. Amit tudtak, felsilóztak a gazdák, is kevés takarmány van, tehát a takarmánypótlásra besilóztak a kukoricát, de jellemzően kevés van, kevés termés lesz, kiégett, a csövek nem tudtak megszemesedni, úgyhogy teljes mértékben katasztrófa a kukoricaágazatban.
6: És a napraforgóról is hasonlókat lehet hallani.
8: Igen, de a tányérok nagysága az fele egyharmada, 3 tonna az álom, az 1,2 tonna az, amit el lehet érni.
6: Per hektár?
8: Per hektár, igen, bocsánat.
6: Na most, ha 90%-os a kukoricánál a probléma is, mondjuk a napraforgó fele hiányzik, ez jelentheti azt, hogy egész egyszerűen külföldről kell majd behozni?
8: Elképzelhető, abszolút egyértelmű kell tenni azt, hogy ez most Magyarország ebben a két növényfajban nem alkalmas arra, hogy ellássa az országot.
6: Az árak tekintetében mit jelent annak, akinek viszont van valamennyi értékesíthető? Mennyire fognak megugrani az árak?
8: Szerintem közel lesz a duplához. Egyszerűen az egész Dél-Európát, Franciaországtól Romániáig sújtja ez a borzasztó asszály. Ha most repülővel repülnénk Európa fölött, akkor mindenságát lámpánk. Főleg az északi részen, tehát Lengyelország északi részén, illetve Dánia, Svédország, ahol még lehet találni 5 foltokat egységesen, illetve egyekbe. Azt jelenti, hogy az összeurópai termésben óriási kiesés van ebből a két növényből.
6: Honnan lehet pótolni ezt, tengeren túlról?
8: Igen, tengeren túl az jó, de az egyetlen Amerika, illetve a Dél-Amerika országok, hogy tudnak pótolni Európába, eddig is pótoltak, de most jelentősebb mennyiségben, illetve van ukrán és orosz export is lesz valamennyi.
6: Most említetted Franciaországot, nemrég volt a Tour de France, most a bringát úgy kötöznem össze ezzel, hogy ugye ott nagyon sok légi felvételt mutatnak, amikor kerékpároznak. Szembeötlő volt számomra, minden nap megnéztem az összefoglalót, vagy legalábbis az utolsó 10-20 kilométert, szembeötlő volt, hogy minden nap láttam vagy komoly csatornahálózatot, vagy mesterséges tavat, vagy öntöző csatornát. Ott is a folyók szárazak voltak, meg lehetett látni, hogy kevés a víz, de mindenütt volt vízpótlásra alkalmas valamilyen terület. Volt, amiről először azt hittem, hogy jaj, de szép kis folyó, aztán úgy föltűnt, hogy túl szabályos. Nálunk ez persze, többször beszéltünk erről, hogy ez irtózatos probléma, hogy nincs az öntözés kitalálva, megszervezve és legkülönösen megépítve. Mennyi idő az, mire utol tudnánk egyáltalán magunkat érni ebben? A gazdák mennyire szorgalmaznák és adnának bele akár pénzt is?
8: A franciák, illetve Angliában, illetve az Európa-nyugati részén egyértelmű 1880-ban elkezdett csatornázás, illetve a vezető közművek kialakítása az egy óriási lehetőség volt. A nagy csatornák időben kiépültek a gerincszálózatok, mi még akkor nagy birtok sírámait próbáltuk túllépni, a nagy fejlesztések ugye megkezdődtek. De nekünk az legelső sorban az volt a fő cél abban az időszakban, hogy a Tisza szabályzása megtörténjen, és a Tiszát betereljék egy szűkebb keretbe, hogy szabaduljanak fel területek a lehetőségre. Ennek most is szükségünk elvét, mert nem foglalkoztunk öntözéssel, nem foglalkoztunk csatornázattal. 50-es években, 60-as években fejezték be a nyugati főcsatornát, ami óriási nagy mű volt. Azóta komoly öntözőrendszer, öntöző gerincszálózat vagy gerincsatorna nem épült. A világ minden részén komoly állami beruházást igényel, vagy uniós támogatásban, vagy helyi támogatásból, de hát ezek gigamilliárdok, ezeknek a beruházása alkalmasra tétele, erre központi programnak kell kiépülnie. Szerintem mindenki gondolkodik rajta, de hát borzasztó nagy összeget kell létrehozni. Ha a gazda beszáll 10-20%-kal, az is már olyan segítség, de igazából a gond az, hogy a nagy gerincvezetéke, gerincsáhozatok nem épültek ki, amelyekre lehetne fűzni az öntözőfürtöket.
6: Egyébként ugye most túl a folyókon, meg a tavakon, na de a föld alatt is viszonylag sok víz van, igaz, ennek nagy része termel, de hát gondolom, hogy a kukorica azért nem haragszik, ha termelvizet kap a nyakába. Mi az ok annak, hogy azt sem tudjuk kiaknázni jól?
8: Van egy uniós vízkeret irányelv, amelyben az unokáink védelme miatt próbálják meg csökkenteni a rétegvízbe való öntözésre felhasználást. Komoly kereteket szab a rendszerre. Úgyhogy lehet is, meg nem is öntözni, a vízugró engedélyezési folyamat az 2-3 év, úgyhogy az is nagyon lassú. Tehát hiába van a gazdák szándéka, pénze nem tudja megoldani ezt a kérdést. Teljes mértékben mindenképpen nagyon komoly támogatással kell kialakítani ezt a rendszert, ami működővé teszik azt, hogy tudjunk öntözni. Akár talajvízből, akár rétegvízből.
6: Most, hogyha jönne egy országos eső, mennyinek kellene az esni, hogy hát legalább a károk valamelyest mérséklődjenek?
8: Hát a károkon már túl vagyunk, tehát az olyan károsodat, hogy nincs már lehetőség, nincs értelme. Igazából ami most fog leesni, bármennyi is, a 100 mm-nek minimum kéne esnie, hogy a felső 50 cm 1 méter átázzon, de hát annak be kell fogadni a talajt, nem szabad neki elfolynia, úgyhogy rengeteg feltétel van, de ha lejön 100 mm, az van már őszi vetésűek, amit most kezdik el vetni, majd a káposztarepcét, illetve majd később az őszi búzát, vagy az őszi árpát, annak jót lesz, illetve tudnak megfelelő magágyat készíteni a vetéseknek. De hát borzasztó hiány van. Az a gond, hogy a felső réteg és a talajvízréteg között is megszakadt a összekötetést. 5-6 méterre és csontszárszföldet találunk, ami borzasztó, mert ami van, az hivacsként beszívja a talaj, ha nem agyagtalaj a csapadékvizet, homokon leszalad mélyebbre, de igazából jó lenne, hogyha 100-200 méter 30 napon belül leesne.
6: Simon Attila agrárszakértőt hallották az elmúlt percekben.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
6: A Budapest értéktőzsde indexe, a BUX gyakorlatilag stagnál péntekhez képest. 150.611 ponton a mutató, a forgalom közelíti a 3,5 milliárd forintot. A vezető papírok a Telekom kivételével drágulnak, igaz, nem őrült mértékben, hiszen a MOL és a Richter is nagyjából ugyanakkora 0,1%-os pluszban, a MOL 4.964 forinton, a Richter pedig 13.010 forinton. Az OTP 2,1% fölötti pluszban 46.160 forinton forog, a Telekom pedig 0,5%-os mínuszban 2.618 forinton. Ami még húzza le az indexet, az a 4IG nem kicsit, 3,9%-os mínuszban 1788 forinton. A forint reggel erősödött, és nagyjából ezen a szinten maradt, sőt, az euróval szemben talán még tovább is erősödött, 361 forint 70 fillére egy euró a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 312 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 385 forint 20 fillért kérnek. Európában sincs őrült mozgás, mondhatjuk, hogy vegyes a kép. London 0,1%-os pluszban, a DAX Index pár ponttal éppen, hogy a plusz tartományban, Párizs 0,1% fölötti mínuszban, az olasz tőzsde 0,4%-kal van feljebb, a spanyol pedig 0,2%-kal lejjebb. Az olaj ára az most egy pár centet lejjebb jött. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VT ugyan 0,1%-os pluszban, de most 82,50 dollár. A Brent pedig ugyan 0,6%-os pluszban, de 89 dolláron áll. Nem sokkal ezelőtt egy picivel drágább volt mindkettő. Az arany nem mozog, 0,5%-os pluszban 4458 dollárt ér egy uncia. A palládium pár centtel drágult, a platina 0,8-del, az ezüst 1%-kal, a réz 1,2-del. A mezőgazdasági termelői árak többsége pluszban, gyakorlatilag a búza az egyetlen, ami 1%-os mínuszban, a kakaó 1,3, a kávé 1,2, a cukor 1,1%-kal került többe, a többiek csak pár centet drágultak. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama most egy pár centet emelkedett, 0,4%-os pluszban, 61,70 euró áll, mégpedig szeptember végi szállítással. Jól szerepeltek a magyar sportolók mind az úszó, mind az atlétikai Európa-bajnokságon. A vízes eredmények nagy meglepetést azért nem okoztak, bár néhány fiatal úszó eredménye mindenképpen az volt. Az atléták szereplése viszont határozottan meglepetés volt. Így értékelt a reggeli monitorban Szabados Gábor sportközgazdász. Évtizedek óta nem volt példa 400 méteren arra, hogy ketten is döntőbe jussanak egyéniben, nem beszélve a női 4x100 vagy a férfi 4x400-as váltó teljesítményére. Szabados Gáborral beszélgettem reggel. Én most kivételesen inkább az atlétikaival kezdeném, mert szerintem ilyen jó szereplése Európa-bajnokságon magyaroknak, hát nem tudom mikor volt.
9: Valóban nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy egészen kiemelkedő szereplés. Azért Európa-bajnokságon nagyon ritkán szokott magyar versenyző aranyérmet nyerni, tehát kis túlzással egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy így az utóbbi egy-két évtizedben ez hányszor fordult elő, jellemzően ugye dobószámokban, most is így volt. Azt gondolom azt, hogy Halász Bence aranyérmet tudott nyerni kalapácsvetésben, ez, hát mi magyarok némi elfogultsággal mondhatjuk azt, hogy neki ez már járt, mert annyi ideje ott van már az élvonalban, és annyi érmet hozott már világversenyekről, hogy ez azért benne volt, hogy ebből egyszer egy aranynak ki kell jönnie. Nagyon jó, hogy ez ki is jött. Ugye az pedig, hogy maratonfutásban mindig Stort Lili úgy nyert ezüstérmet, hogy egyébként ez volt a harmadik maratonja, amit életében futott. Ez egészen parádés eredmény.
6: És nem csak és direkt nem az érmek miatt gondolom azt, hogy fantasztikus eredmény. Ugye futószámokban, mikor láttunk döntőt váltóban? Ugye például tegnap. De a férfiak 4x400-asa, és ugye nem sokon múlt akár ott egy bronz sem. No de a Takács Bogi 100-200-on, jó 100-on nem sikerült, de 200-on azért csak ott volt. Tehát, hogy most olyan számokban is voltunk döntősek, és a futást itt most külön kiemelném, amiben meg, hát, mint ritka, mint a fehér holló, hogy szerepeltünk.
9: Ez teljesen így van, nem véletlenül, én is ugye azzal kezdtem az elejét, hogy ahol volt aranyérmünk, meg egyáltalán általában érmünk kiemelkedő eredményünk, az szinte mindig dobószám volt, mert egészen az atlétikának ugye az az iránya, hogy hát valljuk be, azok a kevésbé érdekesek a nagyközönség, globális nagyközönség számára kevésbé érdekesek. Éppen ezért ott azért nincs meg az az óriási verseny, hogy minden országnak vannak klasszis dobói, ami viszont a futószámokban megvan. Tehát éppen ezért teljesen egyetértek, egészen kiemelkedő az, hogy most ilyen futószámokban, váltóban, ami ugye nyilván feltételezi, hogy nem elég, hogyha egy jó embered van, hanem egy jó átlagot kell tudni hozni. Tehát az, hogy futószámokban, sprintszámokban, mert ugye mind 400-ról, 400-ról beszélünk, itt a 400-at mi nyugodtan sprintnek tekinthetjük. Tehát, hogy ebben tudtunk váltóban, döntőben szerepelni, ezek tényleg nagyon komoly eredmények. Hozzá kell tenni, természetesen ez idézőjelben csak Európa-bajnokság, nincsenek amerikaiak, nincsenek karibi országokból indulók hosszabb távokon, ha most ugye a maratonról beszélünk, nincsenek afrikaiak, stb.
6: Jó, de hát az Európa-bajnokság épp ezért hívják annak, így van.
9: Így van, de akkor is egyébként, tehát az Európa-bajnoksághoz képest is olyan szereplés, olyan eredmény, ami azért a magyar atlétika közelmúltját tekintve kifejezetten kiemelkedőnek mondható.
6: Ja, hát döntőben két fiú futott 400-on, tehát az meg aztán azt hiszem 50 éve, vagy hány éve volt ilyen, tehát
9: így van,
6: hogy
9: így
6: azért, van. Tehát mindenképpen látszik az, hogy azért van ebben fejlődés is, mert ahogy te is mondod, nem a dobószámunkban, tehát a nehéz atléták, hanem valóban a futók is nagyon, sőt, hát ugye az volt meglepetés, hogy szurkolhattunk több döntőben is. No, de hát természetesen volt a úszó Európa-bajnokság, a nyílt vizit azt már korábban, ott is nagyon szép eredmények születtek, de a medencésben ott ötödik lett a magyar válogatott már az éremtáblán, de most nem csak az érmek az érdekesek, 4 arany, 4 ezüst, 2 bronz, hanem azért érdekes eredmények voltak, és érdekes felfedezéseket láthattunk a fiatalok az utánpótlás tekintetében.
9: Túl azon, hogy most Milán Kristóf nyert, Kós Hubert nyert, ők se feltétlenül úgy, ahogy számítottunk. Ott is azért voltak meglepetések, ugye Kós Hubert is látszott, hogy kicsit ilyen kísérletezésre is használja ezt az Európa-bajnokságot, ami így félúton két olimpia között teljesen normális. Nyilván ez az eredményeket, a mi eredményeinket annyiban segítette, hogy másoknál is ez volt a helyzet. Tehát mondjuk a franciáknál, hogyha Léon Marchand az összes olyan számban indul, amiben valószínűleg az olimpián fog majd indulni, akkor például biztos, hogy mi is kevesebb érmet nyerünk. De ugyanígy, tehát ez a idézőjelben kísérletezés segítette abban, hogy tényleg olyan fiatalok is itt felbukkanjanak, akikre abszolút nem is számítottunk. Tehát azt gondolom, hogy Sárkány Zalántól lehetett például várni ezeket az eredményeket, de azért az, hogy tényleg ez most két éremmel ki is jött, az mindenképpen egy a nagy közvélemény, nagy közönség számára talán meglepetés. Az meg, hogy Pápai Olivér egyszer csak egy kis túlzásra, tényleg egy 16 évesen a semmiből előjött, és érmet nyert. Az egyébként még a versenytársak elmondása alapján még a nemzetközi mezőnyt is meglepte, tehát a magyarokat kérdezgették, hogy egyébként ki ez a srác, aki itt van, mert fogalmuk sincs, pedig ugye azért egymást elég jól ismerik a nemzetközi mezőnyben az úszók. De még egyszer mondom, ennek nyilván van egy olyan oka is, hogy itt két olimpia között félúton azért nagyon sokan kísérletezésre használják ezt az Európa-bajnokságot. Kicsit visszautalva az atlétikára, ez természetesen igaz ott is, de ez az eredmények értékéből semmit nem volt le, főleg azért, mert nekünk meg éppen arra van szükségünk, hogy ilyen versenykörülmények között mi is tudjunk kísérletezni, mi is tudjunk kipróbálni olyan számokat, amikben esetleg korábban kevésbé voltak sikereink. Tehát ilyen szempontból ez mindenkinek egy nagyon jó visszajelzés, hogy mi az, amit a magyar csapattól várni lehet a jövőben.
6: Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották itt a Trend FM-en. Nem sokára 13:30, Nagy Károly kollégám rövidesen jön a legfrissebb hírekkel. Ugye elmondtuk a hírekben, hogy Katalin repülőterén korlátozásokat vezettek be, és hogy kora délutánig tart. Nos, ha minden igaz, a legfrissebb hírek alapján kedd délig lezárták az egyik szektort, és óránként csak 10 járatot fogadnak, úgyhogy tovább tart a korlátozás, mint az a korábbi hírekben szerepelt. Most egy eleget teszünk kereskedelmi kötelezettségeinek, és jönnek a friss hírek.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2.
10: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
4: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
10: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
11: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
12: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
13: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy a jövőben sem juthat Irán atomfegyverhez semmilyen módon, és ez most is a céljuk. Az Egyesült Államok és Irán még júniusban írt alá tűzszüneti keretmegállapodást, amelyben a fegyvernyugvás mellett a felek leszögezték azt is, hogy Irán nem fejleszt nukleáris fegyvereket. Irán korábban többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál, és nincs szándékában atomfegyver fejlesztése vagy beszerzése. Drón támadás érte az iraki kurdisztáni régió miniszterelnöki hivatalát. A támadást a helyi hatóságok szerint iráni területről indították. Az incidensben senki sem halt meg. Elkövetőként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. Irán többször is azzal vádolta Irak félig autonóm kurdisztáni régióját, hogy menedéket nyújt olyan iráni kurd ellenzéki csoportoknak, amelyeket Teherán biztonsági fenyegetésnek tekint. Az iraki kurd hatóságok tagadják, hogy területüket a szomszédos országok fenyegetésére használnák. Célzott likvidálásokkal naponta 30-40 ember meggyilkolását javasolta a gázai övezetben Itamar Ben-Gvir, izraeli belbiztonsági miniszter. Azt mondta, szó szerint idézem, nem titok, hogy nem ért egyet a miniszterelnökkel, és úgy gondolja, hogy a célzott likvidálások nem csak azokat érintenék, akik közvetlen veszélyt jelentenek, vannak olyan emberek, akik nem méltók az életre, nem kéne élniük, így Ben-Gvir. A nyilatkozat természetesen nagy nemzetközi visszhangot váltott ki, a következő hír összefoglalóban majd mondjuk, hogy milyen mértékűeket. Az álmossággal küzdő járművezetés komoly baleseti kockázatot jelent, ezért a legfontosabb, hogy lehetőleg pihenten üljünk volán mögé. A megkérdezett vezetés technikai szakértő szerint, ha a menet közben jelentkezik a fáradtság, a lehető leggyorsabban biztonságos helyen kell félreállni, mert az álmosság már elalvás nélkül is rontja a reakcióidőt. Vasárnap hajnalban minden jel szerint elalvás okozta a 12 halálos áldozattal járó busz balesetet. Kapitány Tibort hallják.
7: Hát minden koffein tartalmú ital, az energiaitalok is természetesen tudnak segíteni abban, hogy éberek maradjunk, de emellett fontos az, hogy hidratáljunk is, tehát hogy a víz hiánya az nagyon gyorsan fáradtsághoz vezet, tehát mindig legyen mellettünk valamilyen folyadék, hogyha hosszabb útra megyünk, még akkor is, amikor nem feltétlenek ennyire nagy a meleg, mert az, hogyha nem vagyunk hidratáltak, az a szintén álmossághoz vezethet, és ugye ha álmosak vagyunk, akkor csökken a reakcióidőnk, még akkor is, amikor nem alszunk el, akkor is nagyon könnyen olyan helyzetbe kerülhetünk, amit nem feltétlenül biztos, hogy ki tudunk védeni. Ellenkező esetben akkor, hogyha nem lennénk olyan állapotban, akkor könnyen megoldanánk azt a helyzetet.
14: Tőzsdehírek.
13: Gyakorlatilag egy helyben toporog a BUX, most mindössze 13 pontos mínuszban, 150.538 ponton jár, a forgalom 3.542.000.000 forint. Pár forintos emelkedésben a MOL 4.962 forinton jár, az OTP 2%-kal erősödik 46.130, a Richter pár forinttal emelkedik 13.010 forinton, a Magyar Telekom 8%-os mínuszban 2.610, gyengül 4%-kal a Forage Jeep 1.786 forinton, és ma is komoly emelkedésben a Rába, amely 4.1%-os pluszban 3.705 forinton. A devizapiacon az euróért 361 forint 60 fillért kell adni. Európában 1%-kal megy felfelé a londoni FTSE, stagnál a német DAX, a francia CAC-en 2%-kal gyengül, az olasz tőzsde 4%-kal erősödik, a spanyol viszont 2%-os mínuszban jár. Emelkedik a kőolaj, most éppen nagyjából 0,5%-kal, $89.17 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $82.66.
14: Időjárás jelentés.
13: Erősen felhős idő várható, sok napsütés a déli, délkeleti megyékben lesz. Késő délutánig csak helyenként alakulhat ki eső, majd este a Dunántúlon egyre gyakoribb lesz a csapadék, a szél helyenként megélénkül, néhol erős, viharos lökések is lehetnek, a csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
14: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
15: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
14: Színház.
15: Különleges ősbemutatóval emlékeznek meg a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Augusztus 29-én Mohács főterén mutatja be a Budapesti Operettszínház Szomor György új rock musicaljét, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című produkciót. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik történetén keresztül idézi fel a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét. A történet a helytállásról, az áldozatvállalásról és a reményről szól, modern zenei világgal és látványos színpadi megoldásokkal. A főszerepekben Tasonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György látható, mellettük többek között Kocsis Dénes, Földes Tamás, Lipics Franciska, Sándor Péter és Szabó Máté is színpadra lép. A zenét és a dalszövegeket Szomor György írta, a rendező pedig Homonnai Zsolt. A szabadtéri előadás ingyenes, esőnapja augusztus 30-a. A produkció kőszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban.
14: Film.
15: Nem csak játékfilmekkel, hanem erős dokumentumfilmes kínálattal is készül az idei Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A szeptember 4-e és 12-e között zajló esemény 7 olyan alkotást mutat be, amelyek valós történeteken keresztül engednek bepillantást különleges sorsokba, társadalmi kérdésekbe és lenyűgöző emberi történetekbe. A programban szerepel többek között a háromszoros Oscar-díjas operatőr Robert Richardson portréfilmje, egy dokumentumfilm az eltűnő erdők és a természetvédelem fontosságáról, valamint egy alkotás, amely Dél-Amerikában meggyilkolt környezetvédők történetét dolgozza fel. A közönség megismerheti az OnlyFans platform tartalomkészítőinek világát, de a legendás koppenhágai Krisztiánia szabad városrész története is vászonra kerül. Magyar film is helyet kapott a válogatásban. Dubinyák Réka Új lépések című dokumentumfilmje egy tudományos kutatás résztvevőit követi 8 hónapon át, és azt vizsgálja, hogyan segítheti a néptánc az időskori szellemi frissesség megőrzését, valamint a demencia kockázatának csökkentését. A dokumentumfilmek idén is bizonyítják, hogy a valóság sokszor legalább annyira izgalmas, mint a fikció. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-e és 12-e között várja a közönséget. A jegyértékesítés augusztus 2. felében indul.
16: Fesztivál. A Balaton lesz az idei strandfesztivál egyik főszereplője. A fesztivál a Minden, ami Balaton jegyében arra vállalkozik, hogy a Zamárdiba érkező több tízezer vendégnek a tó minél több arcát megmutassa, a gasztronómiától és a boroktól, a kortárs művészeten át egészen a balatoni életérzésig. A zenei fellépők mellett számos izgalmas program várja az érdeklődőket augusztus 19-e és 22-e között. Ezekről a fesztivál főszervezője Lobenwein Norbert mesél.
17: Idén már két egyenértékű nagy színpad épül a Balaton partján, mert hogy szeretnénk abban az értelemben kiszolgálni a közönséget, hogy az igazi nagy kedvenceiket, akik arénákat vagy a legnagyobb koncerthelyszíneket töltik meg, azokat el tudják érni, meg tudják nézni a strandfesztivál keretei között is. És hát mellette persze fölfelé, lefelé korosztályban is sokat próbálunk mozogni. Nyilván itt vannak a nagy legendák is, Charlie-tól mondjuk a Bikininál Deák Bill Gyuláig, meg hát itt vannak a nagyon aktuális, nagyon fiatal nevek, akiket én is a tizenéves gyerekeimen keresztül ismerek meg elsősorban, de közben nagyon fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk arra is, hogy ők akár először jussanak fellépőként is ilyen típusú fesztivál élményhez, és a közönség is itt találkozom velük először talán. Tavaly óta elindítottunk egy új projektet a strand keretein belül, ennek az a neve, hogy Strand City. Ez igazából a Tesz-Vesz város, vagy a sok nagyvárosban működő mini-city jellegű programokhoz hasonló, ahol elsősorban kisgyerekeknek mutatják meg azt, hogy milyen bemondónak lenni, vagy éppen egy barkácsboltban dolgozni, vagy eladónak lenni. Mi ugyanezt megteremtjük egy város a fesztiválon keretein belül, csak hát nyilván nagyobb gyerekeknek, ahol reggeli tornától, jogától elkezdve az esti kertmozinát, napközben színházi, kultúrház, diszkó, házasságkötőterem, rendőrség, kórház, csomó minden fölépül, és hát ennek keretében épül fel az iskola is, ahol egy picit játékos formában semmiképpen sem olyan matek órákra, meg töri órára kell gondolni, mint amilyen a hétköznapokban jellemző, sokkal inkább olyanra, ami fesztivál környezethez illik, hogy más nem mondjuk a nyelvtanúra, az egy ismert magyar TikTokernek a programja lesz, ahol a hogyan tudjunk helyesen káromkodni kérdést elemzik majd, illetve mondjuk DJ Venom, a Halott Pénznek a DJ-je, aki az én szememben egy élő zenei lexikon mesél arról, hogy a rock történelemben milyen fejezeteket érdemes megjegyeznünk. Úgyhogy az iskola az nagyjából erről szól. A színház az egy új világa stand keretében, ott a Cheats produkció, fiatal fiúk, lányok, színészek érkeznek a Hamlet feldolgozásával, és Janikovszki Éváról egy darabbal, sok minden mással, illetve a Vix Színház is érkezik hasonlóan izgalmasnak ígérkező produkciókkal.
16: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
18: Hódít az alkoholmentes italok világa. A fermentált italok, a házi készítésű szörpök és gyümölcsvizek, valamint a fűszernövényekkel való játék térhódítása az alkoholmentes ital kínálat trendjét is felrázta az elmúlt években. Egyre kevesebb helyen találkozhatunk kommersz üdítőkkel, de a limonádék is többnyire már házi szörpből készülnek. Az alkoholmentes italok tárháza sokkal színesebb, mint az ember gondolná. Távlatokat nyitnak meg például a fermentált italok, amelyek remek helyettesítői lehetnek a sörnek és a pezsgőnek, a bennük rejlő élénk ízek és telt savak miatt. Természetesen pezsgő probiotikus ital a kombucsa, amely tulajdonképpen tea, cukor és gombatenyészet fermentációs eredménye. Almaborhoz hasonló és akár házilag is készíthetjük. Fermentációja 7-10 nap alatt lezajlik, és tele van probiotikus mikroorganizmussal, vitaminokkal, enzimekkel, jótékony baktériumokkal és aminósavakkal. Hasonló erjesztett ital a vízi kefír és a kvász is. Ízesítésük sokféleségének pedig csak a csillagos ég szabhat határt. A must is fenséges kiegészítés egy vacsora során, de még inkább egyedi tétel a mustméz, vagyis a pekmez. A törökök által behozott karamelles ízvilágú ínyenség tulajdonképpen egy mustredukció, valahol a lekvár és a szirup közötti sűrűséggel. A most körülbelül ötödére redukált főzete remek kiegészítője lehet az alkoholmentes italoknak. A kávé készítése során a kávébabokról eltávolított gyümölcshúst kiszárítják, ezt nevezik szárított kávécseresznyének, amelyből kiváló szirup vagy tea készülhet. Érdemes megemlíteni a gyümölcsvizeket és a szuperdzsúzokat is, és ne csak akkor válasszuk a fent említett különlegességeket, ha éppen nem ihatunk szeszes italt. Legyünk bátrak és nyitottak erre a bámulatos új világra.
15: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
19: Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök román. Ez a könyvének a címe. Lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
20: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípjának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy

0: fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
1: Emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
0: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetbe összefoglalva. Abban biztos voltam, hogy az első az a Vádárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló, kulturális szempontból a dolog, de az én tínédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
1: Azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni itt.
0: Tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már a 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
1: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
0: Nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, hát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
1: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
0: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem. Már furcsa ezt a szót használni ezzel kapcsolatban, szerettem, de egyébként pont ezek a nagyon bizarr, a Kegyetlen Szerelem című fejezet az, ami az én kedvencem az egész könyvben, mert ott mindegyik ilyen nagyon-nagyon furcsa, nagyon-nagyon beteges.
1: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például

0: Például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
1: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
0: Ja, igen, igen.
1: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá a történetre. Elmentem egy itteni film esztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
0: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
1: Levelek
0: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
1: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabbik, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam. Tényleg nagyon megható volt.
0: Azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok, Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk. A könyv az 1001 könyv kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 400 az ország szociális és állami intézményei számára rendelt, túlárazott, illetve mérgező anyagokat tartalmazó részben kínai konténerkazán beszerzése miatt tett feljelentést a szociális és családügyi miniszter. Németh-Kátai Vilmos feljelentése szerint a 400 pellet kazánt, amelyek közül 200 kínai gyártmányú és mérgező aszbesztet tartalmaz, a Fidesz kormány ideje alatt túlárazva 10,5 milliárd forintért rendelték meg. A végfelhasználók állami intézmények, ahol idősek és gyerekek vannak elhelyezve. A pelletkazánok közül 2 üzemel az egyik büntetés végrehajtási intézetben, a többi a soha be sem üzemelt kínaiakkal együtt évek óta áll a magyarországi szociális és gyermekvédelmi intézmények telephelyein. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től csökken 27-ről 5%-ra. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A ritka baleset egyébként tegnap késő este történt, amikor 11 utasszállító párdó típusú 10 méter hosszú jachtba ment bele egy 10 utasszállító kisebb sétahajó. Mindkét hajó francia zászló alatt hajózott, és az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek. 10 ember, köztük több tinédzser sérült meg a balesetben, 6-an könnyebb, 4-en súlyos sérüléseket szenvedtek el, és egy 24 éves férfit nem találnak. A sérülteket a Cannes-i, a Nizza-i, az Antibes-i és a Toulon-i kórházakba vitték. Az eltűnt utas felkutatására éjszaka a nagyszabású kutatási művelet indult, hajók és egy helikopter segítségével az öbölben, de a keresést hajnali 3 órakor fel kellett függeszteni. A keresést egyébként ma reggel a csendőrség búváredtséggel folytatta az öböl mélyén. Törökország számára már nem prioritás az Európai Uniós csatlakozás. Ankara ugyanakkor továbbra sem mondott le az EU tagságról, ezt mondta Recep Tayyip Erdoğan török elnök az Al Jazeera pánarab hírtelevíziónak adott interjúban. Közölte azt is, hogy Törökország nem zárta be végleg az ajtót az uniós csatlakozás előtt. A török elnök szerint az Európai Unió lenne a vesztese annak, ha továbbra is elutasítaná Törökországot, amely 1999 óta tagjelöltje az Európai Uniónak. A csatlakozási tárgyalások 2005-ben kezdődtek, de mára befagytak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok törökországi helyzetének romlása miatt.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde most egy rendkívül enyhe 60 pontos mínuszban jár, 150.492 pontot a BUX, a forgalom közelíti a 3,9 milliárdot. A MOL 1%-os pluszban 4.964 forinton, az OTP 1%-kal drágult 46.120, a Richter 3%-kal gyengül 12.960, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2.618 forinttal jár, egy komolyabb 4,2%-os zuhanásban a 4.782 forinton, folytatódik viszont a Rába emelkedése, amely 5,9%-os ralliban 3.770 forinttal jár. A Dunahouse részvényei a mai kereskedésben 8%-a gyengülnek, 1265 forinttal jegyzik őket, 2%-kal emelkedik az Essence, 814 forinttal jár. A devizapiacon az euróért 361 forint 80 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, mert hogy 2,2%-kal gyengül a francia és a spanyol tőzsde, emelkedik viszont 0,5%-kal az olasz, és 1,1%-os pluszban a londoni, illetve a frankfurti mutató. 1,1593 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős idő várható, sok napsütés a déli, délkeleti megyékben lesz. Késő délutánig csak helyenként alakulhat ki eső, majd este a Dunántúlon egyre gyakoribb lesz a csapadék, a szél helyenként megélénkül, néhol erős, viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Szeretettel köszöntelek, kedves hallgató, Babik Edit vagyok, és a mai műsorban egy szigligeti kirándulásra hívlak benneteket a Villa Kabalába. Igen, jól hallottátok, Kabalának hívják ezt a kis romantikus helyet, amelyről ma beszélgetünk, és szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy szinte mindannyiunknak volt, vagy van az életében egy kabalája. Egy tárgy, ami velünk kell, hogy legyen, vagy egy olyan mozdulat, amit meg kell ismételni ahhoz, hogy szerencsénk legyen. Például, hogy sikerüljön egy vizsga, vagy csak egészen egyszerűen azért, hogy jól menjenek a dolgaink. A mai műsorban Fölföldi Pétert az ő kabalájáról kérdezem, a Szigligeten lévő Villa Kabaláról. Szia Péter, köszönöm, hogy ma egy hosszú utat tettél meg, hogy a vendégem lehess. Szeretettel köszöntelek.
3: Szia, én is üdvözöllek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És igen, valóban igazad van, most már lassan 10. éve ez az én és a mi kabalánk, amit ott megvalósíthattunk Szigligeten. Egy 6 szobás kis panzió és egy pici kis kifinomult konyhával rendelkező étterem formájában.
2: És jól mondtam, hogy ez egy nagyon bájos, nagyon romantikus kis hely, és hogy egy picit még jobban beavassuk a hallgatókat, hogy hogy is néz ki a Villa Kabala, illetve onnan a kilátás. Tedd már meg, hogy leírod, te most érkeztél Szigligetről, szóval, hogyha odaállsz a nappali ablakába, akkor mit látsz onnan?
3: Szoktam mindig mondani a többieknek is, illetve abszolút vidéki, lelkületű helyi gyermekként azt érzem, 9-10 év után is, hogy reggel, amikor kinyitom a bejárati ajtót, és kinézhetek azon a gyönyörű ablakon, ami ott van a kis nappalinkban. Minden nap más arcát mutatja a Balaton, a fények, a felhők, és abszolút meghatározó ez az ember mindennapjaiba, hogy ezt átélheti. Valóban nagyon szép, van két kis domb szemben, a királyné szoknyája, illetve a Rókarántó hegy, aminek a Szent Háromsáv kápolna van a tetején, ami egy olyan lelkületet ad annak a környezetnek, ami abszolút egyedülálló.
2: azt mondtad előbb, vagy beszőtted a gondolataidba, hogy vidéki gyerekként balatoni gyerek voltál?
3: Én 100%-ban balatoni születésű, Badacsonyban nevelkedő gyerek vagyok, igen.
2: És akkor hogy indult el a te karriered? Mondjuk egyébként a balatoni gyerekeknél az nem ritka, hogy ők a nyarat, a hétvégét a vendéglátásban töltik, különösen nyáron, főszezonban.
3: Abszolút nem ritka. Az én édesapám 25-30 éve borral foglalkozik, ő volt a Szeremlei Hubának a fő borásza, úgyhogy én 10 éves gyerekként már a szőlőben kezdtem, és mint ahogy ez akkor jellemző volt, a pici vendéglátás az már ment ott a badacsonyi kis apartmanokban, úgyhogy mi is cimmerferisztettünk akkor már, úgyhogy tulajdonképpen vendégek között nőttünk már fel. Természetesen egy picit azért az már átalakult, de hogy gyerekként már majdnem cumis üvegből szívtuk mi ezt a vendéglátás történetet.
2: Az meg is fogalmazódott benned, hogy itt szeretnéd majd a jövődet elképzelni, vagy akkor még teljesen más, mondjuk a Csajokon kívül, meg a Balatonon kívül teljesen más foglalkoztatott?
3: Hát összetudtuk azért a kettőt fűzni, úgyhogy nem kellett minket akkor sem félteni, de abszolút egyértelmű volt az, hogy nekem a gondolatiságomból adódóan, a lelkületemből adódóan mindenképpen vidék és az otthon lesz az, ami a végső cél. Természetesen be kellett járni egy olyan utat, ami ezt megágyazta, mivel külföldön éltem, dolgoztam német, illetve angol nyelvterületen is egy pár évet, majd utána pedig Budapesten üzemeltettem egy éttermet, és onnan költöztem végül haza.
2: Akkor azt már tudjuk, hogy mi volt a cél, a Villa Kabala, de ki volt az, aki téged visszahívott ide, vagy hogyan jött ez a lehetőség az életedben?
3: Ez egy teljesen véletlen dolog volt, ugye a Petrával ketten üzemeltetjük jelen pillanatban is ezt, és álmodtuk meg a Villa Kabalát. Terjék Petrának hívják, és mi Budapesten ismerkedtünk meg, és közösen költöztünk tulajdonképpen haza az én környezetembe, az én környékemre egy családlátogatás során teljesen véletlenül felmentünk oda a villához. Én ismertem már ezt az épületet, ez egy ikonikus épület Szigligeten, az önkormányzati tulajdonban lévő Farkas villának ismerték az emberek. Tulajdonképpen ugye ez egy régi művészház, ahova mi beköltözhettünk, és mi a vendéglátással foglalkozhatunk. És az egyik barátom, a név is igazából innen jött, már régóta rágta a fülem, hogy költözzek végre haza. És ugye mivel én Budapesten csináltam az éttermet, kialakult életem volt, ezért még nem láttam magam előtt, hogy ilyen hamar haza fogok jönni. És mindig ő mondta, hogy jöjjek végre haza, hogy legyen kivel sörözni, és nyilván majd itt is megcsináljuk a szerencsénket, és ez lesz majd a mi kabalánk, és tulajdonképpen a név is innen jött.
2: Farkas István festőművésznek ez tulajdonképpen a műterme volt?
3: Abszolút. Amit mi ilyen kis nappaliként hívunk, az volt az alkotó tere, és tulajdonképpen ez a 30-as évek derekán épült, és ez volt az ő hétvégi háza. Nagyon-nagyon sok időt nem töltött, ott van több képe, ami ott született, és ott alkotta meg, de ugye mivel holokauszt áldozata lett, ezért nagyon sok ideje nem volt arra, hogy sok időt töltsön ott a Szigligeten a házban.
2: Hát ugye eleve egy műterem sem biztos, hogy alkalmas arra, hogy ott egy éttermet alakítsatok ki, de különösen, ha védett ez az épület, az még kevésbé, és hogyha pici terekből áll, mint ahogy a Villa Kabala is pici terekből áll, szóval én azt gondolom, hogy azért ez nagy kihívás lehetett a kezdetekkor megálmodni, hogy oké, akkor ide mit és hova tudunk majd elhelyezni, meg hol lesznek a vendégek ebben a térben.
3: A megvalósítása okoz inkább nagy kihívást a mindennapokban. Az, hogy mi ebben már akkor, amikor először megpillantottuk, láttuk a potenciált, és láttuk azt, hogy ez egy micsoda kis ékszerdoboz lehet, hogyha az ember megtölti élettel, megtölti egy szellemiséggel, hozzáteszi azt a pluszt, amit mondjuk egy ilyen épület megérdemel, akár a vendéglátás formájában, akár a napi szintű működés formájában. Úgyhogy mi tudtuk azt, hogy ebből mit lehet kihozni, de természetesen a megvalósítás az minden nap egy kihívás számunkra most is.
2: Na hát, hogyha többes számot használsz, akkor nézzük meg a csapatot is. Szóval oké, megérkezett a világot járt, Pestről hazatérő vállalkozó, hogyan teremt magának csapatot? És ami még fontosabb, hogyan őrzi meg ezt a csapatot?
3: ez minden nap egy új kihívás. Ugye a vendéglátás az egy olyan szakma, ahol egyedül el vagy veszve. Van természetesen egy-két olyan szegmense a vendéglátásnak, ahol egyedül is meg tud állni a helyet, de abban a szegmensben, abban a minőségben, amit mi szeretnénk képviselni, természetesen egyedül nem tudsz recepciós, felszolgáló, szakács, takarítónő és minden lenni. Úgyhogy talán a legfontosabb alapja a rendszernek az a csapat. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, abszolút mindig többes számként gondolunk a Villa Kabalára, mert hogy ez nélkülük nem jöhetett volna létre. Nagyon szeretjük azt, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozhatunk 4-5 éve, ami azt gondolom, hogy egyedülálló jelen pillanatban a vendéglátósok között. Természetesen mi is rengeteget részt veszünk a napi munkában, a napi jelenléttel, és mindig is azt gondoljuk, hogyha a vezérlő húz, akkor a többiek is ott vannak a csatában. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát mindenképpen a Petrán kívül meg kell említsem a séfünket, Szabó Andrást, aki pontosan úgy húz, mint ahogy ezt mi is tesszük, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit ő és a csapat együtt összerakott konyha szinten is, illetve hát a szellemiség szintjén, amivel nagyon-nagyon egyivásúak vagyunk, és egy irányba nézünk.
2: Mióta a csapat tagja András?
3: Hát Andris már több mint 7 éve. Tulajdonképpen mi a Petrával, amikor leköltöztünk a Balatonra, akkor volt egy valaki, akit akkor szakácsnak és séfnek hívtunk, nagyon sokat köszönhettünk akkor neki, de mi ezt hárman kezdtük el akkor, láttuk, hogy ezen majd kell változtatni, de tulajdonképpen 3 főből jutottunk el oda, hogy most több mint 10 vagyunk, és egy teljes operációt viszünk így.
2: És ahogy mondod, a fluktuáció az hát közelít a nullához, mondjuk így, mert nyilván erőfordulhat kisebb jövésmenés, de azt hiszem, hogy a Balaton partján ezt kimondani óriási érték, hiszen minden vendéglátója arról panaszkodik, hogy jönnek-mennek az emberek. Mi az, ami összetartja nálatok ezt a csapatot?
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell egy jó hangulat, egy jó légkör egy ilyen munkahelyen.
2: Ki a jó hangulat felelős?
3: Adjuk, vesszük a stafétát. Mindenkinek vannak nehezebb és könnyebb napjai, de alapvetően szerencsére nincs nálunk az a fajta szakács és pincér ellentét, ami azért nagyon sok helyen meg tud lenni, úgyhogy mindenképpen csapatként tekintünk saját magunkra, illetve hát olyan körülményeket kell megpróbálni a helyzethez mérten kialakítani a részünk is, hogy ez egy élhető dolog legyen. Elsőként vezettük be a Balatonon azt, hogy van délután konyhai szervízstopp. Az azt jelentette, hogy ebéd és vacsora szervizt csináltunk, ami a hasonló szintű helyeken, meg külföldön ez egy abszolút bevett szokás volt. A Balatonon mi voltunk az elsők, nagyon-nagyon furcsán néztek ránk, hogy a szezonban hogy nem vagyunk nyitva egész nap, de azt gondoljuk, hogy akkor lehet minőségi és kreatív munkát végezni, hogyha nem egy teljesen mosogató rongyként vannak az emberek tartva azért, mert augusztus van.
2: Ez érték a munkavállalónak is, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a munkáltatónak is bejött ez a szemlélet.
3: Igen, azt gondolom, hogy hosszú távon csak így lehet működni, attól függetlenül, hogy ez egy szezonális hely.
2: Előbb említettük a séfet, és hogyha már a téli szezon is szóba kerül, akkor nagyon sok mindenben lehet az a segítségetekre, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy számtalan díjat elnyertetek az utóbbi években. Például kint van a bejáratnál nálatok a Michelin csillag is. Ennek különböző válfajait nyertétek meg. Kérlek, hogy mesélj erről, egy picit mutassuk be, hogy mivel tudjátok csalogatni akár a külföldi vendégeket is, mert talán azért náluk már komoly turisztikai motiváció lehet ahhoz, hogy útra keljenek.
3: Abszolút ez érezhető is a vendég összetételben, mivel a külföldi országokban nagyon nagy kultúrája, illetve nagyon nagy igény van erre a fajta kifinomult gasztronómiára, amit a Michelin is képvisel. Amikor első évben a Michelin tesztelt vidéken is, akkor megkaptuk a Michelin ajánlását, nagyon büszkék voltunk rá, hogy kis családi vállalkozásként ekkora nagy nevű gasztronómiai kalauz eljutott hozzánk Szigligetre, odafentre a hegytetőre.
2: Mit jelent pontosan a Michelin ajánlás?
3: Ez pontosan a Michelin csillagnak a belépő szintje, ebből bármelyik évben lehet Michelin csillag, ami nálunk a különlegesség, és azt gondolom, hogy a séf is, a Petra is, és illetve magamat is mondhatom egy ilyen motorjának, hogy a fenntarthatóság az abszolút fókuszban van a mindennapjainkban, ami miatt pedig megkaptuk már rögtön az első évben a zöld Michelin csillagot, amit tulajdonképpen a fenntarthatóság miatt értünk el, amire pedig ugyanebben az évben voltunk a legbüszkébbek, az pedig az, hogy a Michelin ítészei szerint mi nyertük el a legjobb szervizdíjat egész országban, úgyhogy ez egy elképesztő büszkeség számunkra.
2: Na és akkor ezt is magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy pontosan mit jelent a szervizdíj, a szerviz elismerés.
3: Szerviz és welcome díjnak hívják a Michelinnél. Ugye ez egy mindig egy misztikum, hogy ők hogy és mi alapján pontoznak, hogyan kategorizálnak. Nagyon szubjektív, azt gondoljuk, hogy mi csak tesszük a dolgunkat, és pláne ez volt a legjobb érzés, hogy a szervizre is azt érezték, hogy ez egy olyan különleges légkört, atmoszférát hozott még az ételek mellé, ami egyedülálló volt az országban is.
2: Ez azt jelenti, hogy a felszolgálás, az az étkészlet, amivel kínáljátok, vagy pontosan mit tartalmaz ez?
3: A Michelin abszolút egy kerek egészet néz. Régebben jobban fókuszáltak csak az ételre, most már abszolút a légkör és természetesen a hozzátartozó, ha az étkészlet, a belső atmoszféra, a szerviz természetesen, az italkínálat, a borpárosítások, és most már egy igazi komplex élményt néznek ők is, aminek egy szerves része természetesen a szerviz.
2: És akkor beszéltünk a Michelin díjakról, de említsünk meg egy hazai díjatokat is, a stílusos vidéki éttermiségnek van egy Sakura díja, ami ugye tulajdonképpen a japán vendéglátói kultúrát igyekszik népszerűsíteni, vagyis az omotenashi, jól mondom?
3: Igen,
2: omotenashi, a vendégvárás filozófiája a japánoknál, ugye, ami tulajdonképpen három pontra helyezi a hangsúlyt, tudd meg, hogy mit szeretne, mire vágyik a te vendég, dolgozz ki minden apró részletet, és az utolsó pont a hála, hogy legyél hálás a vendégeknek, hogy nálad volt, hogy téged választottak.
3: Azt gondolom, hogy valahogy ezt mi vidéki vendéglátósokként nem megszervezve és egy multi gondolkodással összerakva csináljuk, hanem ez valahol egy picit belülről jön. Nem csak nekünk, de hogy azoknak az embereknek a gondolkodásmódja, akikkel együtt dolgozhatunk. Egyivásúak vagyunk, és ők is, mindenki szeretne adni magából egy picit ez alatt az élmény alatt, ameddig a vendégek ott tartózkodnak. És az a hála, amit tulajdonképpen ugye az a legszebb ebben az egészben, hogy ez egy oda-vissza játék, tehát nem csak a vendég hálás azért, mert ő kapott egy élményt, hanem mi is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy adhattunk egyet. És ez akkor működik igazán, hogyha mind a két oldalról ez a fajta alázat, ez a szerves része a mindennapoknak.
2: Hogyha már idegen kultúráknál tartottunk történetesen a japánnál, akkor mi az, amit te a különböző országokban tanultál? Vannak olyan fix pontjaid, olyan cölöpök, amit azt mondod, hogy igen, én ezt az angol nyelvterületen tanultam, ezt a német nyelvterületen, a japánt azt már behúztuk egy picit, bár nem tudom, hogy dolgoztál-e ott, de minden esetre az a szellemiség, az ugye mégiscsak itt van nálatok, és szívből jövő. Szóval, hogy vannak-e olyan emlékeid, ami berögzült, és ami milyen nyomot hagyott benned más kultúrákból?
3: Hála a jó Istennek volt lehetőségem akár német, akár angol nyelvterületen jó helyen dolgozni. Nem külön egy dolgokat emelnék ki ebben. Én azt gondolom, hogy a nagy séfek, illetve nagy régi vendéglátósok azért tudtak nagyon sokáig jutni, illetve azért maradtak meg ebben a szakmában, mivel iszonyatosan nagy fejlődni akarás, és iszonyatosan nagy alázat van bennük. És ezt nem azt mondom, hogy itthon nem volt abban az időben, de hogy kint ennek sokkal nagyobb kultúrája volt, mivel az a fajta gasztronómia, amit mi is csinálunk, előre haladott állapotban volt mondjuk ezelőtt 10 évvel külföldön Magyarországhoz képest. És ugye, ha csak például a fenntarthatóságot nézzük, nem kell messzire sem menni, egy Ausztriában levő magas kategóriájú konyhában, vagy akár vannak ismerősök, akikhez jártunk ki gyerekkorunkban, nem igazán értettük, hogy a vasárnapi ebéd után miért van az, hogy hatféle kukába szórják ki a szemetet, amikor megvolt az ebéd. És furcsáltuk azt, hogy a hölgytagok a családban pakolnak, rámolnak, a férfi tagok pedig mennek, és a szelektívet viszik ki minden vasárnap, külön színre gyűjtve ezelőtt mondjuk 20 évvel. És ugye, hogyha az ember ezekből kap egy bizonyos fajta injekciót, és ezt a magáéval tudja tenni, és ezt ugye utána később ezt láthatja mondjuk egy profi konyhában is, hogy ha a séf, vagy természetesen a srácok bármit dolgoznak a konyhában, soha nem látunk rendetlenséget. Azért, mert szervezve van, és azért, mert hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a technológiát úgy sajátítsd el, minél kevesebb veszteséget termelj, és azon felül, hogy csak szelektíven gyűjtöd a műanyagot, ez annál sokkal-sokkal összetettebb tud lenni.
2: Na akkor erről is beszélünk majd még a műsor második részében, meg arról a bizonyos folyamatos fejlődni akarásról, a folyamatos megújulásról, ami bizony a ti konyhátokban nap mint nap jelen van. Úgyhogy kedves hallgatók, innen folytatjuk a beszélgetést majd Fölföldi Péterrel, néhány perc után várunk vissza benneteket a rádiók mellé.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél három, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A szociális és családügyi miniszter ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, 400 az ország számára rendelt túlárazott, illetve mérgező anyagokat tartalmazó konténerkazánok beszerzése miatt. Ezek közül 200 kínai gyártmányú volt és mérgező aszbesztet tartalmazott. Mindez még a Fidesz kormány idején történt, túlárazott 10,5 milliárdos beszerzésről van szó a minisztérium szerint. A végfelhasználók állami intézmények, ahol idősek és gyerekek vannak elhelyezve, de a pelletkazánok közül kettő üzemel mindössze, az egyik büntetés végrehajtási üzemben, a többit be sem üzemelték. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra a csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től csökken 27-ről 5%-ra. Az előterjesztésben azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor két kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A sérülteket a Cannes, a Nizzai, az Antibéi és a Toulon-i kórházakba vitték. Az eltűnt utas felkutatására éjszaka a nagyszabású kutatási művelet indult hajók és helikopterek segítségével, de a keresést hajnali 3 órakor fel kellett függeszteni, ma újra indult már búvár egységekkel. Törökország számára már nem prioritás az Európai Uniós csatlakozás, ugyanakkor továbbra sem mondott le az EU tagságról, jelentette ki Recep Tayyip Erdoğan török elnök az Al Jazeera-nak adott interjúban. Törökország 1999 óta tagjelöltje az Európai Uniónak, a csatlakozási tárgyalások 2005-ben kezdődtek, de mára befajtak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok törökországi helyzetének romlása miatt. Az utóbbi időben különösen sok bírálat érte a török vezetést az ellenzékkel szembeni fellépés miatt, mindenekelőtt Ekrem İmamoğlu volt isztambuli főpolgármester bebörtönzése kapcsán. İmamoğlu a Silivri börtönkomplexum bíróságán zajló tárgyaláson egyébként teljes képtelenségnek nevezte az ellene és másik 3 vádlott ellen emelt, úgymond politikai kémkedési vádakat. İmamoğlu-t egyebek mellett korrupcióval, pénzmosással és bűnszervezet létrehozásával vádolják. Elsődleges célunk, hogy a jövőben is, hogy Irán ne juthasson semmilyen módon, semmilyen formában atomfegyverhez. Ez Donald Trump írta a True Social közösségi oldalán. Az Egyesült Államok és Irán júniusban írt alá tűzszüneti keret megállapodást, amelyben a fegyvernyugvás mellett a felek leszögezték, hogy Irán nem fejleszt nukleáris fegyvereket. Teherán korábban többször hangoztatta, hogy nukleáris programja békés célokat szolgál, nincs szándékában atomfegyver fejlesztése vagy beszerzése. 13 éve nem látott szintre emelkedett a német hadsereg aktív állományának létszáma, amely július végén elérte a 186.700 főt, mindenről a német védelmi minisztérium számolt be. A Bundeswehr létszáma egy év alatt 3700-al 2%-kal emelkedett. A német kormány 2026-ra 186 és 190 ezer fő közötti aktív katonai állománnyal számol, így a hadsereg jó úton halad az idei cél teljesítése felé. Németország az elmúlt években jelentősen növelte védelmi kiadásait és fegyveres erőinek létszámát, miután a hidegháború végét követő évtizedekben nagymértékben visszafogta katonai kiadásait.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában nincs jelentősebb mozgás a tőzsdéken, 1,1%-kal mennek lefelé vagy felfelé az indexek, talán az olasz tőzsde 0,3%-os emelkedése a kivétel, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1590-es szinten jár. A hazai értéktőzsde 0,2%-a gyengül, 150.260 pontra buksz, a forgalom 4.624 millió forint. A MOL 0,3%-a drágul 4.974 forinton, pár forintos mínuszban az OTP 46.040, a Richter 0,8%-kal erősödik 12.900, a Magyar Telekom 0,5%-os emelkedésben 2.618 forinton, egyre mélyebben a 4iG, amely 5,4%-os mínuszban most már 1.760 forinton jár. Az euróért 362 forint 50 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
1: Erősen felhős idő várható, sok napsütés a déli délkeleti megyékben lesz. Késő délutánig csak helyenként alakulhat ki eső, majd este a Dunántúlon egyre gyakoribb lesz a csapadék. A szél helyenként megélénkül, néhol erős, viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. 14 óra 36 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Fölföldi Péter, a Szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója. És Péterrel ott hagytuk abba a beszélgetést a műsor első részében, hogy mennyi mindent tanult ő a külföldi szakmai útjai során, és éppen a fenntarthatóságnál vágtuk el a beszélgetésünk fonalát. Ugye ez most már Magyarországon is egy általános tendencia, hogy rövidellátású lánccal igyekeznek az éttermek beszerezni az alapanyagokat, és egyáltalán az egész tevékenységüket folytatni, ami azért nem olyan egyszerű.
3: Nagyon nagy kihívást okoz ez, azt gondolom, a mindennapjainkban. Mondhatom azt is, hogy nem a legjobban nekem, mert hogy Andris, a séfünk, több mint 30 kisbeszállítóval van napi kapcsolatban, ami egy elképesztő nagy energia még amellett, hogy az ember imád főzni, és kóstolómenüket készít, és értéket teremt, de ennek az előkészülete, ez legalább akkora energia, hogy ezt az ember össze tudja tenni. Úgyhogy Andrisnak mindenképpen nagyon nagy hála, hogy ezt a konyhában meg tudja valósítani. Pontosan ezért is alakítottunk ki egy olyan szisztémát, és ez neki volt a legnagyobb, és a mai napig a legnagyobb missziója, hogy állandóan változik a menünk. Ami amiatt van, mivel még nem tudjuk a hét elején megmondani, hogy mik azok az alapanyagok, amiket be tudunk szerezni. Úgyhogy a mi stílusú konyhánkban azért ez nem túl jellemző. Általában havi vagy szezon menüket írnak a séfek és készítenek az éttermek. Nálunk ez abszolút heti szinten változik. Tulajdonképpen abból főzünk, amit a hét elején be tudunk szerezni.
2: Ami van, vagyis a fókuszban az alapanyag van, és ugye amikor azt mondtad, hogy 30 beszállítóval tartja Andris a kapcsolatot, akkor az azt jelenti, hogy itt kistermelőktől vagy olyan mikroközösségektől szerzitek be az alapanyagot, ami bizony személyes kapcsolatokat igényel, és nem arról van szó, hogy egy nagy áruházlánctól online megrendelitek a nem tudom én, havi vagy heti szállítást.
3: Nagyon-nagyon szeretjük ezeket a kis emberi kapcsolatokat. Rengeteg olyan pici kistermelő, állattenyésztő, akik még családi vállalkozásban vannak, nagyon-nagyon hasonló gondolkodással, mint ahogy mi éttermi vagy privát szinten, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük természetesen. Ez lenne szerintem mindenkinek a célja, hogy ők jó minőségű alapanyagokat termeljenek, készítsenek, mi pedig ezekből a jó alapanyagokból a vendégek asztalára tehessünk valami jó ételt.
2: És olyannyira figyeltek a fenntarthatóságra, hogy mesélted, hogy például, ha csak lehet narancslevet, nem alkalmaztok, mert hogy az például nem terem a kertetekben, sok minden más megterem, hanem helyette egy hazai terméket használtok.
3: Pontosan így gondolkodunk, és a zero waste, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, gondolkodásmódnak az egyik alapvető része a konyhai munka, de természetesen ezt próbáljuk kint a vendégtérben és a pultban is az italok terén minél jobban alkalmazni. Az egyik példája ennek a narancs kérdés. Nem teljesen űztük ki természetesen a konyhából, de próbáljuk minél kisebbre, vagy inkább a nullára redukálni a használatát, mivel van ennek egy helyettesítő terméke, amit mi elképesztően szeretünk, és a szomszéd faluból jön, az egy badacsony tördemici homoktövis, aminek az antioxidáns és a vitamin tartalma legalább olyan magas, hanem magasabb, mint a narancsé, csak mondjuk biciklivel is át tudja hozni a termelő akkor, amikor szükségünk van rá, és kicsit jobban is esik abból inni egy jó homoktövis szörpöt a nyáron, mint egy narancslevet.
2: Egyébként, aminek el is szoktunk már az ízétől, nem? Szinte újra kell tanulni a hazai gyümölcsöknek, meg zöldségeknek az ízeit, mert így, ahogy mondod, már megszoktuk a narancsét, de a homoktöv is idegennek tűnik, pedig itt terem. Körülöttünk terem.
3: És ez a sajátunk természetesen, ugye a mostani kicsit elkényelmesedő világban sokkal könnyebb bemenni egy boltba és venni narancsot vagy narancslevet, pláne ami ugye dobozba van bezárva, majd utána azt kidobjuk. A homoktövisnek például az az egyik sajátossága, hogy nagyon nehéz vele bánni, mivel ugye téli időszakban hidegben kell szüretelni, nagyon szúrós, és hát ezzel sok meló van. És ugye a mai emberek próbálják ezt megúszni. Hála Isten, a mi tördemici beszállítónk az szeret küzdeni az elemekkel, úgyhogy nagyon finom homoktövisünk van egész évben.
2: Na most viszont, hogy említetted a szüretelést, erről eszembe jutott egy másik növény vagy élelmiszer, amit ott jártunkkal meséltél, hiszen belépve hozzátok, gyönyörű oliva fák voltak a bejárat mellett cserébe ültetve, és hát meséltétek, hogy ezek honnan származnak, illetve nem is biztos, hogy ezek a fák, de hogy ti az oliva olajat is személyesen hát préselitek, megszüretelitek? Az sem itthon persze.
3: Tulajdonképpen igen, van egy nagyon jó barátom, ő félig olasz, és erre tette fel ő is az életét, csak félig olasz származása miatt örökölt a nagypapájától egy egész nagy oliva ültetvényt, és nekünk, vagy nekem legalábbis most tervezünk, hogy végre csapatostul tudjunk menni, és mindannyian ott kint legyünk a következő szüretben, mivel ugye október vége, november elején lehet szüretelni az olivát. Nekünk addigra lemegy a szezon, úgyhogy reméljük majd a következőben már mindenki részt tud ebben venni, de az a egyedisége ennek a dolognak, hogy saját magunk által szedett oliva az, ami az asztalra kerül a vendégeknél, vagyis hát a villában, és ez az elképesztően nagy tudásvágy, ami bennem, illetve bennünk is van, nagyon mozgatott, hogy hogyan lesz az olivából olyan olivaolaj, amire büszkék lehetünk, úgyhogy a teljes technológián végigmentünk, saját magunknak szüreteltük Olaszországban, préseltettük, és aztán hoztuk haza magunknak, úgyhogy saját az olívaolajunk is.
2: Figyelj, az olasz életérzés mellett sem lehet elmenni. Biztos, hogy onnan is ragadt rátok valami.
3: Reggelig tudnék erről mesélni, hogy milyen jó élmények voltak akkor, amikor mi kint lehettünk, és eltölthettünk egy igazi, tradicionális, vidéki olasz családnál. Talán egy hetet voltunk legutóbb kint, és hogy a mamma hogy főzi este a családnak a vacsorát, hogy hogyan pihennek, hogyan lassulnak be egy picit, hogyan legyenek még produktívak, és elképesztően példaértékű az, hogy ők a család szentségéhez hogy állnak, és hogy ez mennyire fontos lenne számunkra is, hogy a rohanó világ mellett egy pici fókuszt ennek is adjunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó élményekkel jöttünk haza, életérzés, illetve hát nyilván az olívaolaj kapcsán is.
2: Most, hogy az olaszok szóba kerültek, nekem beugrott egy emlék, és mindjárt kötöm hozzátok ezt az emléket is. Muraóba járunk síelni, és Kreisbergben, a hegyekben van egy, hát egy gerendás kis parasztház, amit második generációs olasz család üzemeltet. Szilvánónak hívták az első tulajdonost, ő egy gitáros zenész volt, és Hát amikor nagy hó volt, még réges-régen, akkor nagyon nehezen lehetett a földúton is följutni ebbe a kis, szintén ilyen romantikus, gyönyörű kilátással bíró helyre. Ma már könnyebben fel lehet, mert nincsenek olyan nagy havazások már, és én náluk láttam először Silvánónál olyan tányért, amibe Dombor nyomottan volt az ő cégnevük beírva, tehát a Silvánó felirat. És most hozzátok betérve, ugyanezt láttam, és szinte előjöttek azok a szép emlékek, mert hogy nem véletlenül kaptátok ti ezt a szervizdíjat, azért nálatok a poharak, a tányérok, mindenben ott van a kezetek, a gondolatotok, a szellemiségetek nyoma, mesélj erről nekem. Szóval azokról a kerámia tányérokról, meg üvegpoharakról, amiket te magad csinálsz.
3: Igen, sajnos állandóan kattog az agyam valamin, amivel egy...
2: Sajnos.
3: Egy kicsit ki lehet lógni a sorból, és egy kicsit egyedit lehet készíteni, illetve egy

0: az étteremnek a teljes edényzete az saját kerámiákban kerül a vendég elé.
1: Oké, és ott vannak ezek a poharak is, amit első érintésre úgy tűnt, mintha egy boros üveget emelnék fel. Pohár volt, de nem tudtam nem észrevenni, hogy valami köze van a boros üvegekhez.
0: Igen, valami nem stimmel a vizes poharainknál sem, illetve már vannak ilyen tányérjaink, mivel rengeteg üvegszemét termelődik egy étteremben. És borzasztóan zavart az, hogy nekem állandóan menni kellett a szelektív kukáknál zajongani, és a helyi emberek mindig nagyon furcsán néztek rám, hogy miért csörgök-zörgök itt az ő lakásuk előtt.
1: Komoly alkoholista lehet ez az ember.
0: Mindig úgy néztek rám megvetően, úgyhogy ez ellen próbáltam valamit kitalálni, hogy tudnánk felhasználni újra ezeket az üvegeket. Úgyhogy kitanultam az üvegvágást, illetve most már olvasztom az üveget, amiből ilyen üvegszemétből tányérokat készítek, ami már szerepel természetesen a kóstolómenünk egyik fogásánál, úgyhogy lecseréltük a vizes poharainkat elvágott, használt, olvasztott boros üvegekre, és hát próbálunk itt is egyediek lenni, illetve hát kisebb szemetet termelni a hátralevő életünkre.
1: Tetszik a ti szemléletetek, és mindig azt érzem, hogy én civilként is tanulok tőletek egy csomó mindent. Gondolom a vendéglátósok ugyanígy, és azért ti néhány körnek, például a balatoni körnek is tagjai vagytok, de van egy teljesen új szerveződésetek, az Asztaltársaság, ami tulajdonképpen egy, hát egy szellemi közösség, mondhatjuk ezt, egy együtt gondolkodók köre, amikor nem tudtok fizikailag ott lenni az étterembe, akkor is inspiráljátok egymást.
0: Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk megvalósítani ezt a gondolatot, mi ezt tulajdonképpen egy támogatói közösségnek hívjuk, az Asztaltársaságot, mivel rengeteg olyan törzsvendégünk van, aki éves szinten járna hozzánk, viszont a téli időszakban ők is elmaradoznak, mivel ugye kevés olyan pont van a balatoni téli időszakban, amit mondjuk egy éttermen kívül ki lehetne használni, ami nyilván mi is dolgozunk folyamatában, ezért kitaláltunk egy ilyen online asztalt, egy ilyen online közösséget, hogy milyen lenne az, hogyha egy asztalhoz le tudnánk ülni, ami az éterben van, és ezért találtuk ki ezt az Asztaltársaságot, ahol tulajdonképpen piacokat teremt tettünk, és a hónapokat elneveztük különböző piacoknak, amiről lehet mesélni, amiről lehet beszélni, amiről mi is elmeséljük a mi gondolatiságunkat, hírleveleket készítünk, videókat készítünk, és tulajdonképpen ez az Asztaltársaságnak a szellemisége, úgyhogy sok szeretettel látunk bárkit az asztalunknál.
1: Lehet inspirálni és inspirálódni, akár pontosan ezen a platformon is. Hogyan látod az utánpótlást? Hogyan látod az új generációt? Mennyire látnak ők tisztán ezen a pályán? Mert ugye most látják a csillogást, villogást, előtérbe kerültek a séfek az utóbbi időben, de vajon tudják-e, látják-e, hogy mi van e mögött, a szakma mögött? Egy konyha technológiát el tud lesni, beírja Google-be, vagy ChatGPT, gyönyörűen elmagyarázza neki, hogy mit, hogyan készítsen. De azért kell más is ehhez a szakmához.
0: Hogyne, rengeteg alázat, tanulás és lemondás, amit számunkra is egy nagy cél. Andrisnak a konyha részén, nekem inkább a gondolatiságban, illetve hát a kinti szerviz részen, de hogy eljuttassuk a mai fiataloknak a technológiai tudás mellett azt a fajta hozzáállást, alázatot, amit igényel ez a szakma. Nyilván minden szakmára az ember ezt mondja, de hogy azért ahhoz, hogy valaki szakács legyen, és mondjuk kibírja a monotonitást, kibírja a hosszú órákat, kibírja a nagy terhelést, a meleget, akár kint a szervízben szintén a rengeteg órát, a rengeteg talpalást, ezekre meg kell érni, ezeket el kell mondani az utókornak, és nem azt, hogy emiatt elrettenjen az ember, hanem hogy pontosan a mi feladatunk az edukálásban is az, hogy megszerettessük a fiatalokkal ezt a szakmát, mert hogy ha ez nem lenne elképesztően csodálatos, és mi ezt nem imádnánk, akkor nyilván nem csinálnánk. Nekem szerintem, és ezzel többen vagyunk így a kabalában is, hogyha minden napunkat a számítógép mellett kellene tölteni, akkor valószínűleg szépen mondva sem lennénk ennyire produktívak, de hogy az a fajta

0: rengeteg élmény, emberek megismerése, azok a mindennapok, amit a nehézségek ellenére mi megélhetünk, azért mi elképesztően hálásak vagyunk.
1: Szoktál segíteni fiatalokat, vagy fordulnak hozzád, vagy aki betér oda esetleg, be akar-e nézni valahova? Van ilyen tapasztalásod?
0: Már régóta próbálunk megágyazni egyfajta gondolatnak, amit mi szeretnénk megvalósítani. Nyilván meg is fogunk, csak idő kérdése. Elkezdtünk workshopokat bevezetni a Kabbalában. Van jelen pillanatban is háromféle workshop. Az egyik az egy kerámia workshop, amit én tartok lent a műhelyben.
1: Hogy nem?
0: Egy kicsi betekintést, egy ilyen kicsit feledésbe merülő kézműves szakmába, ami előhozza az embereknek a kreativitását, úgyhogy ezt én is nagyon élvezem. Ugyanez a kreativitásnak az előhozása az a konyhában is jellemző, azt Andris, illetve a konyhai személyzet tartja. Egy nap a konyhában tulajdonképpen egy ilyen degusztációs menüre való felkészülés, illetve a lányok tartanak egy fermentált ital workshopot, ahol egy pici betekintést kaphat a vendég, hogy hogyan lehet probiotikus limonádékat, hogyan mennek az erjesztések, kombucsa, vízi kefir, hogyan lehet egy kicsit egészségesebben élni minden nap. És ezek azok a workshopok, amik azért születtek tulajdonképpen, mert hogy egy nagy célunk, hogy egy mentorprogramot elindítsunk majd a villában, megpróbáljuk a fiatalokat egy picit erre a pályára ösztönözni, hogy az iskola után lássanak olyan helyet is, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt élvezni, és hogy lehet ebben sikereket elérni.
1: Szóval az első lépcsőfok az mindenkinek szól, a második lépcsőfok már az utánpótlás csapatnak, a fiataloknak, akik a szakmában szeretnének elhelyezkedni.
0: Pontosan így van, és hát ha csak azt látom magam előtt, hogy a séfnek hogy csillog a szeme, hogyha egy érdeklődő fiatal van a konyhájában, aki ezt nagyon szeretné csinálni, alkotni és ízpárosításokat megvalósítani egy tányérra, akkor már azt szerintem mindenkit inspirál, és a mai mindennapokban a rengeteg social media, telefon használat mellett ezek elképesztően szerintem felerősödnek.
1: Milyennek látod a Villa Kabbala kilátásait? Hogyan látod ott a jövőt 5-10 év múlva?
0: Pontosan ugyanilyennek, mint most, csak lesz még egy-két ötlet, amit még meg kell valósítanunk. Úgyhogy abszolút minőségre törekvés, a természet, az alapanyag, az emberek szeretete, és ennek egy pici átadása, ami egy fő cél, hogy ebből egy picit az utókornak adhassunk, ebből a szellemiségből, és azt gondolom, hogy a villának a mai napig is ez, és ez is lesz a jövője, hogy ezt a szellemiséget, ezt megtartsuk, amit mi ott képviselünk.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, öröm volt veled beszélgetni.
0: Nagyon köszönöm én is, szintúgy nekem is, köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, Fölföldi Péter volt a vendégem, a Szigligeti Villa Kabbala egyik megálmodója, akivel a személyes vendéglátásról, a környezettudatosságról, a folyamatos megújulásról, a játékos kíváncsiságról és a szakma szeretetéről beszélgettünk. Hogyha visszaszeretnétek hallgatni ezt a mai vagy a korábbi beszélgetéseimet, akkor keressétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket, búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az olajár továbbra is magas szinten ingadozik, miközben az amerikai-iráni konfliktus továbbra is elhúzódik, gyakorlatilag megoldatlan. A Hormuzi szorosban újabb támadások történtek hajók ellen, és hát gyakorlatilag Izrael fokozza a háborús tevékenységét Libanonban. A fizikai olajellátás ugyanakkor egyelőre azért töretlen, nem szakadt meg jelentős mértékben. A kőolaj nagyjából most egy 1%-os pluszban jár, a Brent $89.35, míg az amerikai könnyolaj $83.04 jár.
0: Tőzsde hírek.
2: Európában a főbb indexek vegyesen teljesítenek, Dél-Európában az olasz tőzsde megy felfelé 0,3-del, a spanyol 0,3-del gyengül, a francia tőzsde 0,3-del csökken, a frankfurti DAX gyakorlatilag stagnál, mint ahogy a londoni FTSE is. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1600. A hazai értéktőzsde 0,1%-kal gyengül 150.348 ponton, 4.769.000.000 forint a tőzsde forgalma. 0,3%-kal erősödnek a MOL részvények, 4.976 forinton jegyzik őket, az OTP 0,2%-os pluszban 46.060, a Richter 0,6%-kal gyengül 12.920, a Magyar Telekom 0,6%-os mínuszban 2.614 forinton, a Farage 5%-kal esik, 1767 forinttal jár. Emelkednek a Rába részvényei ugyanakkor 6,6%-kal 3795 forinttal jegyzik őket. A devizapiacon az euróért jelenleg 362 forint 20 fillért kell adni. Az ország szociális és állami intézményei számára rendelt túlárazott, illetve mérgező anyagokat tartalmazó konténerkazánok beszerzése miatt tett feljelentést Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter ismeretlen tettes ellen. A feljelentés szerint a 400 pellet kazánt, amelyeknek a fele kínai gyártmányú volt, a Fidesz kormány ideje alatt túlárazva 10,5 milliárd forintért rendelték meg. Ráadásul ezekből mindössze 2 üzemeltek be egy büntetés végrehajtási intézetben, a többi évek óta áll a magyarországi szociális és gyermekvédelmi intézmények telephelyein. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé. A módosítást Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től csökken majd 27-ről 5%-ra. A tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezzel indokolja a forgalmi adó csökkentését a kormány. Az áfa csökkentés egyébként érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. Lezárult a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi tisztségeire kiírt pályázatok benyújtási határideje. Az elnöki pozícióra 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesére 68-an pályáznak, írta a Hontosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke. A pályázatok értékelése ma kezdődik, az augusztus 24-ével kezdődő héten pedig már a kiválasztás, a személyes meghallgatás lesz soron. A pályázatok értékelése több szakaszban zajlik, tisztségenként a legtöbb pontot elérő három pályázó kap meghívást, emellett valamennyi képviselőcsoport az országgyűlésben tisztségenként további egy-egy pályázó meghívását kérheti. Egy embert nem találnak, 10 megsérültek, amikor 2 kisebb hajó összeütközött a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A sérülteket a Cannes, a Nizzai, az Antibes-i és a Toulon-i kórházakba vitték. Az eltűnt utas felkutatása éjszaka nem valósult sikeresen meg, ezért ma a csendőrség búváregységei folytatták az öböl mélyén a kutatást. Egyelőre nincs arról információ, hogy megtalálták volna az eltűnt utast.
0: Időjárás jelentés.
2: A délután hátralévő részében egyre inkább csapadékos időjárásra van kilátás, főleg az esti órákban. A szél helyenként megélénkül, most éppen 32-37 fok van, este 15-22 fok várható. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 15:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
3: Köszönünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynöksége és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora. Itt van velünk
4: Radankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
3: És velünk van Tóth Gergő szövegíró is, akit egy ideig nem hallhattatok a Rebriefben, most ismét visszatért hozzánk. Nem a stúdióból jelentkezünk, hanem a 2026-os Sziget Fesztiválról. Miért vajottunk a Sziget Fesztiválra, Gergő? Koncerteket fogunk nézni?
4: Természetesen nem, hanem márka megjelenéseket, márka kitelepüléseket a Sziget Fesztiválon.
3: Javasoltál egy munkamódszert, mi lesz a munkamódszerünk?
4: Úgy fogunk neki indulni, hogy nem nézzük a térképet, hanem amit kiszúrunk, ami felkelti az érdeklődésünket, oda-oda megyünk, valószínűleg akkor az jobban működik, mint más márka kitelepülés.
3: Vágjunk bele! Szerintem egy elég zavarba ejtő az első kitelepülés, amiben így belebukkanunk, nyilván nem lehetne ez később is, de ez az első, ahol így megálltunk, ami igazából egy vitrín, amiben van egy magas sarkú, meg egy női táska, és gyakorlatilag a szexmunkásokról és a szexmunkások kizsákmányolásáról szól. A kitelepülés lényege az, hogy beállhatsz egy ilyen vitrínszerűbe, mint hogyha szexmunkásként kellene egy amszterdami vöröslámpás negyedes vitrínben állnod, és akkor erről lehet készíteni egy fényképet, nem sokan állnak be. Tehát, hogy így az emberek így ide jönnek megnézni, de maga az, hogy tényleg csináljanak egy ilyen fényképet magukról, az nem történik meg.
4: Gyanítom, hogy ott az a nagy GBL hangfal, az egy idő után zenét is fog tolni magából, és akkor majd sokkal többen megállnak, meg amikor besötétedik, akkor ez a piros lámpa fog tudni érvényesülni. Úgyhogy valószínűleg akkor majd itt beindul a biznisz, mert mint úgy értem, hogy az a fajta biznisz, hogy az információ átadás.
3: Ez a Risép Alapítványnak a kitelepülése érdekes. Érdekes, hogy így, szerintem ők arra számítottak, hogy többen fognak ide beállni.
4: Ami így is lesz, mondom, csak sötétedés után.
3: Tehát megnézzük. Na, most kiderül igazából, hogy a Tóth Gergő szövegíró kolléga milyen tehetséges rádiós. Az a lenne a feladat, hogy a kirakat tárgyakat, azokat próbáld meg így a hallgatóknak elmagyarázni, hogy mi az, ami így a szemed előtt van, és hogyan tudnád leírni, mik lehetnek ezek a tárgyak.
4: Nem tudom, első körben kínzó eszköznek tűnnek, második körben gondolom a fákat ilyen összetekert fonalakkal, és nem tudom, ilyen gumiszallagokkal tudják megmászni, aztán legaljazni az elszáradt gajakat, ágokat, illetve még el tudom képzelni, hogy ezek valamilyen szinten ilyen kéreg, lefejtő eszközök, de fogalmam sincsen.
3: Na, te már ügyesebb vagy, mert Zöld Budapest Főkert kitelepülésnél vagyunk, és előzőleg én már jártam itt, mielőtt te jártál volna itt, és én megtudtam, hogy ezek a szerszámok így azért vannak kitéve, meg arra használják őket, hogy amikor egy fa ága az így letörne, akkor ezzel lehet rögzíteni a többi faághoz, hogyha jön a nagy szél vagy vihar, akkor így ne törjön szana széllyel a fa. Tényleg nagyon zavarbejtő tárgyak, és gyakorlatilag ez volt az, ami így megállította a Zöld Budapest kitelepülésnél engem. Ez volt tehát a kis kitérőnk a civil faluba, ahol tényleg érdekes kalandban volt része annak, aki a Főkert és a Zöld Budapest sátrat megközelítette. Főkert tetoválással gazdagodtam. Innen megyünk tovább, és megnézzük azt, hogy a kereskedelmi márkák mire jutottak idén a sziget kitelepüléseikkel. Célba dobásáért jár az Aperol Spritz, meg a Prosecco a Aperolnak a kitelepülésén. Most vagyunk a The Buzz nevezetű színpaddal szemben, és sorok állnak.
4: Persze, mert mindenki ki akarja, vagyis össze akarja dobni magának az aperolját, aminek a Prosecco a része, szóval nem tudom, lehet, hogy külön is van Prosecco, ezt majd meglátjuk. De ami ennél sokkal nagyobb, az a hátad mögött van egy kb. 3 méter átmérőjű óriási tükörgömb. Na majd amikor ezt elkezdi dobálni a közönség, akkor itt szerintem innen majd senki nem akar elmenni, mert ez annyira jól fog kinézni.
3: És az Aperol az tényleg az egyik leglátványosabb kitelepülést csinálta meg így a márkák közül. Van terasz, van bár, nagy bár, és vannak inkább pihenőhelyek is. Még egy olasz alkoholos kitelepülés, amit meg kell említeni, és ráadásul pont az Aperolékkal szemben van, ez a Peroninak a kitelepülése, amelyik talán az egyik legdemokratikusabb, vagy legalábbis legelérhetőbb VIP teraszt üzemelteti, ugyanis elég egy Peronit venni ahhoz, hogy fent valaki a teraszról élvezhesse itt a The Bass színpadnak a koncertjeit.
4: Jó, és akkor egyrészt mire várunk, másrészt meg hol vannak azok az óriás székek, amik tavaly itt voltak a Peroninál?
3: Lehet, hogy a másik oldalon, mert a másik oldalon van egy kvázi fotózáshoz összerakott setting, egy kis furgonkával és az óriás nyugszékekkel? Mindjárt kiderül. Megvannak a nagy székek.
4: Ó, igen, és a nagy Peronik.
3: Mi az, ami igazából itt átadódik nekünk, és miért van az, hogy még mindig erről a kitelepülésről beszélünk? Miért van az, hogy ezt ennyire tudjuk és szeretjük körbejárni?
4: Nagyon szépek a színei. Ez a kék és a fehér, tiszta mediterrán hangulatba jöttem. Mennék is most azonnal. Vennék repjegyet, ha lenne esetleg, vagy esetleg nyernék repjegyet, hogyha lehetne valahol. Nem tudsz egy ilyen kitelepülést itt a szigeten?
3: Nem tudom. A Wizzairbe bele fogunk még bukkanni a mai nap folyamán, csak bírják kivárni a kedves hallgatók. Megyünk tovább!
4: Itt vagyunk az Yves Saint Laurent kitelepülésnél, nekem meg van egy teljesen fura érzésem, olyan, mint hogyha 2025-ben lennénk, csak tavaly máshol volt ugyanez a kitelepülés, ugyanezzel a diszkógömb, óriás diszkógömb szívvel, aki nem hiszi, hogy láttuk ezt tavaly, az hallgassa meg a nem tudom hanyadik adásban.
3: Nekem meg egy olyan érzésem van, mint hogyha egy több beauty márka az így kb. Próbálna generálni a felhajtást azzal, hogy a helyszínére nem olyan szabadon lehet oda menni, így játszani, vagy bármit csinálni, hanem külön beengedéseket csinálnak, külön kordonozásokat.
4: Exkluzivitás. Viszont, ha már exkluzivitás, akkor nézzük meg azt a baromi nagy DHL-es dobozt, mert az például elég jól néz ki, és az az első olyan dolog itt a szigeten, amit messziről észre lehet venni, és azt mondom, hogy nézzük meg közelebbről is, mert érdekel.
3: De azért, mert a tetején van egy ordibátilos ember, aki így kiabál valamit.
4: Az is elég érdekes, de láttál te már ekkora dobozt?
3: Vonalkóddal, meg sárga színnel? Nem. Tehát a DHL kitelepülését sikerült megközelíteni, ami tényleg egy nagy doboz. A tetején egy emberrel, aki egy hangos beszélővel próbálja felhívni az amúgy is feltűnő dobozra a figyelmet, és mint megtudtuk, a dobozba be lehet jutni.
4: És a dobozban van 2 darab teljesen hétköznapi fotóautomata, Csak ez olyan, hogy ebbe így szeretnél bemenni és készíteni magadról 3-4 vicces fotót, mint egy bármilyen hétköznapi fotóautomatában, amiben nem mész be, mert az nem érdekel. Mert ez meg egy bazi nagy DHL-es sárga dobozban van. És ennyi úgy tűnik elég is.
3: Nem kellene elküldeni a fotót? Nem kellene még inkább így arról szólni, hogy akkor a DHL mit csinál? Mennyit kellene még csavarni egy ilyen kitelepülésen?
4: Oké, akkor lehet, hogy az összes ember, aki itt lefotózkodik, azok közül valaki megkapja a 2x2 méteres képen, szépen bekeretezve az itt készült fotóját, amit egy szintén bazi nagy sárga DHL-es dobozban fognak kiszállítani.
3: Ez világos, hogy kreatív szakemberként meg tudod oldani ezt a kérdést, amit feltettem. Itt viszont ezt nem tették meg. A kérdés az az, hogy mennyire hiányzik, hogy legyen benne még egy ilyen a márka ígéretéről, meg fő funkciójáról szóló kis elem.
4: Nekem egyáltalán nem hiányzik amúgy. Mert ez pontosan arról szól, hogy ide jössz fesztiválozol, csinálsz a vicces képeket tennél az automatánál, majd amikor esetleg külföldiként, vagy most nem tudom, hogy itthon van-e DHL, de ha esetleg nincsen, akkor külföldiként odahaza, majd a DHL-el fogod küldeni az akármisodádat, és nem a DPD-vel.
3: Tegyük még egy pillanatra vissza a Notino meg az Yves Saint Laurent-nak a nagyon látványos, csillogós-villogós, ám de tavalyi kitelepüléséhez. Hogy ahogy elmentünk mellettük, az látszódott, hogy bent VIP-k, influencerek ismerkednek a kínálattal, DJ és alapvetően ilyen ünnepi és felhajtás jellegű körülmények fogadták őket, viszont nem mehet be akárki. Mennyire működik ez jól, hogy így vannak a hétköznapi szigetlátogatók, citizenek, akik így benéznek és bent influencereket látnak egy kis privát bulin biztonsági őröknek a gyűrűjében?
4: Állítólag ez most nagyon trendi, ez most nagyon működik, és valószínűleg ezt mind a Notinonál, mind az Yves Saint Laurent-nál dolgozó marketingesek is elolvasták ezeket az ilyen kis trend összefoglalókat. Na itt vagyunk az Aldi-nál, ahol egyébként ugyanolyan, sőt sokkal nagyobb sor van, mint a Notino-nál, meg az Yves Saint Laurent-nál és a többi ilyen divatmárkánál. Itt is van biztonsági őr, tehát lehet, hogy én kapcsolnék az Aldi helyében, és csinálnék jövőre egy olyan másik Aldit, ahol kajaformájú rúzsok, szemfestékek és különböző krémek kaphatóak, csak ilyen Aldis csomagolásban.
3: A Budapest Park színpad előtti placon két óriási neonnak kivilágított fej néz egymással szembe, kb. 30 méterre egymástól, egy ilyen kis emelvényként. És azt mondtad, hogy erről nem biztos, hogy kell beszélni. Szerintem meg igen. Szerintem azért, mert egyszerűen nem tudja a tekinteted elkerülni ezt a két óriási fejet.
4: És lehet, hogy van még ebből a fejből több is itt a szigeten?
3: Az Aurobay-nek az installációjairól van szó, ami ugye egy fénypark itt a hajógyári szigeten, és valóban több Aurobay-es installáció, érdekes dekor, fényépítmény fogadja itt a látogatókat. Valahogy olyan rejtélyes, mert ugye magát az Aurobay márka az nem egy olyan közismert márka, mint azok a mainstream márkák, amikkel így a szigeten lehet találkozni, Lipton, Dreher, Bacardi, és vagy ez mennyire viszi el az embert arra, hogy fel akarod fedezni rá, azt jön, hogy mi ez az Aurobay?
4: Hát én például az ilyen 6 méter magasban levő óriási fejek alatti oszlopra ráfeszített molinón levő szöveget elolvastam, és ott abból kiderült, hogy mi ez az Aurobay. Nem tudom, te azt nem látta, de annyira lekötöttek a fejek, amit el tudok hinni. Szóval a lényeg az, hogy itt az egész arról szól, hogy itt van ez a kiállítás a hajógyári szigeten, és a szigetes karszallagoddal pedig 15% kedvezménnyel mehetsz be.
3: Igazából azért akartunk erről az Aurobay installációkról beszélni, mert egy jó példa arra, hogyha van egy kevésbé ismert márkád, akkor is gyakorlatilag, hogyha egy olyan installációt építesz, amelyik így eléggé látványos, nagy, el tudod érni azt, hogy az emberek így elkezdjék felfedezni, megpróbálni rájönni, hogy ez micsoda lehet. Ehhez nyilván az is kell, hogy olyan installációkat építessél, amelyek már kicsit így a művészet világába harapnak, érdekesek, és felvetnek kérdéseket.
4: És ha már installáció, akkor térjünk vissza egy kicsit a Budapest Park színpad és környezetére. Nézegettem, hogy mi ez a sok konténer ide lerakva, aztán igen, beugrott, hogy ja, amikor a Budapest Parkban vagy, ugyanilyen konténerek vannak oldalt. Tehát ők itt most szépen reprodukálták a Budapest Parkot kint a szigeten, és ebbe épül bele a Johnny Walker, mint ilyen a névadó márka. És hála az égnek, végre láttam egy olyan ilyen körbeforgó 360 fokos kamera, csókkamera, vagy mi ennek a neve.
3: Nem.
4: Szóval láttam egy olyat, ahol nem csak odaállítják a szerencsétlen fesztivál látogatókat, hanem konkrétan beleadnak legalább egy szaxofon, meg egy gitárt a kezükbe, hogy ha már ilyen zenés színpadnak adjuk a nevünket, mi a Johnny Walker, és ide találunk ki egy ilyen körbeforgó kamerát, akkor ez nézzen ki jól, és legyen valami köze a zenéhez. Úgyhogy ez szerintem tök jó.
3: Menjünk tovább.
4: Nagyon érdekes dolog történt, Bence megállt a Decathlon standnál, és így földbe gyökerezett a lába, és nem volt hajlandó elmozdulni innen addig, amíg meg nem érkezett az, amire várt, most kiderül, elmondja, hogy mi ez.
3: Azért, mert meg akartam kérdezni, hogy különben te mennyi pénzt terveztél költeni így ezen a mai estén a Sziget Fesztiválon?
4: Semennyit.
3: Na, mert igazából nekem azt tetszett nagyon, hogy ez a cargo bring, ami most megérkezett, ezen van egy rendes árcédula, amin rajta van az ára, hogy így második esélyen milyen kedvezménnyel lehet elvinni. Tehát, hogyha éppen egy olyan szigetes estét tartanál, ahol van 1,5 millió forintod, akkor egy saját cargo bringával mehetsz haza a szigetről.
4: Az előbb nem azt mondták, hogy 2 millió forint?
3: Az az újjára, de mivel ezt használják ezen a Decathlon kitelepülésen, ezért már használtnak számít, és ezért van neki egy ilyen második esélyes leárazott kedvezményes ára.
4: Ó, nagyon szépen köszönöm, Benedek, hogy ezt elmondtad nekem, mit jelent a második esély lévén, nem tudtam, de tényleg.
3: Ugye ez a teljesen másik megközelítés, ami nem olyan aurabélyes, hogy így wow, mi ez a hatalmas arc, nem, egy jól ismert kék, logó, jól ismert kék sátor, az a Decathlon kék, odamész, és pont azt kapod, amit amúgy mindenhol egy Decathlonba kapsz, meg tudják csinálni kicsiben a márka élményt a szigeten.
4: És van egy olyan tippem, hogy igen, a világ minden pénzét nem kell itt hagynod, hogyha itt akarsz vásárolni valami szigetes, a szigethez szükséges eszközt.
3: Egy flip-flop papucsot.
4: Ne haragudj, nem látok itt flip-flop papucsot, te igen?
3: Akkor mégiscsak van hiba ezen a kitelepülésen.
4: Van, a hátam mögött van.
3: Menjünk tovább. Az idei szigeten az egyik legmesszebbről látható, leginkább felfele nézős kitelepülés az a Vizeré, ugyanis a óriás kereket ők brandingelték be. Lett víz felirat és a legendás, jól ismert lilás-kékes világ. Jól néz ki?
4: Igazából ugyanúgy néz ki, mint egy bármelyik másik óriáskerék, csak itt az a helyzet, hogy végre nem az van rájönjük, hogy Coca-Cola, vagy nem tudom, Nike, vagy gőzöm sincs micsoda, hanem egy Vizer, egy repüléssel foglalkozó cég.
3: Igen, tehát hogyha felfele az égfele nézünk, vagy egy kék háttérrel az éggel fotózunk valamit, akkor azon egy Vizer branding, az kifejezetten rendben van, meg helyén van itt a Sziget Fesztiválon. Ami nekem fura, hogy az óriás kerekezésért, annak ellenére, hogy a Vizer dekorjával van itt az óriás kerék, fizetni kell.
4: Hát, ha van benne egy kis csavar, és esetleg ilyen vannak fapados fapados ülések is.
3: Meg kéne nézni a Vizer szájton, hogy hát, ha lehet erre is jegyet venni kedvező báron, vagy discount klubos kedvezménnyel?
4: Hát, vagy hogy esetleg utolsó pillanatban, és akkor ők mondják meg, hogy melyik fülképbe ülje, persze lehet ilyen kis cukiságokat még hozzátenni ez a megjelenéshez. De majd kiderül, hogy csinálják-e.
3: A Visa Live Dropyard színpadon viszont más ragadta meg a figyelmünket.
4: Olyan, mint hogyha én apokalipszis után, vagy apokalipszisra készülve lennénk éppen itt kint a szigeten, mint hogyha a zombi hordák támadnának holnap ránk. Úgy néz ki az egész színpadnak a dekorációja és a környezetének a dekorációja, mint hogyha ilyen plékkerítések egymásra ácsolva, meg ilyen a vasgerendák összedobálva, az egész egy ilyen rozsdaövezetes, dropjárdos hangulatot kelt az emberbe. Ellenben iszonyatosan jól néz ki, tök jó ránézni, és lehet, hogy ennyi elég.
3: És ennek annyi értelme már van, hogy ugye elkezdjük nézegetni, és hogy felfele nézünk, nyilván találkozunk a brandinggel rajta, hogy itt tényleg így végignézed az egész felületet. Ráadásul nagyjából az előadókat is egy ilyen roncstelepes világ így jól fogadja be, azokat az előadókat, akiket így válogattak a Visa Live Drop Yardra fellépni. Szóval ez egy jól sikerült kitelepülés. Egyik fő szponzorként a Jettel kitelepülése, sőt kitelepülései a legkomplexebbek, és igazából már azért hálásak lehetünk, mert itt van egy viszonylag jó ilyen üldögélős installáció, padok egymáson, meg némi párnázás, de volt itt ezen kívül egy Real Factory nevezetű aktivitás, ami leginkább social posztoknak a készítésére és megosztására, social videóknak a készítésére és megosztására ösztönzött. Mi történt velünk, mert nyilván kipróbáltuk.
4: Bementünk egy elég meleg dobozba, mert mint hogy a hőmérsékletben elég magas volt. Ott kellett 10 másodpercen keresztül valamit mozogni egy kamerával szemben, és aztán majd ezt megkapjuk a Bence e-mail címére, és meglátjuk, hogy mit csináltunk az általunk kiválasztott háttér előtt. Nem nagyon tudom, hogy ezt úgy, hogy mi nem látjuk, hogy ez hogy néz ki, kiposztoljuk-e a közösségi médiába, hogy kapjunk érte kis hátizsákot vagy kulacsot, hát majd a Bence eldönti.
3: Szerintem jókedvű emberek, akik így éppen abban vannak, hogy nagyon vicces videót készítenének magukról. Vicces, szárnyaló, unikornisos, szigetes, fesztiválos vagy buborékvilágos háttér előtt ebben az installációban így jól meg fogják találni magukat.
4: De akkor mi viszont lehet, hogy nem vagyunk vagy nagyon vicces emberek, vagy nem inspirált minket eléggé az, hogy bementünk egy dobozba, ami belülről ilyen Jettel zöld volt és kész.
3: Én viszont ismét nagyon elégedett vagyok azzal, hogy a Jettel Colosseum nevezetű helyszíne az mennyire látványos ből a fa dobozokból, meg nyers fából összeépítve. Igazából talán ez, és talán a Visa helyszíne az, amelyik a leglátványosabb színpad, vagy találunk még ennél látványosabb színpadot is majd?
4: Ezt majd meglátjuk. Most például szemben ülünk a Turbina és a Sziget által közösen létrehozott Der Club szörnyel, ami egyébként egy ilyen underground városi klubot idéz meg itt a Sziget a open air kellős közepén. Szerintem ez nagyot fog menni. Tehát ez annyira meglepő, hogy egy ilyen van ide téve, hogy nem hiszem, hogy ne durranna nagyot. És kívülről is tök jól néz ki. Tehát nézd meg, mekkora óriási ilyen hóperducot varázsoltak ide graffiti street artosok.
3: A végére értünk az ezévi Sziget körútnak. A Rebrief ismét bejárta a Sziget Fesztivált 2026-ban is, úgy, ahogy megszokhattátok a korábbi években. Megpróbáljuk egy kicsit összefoglalni, hogy mi az, amit láttunk, de előtte még visszamentünk a kiinduló pontra, ahhoz az installációhoz, amelyik így elég merésznek tűnt, és így nem úgy tűnt, mint hogyha így használnák. És ami hogy a Civil Sziget bezárt így estére, azt vissza is mondták, úgyhogy azt sem tudjuk, hogy végül este a Citizenek birtokba vették-e a szexmunkás installációt. Gondolkoztam, hogy az idei Sziget az így kb. Mi lehet az a kitelepülés, márka megjelenés, gondolat, amire azt mondhatjuk, hogy 2026-os és így megragadott minket. Ugye korábbi életben beszéltünk arról, hogy volt, amikor szerencsekerekes volt a Sziget, kb. Minden második kitelepülésen volt szerencsekerik, idén is láttunk szerencsekerekeket. Volt az, amikor a fesztiválsminknek a trendje hódított, és kb. Minden márka fesztiválsminket csinált, és a Notinónál el kell ismerni, hogy nem csak exkluzív VIP helyszínt csinált, hanem volt neki szabad fesztiválsminkelős helyszíne is bárki számára, a lehető legdemokratikusabb itt a Szabadság szigetén. De én arra gondoltam, hogy az idei fesztivál különleges anyaghasználata lehet. Tehát amikor nem a szokásos elemekből építenek föl egy kitelepülést, hanem konténerekből, vasból, hullámpalából, raklapokból.
4: Persze, tehát az egyedi színpadok, egyedi kis világot építeni köré, és nem feltétlenül kell minden mellé még kulcstartót, meg tollat, meg csúnya szavakkal pontokat osztogatni, akármiket. Ez így szerintem teljesen el tudja vinni a bulit, hangulatot csinálnak, egyébként hangulatában szerintem idén sokkal jobb a Sziget, mint a tavalyi volt, valahogy így jobban ráéreztek a vibe-ra. működik, színes, kedves, szerintem teljesen oké, ami itt most történik.
3: Így azt tudjuk tanácsolni, hogy jövőre, kedves márkagazdák, akik a szigettel kacérkodtok, gondolkozzatok kis világokban, gondolkozzatok érdekes anyaghasználatban, gondolkozzatok színekben. Szerintem egy csomó márka simán meg tudja találni azt a kis hangulatot, vagy azt a mikromilliót, ami egy szigetet még színesebbé tud tenni, és emlékezetessé a citizenek számára.
4: Illetve nem csak azt a mikromilliót és a többi csodálatos kifejezést, hanem azt a fajta párosítást, amivel megtalálod azt a kitelepülést, amit te támogatsz a márkáddal. Lásd, Wizzair, Óriáskerék.
3: És természetesen azoknak a márkáknak meg ismét csak jár a megsüvegelés, akik egy-egy koncerthelyszínt vagy programot támogattak meg a szigeten. Elköszönünk, de nem egy évre szerencsére, hanem két hétre. Két hét múlva ismét rendes műsorral jelentkezik a Rebrief. Köszönjük, hogy velük voltatok. Akinek ennyi nem volt elég Rebriefből, annak pedig ajánljuk a podcast csatornát, Dankó Bencét és...
4: Tóth Gergőt.
3: Hallhattátok a Rebriefben a 2026-os Sziget Fesztiválról. Sziasztok!
4: Peace.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Pár perccel ezelőtt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, hogy a kormány elrendelte a Forage cégcsoport minden állami vonatkozású szerződésének felülvizsgálatát. Részleteket ezzel kapcsolatban majd a következő hírösszefoglalókban mondok majd. Benyújtotta a kormány a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés elé. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től csökken 27%-ról 5%-ra. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy az minél olcsóbb legyen. Az áfa csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. Lezárult a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnök helyettesi tisztségére kért pályázatok benyújtási határideje. Az elnöki pozícióra 96 jelentkezés érkezett, az elnök helyettesiekre 68-an pályáznak. Mindezt Hantosi István, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke jelentette be. A pályázatok értékelése ma megkezdődött, az augusztus 24-ével kezdődő héten pedig a pályázók kiválasztása, személyes meghallgatások jön majd, az értékelési szakasz pedig több időpontban zajlik majd. Tisztségenként egyébként a legtöbb pontot elérő három pályázó kap meghívást, emellett valamennyi képviselő csoport az országgyűlésben tisztségenként további egy-egy pályázó meghívását kérheti.
0: Tőzsde hírek.
2: Ha már előbb említettem a Forage-vel kapcsolatos felülvizsgálatot, a részvénye a bejelentés óta már 8%-kal zuhan, 1707 forinton jár. A Rába részvények a mai kereskedésben 6,2%-kal erősödnek, 3780 forinton jegyzik őket, az Opus 6,1%-os mínuszban 353 forinton. A hazai értéktőzsde 1,1%-kal gyengül, 150.329 ponton a BUX, a forgalom 5.021.000.000 forint, 2,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.970 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,1%-os emelkedésben járt, 46.080 forint, a Richter 6,1%-kal gyengül, 12.920, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül, 2.616 forinton. Fel is függesztették a forex kereskedését 9%-os mínusznál, jelenleg 1690 forinton, 365 millió forintos forgalom mellett történt mindez, amint újraindítják, természetesen mondjuk majd. Európában a londoni tőzsde 2,1%-kal gyengül, a frankfurti DAX szintén ekkora mértékben, a francia tőzsde 0,5%-os mínuszban, a spanyol szintén ekkora mértékben gyengül, az olasz tőzsde egyelőre 2,1%-os pluszban jár. A Wall Street-en nyitásban a főbb indexek csökkennek, a Dow Jones 0,2-del, az S&P 500 1,1-del, a Nasdaq viszont 1,1%-os erősödéssel nyit. 1,1600 szintre jön lefelé a dollár euróval szembeni edzése, igaz nem jelentős mértékben, jelenleg az euró-dollár 1,1598. Az Egyesült Államok ellenzi az Apple kínai memóriacsip beszerzését. Az amerikai kereskedelmi miniszter Howard Lutnick a hétvégén arról beszélt, hogy a kormány nem szeretné, ha az Apple kínai gyártóktól szerezne be memóriamodulokat. Mindez azután történt, hogy a hírek szerint az Apple engedélyt kérte a kínai Changxin Memory Technologies cégtől származó csipek beszerzésére, és már tesztelte is azokat. A mesterséges intelligencia adatközpontok robusztus kereslete memóriamodul hiányt és meredek drágulást okozott, ami a fogyasztói elektronikai cikkek gyártóit áremelésre kényszerítette. Ez az oka annak, hogy az Apple is megpróbál kínai beszállítók felé fordulni. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News-nak adott interjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnyával egyeztetnek, ugyanakkor azt hangoztatta Trump, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, és nem szabott határidőt a megállapodásra.
0: Időjárás jelentés.
2: Csapadékos időre kell számítani, legalábbis az esti órában jöhettek majd záporok, zivatarok, időnként élénk széllel, most 32 fok van, este 15-22 fok várható. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
5: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na, mostani alkalommal a tulajdoni nap, illetve az azon szereplő terhek, illetve jogi kockázatok, ugye ez lesz ennek a témája. Tehát sokan, amikor meglátnak egy tulajdoni lapot, amin van egy teher, nehogy Isten valamiféle végrehajtás, vagy haszonélvezeti jog, vagy legyen ez akár egy sima elidegenítés és terelési tilalom, akkor azonnal behúzzák a kéziféket, és nem lesz üzlet. Számtalan ilyen helyzettel találkoztam. Ugye a végrehajtási jog az egy különösen egy ilyen mumus, holott ezt meg lehet oldani, csak tudni kell, hogy hogyan kell hozzáfogni és mit kell csinálni. Tehát nem minden teher jelent igazából valódi kockázatot, van, ami rutinszerűen kezelhető, van, ami csak előkészítést igényel, és bizony van, amihez komoly jogi segítség szükséges, mert hogy valóban felborítatja az ügyletet. Szóval nem az a gond alapvetően, hogyha vannak bejegyzések a tulajdoni alapon, hanem az a baj, hogyha nem tudod, hogy mi mit jelent, nem tudod értelmezni, és nem tudod, hogy hogyan old meg a szituációt. Igaz ez akkor is, hogyha eladó vagy, meg akkor is, ha vevő vagy, hiszen hogyha eladó vagy, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan portékát hozzál a piacra, ami problémamentes. Szerinted, ha kiderül, hogy az ingatlanodnak van valamiféle megoldhatatlan jogi problémája, akkor hajlandó lesz-e majd a vevő kifizetni rá a jelenleg szokásos ilyen 100-150 millió, ugye otthonstartos árszinteket mondok, tehát ezeket az összegeket hajlandó lesz-e rá kifizetni bárki? Zárójelben megjegyzem, a bank nem fogja finanszírozni. Tehát cashből ki a fene fogja megvenni a problémás ingatlanodat ilyen áron szerinted? Tehát ez elég nagy gondot jelenthet. Bizony ezeket rendbe kell tenni, mielőtt piacra lépünk, illetve hogyha vevőként ingatlant vásárolnak, akkor nagyon kell tudni, hogy mi mit jelent. Végigmegyünk a leggyakoribb terheken és rejtett kockázatokon. Ugye nagyon fontos, hogy van egy csomó olyan dolog, ami nincsen a tulajdonlapon, mégis tudnod kell és ismerned kell, mert az ügyletnek rejtett kockázata lehet. Ilyenek a magánjelzálók, haszonélvezet végrehajtás, osztatlan közös tulajdon, albetétesítés hiánya, közös költségtartozások, alapvetően közműtartozások, régi terheket hogyan törölhetsz, házastársi vagyoni igények, ami szintén befolyásolhatja üzletet. Mi van akkor, hogyha meghatalmazása van az eladónak az eladásra, illetve mi van, hogyha cég az eladó, tehát számos kis szösszenetet fogok beletenni be a mai előadásba. Valószínűleg ez se lesz teljes körű, tehát találkozhatsz olyan dologgal a gyakorlatban, ami ebben a videóban nem hangzott el. Szóval mindenféleképpen, ha bonyolultabb ügyet látsz magad előtt, akkor segítséget kell kérned. Legalábbis én mindenféleképpen ezt javaslom. Tehát mit jelent a teher a tulajdonlapon? Előveszek egy tulajdonlapot, először is nézzük meg, hogy mi az, hogy teherlap egyáltalában. Tehát, hogy ez itt egy tulajdonlap, és akkor ha lapozok, akkor itt van ennek a tulajdonlapnak a harmadik része, az úgynevezett teherlap. Tehát a harmadik részt hívják teherlapnak. Ugye itt most éppen van egy közigazgatási per, tehát van egy per feljegyzés ezen az ingatlanon. Tehát ahogy mondtam, itt a teherlapon szerepelhetnek a terhei az ingatlannak. Ugye nem minden egyforma kockázatot jelent, ezt is tisztáztuk. Vevőként nem az a kérdés, hogy meg tudod-e venni ezt az ingatlant, hanem az, hogy tényleg tehermentesen tudod-e megszerezni, hogy birtokba tudod-e venni, hogy kapsz-e rá hitelt, ugye ez elég fontos lehet, illetve későbbi viták elkerülés, ez egy nagyon fontos szempont, és nyilván marad-e bármi az ingatlannal kapcsolatos olyan probléma, amit esetleg neked kell majd megoldani, mert hogy ezt átvetted az ingatlannal együtt. Eladóként pedig az a kérdés, ahogy már ezt kifejtettem, hogy előre kezeled a problémát, vagy majd akkor kapkodod a fejed, amikor már ott van a vevő, és esetleg elveszíted ezzel a potenciális vevődet, meg hát nyilván esetlegesen az árból is engedned kell, előfordult olyan drasztikusan. Hát kezdjük is mindjárt egy teljesen szokványos dologgal, a banki jelzálogok témakörével. Ez azért szokványos, mert a magyarországi ingatlanok nagy része az hitelből van megvásárolva, pláne mostanában, tehát ezek az ingatlanok terheltek, szóval a bank jelzálogot jegyzett be rájuk. Mit jelent a jelzálog? Azt jelenti, hogy tartozol a banknak. És a bank ezt akkor fogja törölni, amikor ő megkapja azt a pénzt, amivel tartoznak neki, mert hogy ugye az ő biznisze az, hogy kölcsönt ad, ezért kamatot szed. A kérdés a jelzáloggal kapcsolatosan az, hogy rendezhető-e. Tehát ellenőrizni kell azt, hogy melyik banka jogosult, mekkora fennálló tartozás, van-e friss banki tartozásigazolás, a vételárból történik-e a végtörlesztés, vagy pedig saját erőből fogja ezt megtenni a tulajdonos, mikor adja ki a banka törlésengedélyt, hogyan kerül le a jelzálog bejegyzés a tulajdonlapról, illetve van-e elidegenítés és terhelési tilalom mellette. Erről még egy kicsit később beszélünk, erről a tilalomról. Ugye vevőként az merülhet fel, hogy mi vagy, ha kifizetem a vételárat, és nem kerül törlésre a jelzálog jog. Ugye ehhez kell egy ügyvéd, illetve az adásvételi szerződésbe lehet kezelni ezt a problémát. Itt ugye nem az a baj, hogy jelzálog van egy ingatlan, hanem előre tisztázni kell, hogy kinek tartozunk, mennyivel tartozunk, hogyan fog törlődni onnan az a bizonyos jelzálog jog. A banki jelzálog jogon kívül létezhet magán jelzálog, tehát amikor nem egy bank adott kölcsön, hanem valaki magán személy adott kölcsön a tulajdonosnak, és a tulajdonos felajánlotta fedezetként az adott ingatlant. Ez is egy teljesen normális dolog. Ugye ez egy kicsit bonyolultabb lehet, mint a banki jelzálog, mert ugye a banknál van egy megszokott folyamat. Ugye bemész a bankba, azt mondod, hogy én szeretnék fizetni, akkor ők kiadják az igazolást, hogy mennyi a tartozás, és akkor, ha fizettél, akkor pedig kiadják az úgynevezett törlési engedélyt, mert be kell vinni a földhivatalba. Tehát a banknál ez egy bevett folyamat. Egy magánszemélynél általában ilyen nincsen, tehát ott ellenőrizni kell szintén, ki a jogosult, éle még a jogosult egyáltalán, vagy ha cég adott kölcsön, létezik-e még egyáltalán a cég. ha nem létezik, akkor ki a jogutód, ez ugye magánszemélynél szintén felmerülhet. Fennáll még egyáltalán a követelés, mert ugye az is lehet, hogy törlesztették közben, csak nem vitték be a földhivatalba a törlési engedélyt. Az okirat, amit a magánszemély adott, az alkalmas-e a törlésre? Tehát a földhivatal az alapján elvégzi a módosítást, vagy sem? Hát ugye ez megint jogi kérdés, és ügyvéd kell hozzá. És általában, hogy egyáltalán el lehet-e érni azt az embert, akinek a jelzáloga be van jegyezve arra a bizonyos ingatlanra, és hogy tehát akit elértünk, ő hajlandó-e ezt a terhet törölni? Mert ha nem, akkor ugye gond van, de hát ilyen miért ne lenne hajlandó, hiszen ha kifizettük neki a tartozást, akkor valószínűleg engedélyeznie fogja, hogy töröljék az ő magánjelzálogát. Ja, arról nem beszélve, hogyha magánjelzálogában van terhelve egy ingatlan, akkor egy bank nem fogja finanszírozni azt az ügyletet addig, amíg a magánjelzálog el nem tűnik a tulajdonlapról. Ugye mit lehet csinálni? Hát annyi pénzzel kell érkezni, amivel az eladó ki tudja fizetni a magánhitelezőjét, vagy pedig az eladónak saját erőből ezt törlesztenie kell, és elintézni a törlést, mert különben hiteles vásárló nem fogja megvenni ezt az ingatlant. Tudva azt, hogy 75% az ügyleteknek jelenleg hitelből történik, ezért ha te olyan ingatlannal lépsz a piacra, ahol nagy összegű tartozásod van, és mondjuk nem lehet azt törölni a vevőnek az első befizetéséből, tehát meg egy foglalóból, meg mondjuk egy 20%-ából a vételárnak, akkor ez igen komoly problémát tud okozni, mert ha nem jön egy olyan vevő, aki mondjuk nagyobb összegű készpénze jön, akkor ezzel beszorulsz. Ha viszont készpénzes vevője csak szóba, akkor az ilyen vevőknek a 25%-a mindösszesen. És mit gondolsz, a jelenlegi piacon, aki készpénzzel érkezik, az akar-e majd alkudni? És a válasz az, hogy igen, természetesen, tehát ez neked vesztő lesz, hogyha az eladó oldalon vagy egy ilyen ügylettel. Szóval előre kéretik ezt rendezni. Tehát a magánjelzálog az nem automatikusan üzletgyilkos, de minél korábban el kell kezdeni rendezni. Aztán előfordulhat egy olyan, hogy be van jegyezve mondjuk egy 1960-as jelzálogtartozás, mondjuk 512 forint, vagy valami hasonló hatalmas összeg, egy olyan szervezettől, valami kommunista állami szervtől, vagy olyan cégtől, ami nem létezik már, és akkor, na, itt van feladva a lecke, hogy ezt hogyan fogod töröltetni. Mert hogy nem tudod megkeresni azt az illetőt, aki ezt a jelzálogot oda valaha bejegyezte. Ugye ez létezhet olyan módon is, hogy magánjelzálognak a jogosultja elhunyt. És mondjuk ott a hagyatéki eljárásban nem volt benne az, hogy itt van egy ilyen vagyonértékű jog, vagyis egy jelzálog jog a földhivatalon bejegyezve x darab ingatlanra. Tehát itt akkor elméletileg, tehát meg kell keresni az örököst, ugye még szifrább lehet a történet az, hogyha nincsen örökös, mert mondjuk nem volt olyan gyereke, házastársa, akárki, aki örökölt volna utána, hanem akkor visszaszáll az államra, hogy ilyenkor mi van. Ez egy elég kacifántos szituáció, egy jó ügyvéd kell hozzá, és néhány levél szanaksz, amire ezt az ember kibogozza. De tegyük fel, hogy megtalálható a jogutód. Ha megtalálható a jogutód, akkor ugye el kell hozzá menni, ugye magánszemélyként le kell folytatni a hagyatéki eljárást újra, tehát póthagyatéki, és akkor ugye a jelzálog jogosultja majd az örökös lesz, és amennyiben ez megtörténik, akkor az örökös se lesz rendezni lehető, ki tudja adni azt a dokumentumot, amivel földhivatal törölni tudja a tulajdonjogot. Tehát egy olyan eset, amikor valaki olyan van a tulajdonlapon, aki már nem él, vagy egy olyan jogi személy, ami nem létezik, ott ez egy komoly problémát okozhat. Ezek a szituációk általában rendezhetők, de ez időigényes, az biztos. Ezért nagyon fontos lenne eladóként, hogy ismerd az ingatlannak a tulajdonlapját, és tudd, hogy milyen bejegyzések vannak rajta. Tehát a 1960-ból az 512 forintos jelzálogjog, az igenis számít az ingatlan eladhatósága szempontjából. Mert ki a franc akar megvenni olyan ingatlant, amin van valakinek, XY-nak valamiféle joga, és nem tudjuk, hogy ki az, és nem tudjuk, hogy mi lehet belőle. Mert ugye olyan is létezhet, hogy ez nem lett kifizetve valamikor, kamatos kamatokkal kiszámolva 1960 óta, hogy az mennyi pénz, mondjuk legyen 10 millió forint, és akkor a 10 millióval tartozó XY-nak, aki egyszer csak jön és benyújtja a számlát. Tehát ilyen létezhet.

hitelemet eladni, és nem lehet rá hitelt felvenni, tehát nem lehet terhelni. Tehát ezt általában, mivel biztosítékként teszik rá, ezért, hogyha az eredeti jog törölhető, tehát a jelzálogjog törölhető, törlésre kerül, akkor az elidegenítési és terelési tilalmat is törölni fogják ezzel együtt. Ez nem egy óriási nagy probléma, de szintén nem, tehát kéretik nem az utolsó pillanatra hagyni. Aztán lehet még itt nekünk perfejegyzés, mint az előbb bemutatott tulajdonlapon láttátok. Itt ez egy elég komoly akadályt jelenthet, mert hogyha per alatt van az ingatlan, akkor a szintén nem forgalomképes. Létezhet olyan, hogy egy olyan per van folyamatban, ami bizony befolyásolja az ingatlan sorsát, tehát további sorsát, mondjuk a tulajdonosi körét. És ebben az esetben az ember, aki azt mondja, hogy én vagyok az eladó, az lehet, hogy nem az eladó. Tehát elég komoly problémák lehetnek abból, hogyha perfejegyzés van az ingatlan. Itt lehet még olyan, hogy korábbi adásvételi szerződés érvénytelenségére hivatkozva perelte be valaki a tulajdonost, vagy lehet közös tulajdon megszüntetése, öröklési vita, stb. Tehát rengetegféle ilyen dolog lehet, amivel kapcsolatosan pert lehet bejegyezni, vagy pert szoktak bejegyezni a tulajdonlapra. Nagyon fontos, hogy megint csak ki kell deríteni minden részletet a perfejegyzéssel kapcsolatosan. Melyik bíróság előtt folyik az ügy, mi a per tárgya, ki indította, ki ellen, milyen jogot vagy tényt érint, illetve milyen szakaszban van az eljárás. Tehát be kell szerezni a peres iratokat, ezeket át kell nézni, meg kell állapítani, hogy a per akadályozza az adásvételt. Tehát, ahogy mondtam, nem minden per azonos súlyú, létezhet olyan, hogy régi technikai jellegű vita maradt a tulajdoni lapon, és ez mondjuk nem befolyásol, vagy már egy lefolytatott perről van szó, aminél nem lettek beadva a papírok, a törlési papírok a földhivatalba. Tehát sokféle szituáció létezhet, a lényeg, hogy a perfejezési elég erőteljes piros lámpa, azt mindenféleképpen tisztázni kell. Tehát nem az a kérdés, hogy perfejegyzéssel meg lehet-e venni egy ingatlant, hanem az, hogy a vevő tudja, hogy ilyenkor mibe vásárol bele. Mert hogyha a per az eladó tulajdonjogát, illetve az ingatlan jogi helyzetét érinti, akkor az egész ügyletet megakaszthatja ez a dolog. Tehát ha perfejegyzést látunk a tulajdonlapon, akkor ott nem elég egy gyors telefon, vagy egy megnyugtató mondat az eladótól, a dokumentumokat látni kell, ügyvéddel kell értelmezni, és akkor érdemes tovább menni, amikor pontosan tudjuk, hogy miről is van szó. Menjünk tovább, haszonélvezeti jog. Ez az egyik legfontosabb vevői kockázat, viszonylag sűrűn előfordul. Itt ugye az a kockázat vevőként, hogy megveszed az ingatlant, de valaki másnak van joga azt használni. Tehát mondjuk nem veheted birtokba az ingatlant. Ez nyilván az ingatlan árára kell, hogy hatással legyen. Tehát ha teljes árat fizettél egy ilyen ingatlanért, hát akkor bakot lőttél, hogy így finoman fogalmazzak. Létezik az az üzleti modell, amikor haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanokat vásárol meg az ember. Ez most nem ennek a videónak a témája. Alapvetően, ha te azért veszel ingatlan, mert azt szeretnéd használni, akkor a haszonélvezeti jog az egy nagyon komoly akadály. Mert hogy te a haszonélvező engedélye nélkül be sem léphetsz az adott ingatlanba. Tehát itt ellenőrizni kell az, hogy ki a haszonélvező, nem marad-e a haszonélvezett az eladás után, lemond-e a haszonélvező, ellenérték fejében mond-e le, ez ugye technikai kérdés, hogy hova utalod a vételára. Személyesen részt vesz a szerződésen, tehát jó lenne a személyesen részt venne, ha nem, akkor ugye meghatalmazással lehet ezt elintézni, illetve hogyha van egy lemondó nyilatkozat, akkor az alkalmas-e földhivatali törlésre, ezt általában az ügyvéd elintézi egyébként, és általában beadja ugye egyben a papírokat a földhivatalba az adásvételi szerződéssel együtt, és akkor ugye törlik a haszonélvezeti jogot. Létezhet itt még haszonélvezeti joghoz kapcsolódóan egy özvegyi jog nevű teher a tulajdonlapon. Ez a haszonélvezeti jognak egy különleges formája, speciális formája. Ilyenkor a túlélő házastárs kap haszonélvezeti jogot, ezt nevezik özvegyi jognak, tehát a ugye holtig tartó jogról beszélünk, tehát az élete végig használhatja az adott ingatlant az örökös házastárs, még akkor is, hogyha más élet a tulajdonjog közben. Aztán van a használati jog, ami nem ugyanaz, mint a haszonélvezeti jog, de azért vettem mégis ide, mert ugye ilyenkor valakinek joga van arra, hogy az ingatlant részben vagy egészben használja. Ugye ez nem annyira erős jog, mint a haszonélvezet, de szintén tisztázásra szorul, hogy ki ez, mi ez, törölni lehet-e, illetve milyen feltételekkel lehet törölni azt a bizonyos használati jogot. Aztán van még itt a tartási jog, ami azt jelenti, hogy valaki életjáradéki vagy tartási szerződés kötött ott az ingatlan tulajdonosával valószínűleg. Ugye a tartási jog ehhez kapcsolódóan van bejegyezve a tulajdoni lapra, szintén töröltetni. Szükséges, hogyha azt az ingatlant használni akarod, és nem akarod átvenni a tartással járó mindenféle kötelezettségeket. Tehát nem csak azt számít, hogy tulajdonos leszel, hanem az is, hogy ténylegesen birtokba tudod venni az adott ingatlant. Aztán itt van a végrehajtási jogok témaköre. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az ingatlan eladhatatlan, de azt igen, hogy nagyon pontosan utána kell nézni, mert a végrehajtó a mindenkori tulajdonoson fogja behajtani a tartozást. Ugye, ha megvesz egy ingatlant, amely rajta van a végrehajtási jog, akkor sorry, de ha esetleg

0: és oda kerül a sor, hogy elárverezik az ingatlant, akkor az bizony te, mint aktuális tulajdonos fogod megszívni. Alapvetően ez sem bonyolultabb különben, mint egy jelzálog szerződés, ha csak annyiban nem, hogy a végrehajtási jog az általában, tehát ez tartozik egy összeg, tehát hogy valakinek nem fizettél ki valamit, és akkor ugye ezzel kapcsolatosan ő nyert egy pert, vagy mondjuk közjegyzi okiratban volt foglalva a történet, és nem kellett per, hanem egyszerűen csak nem fizettél, és akkor mindegy, ez egy folyamat, mire a végrehajtási jog felkerül a tulajdonlapra, és elég komoly nem törődömséget igényel, tehát addigra az jó pár levélváltás volt, de végül is, hogyha te nem tudod igazolni, hogy fizettél, akkor bizony bejegyzik előbb-utóbb a végrehajtási jogot az ingatlanra. Ugye itt, amikor bejegyeztek első összeget, az végül általában nem annyi lesz, mert ezeknek az ügyeknek a megoldása általában évekig húzódik, és az évek alatt itt összerakódnak mindenféle költségek a tartozásra, tehát például a végrehajtó költsége, például a büntetőkamatok, stb. És itt elég komoly összegek összejöhetnek. Tehát a végrehajtási jogot kéretik minél előbb tisztázni és elintézni, amennyiben erre van lehetőség, mert bizony előfordulhat akár olyan szituáció, hogy a végrehajtási összegeket összeadva több a tartozás, mint amennyit az ingatlan ér. És az elég ciki. Tehát itt is tisztázni kell, mekkora a követelés, ki a végrehajtást kérő, ki a végrehajtó, mert ugye ő fog tudni felvilágosítást adni valószínűleg. Van-e több végrehajtási jog is, tehát ugye itt előfordul az is, hogy egy végrehajtási jog van beegyezve, de ott halmokban áll a többi a végrehajtónál, tehát ezt ki kell deríteni. A vételárból rendezhető-e a tartozás, hogyan lesz garantálva a törlés, és milyen sorrendben történik a kifizetés. Tehát, hogy először foglalót adok, utána törlöm a terheket, vagy rögtön a terhek törlése jön, és majd csak utána kaphat a tulajdonos bármi. Ez megint egyeztetés, illetve ügyvéd és előkészítés kérdése. Tehát mi, amikor egy ingatlan tárolunk, minden esetben ezeket a dolgokat kitapossuk, megszerzünk minden igazolást, és úgy megyünk a piacra, hogy mindenre tudjuk a választ. Nagyon fontos, végrehajtási jognál nem improvizálunk, minden forintnak, minden határidőnek, minden okiratnak rendben kell lenni, és mindennek jelentősége van. Következő szolgálmi jog, vezetékjog, használati korlátozások. Ezek a jogok általában nem az adásvételt akadályozzák, hanem az ingatlan használatát, illetve az értékét is befolyásolhatják. Tehát mik lehetnek ezek? Átjárási szolgalom, vezetékjog, vízvezetési jog, közműszolgalom, használati jog, beépítést vagy bővítést érintő korlátozás. Itt ugye a fő kérdés az, hogy mennyiben érinti ténylegesen az ingatlan használatát és piaci értékét ez a bizonyos jog. Mondjuk egy telek papíron marha jól néz ki, és akkor oda már meg is álmodta azt az épületet, amit te szeretnél megépíteni, álmaid házát. Csak közben kiderül, hogy a telek egyik oldalán fut egy szolgalmi út, tehát mondjuk egy 3 métert mindjárt ott nem építhetsz be, illetve mondjuk a másik oldalon van egy közműszolgálmi jog, mondjuk egy vezetékjog, és ez azt jelenti, hogy ott van a közműszolgáltatónak valamiféle vezeték, ami miatt szintén nem építhetsz oda. Ugye mindjárt kiderül, hogy nem is építheted meg azt az ingatlant, amit te szerettél volna. Tehát ezeknek szintén kéretik utána járni, hogy miről is van szó, amikor ilyen típusú jogot látsz a tulajdonlapon. Következő a széljegyek témaköre. A széljegy nem a teherlapon van, hanem mindjárt megmutatom, hogy hol. Ugye itt van ez a tulajdonlap, és a széljegy az itt van fent széljegyzék, és akkor itt van egy halom mindenféle név és adat. Ugye itt vannak a jogcímek, tulajdonjog törlése, tulajdonjog bejegyzése. Tehát ebből tudjuk, hogy itt van egy tulajdonos váltás folyamatban. Tehát mindjárt, aki oda jön, és azt mondja, hogy én vagyok az eladó Jóska Pista, itt meg látjuk, hogy Jóska Pista tulajdonjog törlése, és akkor Lutz Gizi tulajdonjog bejegyzése van folyamatban, akkor itt mindjárt rájövünk arra, hogy hello, hát a Jóska Pista tulajdonjog törlése folyamatban van. Akkor itt mindjárt felmerülnek kérdések, hogy ki is vagy te, és miért mondod azt, hogy te vagy ennek az ingatlanak a tulajdonos, amikor itt látom, hogy tulajdonjog törlés van folyamatban. Tehát a széljegyek lehetnek ártalmatlanok, de lehetnek nagyon fontosak is. Ugye mik lehetnek ezek? Folyamatban lévő tulajdonjog bejegyzése, ahogy most előbb mutattam, jelzálogjog bejegyzés, jelzálogjog törlés, végrehajtási jog bejegyzése, haszonélvezet törlése. Tehát a széljegy azt jelenti, hogy valamilyen folyamat elindult a földhivatalban, de még ugye nem ígyezték be, tehát még nincsen meg a végleges bejegyzése az adott dolognak a tulajdonlapon. Tudnunk kell azt, hogy ki nyújtotta be, mire vonatkozik, milyen ranghelyen szerepel, és hogyan érinti a vevő tulajdonszerzését az adott széljegy. Tehát ez nem dísz a tulajdonlapon, hanem egy folyamatban lévő ügy, amit érteni kell. Aztán osztatlan közös tulajdon, nem egy klasszikus teher, és megint csak nem a teherlapon van, de komoly kockázatot jelenthet adásvétel szempontjából. Korábban csináltam egy videót, ami az osztatlan közös tulajdonokról szólt, be fogjuk linkelni, azt nézd meg, hogyha ez bővebben érdekli, most nem fogom ezt többiről hegyire elmondani. A lényeg, hogy onnan tudod, hogy osztatlan közös az ingatlan, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy én vagyok a tulajdonos, én egyedül, majd lekéred a tulajdonlapot, és ott van még 2-3 másik tulajdonos, és aki azt mondta, hogy én egyedül vagyok a tulajdonos, hogy mondjuk 1/5 tulajdonjoggal bír, és akkor ott vannak a többiek. És az ingatlan pedig, amire azt mondta, hogy 500 négyzetméter, az a tulajdonlapon 1500 négyzetméter, tehát ugye innen lehet tudni, hogy valami nem kerek. Itt ami nagyon fontos, azt kell tudni, hogy van-e használati megállapodás a tulajdonos társak között. Tehát az a gond, hogyha nincsen használati megállapodás, akkor rendben van, hogy elméletileg ez itt az én lakrészem, és én ezt lakom, a szomszéd meg azt lakja, de jogilag, ilyenkor, ha nincs rendezve világosan a használat joga, akkor a szomszéd simán átjött, és azt mondhatja, hogy figyelj, mostantól fogva itt fog kávézni a te teraszodon, mert nekem az jobban tetszik. És ez neki minden joga megvan. Tehát a használati jogot, a viszonyokat tisztázni kell. Arról már nem is beszélve, hogy nem fogja hitelezni a bank az osztatlan közös tulajdonodat, ha csak nincsen frankón megcsinálva az a bizonyos használati megosztási szerződés. Tehát ez az anyag ez elég masszívra sikeredett, és egy kicsit túlságosan jogi lett, azért elnézést kérek, de hát ez egy ilyen téma sajnos, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a része az ingatlan adásvételeknek mekkora kockázatokat tud magába foglalni, és ez mennyire fontos. Megint mondom, eladóként azt, hogy tiszta portékát hozzá a piacra, jogilag tiszta portékát, problémamentes portékát, az rendkívül fontos, különben a vételár fogja bánni, és a tezsebet fogja bánni. Vevőként pedig Isten őrizze, hogy valami olyanba belelépjél, amit nem értesz, és aztán öröklöd a problémát. Eddig tartott ez a mostani kísérletadás, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a figyelmet, kellemes nyarat, sziasztok!
1: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság és kultúra. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök nemrég közösségi oldalán. A kormányfő az elmúlt évekre visszamenőleg kifogásolta azt a gyakorlatot, hogy a 4IG távközlési céget, járműgyártóvállalatot és hadipari vállalkozásokat szerzett meg úgy, hogy a vásárlásra a magyar állam adott hitelt a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. Kifogásolta azt is, hogy a választás előtt a stratégiai fontosságú hadipari vállalkozásokból többet külföldi befektetők felé értékesítettek. A kormányfő azt ígérte, hogy 4 minisztérium vizsgálódik majd, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: Ha esetleg úgy érzik, akár a 4IG, akár más neres vállalatok vezetői és nagy tulajdonosai, hogy az átfogó kormányzati és hatósági vizsgálat bűncselekményeket fog feltárni, akkor egyszerűen csak utalják vissza a magyar államkincstárnak a náluk maradt, felejtett 100 milliárdokat, és fejezzenek be minden olyan tevékenységet, ami nem a magyar állam vagy a magyar emberek érdekeit szolgálná. Ne próbáljanak pénzt, vagyonelemet vagy bármilyen eszközt kimenekíteni, átruházni vagy eltüntetni. Figyelünk!
1: Tőzsdehírek.
2: A 4IG a bejelentés óta 8,6%-ot zuhant a tőzsdén, 1700 forinttal jár. A Rába részvények az elmúlt napok emelkedéseit folytatva ugyanakkor 5,1%-os pluszban 3740 forinton. Gyengül az Opus, 2,8%-del 345 forinton jár. Összességében 4,1%-os enyhe mínuszban a BUX 149.989 ponton, a forgalom 6 milliárd 55 millió forint. 2,1%-os pluszban a MOL 4.968 forinton jár, az OTP 0,4%-a gyengült 46.030, a Richter 0,7%-os mínuszban 12.910 forinton, a Magyar Telekom 0,6%-a gyengül 2.614 forinton jár. A devizapiacon az euróért 362 forint 60 fillért kell adni. Európában gyengül mindössze pár század százalékkal a londoni és a frankfurti tőzsde, 3,1%-os mínuszban a francia index, az olasz tőzsde 3,1%-kal erősödik, a spanyol viszont 3,1%-kal gyengül. 2-3% közötti mínuszban a New York-i tőzsde mutatók. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1595. Néhány 10%-os emelkedésben a kőolaj, a Brent 88,97 dollár jár, az amerikai könnyolaj 82,62 dollár, a földgáz 4,1%-kal erősödik a tőzsdén Hollandiában 62,14 euró. Debrecenben megszüntetik az egyes fokozatú vízkorlátozást, méghozzá holnap reggel 6 órától. A korlátozásról még augusztus 3-án döntött a debreceni önkormányzat. A hőségriadó idején bevezetett intézkedés célja a folyamatos és zavartalan ivóvízellátás biztosítása volt. A lakossági és nem lakossági felhasználók fegyelmezett és tudatos vízfelhasználása következtében elkerülhető volt a nyomás ingadozás és a vízhiány is. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal. Ezt mondta Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás leteltének napján. Az elnök a Fox News-nak adott interjúban beszámolt arról, hogy tárgyal az amerikai adminisztráció az iszlám forradalmi gárdával, hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat nem sürgeti az idő, nem szabott határidőt a megállapodásra. Közlése szerint a tengeri blokkád ugyanakkor folytatódik Iránnal szemben. Az amerikai haderő fegyverkészleteinek kimerüléséről szóló jelentése kapcsán az elnök azt mondta, az Egyesült Államok sok közepes szintű fegyverrel rendelkezik. Az interjúban Donald Trump arra figyelmeztette Ománt, hogy amerikai katonai csapással nézhet szembe, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit. A fenyegetéssel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a hormuzi szorosról.
1: Időjárás jelentés.
2: A délutáni esti órákban záporokra, zivatarokra kell számítani, élénk széllel, most éppen 32 fok van, este 15-22 fok várható. 16 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
4: Szép napot kívánunk a kedves nézőknek, a kedves hallgatóknak. Nagy Dávid ül itt a stúdióban, a MOSZ-MOSZ magyarországi vezetője, ugye jól mondtam?
5: Igen, szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy alkalmunk nyílik így őket is bevonva beszélgetni egy számunkra nagyon kedves, és úgy gondolom minden nap életünkben nagyon fontos területtől, a természet közelségéről.
4: Hát a zöldről fogunk beszélgetni, és csak azt mondtad, hogy tegeződhetünk, köszönöm. Én csak a MOSZ-MOSZ nem tudtam, hogy egészen pontosan hogy értitek, de hát moha-moha, ugye? Tehát igen, azért maradunk ebben a millióben, és pont mikor beültél a stúdióba, azt mondtam neked, hogy ez milyen furcsa ez a nyár, ugye? A hőség, az asszály, hogy nincs víz, hogy pusztul a zöld. És ugyanakkor most arról beszélünk, hogy az ember igénye viszont az, hogy zöld elvegye valamilyen módon körbe magát. Tehát amerre járok, egyre gyakrabban látom reptéren, szállodában, kávéházban, étteremben, mindenféle helyeken ezt a mesterséges zöld fal, zöld installáció. információ megjelenést, az, hogy mesterséges, az már rossz szó, rossz kifejezés?
5: Nagyon örülök, hogy így fogalmazta, egy lehetőségem van visszacsatolni, természetes hatású, illetve a MOSZ-MOSZ esetében ez egy természetes installáció, tehát mi növényekkel, az élő növényekkel foglalkozunk, élő növények preparációjával készítjük el ezeket a megoldásokat, és az általad említett terekhez még hozzá kapcsoljuk az otthont. Tehát mind az üzleti, mind a privát szférában nagyon fontosnak érezzük azt, hogy a természet által számunkra nyújtott pozitivitás, feltöltődés, energia,
4: jó érzés,
5: ez a jól lét érzése, hogyha ez megteremtődhet úgy, hogy a mindennap életünk része is legyen, azzal szabadabbá válunk, azzal ki tudunk teljesedni, azzal az esetleges nehézségeket könnyebben meg tudjuk élni. Tehát itt sok mindenhez kötődik, sok mindenhez nyújt lehetőséget, segítséget, megoldást, most már Magyarországon is.
4: Erről mindjárt beszéljünk, hogy ez egy 30 éves cég, és azért sokkal rövidebb ideje vagytok Magyarországon. Igen, szóval az a zöld, ez megnyugtat, a zöld, az emberek a tengert nézik, ha a zöldet látnak, akkor megnyugszanak, egész más, ugye a tengerparti népeknek, meg az erdei népeknek is az élete, mint a miénk városiaké. De azt jól mondom, ugye ez a tendencia azért talán legfőképpen irodai környezetből, turizmusból, vendéglátásból jön aztán át a magánéletbe. Tehát amikor azt mondom, hogy legyen otthon is, ha van rá lehetőségem, mondjuk a családi házban, vagy bárhol máshol, egy ilyen zöld fal, vagy zöld installáció.
5: Pontosan, nagyon jól fogalmazod, így van, ezzel maximálisan egyetértek, hiszen azoknak a szolgáltatóknak is a turizmusban, a vendéglátásban, az idegenforgalomban is nagyon fontos, hogy érzelmi alapú lojalitást is tudjanak a vendégek felé, majdani törzs vendégek felé is kialakítani. És ehhez úgy gondolom, hogy ez a fajta környezet is nagyban hozzá tud járulni.
4: Egy picit a cégről, jó? MOSZ-MOSZ, 30 év, azt mondtam.
5: Így van,
4: honnan indult, és mióta van itt nálunk Magyarországon?
5: Ez egy német családi vállalkozás, és nagyon fontos számukra az, hogy az elejétől fogva egy kézben tartják a teljes szolgáltatás csomagot.
4: Tehát egészen, jól olvastam, a gyártástól, a preparálás, termesztésétől, egész addig, amikor a zöld falra, az installációra kerülnek.
5: Pontosan.
4: Ugye? Tehát ez egy
5: így vonal. Van. Éppen most is ma reggel, miatt ide jöttem, indult egy projektünk itt Budapest agglomerációjában, ahova érkeztek a külföldi kollégák, és számunkra nagyon fontos az, hogy ez egy két hónappal ezelőtt elindult projekt, ahol az ügyfél megálmodott egy számára az ő életéhez, üzleti teréhez is fontosnak tűnő gondolatot, amit együtt megvalósítottunk, a zöld tér a beltérben. Ő is azt tapasztalja, hogy mindamellett, hogy nagyon jó hatással van rájuk, hatékonyabbá válik a munkavégzés.
4: Igen, azonban kreatívabbá, igen.
5: Pontosan. Igen. Nyugodtabbak, szabadabbak a gondolatok, ezáltal magának az üzleti szférának is a profitabilitását is tudja növelni, mind a mellett a jól létérzése a kollégák között is, a hatékonyság, a lojalitás, csapat erősítés vonalán is mindenképpen lényeges, és egyébként, ami még szerintem fontos, hogy a munkakörnyezetünkben adott esetben, sok esetben lehet a csend is fontos,
4: hogy
5: lényeges. És mondjuk ezekre az installációkkal közel 60%-ban a zajt is tudjuk csökkenteni.
4: Na most jön a technika, a technológia, jó? Mert ráadásul 26 elejétől ugye itt élethosszig tartó garancia van erre a dologra. Igen, és akkor láttam ezeket a csodálatos videókat, meg képeket, zöld falak, zöld installációk, lenyűgöző volt, én magam egy zöld ember vagyok.
5: Nagyon örülök.
4: De aztán láttam azt, hogy mondjátok, hogy ezt nem kell locsolni, nem kell öntözni, nem kell portalanítani, távol tartja magától a rovarokat, bogarakat. Mondom, ez hogy rakható össze? Hát jó, világ, most már világos, mert beszélgettünk, meg olvastam. Ti preparáltok tulajdonképpen minden zöld növényt, ugye?
5: Így van, pontosan. A mi technológiánk az egyedülálló a piacon azáltal, hogy visszacsatolva az előző kérdésedre, tehát a termesztéstől kezdve az egyedi ügyfél igényekhez egyenként külön megvalósított tervezésen át.
4: Közös gondolkodáson át
5: történik utána a gyártás. Ezt követően a logisztikát is egy kézben tartjuk, és saját kollégáink jönnek a világ bármely pontjára, és végzik el ott is a felszerelés.
4: Ezt úgy kell érzem, hogy itt ebben az agglomerációban most valakinek akkor jött egy csapat külföldről, akkor van Németország, jöttek nagy ládák, dobozok, így és van. Akkor ez a, nem tudom, zöld fal, vagy ez az installáció, ez felépül valamilyen
5: pontosan.
4: Módon. Tehát pontosan tudjátok akkor már, hogy mit, hova, egészen, hiszen ez a gondolkodás is közös volt.
5: Így
4: akkor
5: van.
4: Ez egy ilyen kreatív együttműködés
5: nagyon
4: a megrendelőről, nem?
5: Nekünk igazából ez egy olyan életérzés, amiben, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy Magyarországon is most már ez elérhető, a termék az egy dolog, de ami köré épül, és az életünket jobbá tudja tenni,
4: amit magával hoz, vagy
5: az
4: hozhat,
5: egy óriási potenciál, egy óriási lehetőség, és azt tapasztalom, hogy a szállodaiparban és a vendéglátásban is Európa szerte ez már ezzel a szolgáltatási minőséggel, amit a MOSZ-MOSZ elérhetővé tud tenni, köszönhetően a tapasztalatának és a mindent egy kézben tartásának. Nem, hogy jövője van, hanem már jelene van, és bizonyos vagyok abban, hogy erre itthon is, és már tapasztaljuk is projekteken keresztül, hogy nem csak nyílnak az ajtók, hanem a lehetőségek felé egyre inkább megjön az étvágy, hiszen mire van az embernek szüksége ebben a rohanó, sok esetben stresszes kihívásokkal teli életben, amikor a külső környezet óhatatlanul is nagyban befolyásolja az életünket. Hogyha lehetőségünk van ezt a környezetet a magunk által jónak gondolt irányba formálni, amihez a természet elengedhetetlen.
4: Hát ez a russzói vissza a természetbe, csak már hát kint külső természet az már ezer bajjal küzd, tehát értem azt, hogy az ember akkor a saját kis millió, akár irodáról, akár szállodáról, akár magán térről van, szóval valamilyen módon zöldíteni akarja, de úgy, hogy közben nem akar fáradozni.
5: Ez egy nagyon jó gondolat.
4: Nem akarom locsolgatni, metszegetni, mert nem értek hozzá, és úgy tönkre megy egy idő után. Akkor, gyakran tönkre megy.
5: Akkor néha előfordulhat, hogy tönkre megy.
4: A zöld, az élő, erről beszélek, hogy az ember
5: szeretné. Én most az élő növényeknél mondom, így van. A növények életciklusába is mi megpróbálhatunk belenyúlni, de csak teret engedünk nekik, és ők döntenek valóban. Itt egy-két kulcs szó esetleg így a MOSZ-MOSZ kapcsán. Ugye beszélünk mohafalakról, amik most így a beltér vonatkozásában. Növényfalakról is beszélünk, ami azt is jelenti, hogy az installáció az akár egy mozdatható szállodai térben, akár elválasztó falakra is lehet.
4: Ez olyan, mint a puzzle, hogy ezt valahol ti összerakjátok, vagy megvannak az elemek, és amikor a megrendelő kiérkezik, akkor már csak azokat, mert láttam a képeket, hát lehet ez nagyon összetett is.
5: Ez
4: nem
5: egy egység. Manufaktúra.
4: Világos. Aha.
5: Tehát a termesztéstől kezdve a szüreten keresztül, a gyártás technológián át, az egyedi elemek összeállításán sem kihagyva, és a helybéli szerelésnél. Ez milliméter
4: hát
5: fontos.
4: Nyilván itt nem lehet.
5: Tehát itt nekünk is annál az ominózus projektnél is azt a 7,5 méterszer 3 méteres falat milliméter pontosan, kb. 50 elemből kellett ott a helyszínen megvalósítani, és ez talán az egyik előnye a szolgáltatásunknak a logisztika vonalán is, hogy minden egy kézben van. Tehát az ügyféllel elkezdünk beszélgetni, találkozunk, kialakul a kémia, kialakul egy kapcsolat, és ez egyébként minden kapcsolatnak a titka, én úgy gondolom, hogy transzparensen kommunikáljunk, és osszuk meg egymással a
4: hát, hogy mit lehet,
5: érzéseket.
4: Mit nem lehet, és lehet, hogy nem is tudom, hogy mi mindent, sőt, biztos, hogy nem tudom.
5: Pontosan.
4: És ha beszélgetünk, akkor jövök, hogy akkor még lehetne így is, úgy is, amúgy
5: így
4: is.
5: Így van, tehát itt is ezt történt, hogy hogyan tudjuk ezt a hangulatot, amit ott a beltérben kell, hogy tudunk kihozni a vendégtérbe, és akkor kézzel gyártott lombkoronát valósítottunk még meg pluszban.
4: De egész más van belül, vagy más a technológia, meg más kívül, ugye, amikor azt mondod, hogy ott kívül kell tulajdonképpen időjárás ellenállóan működni egy ilyen zöld falnak
5: így installációnak. Van, általánosságban elmondható, hogy a beltéri installációnknál is, még a kültérinél is, tehát karbantartásmentes, tehát nem szükséges semmilyen öntözés, metszés vagy átültetés ezeknél.
4: Hiszen ezek a növények már nem élnek.
5: Ez egy preparált növények, így van, de az élő növényekkel dolgozva készítjük el ezeket az installációkat. Van akusztikai előnye is, hogy említettem, hiszen közel 60%-kal is elnyeli a hangot, ezáltal nyugodtabbá tudja tenni a munkahelyi, szállodai, wellnessbeli környezetet. Gondoljunk egy olyan wellness, ahol nagyon sok vendég fordul, meg akár gyermekekkel, családok.
4: Tompítja az ajt, és az nagyon hasznos tud lenni a vendégélmény szempontjából.
5: Így van, tehát mondjuk a wellness területen belül is, ha van egy ilyen bisztrós rész, akár a wellness szállodáknál is ugye nagyon jól meg szokták ragadni a lehetőséget, hogy kisgyermekes családokkal kialakítanak egy ilyen gyorsan elfogyasztható
6: sült krumpli
5: ételekkel egy vendéglátó helyet, így van, pontosan. És akkor ott, ha le tudjuk csendesíteni a teret, az mindenképpen előnyös. Úgyhogy emellett a páratartalom szabályozása is nagyon lényeges, így a beltér vonatkozásában is maradva, majd rácsatolunk a kültérre is. Természetes módon a technológiánknak köszönhetően is egyedülálló vonatkozásban egyébként a MOHA természetes higroszkópikus tulajdonságát megtartva a lélegző funkciója megmarad, tehát amit ő az élő környezetéből hoz magával, teljes mértékben tudjuk.
4: Azért csodálatos. Meg az is szemültött, hogy az állatpreparáció, az, vagy preparált állatok, azok annak idején mekkora divat volt, ugye? Évtizedeken, vagy épp századokon át.
5: Igen.
4: És az úgy azt hiszem lecsengett. És most pedig a növény kerül a fókuszba, és azt szerintem megfoghatatlan volt számomra, hogy itt még víz megtartó lehetőségről is van szó. Szóval azt mondtad, négyzetméterenként 6-8 liter víz. Pontos. Tehát a preparáció az olyan módon valósul meg, hogy a vizet meg tudja tartani, és azt nyilván utána párologtatja a környezet.
5: Így van, tehát
4: számára
5: a környezetéhez igazodik. Mm. Egyrészt ez a hosszú élettartamának is az egyik titka, itt a konzerválási eljárásnak köszönhetően.
4: Hát az a nagy titok, arra nem fogsz beszélni, így mivel van, konzerváltok.
5: De
4: mivel.
5: Ezek a természetes moha és növények így hosszú ideig megőrzik a frissességüket, a zöld megjelenésüket is. Az egyedi dizájn lényeges itt, úgy gondolom, hiszen minden egyes ügyfélnek még csak nem is tudja, hogy mit tud megálmodni, a beszélgetéseink során derül erre fény, mi pedig azt büszkén és boldogan megvalósítjuk. Nagyon gyors és egyszerű a telepítése ezeknek az installációknak, egy kézben tartva mi ezt szintén biztosítjuk, és nincs szükség öntözőrendszerre, nincs szükség kertészeti karbantartásra.
4: Itt függőlegesben és tetőben
5: pontosan
4: kell gondolkodni? Nyilván, ugye?
5: Is.
4: Ezekben lehet gondolkodni.
5: Így van, ez egy kézműves természetes karakter, amit mi biztosítunk, és ami még számunkra fontos, a minőség és a biztonság tekintetében, hiszen mi egyébként úgynevezett B nemzetközi tűzvédelmi minősítéssel is rendelkezünk, ez szintén az irodai, szállodai környezetben is nagyon lényeges, természetesen a privát vonalon is, hiszen hosszú távon gondolkodunk.
4: Hát igen, az, hogy egyrészt a tűzvédelem, másrészt a vegyszer, tehát ugyan vegyszerekkel kell dolgozzatok, de ettől még utána nem párologhat ki belőle évtizedeken. Nyilván, igen. Tehát ez
5: így van, pontosan. Tehát itt átkanyarodok már is a kültéri vonalra, összefoglalva a beltéri installációknál igazából a MOSZ-MOSZ-nak a víziója, a MOSZ-MOSZ-nak a missziója, talán ez a legjobb, legjobb szó rá így magyarul, hogy tegyük zöldé az épített világot. És ezáltal a természet vizuális és érzéki élményét igyekszünk ötvözni a modern belső építészettel, ugye öntözés és karbantartásmentes megoldással, és jó szívvel ajánljuk ezt, és már közel 25 ezer megvalósult projekt bizonyítja, hogy a prémium szálló irodákban, éttermekben, reprezentatív terekben, exkluzív lakókörnyezetben is hosszú távú és azonnali jól létet biztosító megoldást nyújtunk, és hogy a kültérre csatolva van egy olyan kültéri installációs megoldásunk, amivel adott esetben lehetősége van nagyobb irodai, szállodai, akár városképi projektekben is arra, hogy visszatérve a forró nyári időszakra, amiben most is kihívásokkal teli napokat élünk, meg itt a fővárosban is, ha van egy olyan adottság, akár egy sétáló utcai környezet itt a belvárosban, ahol óhatatlanul is megreked a hőség. Ezekkel a kültéri installációinkkal, növényinstallációkkal, ahogy említetted is, és köszönöm így a rácsatlakozást, négyzetméterenként akár 6-8 liter csapadékot is megtartva, és a klímához igazodva természetes módon kiengedve 6-7 fokos hőmérsékleti szabályozást tudunk elérni természetes módon a közvetlen környezetében.
4: Azt mondtad 30 év és 25 ezer projekten. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy jött meg az étvágy Európában, akár a német területen.
5: Tapasztalás útja.
4: Oké, de hogy mik voltak az első, tehát mi a legnépszerűbb termék, vagy mi a leggyakoribb, és mi a legextrémebb vagy extrább kihívás számotokra?
5: Maradva a turizmus területén, számomra nagyon fontos a természet közelsége is, illetve ez egy közös nevezőnk, ha jól értettem. Hogyha elmegyünk egy szállodába, előfordulhat sok esetben, hogy a klíma miatt akár nem minden ablak nyitható, fogalmazunk így. Viszont ha beteszünk ezekbe a helységekbe is egy zöld növény képet akár, egy MOSZ-MOSZ képet, nem kell egy komplett falinstalláció, az is már ellátja a természetes módon a páraszabályozást, és...
4: De a kép nem úgy kép, hogy fotó.
5: Csak azért mondom, hogy vége lett volna. Nem egy 25 négyzetméteres, hanem egy két négyzetméteres.
4: Igen, ja, értem.
5: Így van, köszönöm a
4: nem csak, hogy a hallgató nem szakember, tehát én így is van. Azért rögtön képre gondoltam.
5: Egy olyan, mint egy festmény lenne, igen. Fogalmazzunk így, vagy egy fénykép, de ez egy Mosz-Mosz által készített kép méretű installáció, igen. És így tudjuk természetessé tenni az egyébként a berendezések által biztosított légkeveréses technológiával elérhető, talán szárazabb levegőnek a kihívása.
4: Ez volt az indulás, ebből kértek a legtöbbet?
5: Ez nagyon-nagyon nagy igény, illetve még egy ilyen megoldás van a wellness terekben, az zajcsökkentés mellett. Környezetvédelem szempontjából is lényeges, hogyha beépítünk ilyen installációkat, akkor sokkal-sokkal kevesebb műszaki igénye van a páramentesítésnek, akár ezekben a terekben. Ez ugyanúgy igaz mondjuk repterekre. Tehát az egyik németországi reptéren az volt az igény, hogy óriási a zaj, és elképesztő energiák mennek el a légcserére. Betettünk egy 300 négyzetméteres alap. Jézus. Onnantól kezdve felére csökkent a zaj, és 5 éven belül megtérült a beruházás, csak abból, hogy ennyivel kevesebbet kellett mesterséges módon a légkeveréssel foglalkozni. És nagyon sok irányból lehet ennek az előnye is.
4: Itt az a csodálatos installáció, valami zöld. Ezek szintén egyébként egy másik kérdés, hogy termesztitek valahol a mohát, és a moha szüret van, az nagyon, moha szüretem még soha nem vettem ezt. Igen. De végül is azért ez elnyeli a port, elnyeli a szennyeződést, elnyeli a párát. Ezt hogyan ezt leveti magáról, ez a preparációnak köszönhető?
5: Nem, tehát nem ragad meg rajta nem. A port.
4: Jó, hogy akkor ezt letaszítja magától.
5: Ez szennyező, így van, ez letaszítja magáról. Ezen nem maradnak meg a kis... Így van, nem maradnak meg a kis, akármilyen kis állatkák sem. Tehát ez egy teljesen természetes, tiszta megoldás. Így van. És nekem, ami személy szerint az egyik legfontosabb, hogy tényleg ebben a világban, amiben mi vagyunk, a nyugalmat, a zöldet, a jólét érzését, az egészségtudatosság mindennapjainkba behozatalát. A munkakörnyezetbe, amikor elmegyünk pihenni a családdal, az ottani környezetben, az otthoni környezetben.
4: Ez a családi környezetben, igen, nyilván.
5: Igen,
4: ott sem baj, igen. Hogyha,
5: pontosan, igen, így van. Tehát ha ezt munkáltatóként tudjuk a munkavállalóknak biztosítani, nyert ügyünk van hosszú távon, a legnagyobb érték az élő munka. Itt is tudunk. Hogyha a törzsvásárlókat, a törzsvendégeket meg tudjuk ilyen formán is a helyi szolgáltatásokat kibővítve a természet irányába hosszú távon nyerni, ez is egy nagy előny. Hiszen az elégedettség, a jóllétérzése, a lojalitás elnyerése a kulcs.
4: Ez kulcskérdés. Csak egy utolsó dolog, hogy amikor jönnek a vendégek, akkor az, vagy akár hozzátok az irodába, és nyilván megnézik, vagy a bemutatót, és megnézik, hogy milyen csodák vannak, akkor az egyik legnagyobb elismerés, mikor megtapogatják a falat, meg az installációt, hogy uram Isten, ez igazi, vagy ez hogy van, vagy ez hogy? Én biztos így lennék vele. Én néha még vannak olyan tökéletes művirágok, amiket nem tudok megkülönböztetni a valóditól, hát még amikor valamilyen kézműves munkával találkozik az ember.
5: Igen, én köszönöm, hogy erre is most lehetőséget teremtesz, hogy visszacsatoljak, ezért is hoztam a katalógust is magammal, mert minden egyes installáció egy élmény, meg kell élni. És aki betér egy ilyen helyre, akár a Mosz-Mosz világába is, érintse meg. Hiszen az érintés az nem csak fizikális, az érzelmi érintés is. És én abban hiszek, hogy akkor tudunk teljes életet élni, hogyha nem fosztjuk meg magunkat ezektől az élményektől. És a Mosz-Mosz-szal mi most már Magyarországon is ezt elérhetővé tudjuk tenni. Bízunk benne, és meggyőződésem, hogy aki ezt a történetet a magáinak érzi, hogy a természetre szükségünk van, és nagyon sokat tud nekünk adni a jelenünk és a jövőnk érdekében, a családunk és magunk számára is, akkor ezzel éljen, mert a mi életünk a mi felelősségünk, és úgy gondolom, hogy nincs az a nehézség, amit nem lehet pozitív energiákkal és lehetőségekkel megoldani, amihez a Mosz-Mosz növés installációin keresztül is a természetet hívjuk segítséggel, aki egy hálás partner. és csak ad.
4: Hálás partner, törődni kell vele. Nagyon szépen köszönöm, nagyon izgalmas volt számomra beszélgetés. Nagy Dávid, a MOSZ-MOSZ magyarországi vezetője volt itt nálunk. Nagyon szépen köszönöm, és akkor üzleti sikereket és zöldet mindenhova.
5: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az előregedett elektromos hálózat lehet a felelős a Görögországban idén kitört erdőtüzek mintegy háromnegyedéért, jelentette a Katimerini című görög lap a tűzoltóság adataira hivatkozva. Mind a Krétán, mind pedig az Athénban augusztus elején kitört tüzeket az elektromos hálózat meghibásodása folytán felcsapott szikrák okozták, amelyek lángra lobbantották a növényzetet. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán. A kormányfő az elmúlt évekre visszamenőleg kifogásolta azt a gyakorlatot, hogy a 4iG távközlési céget, járműgyártóvállalatot és hadipari vállalkozásokat szerzett meg úgy, hogy a vásárlása a magyar állam adott hitelt a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. A kormányfő kifogásolta azt is, hogy a választás előtt a stratégiai fontosságú hadipari vállalkozásokból többet külföldi befektetők felé értékesítettek. Azt ígérte, hogy 4 minisztérium vizsgálódik majd, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: Ha esetleg úgy érzik, akár a 4iG, akár más neres vállalatok vezetői és nagy tulajdonosai, hogy az átfogó kormányzati és hatósági vizsgálat bűncselekményeket fog feltárni, akkor egyszerűen csak utalják vissza a magyar államkincstárnak a náluk maradt, felejtett 100 milliárdokat, és fejezzenek be minden olyan tevékenységet, ami nem a magyar állam vagy a magyar emberek érdekeit szolgálná. Ne próbáljanak pénzt, vagyonelemet vagy bármilyen eszközt kimenekíteni, átruházni vagy eltüntetni. Figyelünk!
0: Tőzsde hírek.
2: Tőzsdezárás előtt fél órával 11,6%-kal zuhan a 4iG 1644 forinton, ráadásul a forgalom is kiemelkedő 775 millió forint. 0,5%-kal gyengül összességében a BUX 149.723 ponton jár, 7 milliárd 350 millió forint ideig a forgalom. 0,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.954 forinton járnak, az OTP 0,1%-kal gyengül, 46.020, a Richter 1%-kal csökken, 12.870, a Magyar Telekom 0,7%-os mínuszban 2.612 forinton jár. A devizapiacon az euró jelenleg 362 forint 50 fillér. Európában a főbb indexek közül csak az olasz tőzsde van egy enyhe 3%-os pluszban, a többi index 1/3% közötti mínuszban jár. A Wall Street-en a Dow Jones 0,3-del gyengül, az S&P 500 1/1-del, a Nasdaq gyakorlatilag stagnál. 1,1593 az euró-dollárral szembeni árfolyama, vegyes a mozgása a kőolajnak, a Brent emelkedik 88,56 dollár, az amerikai könnyőolaj némileg gyengül, 82,23 dollár jár. Drágul a földgáz a holland tőzsdén 0,5%-kal, 62,29 euró jelen pillanatban. Egy embert nem találnak, 10 pedig megsérültek, amikor két kisebb hajó összeütközött.
4: a Cannes-Öbölben, Dél-Franciaországban. A sérülteket a Cannes-i, a Nizza-i, az Antibes-i és Toulon-i kórházakba vitték. Az eltűnt utas felkutatására éjszaka a nagyszabású kutatási művelet indult hajók és helikopter segítségével, de fel kellett függeszteni a kutatást, amit ma a búvár egységekkel indítottak újra. Célzott likvidálásokkal naponta 30-40 ember meggyilkolását javasolta a gázai övezetben, Itamar Ben-Gvir, izraeli belbiztonsági miniszter. Azt mondta, hogy nem csak azokat kéne lelőni gyakorlatilag, akik közvetlen veszélyt jelentenek, hanem vannak olyan emberek, akik nem méltók az életre. Így Ben-Gvir, aki az egyik legbefolyásosabb izraeli miniszter a kormányban. Egyébként újra a dél-libanoni területeken egyre aktívabb az izraeli hadsereg, annak ellenére, hogy egyfajta megállapodás van érvényben Iránnal, miszerint az Amerika és Irán közötti tűzszüneti tárgyalások idejére dél-libanonban szünetelnek a harcok. Hát ez ma már az elmúlt napokban nincs így.
0: Időjárás jelentés.
4: Az esti órában jönnek a záporok, zivatarok élénk széllel, most éppen 29-31 fok van, este 15-22 fok várható, holnap is felhős, néhol csapadékos időjárásra van kilátás, egyelőre nem kiadós esővel. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom önöket legközelebb. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, a világ egyik legnagyobb haszongépjármű gyártója, a kínai Foton hivatalosan is belépett a magyar piacra. Nem csak pick-upokkal, hanem elektromos furgonokkal, teherautókkal és sok minden mással. Répási Gábor van itt a stúdióban, a Foton Magyarország operatív vezetője. Köszönöm szépen. Kipakoltad már az egész flottát. Igen. Az asztalra. Jókor vagytok? Üdvözlöm, jó helyen?
6: Igen, úgy érezzük, hogy nagyon jókor vagyunk jó helyen, mert ez a kínai Super Express most itt, mindannyian érezzük, hogy minden szempontból itt robog a világ felé, Európa felé is, és nagyon, nagyon komoly lehetőséget.
5: Hát már mennek 200-as, meg 220-al, csak a magyar vasút, meg a vágányok, azok nem teszik alkalmasra, de csak ennyit a vasútról, igen.
6: Igen, hát ugye kint Kínában ez máshogy van, ott ha valamit eldöntenek, akkor az abban az ügyben ők nagyon haladnak. Itt, amikor mi megvizsgáltuk a lehetőségét, hogy a Fotonnak a magyarországi képviseletét elvállaljuk, akkor azt láttuk, hogy egy globális nagyvállalatról van szó, amely már több mint 140 országban jelen van.
5: 30 év, ugye?
6: 30 éves, 1996-ban alapították a gyárat, és hát olyan múltra tekint vissza, hogy most már több mint 12 millió járművet legyártottak, tavaly 650 ezer járművet gyártottak le, tehát nincs még egy ilyen brand a világon, ahol tergépjármű alatt, egy brand alatt ennyit gyártanának egy év alatt. Úgy kell elképzelni, hogy a teljes tergépjármű paletta, tehát amilyen cégnek bármilyen tergépjárműre vagy autóbuszra szüksége van, az a Fotonnál van. Tehát kicsit olyan, mint amikor 80-as években az Icarus gyártották Székesfehérváron, Csepele meg a Csepeltár autókat, de mondjuk az összes barkasz, meg az összes minden tergépjármű, ami volt Magyarországon, azt mondjuk azt mondták volna, hogy na, ezt mindent itt egy helyen gyártunk, Foton márka név alatt, és 1 milliárd embert itt el kell oldani a szállításokat.
5: És a legnagyobb exportőr, ugye?
6: Ő a legnagyobb haszongépjármű exportőr Kínában. Igen.
5: Hát csak hogy el tudjuk helyezni, ez a nagyságrendek 30 ezer alkalmazott, nem tudom, 15 milliárd dollárra. Az árbevétel. Jó, igen. Szóval nagy, régi nagy.
6: Régi nagy. Mi és vagyunk a Mercedes gyárnak a többségi tulajdonosa Kínában, illetőleg a Mercedes Global egy legnagyobb egyedi részvény tulajdonosa is, a Foton csoportot birtokló Baik Group.
5: De hát láttam, hogy Daimler, Bosch.
6: Daimler, Bosch, Cummins, CETEF, a CETEF váltók, ami ugyanaz, mint a Mercedesek, meg BMW-kben, Audi-kben van benne, tehát, hogy teljesen világszínvonalú termék. Mi is, amikor megvizsgáltuk, láttuk, hogy ez nagyon rendben van. És hát amikor az országos bemutatónkat megtartottuk, akkor hál' Istennek ez volt a visszajelzés a meghívott vendégek és a partnerek lehető ügyfeleink részéről is, hogy hát ezt nem gondoltuk volna, hogy ez így ennyire rendben van.
5: Ja, mert terepen is ki lehetett próbálni, ugye?
6: Off-road igen. A driving campen voltunk Zsámbéken, és ott az off-road pályán ki lehetett próbálni.
5: 50%-os lejtőn?
6: 50%-os lejtőn.
5: Az sok, igen.
6: Az nagyon-nagyon nagy. Tehát főleg, ahogy így elindulsz a lejtő felé, a instruktor előtt elmondja, hogy mi van, hogy van, de hát nem látsz semmit a lejtőből, és úgy kell irányítani az autóórát egy nagyon meredekre, és ott az elektronika teszi a dolgát, és szépen lehozza az autót.
5: Mekkora kínai étvágy? Akkora, hogy jöttek a földrészek sorra? Mert most már Európa
6: igen.
5: Van.
6: Igen. Hát nagyságrend szerint mentek a földrészekkel, tehát Ázsia, Ausztrália, Dél-Amerika, Afrika után jöttek Európába. Itt a Selyem úton jöttek befele Törökország, Görögország, Bulgária, Szerbia. Olaszország, Németország, Magyarország a 10. piac, ami indul. Most indulunk párhuzamosan a svédekkel, dánokkal, lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal, románokkal, tehát egy nagyon komoly európai hengert indítottak el egy-két évvel ezelőtt.
5: Eszembe jutnak a svéd márkák, amik igen. Most ugyanazt érzik, mint a német márkák. Érznek most már 10 év, ugye?
6: Igen.
5: Hát, főleg, hogy a Svédországot, igen.
6: Hát igen, főleg, hogy ugye a Volvo az már a Geely-nek a tulajdonában van, tehát egy csomó Geely modellen lehet érezni ezt a svéd behatást, úgyhogy ha valamilyen más módon is, de azért tovább él a svéd mérnöki tudomány.
5: Jó, szóval akkor itt van Európa, és itt van Magyarország. Vannak tanult barátaim, akik valóban szakemberek, én csak felhasználó vagyok, és újságíró, és általános a műveltségem elektromobilitás tekintetében is, meg fuvarozás, logisztika tekintetében is. De azt pontosan láttam, meg most utána is kerestem, hogy a kínai márkák jönnek-mennek. Gyártók is, meg márkák is Magyarországon, meg Európában is. Ami kulcskérdés, és ezt mondják a szakemberek, hogy ha van márka kereskedő hálózat és márka szerviz hálózat, az jelenti a komoly szándékot, és akkor van arra esély, hogy az egy komoly potenciális hosszú távú partnere az országnak, az a gyártó vagy forgalmazó.
6: Így van, ezt mi is így gondoljuk. Nálunk az a mondás, hogy az első autót eladja az értékesítő, a másodikat pedig a szerviz. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nálunk a csapatban többen vannak, akik már nemzetközi karrierből jöttek haza, több mint 15 országban volt jelen az egyik kollégánk. Pontosan ilyen vevőszolgálat, szervizzellátottság, after sales tekintetében. Úgyhogy ezt pontosan tudjuk, hogy ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy jó legyen a termék, meg jó legyen az ár, mert tegyük föl, hogy ezek mind rendben vannak, és meg is veszik az első vásárlók, de aztán a Laci bácsi neki fog menni a kerítésnek, igen. Meg be fog törni a szélvédő, és akkor azt, hogy oldjuk meg.
5: Kinyúl tehát mi hozzá is. Az autót.
6: Igen. Nagyon fontos előírása van, ez egy nagyon komoly világcég, tehát tényleg, hát most csak ott van már 140 országban, erre már rendszerek vannak náluk, nekünk is egy nagyon komoly átvilágításon kellett átvinnünk a jelentkezőket, akik már a kereskedő partnereknek jelentkeztek hozzánk. Csak ugye a nagyságrendeket érzékeltessem, hogy több mint 50 helyjel tárgyalunk, és most jelen pillanatban van aktívan 7 kötőjel 8 olyan hely az országban, ahol márkakereskedés és márkaszervizre is kaptunk engedélyt és jogosultságot. Tehát egy nagyon komoly átvizsgálás van, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, és hogy ott biztosított lesz-e, hogy abban a megyében ez a foton szervizellátottság megoldható legyen.
5: A kínai személygépjárművek, elektromos személygépjárművek, azok all-in-t játszanak mostanában, hogy lehet ezt mondani. Nyilván számok nem ezt mutatja, de nagyjából a tendencia felé megy. Ezt látom a statisztikákból. Mi a helyzet a haszongépjárművekkel? Mert ahány logisztikai cég vagy fuvarozó cég itt megfordult nálunk, azok mindig azt mondták, hogy hát igen, de hát annyiféle élethelyzet van. Ugye most csak Budapest, vonzás körzet, 50 kilométert megyek, 80-at, ennyi tonna, 3,5 tonna, vagy kamion München, Budapest 3 naponta, minden más. Itt ez a második vonal, ugye a személy autók után most a második vonal. Ugyan jól érzékelem, a kínai haszongépjármű és vagy elektromos hajtással.
6: Igen, mi vagyunk a legnagyobb haszongépjármű gyártók Kínában. Nekünk a leginkább kifejlett meg előre haladott az export tevékenységünk, ugye ez 2000-es évek közepén indult az export tevékenysége. Jelenleg Kínában az autógyárak ilyen 65%-os kihasználtsággal működnek, és náluk nagyon nagy hangsúly van most azon, hogy akkor a exportra eladni minél többet, mert mert egyszerűen iszonyú versenyképesek. Egyébként ez már ki lett mondva, hogy nem támogatott iparága az autóipar Kínában, tehát ez már nem igaz, ami régen ugye mindig mondás igen. volt, hogy mert hogy ők ingyen kapnak ezt meg azt meg, mert könnyű nekik. Nyilván a munkaerő az olcsóbb ott, mint itt, tehát ez a versenyelőny ez meg fog maradni, de ebbe az irányba ők úgy tekintenek, hogy szeretnének minél többet eladni külföldre, tehát itt most nálam egy májusi statisztika van a fotó részéről, hogy 17.600 járművet adtak el exportra, ami 64%-kal több, mint az előző évben, és ebből a 17.600-ból, ebből 12.300 az New Energy Vehicle volt, ami nem csak az elektromosat, de ez a hibridet, meg hibrid és hidrogén is, tehát ebben minden benne van. Tehát ebben nagyon-nagyon mennek előre.
5: Átfordul lassan a kocka?
6: Egy teljes európai adatot hallottam a héten, hogy most már 25%-a az Európában eladott új járműveknek, az már elektromos volt. És itt a hibrid, meg a plug-in hibrid az egy nagyon komoly növekedés előtt áll, mert ahogy mondtad, nem minden élethelyzetre, és hogyha egy autó van egy családban, akkor nyilván mindenki szeret úgy választani, hogy akkor az minden élethelyzetre jó legyen. Zárójeles megjegyzés, ugye én most már negyedik éve mentem, több mint 80.000 kilométert mentem elektromos autóval, és nem egy nagy akkumulátoros autót használok, mert ez mondjuk 160 kilométer volt a legkisebb hatótáv, amit nagy hidegben kiírt nekem az autó, a legnagyobb meg 410, amikor nem volt klíma, meg városba lehetett sokat menni. Tehát, hogy ezzel is meg tudok oldani a 99%-át az én számomra megoldandó feladatoknak belföldön. Az emberek többségének ez megfelelő. Itt mi a haszonjárművekre, a cégekre célozunk, a mi ügyfélkörünk azok cégek, ahol sok autó van, és megvizsgálva a cégeknek a felhasználási profilját, nekünk van egy elektrifikációs szakértőnk is a csapatban, aki teljesen díjmentesen megvizsgálja a cégnek a konkrét helyzetét, hogy hány autó van, azok mennyire mennek.
5: Akkor a töltést azt hogyan
6: töltést tudják? Ott tudják megoldani. Ha van töltési lehetőség a telephelyen, és benn van az autó a telephelyen, akkor a telephely tulajdonosa versenyképes áron adja nekik az áramot, mert ez sem mindegy. És hogy most egy
5: célállomáson mi a helyzet?
6: Célállomáson mi a helyzet? 200, több mint 200 autót használó cégcsoportnál ott az volt az arány, hogy 67% lecserélhető lenne per ma, úgyhogy ez csomagkiszállítással foglalkozó cég, és mennek városok között is. Nem kell a városok közötti autókat lecserélni, és Münchenbe nem kell elektromos autóval elindulni, se síelni, de hogy a fuvar feladatoknak a 95%-a az a elektromossal megoldható.
5: Tehát akkor billen a kocka, vagy fordul a kocka, ez azért
6: egyre
5: látható.
6: Mert ahogy elkezdik ezt kipróbálni, nekünk van egy olyan szlájdunk is, ahol le van vezetve, hogy hány kilométer használat után hány millió forintot lehet megtakarítani egy járműnél is, mert olcsóbb az árammal tölteni, körülbelül harmada, negyede az kilométerköltség csak az üzemanyagra vetítve, és utána pedig nincsenek a kopóforgó alkatrészek, a szervizköltség, olajcsere, kettős tömegű lentkerék, meg akkor ugye nem beszélve erről a környezetvédelmi normák miatt ugye vannak ezek a különleges szűrők, amik, hogyha kizárólag városi használat van,

0: tapasztalják. Tehát kijöjjön hozzám az elektromos futár, vagy elektromos gépjárművel, beszéljek vele két mondatot, lássam azt. És egyáltalán a cégek hogyan járnak most elő? Kóstolgatják, hogy a flottájukban egyet, kettőt, hármat nézzük meg akkor, hogy mi a
1: ez a tendencia, abszolút, így? Abszolút. Tehát ugye sokan jöttek úgy vásárolni először, hogy jó, hát felraktuk a napelemet, mert volt pályázat, de hogy akkor most látom a év végén, hogy közben meg 3 forintért vette meg tőlem az áramszolgáltató a maradékot. Az nem buli, akkor töltsük már bele a autóba, és akkor jé, hát akkor ez tényleg jó. Én ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy legközelebb, amikor a csomagküldő kihozza a futár, és éppen zöldrendszámos furgonnal érkezik a sofőr, akkor meg kell kérdezni, hogy mi a tapasztalat, és mindenki hallgassa meg a saját fülével, mert ezek a sofőrök általában pozitív tapasztalatokról számolnak be. Csöndes az autó, megoldható, naponta ők mennek 200 címet, 200-szor leállítja, elindítja, és utána pedig este bedugják a konnektorba, és reggelre meg föltöltik.
0: A felszereltség azért az fontos, ugye? Sokan billegnek, nyilván magánszemélyek is, hogyha olyan helyzetben vannak, hogy új autót vásárolhatnak, na akkor most élethelyzet, van-e napelem, sok minden szóba kerül, és billenhetnek, de ugyanígy van ez a flottáknál, vagy a cégeknél is, vagy a céges autóknál is. Viszont a felszereltségben nem lehet hátránya, nagy hátránya az új hajtásláncoknak, mert akkor okozna.
1: Nekünk van a Kavan C1 modellünk, abban az egy ilyen minimál elektromos furgon, abban gyakorlatilag egy olyan ülés van, mint ami a legkomolyabb kamionokban, meg terautókban, amik így súlyra így emelkedik, billeg, és fűthető, szellőztetős, klímás ülés van benne, tehát olyan dolgok vannak benne, hogy az embernek tényleg esik az ára, hogy akkor így is ki tud nézni belülről egy haszonjármű. Hát meg főleg ugye itt a mi gyárunk, ugye mi, ahogy említettem, a Kínában a Mercedes gyárban többségi tulajdonunk van, tehát egy csomó olyan beszállítónak a termékei vannak benne, hogy sok szempontból így a minőség meg a beltér kidolgozás tekintetében abszolút fölveszünk.
0: Nagyon nehéz ma már megmondani egy Mercedes-t, hogy abból mennyi a kínai tudás, kínai alkatrészt meg hol gyártották, de ugyanígy ez fordítva is így van, ugye? Hogyha megnézel egy kínai gépjárművet vagy haszongépjárművet, ez a dolog most már lassan itt elmosódnak a tudás is, az emberek is. Igen. Mit mondta, olasz designer?
1: Olasz designer van az egyik legnagyobb kínai autógyárban, olasz designer vezeti a csapatot, tehát ők olyan mennyiséget gyártanak, és olyan szakembereket tudtak elhozni a világ minden részéről, amit ugye Dél-Korea már elvégezte a leckét, Japán elvégezte a leckét, és hát ott Kína mondta, hogy hát akkor nekünk erre van 1 milliárd emberünk, meg elég sok
0: és
1: tudásunk.
0: És még gyorsabban elvégzik a leckét, mert hát, már megtanulták, hogy lehet ezt hosszan is, de miért ne lehetne.
1: Nagyon érdekes volt, amikor kint voltunk Pekingben egy hétig, vendégei voltunk a gyárnak, mentünk ki Magyarországról majdnem 20-an, vittünk ki ügyfeleket, meg a márkakereskedő partnereinket, és egyik alkalommal a alelnökkel elhívtak minket egy külön exkluzív értekezletre, meg egy ebédre, és ott elmondta nekünk az alelnök, hogy ez az elektromos hajtás, ez egy elég egyszerű dolog volt itt Kínában, mert mi 2005 körül megállapítottuk, hogy elég hatékonyan tudunk napelemet előállítani, meg akkumulátort, ezt eltárolni földből, szélből, vízből, levegőből elő tudjuk állítani az áramot. Itt van 1 milliárd ember, aki rengeteg logisztikával jár, hát ez sokkal hatékonyabban lehet így csinálni, és azt is megállapítottuk ezzel párhuzamosan, hogy nekünk nincsen kőolajunk. És akkor innen ez így elég egyértelmű volt a lépés, és hát hogyha ott Kínából megmondják, hogy itt erre kell menni, akkor ők mennek arra. Itt Európában ugye individualistábbak vagyunk, ha nehogy már nekünk megmondják ugye semmilyen városból se, hogy mit kell csinálni.
0: Ha már itt az előbb azt mondtam, hogy vannak, akik hezitálnak, akár magánszemélyek, akár cégek, és óvatosak, nincs olyan kérdés, tapasztalás, hogy azt mondják, hogy jó, az elektromobilitás most mindent visz, úgy tűnik. Na, de azért ott van már a hidrogén, és nátok is ott van a háttérben. Igen. Nem lehet az, hogy egy-két éven belül ez megfordul, megveri, és kihagyhatom ezt a lépcsőt, adjuk egy dízelflottához képest? Vagy ez nem lesz ilyen gyors, én azt gondolom, de ezt tette vagy a szakember.
1: Most egy kicsit úgy néz ki, hogy gyorsul az ütem, mert ahogy említettem, az Európában eladott járműveknek most már a 25%-a elektromos. Nem lesz 100%, 12 féle hajtáslánc létezik a világon jelenleg, amit gyártanak, ebből az egyik a dízel, a másik meg az elektromos, és még van még másik 10. Én azt gondolom, hogy minden meg fogja találni a maga helyét, és szépen aki kipróbálja, hogy ez alkalmas neki, és működik, akkor azt fogja használni.
0: Mi most a kulcskérdés, vagy mit gondoltok, hogy mi lesz a legsikeresebb a portfólióból? Ugye a Foton hivatalosan is belépett a piacra, ott vannak a szervizek, ott vannak a kereskedők. Mi most a legfontosabb?
1: Nekünk most

0: Az a legfontosabb, hogy meg tudjuk mutatni, hogy minőségben, szolgáltatásban és használatban is felveszi a versenyt a Foton termékei a jelenleg piacon elérhető más hasznosjárművekkel, és ahogy ezt egyre többen meg fogják ismerni, azt gondoljuk, hogy ugyanaz fog történni, mint a másik 140 országban, hogy ez egyre nagyobb piaci részesedést el fog érni. Gyakorlatilag ahhoz képest, hogy árérték arányban egy nagyon jó termékmixet rakunk ki a piacra, de van a dízel pickup mellett egy könnyű hibrid pickupunk, ami a legnagyobb testű Magyarországon jelenleg forgalmazható pickup, ez már majdnem a Ford F-150 vagy a Dodge Ramnek a mérete, és egy nagyon korszerű kétliteres mild hibrid, könnyű hibrid dízel motor van benne, ami a 8 fokozatú ZF váltóval nagyon dinamikusan mozgatja a járművet, illetőleg van 3 literes dízel tergépjárművünk az Aumark, ami egy 7,5 tonnás alvázon van, egy nagyon szabadon választható felépítménnyel. Ez is egy nagyon népszerű termék volt a bemutatókon.
1: Az is nagyon fontos, hogy ez ilyen legószerű legyen, ugye a felépítmény? Igen. Tehát, igen, hogy bárkinek bármit, igen, tudjatok. Szakembert azt honnan találtatok? A Foton szervizekben, vagy márka szervizekben, vagy kereskedőknél, honnan vannak szakemberek? Őket kint képzik Kínában, vagy ezt hogy kell elképzelni, mikor jön egy-egy új márka?
0: Akkor nekünk mindig van egy folyamatos képzési programja a Fotonnak. Ugye ők itt Európában úgy indultak, hogy Németországban vettek egy autógyárat. Itt egy ilyen tergépjármű speciális felépítményeket szerelnek rá.
1: Hát az van most több is eladó Németországban.
0: Ez a Brock nevű gyárat vették meg Dortmund mellett. Itt kommunális tergépjármű felépítményeket gyártanak, nem csak Fotonra, de nyilván a Fotonra is el tudjuk ezt adni. Ami ilyen utcaseprő jármű, vagy lakásautó, ilyesmi. És ott van az európai tréning központjuk, és nekünk oda folyamatosan kell küldeni ki a szerelőket, akik ott képzésen vesznek részt, aki tud, elmegy a magyarországi hálózatból, és aki nem tud elmenni, azoknak külön tartunk Magyarországon képzést, tehát itt nekünk erre külön szakemberünk van, és külön itt a kínaiak is delegáltak ide szakembereket, akik segítik a felmerülő kérdéseknek a megoldását, de volt már olyan, hogy külön egy ilyen chat csoportban hirtelen ott ben voltunk itt mind a 10 európai ország részéről mindenki, és akkor, hogy volt egy feladat, akkor pár percen belül jött a megoldás, hogy ez volt nálunk is, és így kell megoldani.
1: Gyíkozzunk egy kicsit a végén, hogy amin a legjobbat mosolyogsz, amikor egy partner, vagy leendő partner, vagy csak érdeklődő a látókörödbe kerül, és azt mondod, hogy kínai, azt mondod, hogy haszongépjármű, és Foton.
0: Uh-huh. Hát ezt szokták, amit ugye te is említettél, hogy akkor na, hogy lesz az alkatrész meg a szerviz. Nekünk, ahol vagyunk az importőrséggel, ott Érden van a márkakereskedő partnerünk is, és ott a szalomban már, amikor ki volt állítva az első példány, ugye még semmilyen marketing tevékenység nem volt, csak ugye azért kiraktuk, hogy akkor mit szólnak hozzá. És az, aki jött egész más dolog miatt oda, a szervizbe hozta az autóját, hogy jött alkatrészért, és akkor meglátta, és akkor úristen, mi ez? És akkor nézd, mi? Foton? Az micsoda? És akkor,
1: a Foton, azt tudjuk azért.
0: Igen. De hát, hogy én most nem Foton vagyok, hanem Érden, tudod? És akkor jöttek a viccek, és akkor na jó, akkor elmondtuk, hogy ez mi ez. Oda jött, megnézte, beleült, megtapogatta, és akkor tyű. Tehát az első vásárlónk az konkrétan így keletkezett, hogy az visszajött két nap múlva, először nagy csodálkozás, visszajött két nap, 4 nap múlva, már mondta, hogy miket talált a nemzetközi oldalakon, iszonyatosan utánaolvasott, és mondta, hogy hát ez neki azonnal kell. Úgyhogy aki kicsit is utánaolvas, az nem nagyon talál. Érdekes, hogy kint voltunk Kínában, ugye ott voltak ekvádori, akkor a chilei, argentin, helyi hálózatból, ugye a helyi importőr cégtől ott voltak a résztvevők, és akkor este a vacsoránál, tudod, amikor autókereskedők így egymás mellé kerülnek. Na, mondjátok el tényleg, hogy ez milyen, mi most kezdjük forgalmazni, most tényleg mondom.
1: A frankot.
0: Igen, a frankot. És mondja, hogy figyelj, most nyilván van ilyen elektromos szoftver néha, de hát ez ugye mindenhol, minden márka, Mercedes, BMW-nél is előfordul egy ilyen. De hogy így szerkezetileg, hát itt Andokba viszik föl 5000 méterre az indiánok, szerinted ott, hogy ütik, vágják. Tehát, hogy rendben van, bírja.
1: Nagyon köszönöm, Répási Gábor, a Foton Magyarország operatív vezetője volt itt, akkor egy év múlva meglátjuk.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Monitor délután augusztus 17-én. Holnap kedd, hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
2: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örsvezér terén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Alkotmánybíróság visszautasította a Fidesz és a KDNP képviselőinek az alaptörvény módosítására vonatkozó indítványait. Az AB arra hivatkozott, hogy az alaptörvény alapján az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. Ezt a korlátot egyébként egy korábbi fideszes módosító építette bele még az alaptörvénybe. Csak azt vizsgálhatták tehát, hogy a módosítást szabályosan fogadták el, annak tartalmát nem. Vagyis a döntés alapján Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a képviselők választhatóságának időbeli korlátozása, az alkotmánybírók megbízatásának megszűnése és az ehhez kapcsolódó korhatár korlátozás is érvényben marad. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. Az elmúlt évekre visszamenőleg kifogásolta azt a gyakorlatot, hogy a 4iG távközlési céget, járműgyártó vállalatot és hadiipari vállalkozásokat szerzett meg úgy, hogy a vásárlásra a magyar állam adott hitelt a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. A kormányfő azt ígérte, hogy 4 minisztérium vizsgálódik majd, minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
6: Ha esetleg úgy érzik, akár a 4iG, akár más NER-es vállalatok vezetői és nagy tulajdonosai, hogy az átfogó kormányzati és hatósági vizsgálat bűncselekményeket fog feltárni, akkor egyszerűen csak utalják vissza a magyar államkincstárnak a náluk maradt, felejtett 100 milliárdokat, és fejezzenek be minden olyan tevékenységet, ami nem a magyar állam vagy a magyar emberek érdekeit szolgálná. Ne próbáljanak pénzt, vagyonelemet, vagy bármilyen eszközt kimenekíteni, átruházni vagy eltüntetni. Figyelünk!
5: Az előregedett elektromos hálózat lehet a felelős a Görögországban idén kitört erdőtüzek mintegy háromnegyedéért, erről írt egy görög lap. A tájékoztatás szerint mind a Krétán, mind pedig az Athénban augusztus elején kitört tüzeket az elektromos hálózat meghibásodása folytán felcsapott szikrák okozták, amelyek lángra lobbantották a növényzetet. Idehaza az MBH Bank 32 év után megszünteti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjának finanszírozását. A gyermekmentők elnöke szerint egy gyermek egyéves támogatása 800 000 forintba kerül, amely az ösztöndíj mellett a program működtetésére költségeit is tartalmazza. Edvi Pétert hallják.
7: A bank teljesen egyértelműen azt mondta, hogy augusztus 31-ével lejár a szerződésünk, és ők kiszállnak. Az az igazság, hogy ezt egyszer már jelezték, hogy valószínűleg szeretnének kiszállni a programból, aztán egyszer már mondták, hogy valószínűleg nem fogják meghosszabbítani, és aztán most augusztusban megérkezett a levél, amiben teljesen egyértelmű, hogy hiába kértük, hogy mégis gondolják át, hogy a megváltozott gazdasági helyzetükre való tekintettel úgy érzik, hogy nem tudják folytatni ezt a programot, és hát, hogy nekik sem esett jól, de hogy úgy döntöttek, hogy ezt a programot nem szeretnék folytatni.
5: Magyar Péter kormányfő is megszólalt az ügyben, azt mondta, hogy a magyar állam az MBH bank résztulajdonosa, ezért a magyar állam nevében felszólította a Mészáros Lőrincet és az MBH bankot, hogy haladéktalanul vonják vissza a mély szegénységben élő kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntésüket, és hozzák nyilvánosságra a bank 100 milliárdos székház építésének részleteit. A Balaton vagy a Velencei tó vízpótlása nem oldható meg azzal, hogy valahonnan folyóvizet terelünk a tóba, ezt mondta a Trend FM által megkérdezett nyugalmazott hidrológus. Varga György szerint az ilyen sekély tavaknál előfordul alacsony vízszint, de akármilyen folyóvíz átterelése egyrészt nem egyszerű, másrészt könnyen tönkretehetni az egyébként kiváló vízminőséget.
8: Azért arra nagyon szeretnék rámutatni, hogy egyrészt honnan tudunk pótolni, tehát mennyiségi oldal. A másik része a dolognak a minőségi oldal. Tehát nem mindegy, hogy milyen vízminőségű vizet vezetünk be. A Balatonnak is jellemzően világviszonylatban is egyedülálló a vízminősége. Tehát nem biztos, hogy akárhonnan egy Dunából, vagy valahonnan, nem akarok példákat hozni, csak bevezetünk vizet. Lehet, hogy mennyiség lenne, de megfelelő minőség nincsen.
5: Az Egyesült Államok ellenzi az Apple kínai memóriacsip beszerzését. Az amerikai kereskedelmi miniszter Howard Lutnick a hétvégén arról beszélt, hogy a kormány nem szeretné, ha az Apple kínai gyártóktól szerezne be memória modulokat. Mindez azután történt, hogy a hírek szerint az Apple engedélyt kérte a kínai Changxi Memory Technologies cégtől származó csipek beszerzésére, és már tesztelte is azokat. A mesterséges intelligencia adatközpontok robusztus kereslete memóriamodul hiányt és meredek drágulást okozott, ami a fogyasztói elektronikai cikkek gyártóit áremelésre kényszerítette. Ez az oka annak, hogy az Apple is megpróbál kínai beszállítók felé fordulni. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de zajlanak közvetlen egyeztetések is Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodást leteltének napján. Az elnök a Fox News-nak adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az amerikai adminisztráció tisztségviselői az iráni vezetés kemény vonalas szárnyával tanácskoznak, de nem szab határidőt a megállapodásra. Az amerikai elnök közlése szerint a tengeri blokkád folytatódik, így helyeznek további gazdasági nyomást Iránra. Az amerikai haderő fegyverkészleteinek kimerüléséről szóló jelentése kapcsán azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok sok közepes szintű fegyverrel rendelkezik. Donald Trump az interjúban arra figyelmeztette Obamát, hogy amerikai katonai csapással nézhet szembe, ha akadályozza az Egyesült Államok hormozi szorossal kapcsolatos lépéseit. A fenyegetéssel arra reagált, hogy Omán és Irán között a múlt héten közvetlen egyeztetések voltak a hormozi szorosról. Az elnök egyébként kijelentette azt is, hogy a tavaly elfogadott izraeli-palesztin béketerv részeként a Hamas átadja a fegyvereit a gázai övezet fegyvermentesítésének jegyében.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
5: Mint ahogy említettem, a miniszterelnök a forrágyi állami szerződéseinek felülvizsgálatát jelentette be. Ennek meg is volt az igencsak durva hatása a mai tőzsdei kereskedésben a forrágyi részvényekre, amelyek 14,5%-ot zuhantak 1590 forintra 991 millió forint forgalom mellett. Összességében a BUX 3,1%-ot gyengült, 150.110 pontra, 12,5 milliárd feletti volt a forgalom, a MOL 2,1%-ot drágult, 4.970 forintig, az OTP kerek 46.000 forinton zárt 1,1%-os mínusszal, stagnált a Richter 13.000 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-ot gyengült 2.600 forintra. Ma 2,5%-ot emelkedett a Rába, 3650 forintig, drágult a Cvak 1%-ot 39.400 forintra, esett viszont például az MBH jelzálogbank 4,1%-ot 468 forintig. A devizapiacon az euró most 363 forinton, Európában a főbb indexek közül csak az olasz tőzsde van egy enyhe pluszban, ez 3,1%-os, sőt már csak 1,1%-os emelkedést jelent, a többi index 1,1, illetve 7,1% közötti mínuszban. A Wall Street-en stagnál a Nasdaq, az S&P 500 1,1%-kal gyengül, míg a Dow Jones 3,1%-os mínuszban jár. A kőolaj esetében most árcsökkenés érzékelhető, 1,1 illetve 3,1% közötti, a Brent $88.47, az amerikai könnyolaj $82.13 jár.
2: Időjárás jelentés.
5: Az esti órákban egyre inkább megnövekszik a felhőzet, és a csapadék hajlam mindenütt nő. Éjszaka egy átvaluló hidegfront mögött északnyugat felül ugyanakkor gyorsan kiderül az ég, de az északkeleti megyékben holnap napközben szakadozhat, gomolyosodhat csak a felhőtakaró, arrafelé további záporok, zivatarok kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. Holnap sokfelé számíthatunk élénk, olykor erős zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökésekre. A csúcs hőmérséklet 23-29 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
5: További hatósági vizsgálatokra lehet szüksége a Ferencvárosi Tornaklubnak korábban adott 25 milliárd forintos állami támogatás felhasználása miatt, ezt itt a Facebook oldalán Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár. A politikus szerint a sportállamtitkárság az elszámolások ellenőrzése során olyan dokumentumokat kapott az FTC-től, amelyek indokolttá teszik az ügy további vizsgálatát. Az FTC, vagyis nem a futballcsapatot működtető gazdasági társaság, hanem maga a sportegyesület még 2016-ban és 2017-ben két részletben összesen 25 milliárd forint állami támogatást kapott. Ebből a Vajda Péter utcában az egykori építők sporttelepen kellett volna sportinfrastruktúra fejlesztéseket és felújításokat megvalósítani. Az államtitkár szerint azonban 10 év alatt szinte semmi nem valósult meg a tervezett beruházásból. Közben 2022. decemberében olyan kormányhatározat született, amely lehetővé tette, hogy a Ferencváros a támogatás egy részét működési kiadásokra is felhasználja, ez pedig több esetben megtörtént. A Ferencváros elnöke Kubatov Gábor többször úgy nyilatkozott, hogy minden pénz szabályosan a törvényeknek megfelelően használtak fel. Sergio Busquets 3 év után visszatér a Barcelonához és csatlakozott a második számú labdarúgó csapat szakmai stábjához. Busquets másodedző lesz a Giuliano Belletti által irányított Barça Athleticben, amely a negyedik vonalban szereplel. Busquets 15 szezon töltött a Barcelona első csapatában, a klub egyik ikonikus játékosa volt. A 2010-ben világbajnok, 2012-ben Európa-bajnoki aranyérmes Busquets az edzői karrierje elindítása mellett egyébként igyekszik befejezni szakirányú tanulmányait is.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
9: Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
10: Takács Tamással.
9: És Dankó Bencével. Köszöntjük mai vendégeinket, Szabó András Baktárt.
11: Üdvözlök mindenkit.
9: És Zárai Lászlót.
12: Én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
9: Sportról beszélünk a mai műsorban, sőt élsportról, vagy szenvedélyről, de legalábbis egy nagyon különleges kihívásról, az egy órás rekordról. Ez egy spéci kerékpáros formátum, amivel alapvetően kevesen próbálkoznak. A lényege az, hogy a lehető legnagyobb távot kell megtenni egy óra alatt kerékpárral, azaz egy órán át a lehető leggyorsabban, legnagyobb átlagsebességgel kell hajtani. Megpróbálunk majd annak is utána járni, hogy ezt az egy órát, ezt így érdemes-e szakaszolni, hogy így végig ugyanazzal a sebességgel, vagy hogy lehet ezt igazán okosan és hatékonyan csinálni. És az is kiderül, hogy ez egy versenye, vagy inkább rekorddöntögetés, vagy szenvedély, hogyan lehet erre felkészülni, és végre szó lesz a pedálban a pályakerékpározásról is, ha csak ilyen érintőlegesen.
10: Hát ha már az érzések szóba kerültek, akkor Lacit rögtön meg is kérdezném, hogy másnap, amikor fölébredt, akkor milyen érzések, szenvedélyek kavarogtak benned?
9: Mert mondjuk el, hogy milyen érzésekre volt ő jogos, milyen másnapról beszélünk egyáltalán?
12: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát reggel, mikor ugye felkeltem, és Svájcban volt ez a rekordkísérlet, és feleségemmel beültünk az autóba, és elkezdtünk beszélgetni az előző napi élményekről, és akkor fogalmaztam meg, hogy ezt még egyszer soha az életben nem fogom megpróbálni, valószínű. Úgyhogy akkor másnap ezek az érzések kavarogtak bennem. Nyilván azóta már többször átgondoltam, még most sem vagyok abban a fázisban, hogy igen, én ennek neki fogok menni, de nyilván az ember egyből elkezd azon gondolkozni, hogy hol lehetett volna javítani, mit lehetne máshogy csinálni, de még nem érzem ezt a csít, hogy én ezt meg fogom még egyszer próbálni.
10: Bokter, te hogy emlékszel vissza? Nagyon-nagyon a régmúltban a legkellemesebb érzés mi volt?
11: Hát igen, nekem ugye nem olyan friss az érzés, mert ugye egy majd 30 éves történet az enyém. Hát igen, tény, hogy nekem is az a életem egyik leghosszabb egy órája volt, de ugye mivel tényleg egy pozitív élmény volt, mert ugye maga a rekorddöntés az sikerült, én sem mondom azt, hogy egyből az, hogy még egyszer megpróbálnám, de így az évek alatt felmerült bennem, hogy igen, akár lehetne, ugye ugyanúgy, mint Laci, hogy tényleg egy rendes fapályán rendesen készülni, rendes kerékpárral, de aztán valahogy az élet sose adta.
10: Induljunk el onnan, mert ugye a hallgatóknak a többsége valószínűleg nem látott még ilyen egyórás csúcskísérletet, hiszen a televízióban, sporthírekben általában a profi kerékpársportról szólnak a hírek, és az egyórás az a mérő szám, ami a profi országútisok között is egy ilyen, hát aki nagyon jó időfutamban az egyszer megpróbálja, és mindenki, aki megpróbálta, tehát most beszélünk azokról a kőkemény profikról, akik ugye a legnagyobb hegyeken 3 héten keresztül irtózatos, elképesztő teljesítmény nyújtanak, de az egy óráson mindenki úgy számol be, hogy hát én azt a 40. perctől, és minden másodperc kínszenvedés volt, és a többi, tehát hogy ennek van valami különleges bája.
9: Mondjunk pár adatot, hogy kb. Hol tart ez a rekord,
10: Egészen pontos számokat tudunk ugye mondani. Ez a lényege az egyórás csúcsnak, hogy per pillanat a világcsúcs az, ha jól tudom, 56,70 valamennyi.
12: 92.
10: Ugye, igen, Filippo Ganna tartja ezt a világcsúcsot. Lacinak ugye az új magyar csúcsa az, akkor egészen pontosan 51,016. Ez az új magyar rekord, amit Svájcban a Tiszó Velodrómban ért el, és hát
9: amihez
10: ugye 30...
9: jár a gratuláció.
12: Köszönöm szépen.
10: 30 évvel ezelőtt Bakter, azaz Szabó András 46...
11: 195.
10: Amihez rögtön tegyük hozzá, hogy még egy teljesen más technikai feltételek mellett, mert nyilván itt is fejlődnek a dolgok, ért el. Ugye, hogyha ezt hétköznapi összehasonlításba tesszük, akkor mondjuk aki gurulgat a Montiával a Váci úton, és ugye egy kicsit megtekeri, az nagyjából ennek a fele ilyen sebességgel mondjuk erre a 25-30 közötti tempóra képes. Na most ezek a srácok, ezek egy órán keresztül pont kétszer ilyen gyorsan képesek közlekedni. Ez a tulajdonképpen a profi kerékpározásnak, illetve mondjuk hiába pályakerékpározás, az országúti kerékpározásnak az a mércéje, ami valahol exakt, hiszen az országúton ugye a Tour de France-on, Giron nem nagyon van olyan táv, vagy olyan bármilyen disziplina, amit tudunk exaktul mérni, ez meg valaki kimegy a fapályára, és egy órán keresztül, nagyon leegyszerűsítve egy órán keresztül, ami a csövön kifél, tekeri a bringát.
12: Így igaz, ez az érdekessége ennek szerintem az átlag kerékpárosnak, vagy egy olyan hallgatónak, akinek nincsen köze szorosan a kerékpározáshoz, szerintem fontos azt tisztába rakni, hogy hogyan is néz ki egy ilyen pálya. Ugye itt Budapesten a Kőbányán, a Kőbányai Bringarénában egy 200 méteres fapályánk van. Itt, ahol én a világcsúcs kísérletet csináltam Svájcban, ez egy olimpiai pálya, ez 250 méter hosszú. Az ember, ahogy nézi az olimpián is, hogy mennek körbe-körbe a kerékpárosok, a kanyarban, a kanyarnak a dőlésszöge az 50 fokos, közel 50 fok. Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogyha az ember odáll a kanyarba, akkor majdnem, hogy mint a falnak oda tud dőlni. Hát neki tudja támasztani akár a vállát is, vagy a kezét, illetve az alsó és a felső pontja között akár 8 méter szintkülönbség is lehet, úgyhogy ezen igazán nagy kihívás.
10: Azt mondjuk, hogy egy átlagembernek eszébe sem jutna menni egy kört egy ilyen pályán.
12: Így igaz. Úgyhogy,
9: miért nem? Milyen érzés? Milyen érzés volt először rámenni egy ilyen pályára, amikor először találkoztatok a pályabicajozás?
12: Nekem egy nagyon érdekes élményem van ezzel kapcsolatban. Én Bécsben, a Ferry Dusika stadionban próbálkoztam meg először. Bécsben voltam egy fél évig gyakornok, ott éltem, és egy téli napon hirtelen felindulásból, hát úgy gondoltam, hogy akkor a téli edzéseket nem kint fogom elvégezni, hanem egy metró megállóra laktam a stadiontól, hanem pályán vettem egy pályakerékpárt, és annyi volt, hogy kimentem, néztem a többieket, hogy hogy mentek körbe egy alulról, nagyon egyszerűnek tűnt. Ugye a másik érdekessége egy pályakerékpárnak az, hogy ez egy fix hajtás, amiről beszélünk, ezt úgy kell elképzelni, mint egy BMX-et, hátrafele nem tudott tekerni, teljesen fix ez a hajtás, nincsen szabadon futó rajta, és ami másik érdekesség, hogy nincs fék a kerékpáron. Úgyhogy én először a
9: fixi.
12: Így igaz. Így is mondhatjuk szaknyelven. Először a lapos területen kipróbáltam, hát bicikli tekerni kell, ugyanúgy semmi extra nincs benne. Néztem a többieket, hát bátorságot vettem, és elindultam. És ugye mindaddig, amíg az egyenes részen haladtam, nem volt semmi probléma, de nyilván a kanyarban nem volt elegendő a sebesség, hogy fennmaradjak a kanyarban, és azonnal egy óriási testem. És ugye a bécsi pályának a fa burkolata az nem volt kiváló állapotban, úgyhogy konkrétan a bokámtól a vállamig végig leszakadva a ruha, és teljes vérben fagyva feküdtem ott szálkákkal tele a lábamba. Úgyhogy ez volt az első élmény. Aztán odajöttek, összeszedtek, volt egy srác, mondta, hogy jó, álljál föl, üljél vissza gyorsan, és gyere utánam. Úgyhogy ez volt az első élmény. Hogy...
9: Mennyivel kell neki menni egyébként ennek a kanyarnak, hogy ott úgy már jól érezd magadat?
12: Szerintem így a kezdőknek egy ilyen 30-as tempó, minél tapasztaltabb vagy, nyilván annál lassabban is tudsz menni a kanyarba, egy ilyen 25 szerintem az a nagyjából minimális sebesség, amivel be tudsz kanyarodni.
10: Te úgy keveredtél be ebbe a pályakerékpársportba, illetve az egész kerékpársportban, hogy teljesen amatőrként, autodidakta módon, ugye hát voltunk együtt is annak idején páros mountain bike versenyen, először elkezdted a mountain bike-kal, cyclocross országúti pálya, és igazából sosem egy nemzetközi versenyrendszerben indultál, mint ahogy ugye a klasszikus, akik fiatalon elkezdik, és csapatról csapatra fejlődnek, hanem te megtanultál bringázni ilyen 30 éves kor környékén, és most már nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte világszínvonalon. Ezt a sztorit röviden hogy lehetne összefoglalni?
12: Így igaz, nekem a sport az életemben junior koromban az alpesi síeléssel kezdődött. Én juniorként alpesi sí válogatott voltam, többszörös junior bajnok voltam világkupákon.
9: Ez valahogy beválik másoknak is, tehát gondolok a Primoz Roglicra.
12: Ősi ugrás, úgyhogy az egy másik szakág. Igen, a combizom az mindkettőhez szükséges, és a síelés kapcsán az egyetem alatt nekem dönteni kellett, hogy mi a fontosabb, a sport vagy az egyetem. Nyilván az egyetem mellett döntöttem, mert Magyarországon a síből nagyon megélni nem lehet, és az egyetem mellett sít oktattam Mátra Szent Istvánban, és ott az egyik oktatótársam kerékpározott, és ő csalt el az egyik ilyen mountain bike maraton versenyre, úgyhogy ezzel kezdődött úgymond a pályafutásom. És akkor a maraton versenyeken próbáltam rövid táv, közép táv szépen fejlődni, viszont eljött egy olyan pont, hogy már versenyeket nyertem, de mégis elgondolkoztam, hogy mit fogok én mesélni az unokáimnak. Szóval amikor megkérdezik, hogy nagypapa, te hogy kerültél a kerékpározás közelébe, mit nyert, és akkor azt fogom nekik mondani, hogy hát a lángos harapó versenyen x-edik lettem. És akkor jött az elhatározás, hogy hát szeretnék magyar bajnoki címet szerezni. Ezután sikerült egy évben megnyerni a mountain bike maraton, mountain bike XCO országút és pálya master, ugye korosztályos magyar bajnokságot. Idén már az elit pálya magyar bajnokságot sikerült megnyernem egyéni üldöző versenyben.
10: Nem is akármilyen 4.22-es idővel.
12: Így igaz.
10: Amire azért nekem így az ismeretségi körömben így a 40-50 környéki régi bringások azért úgy elvetünk egy mély levegőt.
11: Igen, azért az egy szép teljesítmény.
12: Ugye tavaly októberben Rubéban sikerült megnyerni a Master világbajnokságot két számban is, ugye az egyéni üldözőverseny az egyik, ott ugye 3000 méteres táv van, már ugye az idősebb korosztálynak egy 1000 méterrel rövidebb a táv, illetve scratchben. Pontversenyben harmadik helyen végeztem, 1000 méteren pedig szintén harmadik helyen, úgyhogy ez egy...
9: Egy fontos momentum az kimaradt, mert ugye megvolt az, hogy hogyan érkeztél meg a pályabicajozásra, és milyen volt az első pár méter, meg az első kanyar, viszont hol jött el az a pont, amikor elkezdted azt érezni, hogy neked a pályabicajozás lesz a pálya, miért tetszik az neked jobban, ha jobban tetszik a montizásnál, meg a másik szakágoknál, ez miért jó?
12: Ugye Bécsben szerettem ebbe a pálya kerékpározásba, viszont amikor hazaköltöztem, akkor itthon ugye nem volt erre lehetőség.
9: Ugye ez a millenárisnak nevezett, azóta már bezárt létesítmény működgetett még Budapesten.
12: Ugye ez egy nagyon régi betonpálya volt, én megmondom őszintén, azon egy métert sem mentem, szóval így kívülről láttam a pályát, úgyhogy lehet, hogy erről Bakter tud mesélni, hogy milyen élményeket szereztek ott annó a rossz minőségű betonpályán, ahol volt, hogy mind a két irányból fújt a szél.
11: Igen. Hát az nekem is konkrétan az egy órás csúcs kísérlet alatt, ugye ez egy nyitott beton vagy cement pálya, és nekem is fújt a szél, ráadásul ugye alapvetően úgy alakították ki, hogy ugye az uralkodó széljárást figyelembe véve, viszont akkor ugye pont nem az uralkodó széljárás volt, hanem ellentétesen, tehát amikor ugye én mentem, akkor pont ugye az ellenegyenesbe kaptam ugye mindig a pofaszelet, és a célegyenesbe, ahol ugye kaptam volna a hátszelet, ugye ott a tribűn volt, ugye a nézőtér.
10: És ott nem volt semmi.
11: És ott igen, tehát hátszelem nem volt, úgyhogy nekem tényleg...
10: Tehát akkor te mit is csináltál egy órán keresztül? Gyakorlatilag elindultál, volt mondjuk egy kanyar, amiben olyan nagyon kellemes 50 környékén bekönyökölve bemenni, aztán kijöttél a kanyarba, kaptál egy pofaszelet, ott égtek a combok, mert pluszba rá kellett gyors, megijött a kanyar,
11: igen,
10: és a célegyenesben ott volt egy-két másodperc, amikor nem nagyon rosszul érezted magad, igen, vagy bocsánat, igen. Nem akarom.
11: De így, nagyjából így mondjuk azért nem a legelejétől volt ez így, csak mondjuk az első negyed óra vagy 20 perc után volt már tényleg ez az erős szél. Nem az, hogy az ember beáll tényleg egy adott sebességre, és azt próbálja, persze nyilván lehet azért valamennyire játszani, ezt nem tudom, majd Laci is elmondja, hogy ugye tényleg a köridőkkel, meg hogy lehet még azon belül ilyen mikropihenéseket, vagy akár visszagyorsításokat csinálni, de igen, nekem abszolút ez az elemekkel való küzdés volt, hogy ez a belassulás, és utána a kigyorsítás próbálni, ami ugye a legeslegrossz, tehát annál megterhelőbb dolog nincs.
10: És mindezt 50 környéki tempónál,
11: ugye 46 kilométer vagy 46 kilométer lett a vége, ugye nyilván álló rajtból, tehát az mindenkinek, az úgy indul, de igen, tehát az elején még tudtam egy ilyen 48-as tempót menni, a végén már tényleg már voltam, hogy ilyen 44 kilométer per órára lassultam le, és ugye abból próbáltam meg visszagyorsítani.
10: Hogy nem hisztisztél be közben, tehát...
11: Ez az életed leghosszabb egy órája, ez az egy órás, és tényleg ott igazából minden idegszálladdal tényleg csak arra fókuszálsz, és próbálsz, hogy haladjál, és ne álljon meg a lába. Ha egyszer belassulsz, onnantól te már nem fogod azt még
10: mert
11: egyszer.
10: Mert itt ugye egy olyan tempót tartotok, amit mondjunk olyan átlag bringásokat, akik tényleg rendszeresen bringáznak, egyáltalán felgyorsulni se lennének képesek síkon egy ilyen tempóra, ti meg ezt nyomjátok egy órán keresztül.
11: Igen, tehát eleve álló rajtból, ugye azt az egy áttételt, ugye 52-14-es áttételt használtam, nem is tudom, hogy neked mi volt fönt.
12: Nekem 64-15.
9: Te hogyan ajánlanád a pályát annak, aki nem próbálta még, de valamiért úgy gondolt, hogy ki kéne próbálnia?
11: Hát elsősorban az, hogy ugye, tehát maga ez a fix áttétel, tehát hogyha az ember már fixivel tud közlekedni, tehát tényleg az, hogy ugye körbehajtsa a pedált, mert hogyha ott megállítod a lábad, ugye úgy visszarúg, hogy mint a ló ledob, és elesel, tehát maga a hajtás, és hogyha tényleg plusz még ugye egy sima szabad görgőn, fix áttétellel tudsz azon görgőn, akkor tényleg tudsz már biciklizni. Tehát azt tényleg megtanít. Pláne arról nem is beszélve, hogy tényleg egy ilyen meredek kanyarból leborítani, fölborítani, úgy menni, azért az ahhoz tudni
10: kell. Ez egy idő után ennek kialakul egy olyan flója, ami viszont élmény, és úgy nem akarjuk belét folytani a szót, hogy maga a versenyzés, tehát a páros, amit ugye elkezdtél az előbb mondani.
11: Igen. Tehát nekem sokkal, sokkal izgalmasabb volt, egy sokkal intenzívebb, dinamikusabb verseny. Tehát azért országúton, amikor vannak ezek a több naposon, de hogyha az ember megnézi a három heteseket, amikor vannak ezek a 200 vagy 200 fölötti kilométerek, az tud unalmas lenni, még akkor is, hogyha lóg az ember nyelve és megy, de azért az nagyon sok.
10: És ehhez képest mondjuk egy páros versenyen?
11: Hát igen, az tényleg, azok általában ezek az egy óra, tehát ilyen pontverseny, páros verseny, és az tényleg egy sokkal dinamikusabb, izgalmasabb, tehát az tényleg az a...
10: Mitől páros verseny?
11: Maga a páros versenynek...
10: Belül, hogy meg hát kívül is mi látszik belőle.
11: Hát a páros versenynek ugye az a lényege, hogy ugye ott két ember alkot, igen, egy párt, egy csapatot, egynek mindig menni kell, addig a másik tud pihenni, és ez általában ugye nyilván a verseny edzőtermétől, meg a pálya hosszától is függ. Bizonyos páros váltással behúzza az ember a másikat, ami tényleg egy ilyen nagyon nagy élmény, amikor lent ugye az ember megy egy ilyen 50-es tempóval, és akkor ugye fönt a piros vonalról ugye leborítva próbálja az ember ugye begyorsulni, és ugye hátra tenni a kezét, hogy a másik ugye azt megfogva átadja azt a lendületet, amivel ő van.
10: Mindezt az 50 fokban megdőlt
11: igen, a kanyarban is, igen, és ráadásul úgy, hogy tényleg amikor a tévében az ember ezt így megnézi, csak azt látja, hogy mint a hangyák így össze-vissza megy mindenki, és tényleg belülről is, hogy annyira kell figyelni, hogy ki, hogy merre, mert ugye az, aki beváltja a másikat, az abban a pillanatban, ugye, ahogy átadja a lendületet, úgy lelassul, és hogyha ott maradsz mögötte, akkor belemész és fönnakadsz, ugye se fék, se semmi, úgyhogy ott nagyon kell figyelni.
12: Igen, az eredeti kérdésre visszakanyarodva, hogy miért is szerettem bele a pályakerékpározásba, ugye a bécsi élmények után már alig vártam, hogy itthon is rendes fapályás körülmények megvalósuljanak, hát nyilván erre egy pár évet várni kellett.
9: Kőbánya,
12: így igaz, és a megnyitó után én már ott toporogtam, hogy mikor lesznek az első alkalmak, úgyhogy szerintem az elsők között voltam, aki úgymond a megnyitó keretein kívül felmehetett a pályára. És onnantól, amit András is mesélt, hogy maga ez az élmény, hogy ilyen sebességgel közlekedsz egy fapályán úgy, hogy folyamatosan azt érzed, hogy az elején, mintha veszélyhelyzetben lennél, mert nem tudsz fékezni, meredek a pálya, ott vannak rajtad kívül a másik versenyzők, és egy komoly verseny, ez úgy néz ki, hogy válnak feszülve a kanyarba, egymást megtámasztva sokszor, és azért ez az élmény egy országúti versenyen azért nincs meg, főleg nem, hogy ilyen sebességgel kell közlekedjünk, és az embert ezt így teljesen magával tudja ragadni.
9: Rövid szünet a Pedál műsorban, és utána folytatjuk.
2: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Folytatódik a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takás Tamással
1: és Dankó Bencével. Vendégeink pedig Szabó András Bakter és Zárai László, és velük az egy órás pályakerékpáros rekord döntögetéseknek a csinyába, binyába próbálunk elmerülni.
2: Folytassuk a második részt az egy órás történetével. Ugye már körüljártuk érzésre magát az 50 km per óra környéki tempót, és magát a pályát, ugye, ahol a közel 50 fokba dőlő kanyarokba kell folyamatosan haladni. Hogyan is kezdődött ez ugye a kerékpársport csúcsa a profi országútisok körében? Hát nyilván Eddy Merckxikkel visszamenni, aki mindenki szerint a valaha élt legnagyobb országúti versenyző volt. Ő 1972-ben, ha jól emlékszem, úgy döntött, hogy megpróbálkozik ezzel az egy órás csúccsal, és mindenki arra volt kíváncsi, mire lehet képes a kanibál. Nos, ő akkor egy nyilván a maiakhoz képest teljesen más bringával éppen nem tudott 50 km per órát, illetve 50 kilométert hajtani egy óra alatt. 49,2 vagy 3 kilométert hajtott, majd miután Eddy Merckx belecsapott a lecsóba, jöttek a következő próbálkozások, ugye Francesco Moser volt az, aki már a technikán is egy komolyat fejlesztett, tehát telekerekekkel, egy viszonylag aerodinamikus még acél bringával, mondhatni simán túllépte az 50 km per órát, aztán 51-52, és később jöttek a 90-es években talán a leginkább reneszánsz próbálkozások, egy bizonyos Graham Aubrey nevezetű figura, aki most talán nem sértődik meg, ha egy kicsit a Lacihoz hasonlítom, hogy hát nem voltak ugye profi országúti sikerei, de legenda szerint a mosógépből fabrikált bringát, és hát egy olyan pozíciót talált ki, ami ellentmondott minden addigi szemléletnek, ugye ez a bizonyos tojás testhelyzet, és ezzel bebizonyította, hogy tulajdonképpen egy ilyen sebességnél már nagyon sok múlik az aerodinamikán 50 km per óra környékén. Meg is döntötte a rekordot. Eközben honfitársa, aki viszont profi bringás volt, a Chris Boardman, nem hagyhatta ezt szó nélkül, és akkor nekik volt egy ilyen kis vetélkedésük, szintén itt még az 52-3 km per óra környékén. Majd jöttek az országúti nagyágyuk, ugye az erőgépek, a Miguel Indurain és Tony Rominger, akik nagyon hamar 55 kilométer fölé vitték az egy órát, és már ott lehetett látni, hogy ugye Indurain, aki abban az időben verhetetlen volt időfutamon, és ezt most is leszögezhetjük, hogy a legerősebb volt abban a mezőnyben, nem tudott versenyre kelni Romingerrel, aki láthatóan egy aerodinamikusabb pozícióban érte el az 55 km per óra fölötti eredményt. Ezután pedig következett ismét Chris Boardman, aki az úgynevezett Superman pozícióba, tehát ismét az aerodinamikán történt egy komoly változtatás, gyakorlatilag a Gannáéhoz hasonló 56 fölötti teljesítményre volt képes. Szabó András Bakter 1996 és Zárai László 2025. Pozíció, technika, kerékpár, hogy néznek ki, hogy néztek ki nálatok a dolgok?
3: Hát én még ugye sima acélvázzal mentem. Hátul ugyan volt telikerék, ez az orosz típusú telikerék, ez a faros lemezből nem tudom készített kerék, elő sima küllős kerék.
1: Ez a telikerék azt tudja, hogy a küllők külön-külön légellenállása nincsen.
3: Igen, tényleg, hogy ugye én, mint profi, de hát az, hogy fizetett sportoló voltam, az egy dolog, de a szó igazi értelmében az, hogy tehát a profi, az akik most vannak a Tour de France-on, meg tényleg most az élvonalban, ahhoz képest, sőt mondjuk a Lacihoz képest is, akár a technikát, amiben nem csak a kerékpár, hanem a ruházat, és az edzés, tehát a wattméréstől elkezdve a táplálkozáson keresztül, igazából én voltam az amatőr, hogyha a szinteket nézzük, mind a pálya, tehát a
2: effektív összehasonlítás.
3: Igen, amúgy igen.
2: Sokan mondják jelenleg is a kerékpársportban, hogy az időfutam az kezd egyre igazságtalanabb versenyszámmá válni, ugye a nemzetközi körforg versenyrendszerben is, mert ugye akkor a különbséget lehet kihozni gyakorlatilag a pénz által, ami már nem igazságos, és itt az egy órás történetében is ugye volt egy visszaváltás, amikor a Boldmannak megvolt ez az 56 kilométer fölötti csúcsa, akkor a Nemzetközi Szövetség ezt így gyakorlatilag törölte, és kezdjétek el, srácok, onnan, ahol Eddy Merckx bácsi elkezdte, tehát a hagyományos koskormánnyal könyöklő nélkül. Mondjuk Boldman akkor rápróbált erre a csúcsra, és véres veríték állán, ha jól emlékszem, ilyen tizen pár méterrel megdöntötte mégis a Merckx csúcsát, majd egy nagyon hosszú szünet következett, és ugye talán a Jens Voigt-tól indult újra ez a csúcs, ahol...
4: Ez 2014-ben volt, ugye az UCI-nak a szabályozása, hogy beszabályozták a kerékpáron betöltött pozíciónak lényegében a kereteit, és ugye Voigt volt az első, aki beállította 2014-ben hasonló 51,1-el.
2: Igen, és te már ezekkel a paraméterekkel
4: így igaz, én is már ebben a keretrendszerben próbálkoztam, úgyhogy ezért is gondolom, hogy nagyon büszke lehetek erre az eredményre, mert ugye Jens Voigt egy elég komoly profi kerékpáros volt.
2: Hát ugye a kerékpáros csúcsán az Armstrong élet követően közvetlenül ő ráncigált a Tour de France-on és a profi versenyeken, ugye az egyik a mezőn talán legismertebb se klasszikus segítője volt, és borzasztó erős bringás.
4: Így igaz, és egy nagyjából 90 méterrel tudott többet menni annak idején, mint most én.
1: Bakter, irigyled-e azt, hogy akik most állnak neki ennek az egyórás kísérletnek, azoknak milyen technika áll a rendelkezésére, vagy azért annyira nem érzed ezt egy ilyen szubjektíve annyira nem érzed ezt egy olyan döntő szempontnak, vagy nem érzed azt, hogy olyan nagyon nagy hátrány lett volna az, ami neked akkor rendelkezésedre állt?
3: Hát mindenképpen óriási nagy hátrány volt, mondom, és nem csak a kerékpár, hanem a pályától elkezdve az összes többi összetevő. Persze irigykedni nem irigykedem, tehát akkor az volt, igazából nekem ez adatott meg. Azt, hogy belegondolva, igen, hogy eljátszani a gondolattal, hogy mondjuk én egy fedett fa pályán, egy olyan kerékpárral, olyan ruházattal mire lettem volna képes, azt nyilván sose tudjuk, meg lehet találgatni, hogy most azt kell nézni, hogy ami van, és tényleg igazából örülni kell annak, hogy Filutás Viktor is megpróbálta, és megdöntötte, ugye Laci is megdöntötte, és tényleg, hogy akkor ennek lehet, hogy lenne egy jövője.
2: Tavaly ugye Filutás Viktor egy kicsit ilyen hozzád hasonlóan romantikus módon, ugye kölcsönbiciklivel, Kőbányai pályán azért ő is az 50 kilométer fölötti eredményt sikerült abszolválni, és ezzel megdöntötte a te csúcsodat.
3: Igen, és igazából tulajdonképpen én úgy jutottam el erre az egy órás, vagy úgy vágtam neki, hogy nekem ez nem volt soha egy cél, hanem úgymond egy ilyen kényszerhelyzetben voltam, mert anno ugye én engem nem vittek ki a VB-re abba az évbe, és én ott álltam a csúcsformámmal, és akkor mit csináljak? És akkor volt ugye az akkori edzőm Hóbor Lajos, hogy akkor próbáljuk meg ezt. Úgyhogy nekem sem volt, tényleg egy ilyen két hetet készültem rá pályán, és akkor jó, csináljuk meg, vágjunk bele.
1: És hogyan készültél rá? Hogyan nézett ki ez a két hét?
3: Hát alapvetően ugye pályán, a Szabó József utcai ugye millenáris pályán készültem. Ugye próbáltuk a különböző áttételeket, de alapvetően az volt, hogy ugye motor mögött nagyon sokat. Hogy egy kör ugye motor mögött, egy kör ugye motor mellett saját tempóval, és igazából, ahogy mondtam, ez a hát ugye 52-14-es áttétellel mentem végül, amit egyébként aznap átételeztünk engem vissza, mert ugye 53-14 lett volna a cél, és ugye országúton is
2: hát az volt. Hát ezt emlékszem, hogy országúton te nem tetted föl az 53-14-ről, mert hogy te mindenhol azzal mész, mert igen, ezzel készülsz.
3: Igen, és így is készültem országúton is, akkor még ugye Érden laktam, és akkor úgy is mentem haza, meg úgy készültem tényleg, hogy ez volt bennem, és tényleg az egyórás csúcs napján döntöttünk úgy, hogy mivel elég nagy cél volt, hogy akkor egy kicsit áttételezzük vissza.
2: Mesélj el, Laci, a te bringádat.
1: Meg a te két hetedet, a utolsó két hetedet a rekorddöntés előtt.
4: Az utolsó egy évről kell beszélni, mert nagyjából az én felkészülésem az idei szezon az erről szólt. Ugye, ahogy András is elmondta, hogy a technika az óriásit fejlődött az elmúlt 20 év során. Ugye nagyban meghatározza ugye a leadott teljesítmény, de másik oldalon, mivel ugye a légellenállás ellen küzd az ember, ezért a beállított pozíció,

0: hanem az emberi test is hozzátartozik, aminek megvannak a korlátai. Igen,
1: hát az emberi test belimitálja azt, mert nyilván lehet nagyon aerodinamikus pozíciót felvenni, de az ember azt 2-3 percig bírja. Szóval azt kell megtalálni, hogy mi az a pozíció, ami a leggyorsabb, és fenntartható egy órán keresztül. Úgyhogy ez nagyon nagy fejtörést okozott számunkra is, és emellett például ilyeneket ki tudtunk próbálni, hogy a különböző aerosisakok között mekkora különbség van. És itt arról beszélgetünk, hogy ott volt az asztalon a világ 6-8 leggyorsabb sisakja. Beszélhetünk mondjuk a Visma által használt Giro sisakról. Még, amiben mentem, egy Rudy Projekt Kassz sisak. Ugye ez, ha oda tesszük egy laikus szem elé, akkor hú, hát nagyon szép, gyönyörű high-tech sisak. Viszont ez volt a két szélső érték, a leggyorsabb és a leglassabb sisak, és óriási különbség, 18 watt különbség volt.
0: A Visma által használt volt a leglassabb?
1: Használt Giro sisak volt a leglassabb számomra. Szóval az én pozíciómnál azt teljesített a legrosszabbul. És itt ez a 18 watt, ez konkrétan 6%-ról beszélünk.
0: Tényleg egyébként a szóba került a Ganna, mondjuk ugye vannak különbségek, meg ugye itt már sok-sok millióról beszélünk, mondjuk nagyjából a te bringáddal, vagy a te technikai lehetőségeiddel szerinted mennyi különbség lenne az ő világcsúcsa, meg hogyha a te feltételeiddel kéne mennie?
1: Itt úgy gondolom, hogy az én technikai oldala, szóval, hogy maga a kerékpár, illetve a pozíció, ez nagyon közel van a Ganna által használt technikához, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a különbség az a leadott teljesítményben van. De hát nyilván én egy amatőr sportoló vagyok, úgyhogy nekem a keretrendszer, illetve az erő az eléggé
0: Amatőr sportoló, aki Magyarországon valaha
1: Igen, eléggé limitált, úgyhogy nekünk ezt a másik oldalt kellett megpróbálni erősíteni, és ugye ez egy óriási nagy lehetőség volt, hogy én ezt egyáltalán megpróbálhattam, úgyhogy ezt szeretném is megköszönni Kummer Zoltánnak, illetve a Team United Shippingnek, akik támogatták úgymond ezt az egész utazást. Ugye a téli szezonban, mikor a United Shipping megalakult, akkor én kaptam egy felkérést, hogy lenne lehetőségem a United Shippingben kerékpározni, viszont nekem a munkám az nem összeegyeztethető ezzel, illetve már öreg is vagyok, úgyhogy ez volt az én kérésem, hogy szeretném ezt a világcsúcs kísérletet megpróbálni, és Zoli azt mondta, illetve United Shipping, hogy teljes mellszélességgel ezt tudják ők támogatni, úgyhogy lényegében nélkülük ez nem is jöhetett volna létre ilyen formában. És ezért is mondtam, hogy minden adott volt ahhoz, hogy ez megtörténhessen a világcsúcs döntés. Sajnos ez elmaradt, de remélem, hogy még lehet, hogy lesz rá lehetőségem. Jelen pillanatban nem vágyom rá, de ki tudja, mit hoz a jövő.
2: Gratulálunk mindkettőtöknek az eredményekhez, és én azt hiszem, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek a műsorba, mert tényleg ez egy különleges beszélgetés volt, különleges egy órákról, olyanokról, amiket szerintem így a hallgatók nagy része nagyon el se tud képzelni, viszont most egy kicsit jobban sikerült elképzelnünk ezeket a különleges egy órákat, és várunk titeket később vissza mindenféle újabb kalandokkal és történetekkel a pedálba. Szabó András Bakter és Zárai László voltak velünk a Pedál műsorban. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen a lehetőséget, sziasztok!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
2: És egy hét múlva ismét lesz Pedál, akkor is várunk titeket, bízom benne, hogy hasonlóan izgalmas vendéggel és izgalmas témákkal.
0: Köszönjük, hogy itt voltatok, és én elmondanám szokás szerint, hogy a YouTube-on iratkozzatok föl a Pedál Podcast csatornára, kövessétek be Facebookon a Pedál Podcastet, és üzemel már a weboldalunk is pedál.co.hu címen. Sziasztok!
4: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. Ismerjük a tőzsdei trendeket.
1: 94.2
0: Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Kőbányai úton kifelé a Kápolna utca előtt, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertala Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az Alkotmánybíróság mai ülésén visszautasította a Fidesz és a KDNP képviselőinek beadványait. Arra hivatkozott az AB, hogy az alaptörvény alapján az Alkotmánybíróság a törvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. A módosítások tartalmi részét nem vizsgálhatják, másképpen szóval nincs lehetőség arra, hogy a módosításokat tartalmilag vessék össze a korábbi rendelkezésekkel. A döntés alapján Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a képviselők választhatóságának időbeli korlátozása, illetve az alkotmánybírók megbízatásának megszűnése és az ehhez kapcsolódó korhatárkorlátozás érvényben marad. A Fidesz erre úgy reagált, hogy tartja magát ahhoz az álláspontjához, hogy a korábbi köztársasági elnököt személyre szabott jogalkotással távolították el. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fognak követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezzék. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte a Facebookon. Azt ígérte, hogy négy minisztérium vizsgálódik majd, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény. Magyar Pétert hallják.
4: Ha esetleg úgy érzik, akár a 4iG, akár más neres vállalatok vezetői és nagy tulajdonosai, hogy az átfogó kormányzati és hatósági vizsgálat bűncselekményeket fog feltárni, akkor egyszerűen csak utalják vissza a magyar államkincstárnak a náluk maradt, felejtett 100 milliárdokat, és fejezzenek be minden olyan tevékenységet, ami nem a magyar állam vagy a magyar emberek érdekeit szolgálná. Ne próbáljanak pénzt, vagyonelemet vagy bármilyen eszközt kimenekíteni, átruházni vagy eltüntetni. Figyelünk!
0: Tőzsde hírek!
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. Jelentősen esett a 4IG-nak az árfolyama, méghozzá 14,5%-ot Magyar Péter miniszterelnök bejelentése után, végül a záróára 1590 forint lett. A MOL 2,1%-kal erősödött 4970 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46.000 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2600 forintra, a Richter papírok 13.000 forinton stagnáltak. Európában a londoni tőzsde 1,1%-kal gyengül, a német DAX 2,1%-os mínusszal zár, a francia CAC-ra 6,1%-ot gyengült, az olasz tőzsde végül egy rendkívül enyhe, mindössze 3 pontos pluszban zárt, a spanyol tőzsde 9,1%-ot gyengült. A Wall Street-en a Dow Jones 4,1%-os mínuszban, az S&P 500 2,1%-kal gyengül, a Nasdaq viszont 1,1%-os erősödésben jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama az 1,16-os szint közelében, egészen pontosan 1,1590. 8 fegyveres elrabolt egy teherhajót Szomália partjainál. Felítottak a fedélzetre és erővel átvették az irányítást, ezt közölte a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata. A szolgálat óvatosságra intette a térségben közlekedő hajókat és felszólította őket arra, jelentsenek minden gyanús tevékenységet. A lengyel buszbaleset 22 sérültjét éjszaka hazaviszik Debrecenből, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes, a sérülteket egy speciális állami repülővel viszik Rzeszovba. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés, hogy utazhatnak-e éjszaka, vagy maradnak a magyarországi kórházakban. Egyébként a balesettel kapcsolatban elhunyt emberek azonosítása még folyamatban van, nem sikerült mindenkinek a holttestét azonosítani. A lengyel turistabusz az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet, a lengyel zarándokokat szállító jármű az oldalára fordult, 59 emberből 12-en haltak meg. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indítottak eljárást a busz vezetője ellen, akit őrizetbe vettek és a napokban döntenek az előzetes letartóztatásáról.
0: Időjárás jelentés.
3: Záporok, zivatarok várhatók az esti órákban, a hőmérséklet most 20 fok körüli, 15-20 fok várható éjszaka, holnap napközben is változékony, hol napos, hol szeles, hol pedig záporokkal tarkított időjárás várható 23-29 fokkal. 18 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
5: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Hogyan lehet évtizedeken át újrakezdeni, embereket vezetni, közben pedig önmagunk is lenni, és vajon mit tanulhatunk az életről azoktól, akik már végigjárták annak szinte minden állomását? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Egy olyan interjú alannyal, aki igazán különleges pályát, életpályát járt be, de a részleteket majd elmeséljük együtt. Vendégem a stúdióban dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője. Dóra, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat.
6: Köszönöm a meghívást, de ha ezekről mind beszélnem kell, akkor nem biztos, hogy én leszek a jó alany neked.
5: Meglátjuk. De hát belevághatunk. Induljunk onnan, hogy sokan ma már ugye intézmény vezetőként ismernek, de engem mégis az érdekel, hogy valaki honnan, hová jut el, és az a doktor a neved előtt az egy jogász-doktori végzettségre utal, de ennél sokkal több van a te tarsajodban. Mindig is erre a pályára készültél, ahol most vagy, vagy egy teljesen más úton indultál el?
6: Véletlenszerűen kerültem ide, tehát ha megkérdezted volna érettségi után, hogy mi szeretnék lenni, biztos, hogy nem. Szerettem volna színésznő, amit ugye a szüleim rögtön mondták, hogy ez nagyon szép, de akkor menjek valami amatőr színjátszókörbe, és éljem ki a szenvedélyeimet. Ez gyakorlatilag 2 hét után hamvába volt, és utána a jogi kar jött alapvetően a magyar történelem iránti rajongás miatt, oda föl is vettek egyébként. Nem azt kaptam, amit vártam, azt hozzá kell tennem, de ezt üzenem innen minden egyetemistának, hogy senki nem azt kapja, amit vár, úgyhogy az első 2-3 évben dögunalmas dolgokat hallgat az ember, aztán mire ezt túléli, akkor jönnek azok, amiért az ember azt gondolta, hogy oda megy.
5: De végigcsináltad.
6: Végigcsináltam, próbáltam volna meg nem végigcsinálni, tehát viszonylag szorosan tartott gyerek voltam, és annak idején 20 évesen sem lázadtunk annyira, mint amit most csinálunk. Elmentem ügyvédjelöltnek az öcsém ügyvédi irodájába, amit utáltam egyébként. Valószínűleg az van, hogy én nagyon szeretek csapatba dolgozni, tehát én szeretem azt, amikor valamiből létrehozunk együtt valamit, mert az egyrészt nagyon jól összetart, másrészt borzasztó, ugye a Maslow piramis alapján, borzasztó jó élményt ad annak, aki már ugye az alapvető szükségleteit megteremtette, hogy valaminek részese lehet, és ő is felmutathat eredményt. Úgyhogy onnan elmentem, és ilyen-olyan jogi területeken dolgoztam, például dolgoztam az Est FM rádióban is ügyvezetőként, ez egy érdekes kitérő volt, egyébként nincs vonzalmam a média iránt. Elhelyezkedtem, az volt a nagy volumene, és 22 éve csinálom is egy ilyen ingatlan fejlesztő csoportnál. Ott tök jó volt a jogi tudás, tehát, hogy nagyon jó volt az a háttér, amiben egy-egy szerződés átnézés, vagy egy tárgyalások során így vezette a megbeszéléseket, és akkor döntöttem, hogy ki kéne egészíteni némi közgazdasági ismerettel, és akkor Corvinuson volt egy jogász-közgazdász képzés, ahol én végigmentem rajta. Ez egy érdekes élmény volt, tehát nem csak nekem volt nehéz a matekot, hanem az összes jogásznak. Úgyhogy azon kínlottunk, de egyébként jó volt. És akkor ezen a területen dolgoztam elég sokáig. Volt szállodafejlesztés, volt irodafejlesztés, volt kivitelezés, tehát minden, amit egy ilyen ingatlan befektetéshez el tudsz képzelni.
5: Ez egyfajta útkeresés volt? Vagy egyszerűen csak jöttek újabb és újabb lehetőségek, amikre nem mondtál nemet?
6: Ez utóbbi volt, és ugye ebben az volt a fantasztikusan jó, hogy én elég nyughatatlan típus vagyok, tehát mindig, amikor valami úgy kész van, és önjáróvá válik, akkor nekem azonnal kell keresnem valami olyan problémát, amit be így fölköthetem a gatyám, és meg kell oldani, és itt mindig akadt azért ennyiféle dolgot csinálva ezen a területen.
5: Milyen családi mintákat hozol magad? Azt említetted, hogy szorosan tartott gyerek voltam. Igen. Ezt fölírtam magamnak.
6: A nagyszüleim befolyása eléggé meghatározó volt. A nagymamám tanárnő volt, és én voltam az első unoka, értelemszerűen a teljes odafigyelést élveztem, és bizony lecke 18-szor írtam, mert nem szépen görbült az a cicafarok a C betűnél, meg fegyelemre tanítottak.
5: Meg a fegyelemre és maximalizmusra?
6: De jó értelemben, tehát nincs bennem egy ilyen görcsös maximalizmus, inkább az a fajta dolog, hogy én ugorjam meg azt, ami az én képességeimhez képest a maximum. Tehát nem kell balettáncosnak lenni egyébként, ha egy ilyen ritmus érzékem nulla. De egyébként, ha tök jó vagyok matekból, akkor ne legyek középszerű. Azt hiszem, hogy ez volt a lényege. Meg arra is megtanítottak, iszonyú sok ismeretet kaptam tőlük. Tehát ha már a balett táncoltam, zenét tanultam, nyelvet tanultam, ezt tanultam, mindenfélét, hogy többféle palettából lehessen választani, hogy igazából engem mi érdekel. Egyébként ezt a gyerekeinkkel is annak idején átültettük ezt a módszert, amikor a gyerekek kicsik voltak.
5: Mert hogy 4 gyermeked van, gyereke. Akik ma már nagyok, tehát nagyok, ezt így előzetesen meséljük el, de majd erről is beszélünk részletesebben.
6: Úgyhogy ők viszonylag szorosan fogtak, tehát hogy nem éreztem, hogy én így meg lennék nyomorítva, és azt sem éreztem, hogy ne lennének liberálisak, azt éreztem, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet áthágni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy megvolt az a szabályrendszer, amiben én szabadon mozoghattam, de a két határt, az alsót meg a felsőt nem lehetett túllépni. Egyébként én így vezetek céget.
5: Ezért is kérdeztem egyébként, hogy a családi minták, az a batyú, amit hozunk magunkkal, az kihat a személyiségünkre és a munkában biztos töltött működésünkre is. Tehát van olyan akkor érték, amit a mai napig tudsz hasznosítani.
6: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor a munkavállaló bármilyen, tehát legyen ez a takarítónő, vagy a főorvos, vagy legyen ez a fejlesztőmérnök, vagy a munkás, vagy a nem tudom én, a burkolófiú, tudja, hogy innentől idáig ez az ő felelőssége, az ő kötelezettsége, és őt lehet róla számon kérni. De alatta, meg fölötte ott állsz, és megvéded, ha kell, meg döntést hozol helyette, ha kell, vagy illetve nem is helyette, hanem érte, ha kell, és akkor ebben biztonságban mozognak, mert az ő képességüknek megfelelően szabad azt a határt, amiben mozoghat.
5: És hogyha itt a vezetői szerepkörödbe így belecsaptunk, és majd beszélünk erről még részletesen, emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted, hogy felelősséget vállalsz másokért?
6: Igen, a gimiben. Volt, nagyon érdekes volt, volt egy úgynevezett szociometriai felmérés, és én együtt jártam ott a leghelyesebb fiúval az osztályban, ezért nem voltam népszerű a lányok körében. Egyébként ez egy nagyon hosszú kapcsolat is volt. Végül szétment, de sokáig voltunk jó barátságban, és egyébként egy Dóri nevű lánya van, úgyhogy azt gondolom, hogy elég meghatározó volt számára is ez a kapcsolat. És az volt a lényeg, hogy ezen a szociometriai felmérésen volt egy olyan kérdés, hogy ha elveszne az osztály egy lakatlan szigeten, kit választanának vezetőnek, és engem választottak. És akkor engem ez így nagyon megütött. És akkor rájöttem arra, hogy nincs összefüggés abban, hogy szeretnek vagy nem szeretnek. Abban van összefüggés, hogy tartanak-e arra, hogy megbízzanak benned. Tehát tudják-e azt, hogy te jól fogsz dönteni értük. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők kedvelnek, vagy veled szeretnének fagyizni járni.
5: Ez a fajta felismerés magabiztosságot adott?
6: Biztos. Igen. Abszolút.
5: Könnyebben indultál el akkor ebben, meg, ezen az úton.
6: Meg nem adta meg azt az elvárást, hogy én népszerű kell, hogy legyek, meg szeretett.
5: Szerintem ezt sokan összekeverik. Biztos. Vezetői szerepkörben. Igen. Is, vagy vágynak arra, hogy a kollégák szeressék, elismerjék őket, de hogy ez egy nehéz kérdés.
6: Ez nagyon nehéz, de én minden interjún elmondom, hogy nem dolga, hogy szeressen. Szeresse a férjét, feleségét, gyerekét, a barátnőjét, tök mindegy, engem nem kell. Nekünk egy munkakapcsolatunk van, ami arról szól, hogy neki jól meghatározott feladata van, amit én számon fogok kérni. Ha nem teljesíti, akkor annak vannak következményei, és egyébként pedig ezért a munkáért ő fizetést kap. Ha azt nem teljesítem én, annak is vannak következményei.
5: Nekem az interjú előtt elárultad azt, hogy 50 évesen újra érettségiztél, de miért?
6: Hát, mert akkor kitaláltam magamnak, hogy akkor ez engem ez a pszichológia nagyon érdekel, és ott is megtapasztaltam, hogy mégse annyira, már az egyetemen, és ide emelt szintű érettségi kellett. És nekem nem volt emelt szintű érettségi, mert amikor én érettségiztem, az nagyon régen volt, akkor nem volt ilyen. Ezért valamilyen tantárgyat kellett választani, úgyhogy nagyon vicces volt, hogy ott ültem a padba a 18 évesekkel, és írtam az emelt szintű érettségét, meg nagyon vicces volt a...
5: Készültél rá sokat?
6: Készültem, mert egyébként én nagyon sokat dolgozom angolul, mert az a csoport, ahol én dolgozom, ott angol nyelven folyik
5: az ingatlan fejlesztés, amit említettél.
6: Igen, a kommunikáció többnyire. És gondoltam, hogy ez könnyen fog menni. De hát ennek az érettséginek megvan a maga szabályrendszere, meg metódusa, és arra azért kellett tanulni. Tehát le kellett ülni, és meg kellett szokni, hogy milyen jellegű. Aztán amikor ez a megszokás megvolt, akkor azért nem jelentett olyan nagy feladatot, de azért izgultam, meg olyan hülyén éreztem magam ott a gyerekeim lehetnek kategóriába, hogy ott tücsörögtem. Meg vicces volt, hogy kérték, hogy akkor Szóberire, dr. Karlóra jönni, kérdezte is a szóbelisztető, hogy maga mit keresi. Tehát mondtam, ez az legfontosabb kérdés, amiről beszélgethetünk, úgyhogy így sikerült, és akkor fel is vettek Pécsre a bölcsészkarra.
5: Végig csináltad azt is?
6: Nincs államvizsgám.
5: Akkor az
6: gyakorlatilag igen.
5: Van, igen. Igen. És miért kellett ez a pszichológiai végzettség?
6: Hobbiból.
5: Akkor, hobbiból?
6: Igen.
5: Viszont most tudod már hasznosítani.
6: Tök jó volt, igen. Nagyon érdekes könnyebbség volt úgy egyetemen lenni, hogy engem nem érdekelnek a következmények, amikor lázadok. Mert ugye volt elég sok konfliktusom az ottani oktatási rendszerrel. Egyébként a rendszer maga nem feltétlenül volt jó, és nem a pedagógusok, vagy az oktatók, vagy a tanárok. És ezeket a konfrontációkat mindig én vállaltam, mert a következményei engem kevésbé sújtottak, mint akinek mondjuk feltétele volt a további munka végzésének, hogy meglegyen a pszichológus diplomája.
5: Honnan jött az idős gondozás?
6: Az idős gondozás onnan jött, hogy ez a cégcsoport, ahogy mondom, elég sok mindent csinál, és akkor volt egy olyan fejlesztése, amit azt találta ki, hogy ide egy idős, kvázi idős otthont fog üzemeltetni, vagy épít, és keres rá üzemeltetőt. Erre talált is egyébként egy külföldit, vagy találtunk. Hosszas egyeztetés volt, ők gyakorlatilag azt gondolták, hogy ők ezt el is indítják, és az utolsó pillanatban kiléptek ebből a szerződésből. És akkor ott álltunk egy berendezett idős otthonnal, hogy akkor most mi legyen.
5: A startpisztoly majd, hogy nem eldördült.
6: Vegyünk egy nagy levegőt, és induljunk el. És akkor elindultunk, kicsit döcögősen, mert azért ez egy nagyon magas színvonalat képviselt, tehát az volt az elképzelés, hogy ez egy prémium kategória idős otthon, drága intézmény egyébként, ennek megfelelő szolgáltatásokkal, és akkor döcögösen el is indultunk, és akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy egy kicsit megnézem, hogy mitől döcög, és akkor addig-addig nézegettem, míg teljesen őszintén ezt megszerettem. Megszerettem az ott élőket, megszerettem a rendszert, meg óriási felelősséget érzek, mint a kollégáim, mint pedig az ott lévő emberek iránt. Tehát, hogy ezek az emberek az életük végére, ami egyébként a legnehézkesebb időszakra, teljes bizalommal ide helyezik mindenüket, a pénzüket, a motyójukat, az életüket. Hát ezt borzasztó fegyelmezetten és nagyon következetesen kell csinálni ahhoz, hogy ővelük ne szúrják ki, vagy ők ne kerüljenek olyan helyzetbe, ami a kiszolgáltatottságuknak köszönhetően borzasztó lehet.
7: Mitől lesz egy cég egészséges, vagy mitől áll biztos lábakon? Te hogyan látod?
6: Tervezés, az fontos, pénzügyileg egyrészt, mert ugye ma elég bizonytalan a pénzügyi helyzet mindenhol. Megfelelő stratégia az, hogy mit szeretnék, tehát nem lehet keverni dolgokat. Tehát ha én prémium idős otthon vagyok, akkor prémium minőséget kell adni mindenben. Tehát nem lehet valahol alacsonyabbra tenni a mércét. Tehát jól kell megválasztani azt a stratégiát, a célcsoportot, és utána nagyon jól a kollégákat, és őket megbecsülni.
7: Abban is részt veszel?
6: Csak én döntök, hogy ki jöhet, és ki nem. Azért lényeges, mert az idős gondozás az nem egy felemelő történet. Ha egy kicsit belegondol bárki is, akkor itt azért túl nagy sikerek nincsenek, hiszen az életük végére kísérjük őket. Olyan sikerek vannak, amikor stroke után valaki 80 napot eltölt nálunk, és ahhoz képest, hogy mozogni nem tudta, saját lábán megy mosolyogva el, de ez a ritka. Olyan embereket kell találni, akik elhivatottak ebben, akik ezt szeretik. Ez nehéz, de ha már megtalálom, akkor próbálom ott tartani. Ez nem feltétlenül csak a pénzről szól, hanem például arról is szól, hogyha egy területről szeretnék szabályozni, átszervezni bármit, akkor azokkal kell ezt elsődlegesen megbeszélni, akik csinálják. Tehát nem én hozom a szabályokat. Most volt egy valaki, aki kérdezte, hogy a gyógytorna az hogy meg mint. Gyógytornát a gyógytornászokkal kell megbeszélni. Felnőttként kell kezelni a kollégákat. Döntsék el, mondják el, győzzenek meg, és akkor rendben van, mehet úgy, ahogy ők szeretnék. Ugyanez a konyha, például nekünk saját konyhánk van. Az időseknek a kaja az egy meghatározó dolog. Felejtsük el a reformokat. 85 évesen
7: nem, most kell
6: nem fog
7: őket.
6: Most már, mit tudom én, párolt, nem tudom mit enni, párolt bármivel. Az egyszem reform, ezt mindig el szoktam mondani, 3 év alatt, amit elértem, hogy heti egyszer van bulgur, de utána a csülkös pacala sokkal jobban csúszik mindenkinek. Tehát, hogy ezeket el kell engedni, viszont azt a csülkös pacal legyen baromi jó.
7: Én úgy tudom, hogy nem csak ezen a területen, hanem magánvállalkozásban is részt vettél, ez pedig egy cukrászda volt.
6: Igen,
7: vagy
6: igen.
7: Még a mind a mai napig, mai de már napig. Nem megvan. Veszel részt aktívan benne.
6: Hát volt egy pont, amikor be kell látni, hogy én sem vagyok mindenható, és már minden nem megy. Igen, van egy cukrászdánk, amit én kezdtem el, pontosabban én vettem át, így pontos, és meg kellett tanulni mindent, ami ehhez szükséges, úgyhogy gyorsan elrohantam egy cukrásztanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem.
7: Tehát
6: egyébként.
7: Akkor sorolj, jogász, nem. Közgazdász, pszichológus, és akkor...
6: Hát nagyon rossz cukrász vagyok, mert nem vagyok türelmes. Szerintem a legrosszabb tulajdonságom, hogy egy idő után elvesztem a türelmemet. De azt gondolom, hogy ha az ember egy cukrászdát próbál irányítani, vagy gatyába rázni, vagy elindítani, akkor legalább valami halvány derengése legyen arról, hogy a másik mit csinál. Mert akkor a követelményeket is aszerint tudom állítani. Tehát nagyon téves elképzelésünk lehet arról, hogy mi mennyi idő, mi mennyi energia, stb.
7: Tehát nem csak felülről kell menedzselni egy szervezetet, legyen az mondjuk egy ingatlanfejlesztő, egy cukrászat, vagy egy idős otthon, hanem érteni is kell a mindennapi működést, azt mondod?
6: Szerintem igen. Egyébként azt én nem tudtam, amikor az élet úgy hozta, hogy lett ez az idős otthon feladat. Volt egy ilyen, nevezük kiégésnek, amikor elég volt az üzletszerű kéjelgésből, hogy ilyen hülyén fogalmazok, és akkor a férjemmel megbeszélve én 3 évet kihagytam, és akkor én önkéntes nővér voltam a Károlyi Kórházban a 4. kerületben, ahhoz elvégeztem egy tanfolyamot, és csináltam mindent, amit ilyen képzettség nélkül, ágyazás, pelenkázás, mosdatás, stb. Tehát úgy nagyjából van valami képem arról, hogy ez milyen fizika,
7: napi szinten
6: mit milyen jelent, és milyen megerőltető, és mennyire nehéz egyébként az emberekkel együtt dolgozni, akik ennyire kiszolgáltatottak, de visszatérve a cukrászdára, ugyanezen elven alapult az is, hogy valamilyen cukrásztártos képzőt elvégezzek, ami nagyon ügyetlen voltam, nagyon nehezen ment, de legalább van róla a fogalmam, hogy ez egy borzasztóan nehéz fizikai munka 10-12 órát keresztül csinálni. Most már a legkisebbik gyerekem
7: felelérte. Aki már egyébként 27 éves.
6: Igen. És vele is úgy indult ez az egész történet, hogy ő gimiben elkezdett itt fagyit osztani, meg takarítani, meg sütit kihordani.
7: És egy kicsit belekóstolt ebbe a világba.
6: Szépen belenőtt ő is ebbe a kabátba, úgyhogy most már önállóan ügyvezeti és csinálja, és rendezvény szervezőkkel van kapcsolatban, tehát hogy fölépítgette ezt az üzletet, és kellő intelligenciával látja meg, hogy mikor kéne a mamának valamilyen tanács, én meg nagyon fegyelmezetten nem szólok bele semmibe, csak ha kérdezi.
7: Most így téged hallgatva az a kérdés jut eszembe, hogy hány lábon kell állni a mai világban, vagy akár az elmúlt évtizedekre, hogyha visszanézel, mert hogy annyi mindennel foglalkoztál és foglalkozol.
6: Szerintem erre nincs jó válasz, és azért nincs, mert ez habitus kérdése. Tehát ha valaki egy monotonitást jól tűrő, és egyébként engem hagyjanak békén típusú ember, aki szereti azt a biztonságot, hogy minden nap ugyanazt csinálom, és ebben én köszönöm, jól vagyok, és ebben semmiféle kritika nincs, boldog vagyok, hogy ő jól el van, akkor neki azt kell csinálni, és álljon azon az egy lábon. Én megőrülnék egy ilyen típusú dologtól, de én más habitus vagyok. Én azt gondolom, hogy az embereknek egyetlen egy dolgot kéne jól átgondolni. Egyrészt, hogy a saját életükért van némi felelősségük, és hogy mindig legyen egy B-tervük. Ugye azt szoktam mondani, hogy a félelem az a legrosszabb dolog, ami az emberben jelentkezhet, hogy félek ettől, attól, amattól. És ha tudom, hogy mi az, amitől én félek, akkor arra kell egy stratégia, hogyha ez bekövetkezik, beteg leszek, kirúgnak, elválnak, elhagynak, ez történik a klasszikus félelmeink, akkor ha van rá egy megoldásom, amit már dédelgetek még az esemény bekövetkezése előtt, akkor rögtön jön rá a válasz, és akkor ezt a félelmet el tudom engedni. Úgyhogy szerintem nem azon múlik, hogy hány lábon állok, hanem mennyire vagyok jól abban, amiben állok.
7: És a női vezetői szerepkörök gyakran vitát keltenek, hogy a női vezető mikor tudja elérni, hogy úgy figyeljenek rá, mikor tud úgy hiteles lenni. Te neked volt valaha ilyen problémád?
6: Nem, de én azt gondolom, hogy én nem vagyok egy barátkozós vezető. Erre én nagyon figyelek. Tehát akiket a legjobban kedvelnék magánemberként, azokkal vagyok a leginkább távolságtartó. Nem. Még ebben az iparágban sem, hogy építőipar.
7: Azért kérdezem, mert egyébként viszonylag férfias területeken is töltöttél, vagy töltesz be vezetői szerepkört.
6: Valószínűleg a határozottságom miatt nem, tehát hogy én elég elvágólagosan tudok fogalmazni. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt is látom, hogy a kommunikációban az, hogy nem fogalmazunk tisztán, mondok egy példát, a mindjárt, azaz azonnal és a 20 perc között bármi lehet. Ha én tudom, hogy a te mindjártad az 20 perc, akkor engem nem bosszant, hogy nem vagy ott azonnal. Szóval, hogy ezeket meg kell tanulni, hogy amikor azt mondom, hogy én most kérem, az azt jelenti, hogy 10 perc múlva legyenek szívesek legkésőbb az asztalomra letenni. Tehát, hogy pontosan kell fogalmaznunk. Egyébként az idős otthonos történetben ebből a szempontból a legnagyobb teher és a leginkább szükséges pontos fogalmazás az a hozzátartozó.
7: Ahol ez egy nagyon kritikus pont.
6: Abszolút. Mert mindenki félti a szeretteit, nagyon nehezen engedi el, és kétségbe esetve próbálkozik mindent megtenni azért, hogy még meghosszabbítsa valakinek az életét, aki már nem szeretne tovább élni.
7: Most ezt átadni, ezt az információt borzasztó nehéz.
6: De muszáj.
7: De muszáj.
6: Muszáj, mert az erőfeszítés az megkeseríti mind a két fél, az elmenőben lévő ember és a hozzátartozó életét is, hiszen te kétségbe sem próbálkozol, ő meg kétségbe esetten próbálja veled megértetni, hogy már nem szeretne még egy gyógyteát, vagy még két gyógytornászt, vagy nem szeretne beszélgetni a nem tudom miről, ő békességet és nyugalmat szeretne, mert neki ez a világ már nem fontos.
7: Igen, ezek nagyon nehéz kérdések. Hogyha vezetésre még egy kérdésre ég visszatérünk, inkább szeressenek, vagy inkább tiszteljenek?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem kell, hogy szeressenek. A tisztelet az nem feltétlenül, nem tudom, a respekt az szinonimája. Tehát, hogy elfogadjanak, és tudják, hogy biztonságot adok. Nekem azt gondolom, hogy ez, nem tudom, hogy a tiszteletet hogy tudom megfogalmazni, vagy meghatározni, hogy az mi kell, hogy legyen. A szeretetükre nem feltétlenül vágyom, vagy nem követelmény, vagy nem.
7: Viszont az nagyon fontos, hogy egy vezetőt kövessenek.
6: Igen. De követni akkor fognak, ha azt gondolják, hogy amit csinálsz, az jó, meg azt gondolják, hogy szólhatnak, ha nem jó, és nincs következménye. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valami nem jó, ahogy én döntöm, hogy mondjuk ekkor legyen, vagy akkor legyen, akkor lehet mondani, hogy ez nem jó, de rögtön jöjjön a megoldás. Tehát pusztán mi nagyon, nagyon sokan hajlamosak arra, hogy elmondják, hogy mi nem jó. Ez tök jó, de mi lenne a megoldása?
7: Te proaktív visszacsatolásra
6: igen,
7: gondolsz.
6: Igen, tehát tessék mondani, hogy mi a terv. Tehát ha az én tervem nem jó, engem meg lehet győzni, de akkor mi a B opció, amivel mehetünk tovább.
7: Folytatjuk innen. Egy rövid szünet következik, és dr. Kardóra, a Reggel Residence intézmény vezetője, továbbra is a vendégem. Innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ezekben a percekben is tartja a Facebookon élő sajtótájékoztatóját Magyar Péter miniszterelnök Pakson, hogy hogyan az ottani fenékküszöb építési munkálata, illetve a két 80 méteres bárka süllyesztése, ütemezett süllyesztése hol tart. Viszonylag jól haladnak a munkálatokkal, és egyébként tudják tartani azt a vízszintet, ami a paksi atomerőmű még működő két turbinájának további üzemeltetéséhez szükséges. A következő két nap lehet a kritikus vízszint mozgási szempontból, de Ausztriában, illetve Németországban már elkezdett esni, így vélhetően majd a következő harmadik-negyedik napban már emelkedhet újra a Duna vízszintje. A további részleteket ezzel kapcsolatban természetesen mondjuk majd. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze. Ezt még délután közölte a miniszterelnök, megemlítve, hogy 4 minisztérium vizsgálódik majd, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz majd a végeredmény.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal erősödött 4.970 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46.000 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.600 forintra, a Richter papírok 13.000 forinton stagnáltak. Jelentősen esett a 4IG árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak annak hatására, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány felülvizsgálja a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a 4IG 1590 forinton zárt. Mindeközben a cég leányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált Rába papírok ellenértékét. A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóvá hagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a Rábában, ami a múlt héten megtörtént. A Rába ma 2,5%-ot emelkedett, 3650 forinton zárt. Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét, a londoni börze 3,1%-ot gyengült, a német DAX 4,1%-os mínuszban zárt, a francia CAC-án 7,1%-ot esett, a spanyol parkett 9,1%-kal került lejjebb. A Wall Street-en a Dow Jones 4-del gyengül, az S&P 500 2-del, a Nasdaq ugyanakkor stagnál. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1590 környékén, egészen pontosan most egyébként ennyi az árfolyam. Nézzük, mi a forinttal, némi gyengülés, 363 forint 10 filléren az euró jegyzése. Az előregedett hálózat felelős a Görögországban idén kitört erdőtüzek mintegy 3/4-ért az előregedett elektromos hálózat. A tájékoztatás szerint mind a Krétán, mind pedig az Athénban augusztus elején kitört tüzeket az elektromos hálózat meghibásodása folytán felcsapott szikrák okozták, ezek lobbantották lángra az ottani növényzetet.
0: Időjárás jelentés.
2: A kevésbé felhős tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt az esti óráktól nagyobb területen nő a csapadékhajlam. Éjszaka egy átvonuló hidegfront mögött északnyugat felől gyorsan kiderül az ég, de az északkeleti megyékben csak holnap napközben szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, de országszerte változékony időjárás várható élénk széllökésekkel. A holnapi csúcsfőmérséklet 23-29 fok között alakul. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
3: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Kardóra, a Reger Residence intézmény vezetője, akivel ott hagytuk abba, hogy a konfliktusok részei az életünknek, mind a gyereknevelésben, mind pedig a napi munkában, mert valljuk be, és ugyanez igaz arra a világra, amiben most a legtöbbet mozogsz, ugye egy idős otthonnak az intézmény vezetőjeként, ahol azt gondolom, hogy a konfliktusokon túl a rugalmasság is egy kulcskérdés lehet. Erre van példád?
4: Igen, mindenképpen. Szerintem a rugalmasság az egy tök jó dolog, ahhoz viszont jól kell kommunikálni. Tehát én mindig elmondom, hogy mit szeretnének, és akkor kitaláljuk rá, hogy hogy legyen a megoldás. A rugalmasság nem mehet a... Ugye ez egy közösség. Itt sok ember él együtt. Jelenleg mondjuk 70 fővel megyünk. Tehát 70 ember fele nem tudok 70 féle rugalmasságot produkálni, de mindazok a módosulások, vagy azok az engedmények működnek, ami nem másik kárára van. Meg nem jelent majd utána tömeges módosítást, mert az egy nehéz ügy. De azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy bizonyos szabályrendszereket nem lehet felrugni, mert ezek adják azokat a határokat, amik között mozoghatunk. Értelemszerűen, tehát nálunk például egésznapos látogatás van, tehát nincs mint ilyen klasszik kórházi, hogy csak ekkor vagy akkor lehet jönni, de én mindenkinek elmondom, hogy jobban szeretem, a 12 után jönnek, mert délelőtt van a gyógytorna, délelőtt van orvosi vizit, nálunk is háromszor van orvosi vizit egy héten, délelőtt vannak azok a mentálhigiéniás foglalkozások, amik egyéniek, tehát mindenkivel beszélgetnek a kollégák, egy csoport van erre, aki ágyban fekvő, aki mozgatható, és nagyon helyesek az idősek, mert olyanok, mint egy gyerek, lusták, tehát ha gyógytornát, azt azért ugye forszírozni kell, és abban a pillanatban jön egy látogató, az egy menekülési útvonal, és azt mondják, hogy itt van Pirike, akit nem láttak 78 éve, és menjen innen a gyógytornász, meg menjen innen az orvos, meg menjen innen mindenki, akivel ő neki bármi dolga lenne, inkább akkor Pirikével szeretne beszélgetni. De ettől függetlenül rugalmasan kezeljük a látogatást is. Az egy lényeges dolog, hogy ez nem egy leánynevelő intézet, ahol én csattogtattam az ostoromat, és úgy van, ahogy én akarom, tehát el lehet menni nyaralni, elmennek napokra, egyetlen egy dolgot szoktam kérni, hogy mindig tudjuk, hogyha valaki elmegy az intézményből, mert reggel este létszám ellenőrzés azért van, mert bárkivel ez lehet bármi, így igaz.
3: Rugalmasság alatt értem azt is, amikor mondjuk megváltozik valakinek az egészségi állapota, és annak az elfogadása. Az is gondolom egy nehéz kérdés, és abban is iszonyatosan fontos a rugalmasság és az alkalmazkodás.
4: A megváltozott képességek, vagy a megváltozott mindenféle attitűd, de elfogadni leginkább szokás szerint a hozzátartozónak nehéz. Különösen azoknál a demenciára utaló betegségeknél, amik nem középsúlyos, vagy nagyon súlyos, vagy nem agresszióval járnak, mert ilyeneket mi nem tudunk kezelni. De mondok egy példát. A demenciának van egy olyan ága, amiben teljesen ártatlan maga a beteg, alapvetően már nem hagyható magára, és jellemzően ilyen gyerekkori élményekbe megyünk vissza, ilyen, általában ilyen 10 év alatti élményekbe, tehát ő azt gondolja, hogy ő mondjuk 4 éves, vagy 6 éves, vagy 7 éves, nagyjából beleképzeli magát abba a családi környezetbe, amiben még papa, mama élt.
3: Ahol ő
4: boldog volt gyerekként, és ugyanúgy viselkedik. Na most gondoljunk bele, hogy egy hozzátartozó, mondjuk elmegyek az édesanyámhoz, aki, mit tudom én, az egyetemen volt tanszékvezető egyetemi tanár, és akkor ő most mondjuk a Lolka Bolkát nézi a tévében, és színezünk együtt, és egy mackó van az ölébe, és akkor, tehát hogy tényleg úgy viselkedik, mint egy 4 éves, és ez teljesen traumatizálja a hozzátartozót, amit én tökre értek.
3: Hát pszichológusként ezt
4: abszolút,
3: főleg.
4: Hogy egyszer csak az van, hogy az anyám olyan, mintha 4 éves lenne, és bügyörészünk, és a többi. Hol van az, akihez én mindig fordulhattam tanácsért, hol van az, aki egyébként a mentorom volt, akinek köszönhetem azt, hogy ilyen megálltam a helyem az életbe, stb. Itt nagyon-nagyon nehéz végigvinni azt, hogy nézzük meg a mamát, köszöni, jól van. Tehát ő bent van a saját világában, és abban ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát. Biztonságosan ott elgügyörészik a szobájába, és nincs köze már ahhoz a világhoz, amit mi élünk. Ha ezt valamilyen módon, ez iszonyú nehéz, elfogadjuk, akkor nem éljük meg egy ilyen drámának, meg főleg nem szégyeljük. Egyikünk se tudja, hogy mi lesz a vége. Hála a jó Istennek. Tehát egyikünk se tudja, hogy mi nekünk mit hoz majd az élet. Tehát fogalmam nincs, hogy én demens leszek, és gügyögek-e, vagy hogy egyszer csak egy szívinfarktusban meghalok, vagy kínlódom éveket. Tehát nem tudhatjuk. Tehát próbáljuk elfogadóan kezelni azt, akiknek már tudjuk, hogy alakul az utolsó időszak az életükben.
3: Ez, azt mondod, de azért ez egyfajta szembesülés, de kinek a feladata szembesíteni akár a hozzátartozót egy ilyen helyzetben?
4: Én ezt magamra szoktam vállalni, ugye az ápolóknak nem dolga most abszolút jó értelme véve lelki életet élni a hozzátartozókkal. Amikor egy nehezebb eset van, akár abból a szempontból, hogy nagyon változik az állapota egy gondozottnak, vagy nagyon nehéz az elfogadás a család részéről, akkor szoktunk tímbe beszélgetni velük. Akkor ott van a vezetőápolóm, az orvosom, általában neurológus, pszichiáter kollega, aki jön, tehát ismeri a betegeket, ott van a mentálhigiéniás csoportból az, aki foglalkozik a betegekkel, tehát együtt próbálunk egy olyan képet megalkotni, amiből kapaszkodót kap a hozzátartozó, vagy megpróbáljuk, hogy könnyebb legyen az elfogadása. A tapasztalat az, hogy ez általában megy, pont 3-4 napig, és utána újra kezdjük ezt az egészet.
3: Hát és említetted a hospice részleget, vagy nem tudom, igen, hogy fogalmazzak, az ott megint csak egy másfajta felkészítést igényel. Ha még mindig maradunk a hozzátartozóknál, igen, nyilván igen, ott azért a beteggel is fontos a kommunikáció.
4: Ugye nálunk nem lehetnek olyanok, akik olyan szintű fájdalommal vannak, ami kórházi ápolást igényel, ezt azért mondom, mert ott, ahol azt látom, hogy borzasztóan szenved a beteg, vagy a hozzátartozóm, ott jobban elfogadom az elmúlást, hiszen azt mondom, hogy megkönnyebbült, hogy jobb neki így. De ettől függetlenül nálunk is van, vagy volt már olyan gondozott, aki már megkönnyebbült ő maga is, hogy belátható időn belül vége van, de nehéz a hospice-on is elfogadni azt, hogy ez egy véges, már nagyon a végén járunk az útnak, és mindig van egy újabb ötlet, ahogy ezt szerintem már mondtam, amiben azt gondoljuk, hogy most ez a gyógytea, vagy az a nem tudom mi por, vagy a most ha azonnal diétázunk, akkor mostantól megtáltosodunk. Ezeket én szoktam végigbeszélni a hozzátartozókkal, hogy itt nem azon múlik, hogy most már csak növényi étrendben van, vagy húst is eszik, hanem ezen már nem múlik semmi.
3: Mi az, ami téged ebben a munkában leginkább hajt?
4: Hű, de nagyon jó kérdés, meg nehéz kérdés. Nem tudom megfogalmazni. Van egy ilyen biztos szerénytelenek tűnő gondolatom, hogy én ezt jól csinálom. Tehát látom, hogy segítek. Tehát azt látom, hogy tudok úgy fogalmazni, hogy azoknak, akiket a veszteség éri, azzal, hogy el fogják veszíteni a hozzátartozójukat, könnyebben csinálják ezt végig, vagy könnyebb lélekkel, azt hiszem így. Meg azt is gondolom, hogy nagyon, nagyon sok múlik, hogy hogyan gondozzuk őket. Tehát annyira méltatlan a mostani állapot az országunkban azzal kapcsolatban, hogy az idősek hogy vannak ellátva. A minimális nyugdíjból tényleg tanfolyamot indíthatnának, hogy hogy lehet 160 ezer forintból megélni. Nem odafigyelve, a családok szerepe felborult, tehát ma már nincs az a nincs a fejükben az embereknek az a fajta gondoskodás, hogy nekik dolguk a szüleiket gondozni, vagy miközben gondoskodni.
3: Miközben beszélünk egy szendvics generációról, aki 45-55 éves korában még akár kicsi gyereket nevel, de közben az idős szülők ott vannak feladatként.
4: A lakhatások sem olyanok, tehát hogy gondoljuk el, hogy az átlag ember azért nem lakik olyan nagy területen, ahova oda tud venni maga mellé egy idős gondozásra szoruló szülőt, bár van, akik próbálkoznak ezzel. Ezen túlmenően nincsenek olyan otthonok, tehát alapvetően nincsen olyan hely, ahova be tudjuk tenni, vagy ellátásokat tudja biztosítani, és van egy óriási ellenállás az idősek részéről is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy hozzánk úgy jó beköltözni, hogy még jól vagy, mert akkor éled az előnyös életet, tehát semmire nincs gondod, hiszen mosunk, főzünk, takarítunk, orvosi vizit van, mindent intézünk, tehát csak élvezni kell az életet és a lehetőségeket, és amikor már a kiszolgáltatottság ideje jön, akkor olyan környezetben vagy, amit ismersz, amiben jól érzed magad.
3: Tehát ebben nagyon rossz bekerülni úgy, hogy ha már nem olyanok a lehetőség.
4: Viszont a korosztálynak, tehát beszéljünk mondjuk a 80 év fölöttiekről, ha azt mondod, hogy elmegyünk apuka, megnézzük az idősek otthonát, akkor beugrik neki a panel, kétemeletes panelben egy szociális gondozó, ahol 8-an vannak egy szobában, és pelenka szag van mindenhol.
3: Vagy egyáltalán csak a bizonytalanság, ha nincsen semmilyen képe, hogy nem tudja, hogy hova kerül.
4: Be akartok dugni egy ilyen helyre.
3: Igen. Tehát ezek ilyen sztereotípiák, én azt gondolom, de van alapja.
4: Van, a tapasztalat, illetve azért szoktam én például azt mondani, hogy én nagyon szeretném azt, aki mondjuk szeretne jönni, vagy akinél a családnál van egy ilyen elképzelés, hogy jöjjön be egy hétre. Tehát kvázi, mint egy szállodában, az egyik olyan szobában, ami neki tetszik, ott van egy hetet, és kipróbálja, hogy milyen ez a fajta közösségi létezés, amiben ugyanazokat az embereket fogod nézni, a végtelenségig az étteremben, meg nekünk van egy kis mozitermünk, ugyanazokkal az emberekkel fogsz a moziban ülni, és ugyanazok fognak takarítani, mosni, stb. Tehát olyan ez a fajta állandóság, de szeretem én ezt, vagy nem. Illetve van a teljesen intim helyem, a saját lakrészem, amiben viszont vissza tudok vonulni, mert nincs ilyen kötelező program, hogy már pedig meg kell jelennem itt, meg ott, meg amott, és egy ilyen kicsit ilyen társasház jelleggel működik ez az egész, és tudok-e abban jól létezni? Hiányzik-e nekem az a közeg, amiben vagyok, illetve azok az emberek, akik engem itt körülvesznek, ők engem irritálnak, mert miért ne lehetne, vagy inspirálnak, vagy teljesen jó, hogy tudok valakivel beszélgetni ugyanarról, amit engem is izgat. Ez egy hét alatt egyébként kiderül. A tapasztalat az, hogy nekünk a próbaidőről egyetlen egy ember volt az, aki más intézmény mellett döntött, van, aki már nem is ment haza utána. Tehát, hogy ez nem egy rossz dolog, de ez egy iszonyatosan meghatározó döntés. Egyrészt egy anyagi teher, többnyire eladják a lakásukat, hogy ide befizessék a beugrót, vagy azt az óvadékot, ami nálunk a rendszerben működik, ami egyébként 3 évig arányosan visszajár, de ezek gazdasági kérdések is, most nem ebbe a részére szeretném hangsúlyozni, de mégis hoz egy olyan döntést, amiben ő kimozdul a helyéről, ugye az öreg fa átültetéséről tudjuk, hogy ez mindig egy kockázat, és elmegy valahova, ahol ha nem érzi jól magát, mit csinál? Tehát, hogy visszavásárolja a lakást, vagy bekéreckedik a fiához, lányához, akinél 3 kicsi gyerek üvöltözik és rohangál, és nincs egy cselédszoba, ahol... Tehát, hogy azért kell ezt mindig kipróbálni, hogy tényleg akarom-e azt, vagy tényleg ez jó-e nekem, amit itt látok.
3: Ugye onnan indultunk, hogy téged mi hajt, vagy mi ösztönöz, vagy mi motivál a mindennapokban, mert hogy dolgozhatnál a fiaddal együtt a cukrászdában, vagy az ingatlan fejlesztő cégnél, teljesen más területen, vagy jogászként, ami honnan indultunk, de te mégis ezt csinálod. Igen. A nap nem tudom hány órájában.
4: Nem akarom megmondani.
3: De valószínűleg sok órájában. Mi az, ami neked siker ebben a munkában, vagy hivatásban?
4: Hát, nekem az is siker már, hogy ugyanazt a színvonalat nyújtjuk évek óta. Tehát azért jellemző az, hogy minden lefele megy. Tehát, hogy az is siker, hogy amit ígérek, azt meg tudom tartani. Az is siker, hogy nagyjából állandó a munkavállalói állományom, ami azt jelenti, hogy valamit jól csinálhatok, ha maradnak. És nem.
3: Tehát, ha nincs fluktuáció.
4: Nincs, gyakorlatilag nincs.
3: Van, hogy szembesülsz kudarcokkal a mindennapjaid során?
4: Van, persze, persze, hogy van. És van, amikor rá kell jönnöm, hogy akitől én várok valamit, az soha a büdös életben nem fogja megugrani, mert alkalmatlan rá. Érti, amit mondok, de az értelem után ezt konvertálni arra, hogy e szerint is működünk, az nem megy. Itt mindig nagy kérdés, hogy akkor mindaz, amiben ő pozitív és hozzátesz, és megbízható, és támaszkodhatok rá maximálisan, meg az, amiben nem, az hogy aránylik egymáshoz, illetve amit ő nem tud megugrani, azt tudja-e valaki helyettesíteni. Akár én, akár kollega, akár más. Ezek nehéz.
3: Hogy kezeled a kudarcokat? A sikereket is, és a kudarcokat is?
4: A sikereket úgy élem meg, hogy ez a dolgom. Tehát ha nem tudom ezt megugrani, akkor menjek innen, mert hogy amit szoktam mondani, itt nem arról van szó, hogy beázik a könyvesbolt, és akkor ott marad a nem tudom mennyi könyv és anyagi kárét. Itt
3: keletkezik,
4: emberek életéről van szó, tehát itt nem lehet olyan nagy vonalúan tovább sétálni. Tehát, hogy ezt én inkább feladatnak érzem. A kudarcoknál azt mondom, azt

0: Gondoljunk bele, hogy itt emberek meghalnak nálunk, mert hogy nem egy cserkésztábort vezetünk, és a hosszan nálunk lakókhoz van kötődésük, tehát őrájuk is vigyázni kell. Tehát például nagyon figyelek arra, hogy a mentálhigiéniás csoportban a kollégák rotáljanak. Tehát ne alakuljon ki az a fajta bensőséges viszony, ami károsítja.
1: Ami gátolja a későbbi
0: tovább lépést. Igen. Ezek nehéz dolgok, mert egyébként ő úgy éli meg, hogy ő annyira szereti a bácsit vagy a nénit, és hogy ő hagy. De nem lehet annyira szeretni, mert különben nem lehet ezt hosszan csinálni. Van egy pont, ahol ezt így meg át kell parancsolni.
1: Említetted még korábban a proaktív visszajelzés fontosságát, hogy ez számodra nagyon fontos, hogy lehet megmondani neked, hogy ez vagy az nem tetszik, de akkor hogyan csináljuk másképp. Hogyha hibázol, akkor azt hogyan éled meg? Mert mindenki hibázik néha.
0: Bocsánatot kérek. Nekem nem dráma, ha hibázom, tehát, hogy nem gondolom azt, együtt jár, rosszul láttam, ritkán szoktam. Egyébként sokkal inkább valamikor elmegy a türelmem, és akkor volt egyszer, amikor egy idős kollégánál fölemeltem a hangom, rettenetesen szégyeltem magam emiatt, mert semmilyen alapom nincs arra, hogy bárkivel is kiabáljak. Akkor nagyon fontos volt számomra, hogy mindazok, akik jelen voltak, legyenek ott, amikor bocsánatot kérek a hangnememért, mert hogy az nem volt helyén való. A mondat, amit mondtam, az egyébként rendben volt, tehát maga a tartalom. Vele járója. Ez a másik szerintem, amit nem szabad drámának kezelnünk az életbe. Tehát hibázunk, mert csináljuk a dolgunkat. Arról szól, hogy a hibának milyen következményei vannak, azt viselni kell, tehát ne toljuk át másra. Én mindig azt mondom, hogy én vagyok itt az első számú ember, feltételezésem szerint a fizetésem is az első számú a többiekhez képest, tehát ez felelősséggel is jár, tehát az, ami engem a kivételezetti pozícióm, hogy akkor megyek, akkor jövök, tehát minden, ami a vezetőséggel előny, az mellé jár, hogy a következményeket is én viselem egyébként.
1: Most ez egy ilyenfajta intézmény vezetése, gondolom azért egy 0-24-es feladatkör, amiben hétvégén is, vagy éjszaka is elérhetőnek kell lenni.
0: Alapvetően igen.
1: Milyen világ ez?
0: Fárasztó. Alapvetően igen. Azért lényeges például a kollégák. Tehát ha jó kollégáim vannak, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, akkor azért, mert bepirosodott a füle, azért nem fog telefonálni. Nem tudom, értjük. Tehát, hogy tudják súlyozni alapvetően. A másik, ami azt hiszem, hogy a távolság, megint a hozzátartozókkal való távolságtartás. Tehát én nem veszem föl a hozzátartozóknak a telefont hétvégén, mert azt gondolom, hogy van 24 órás személyzet, több is, jelen van a szakszemélyzet, tehát velük mindent tudnak, meg tudnak beszélni. Tehát ha az ember nem tart távolságot, felőrlődik egy idő után.
1: Tartás.
0: Mindenképpen.
1: Mert
0: mindenképpen.
1: Hogy neked is van egy életed, és erre is ki akartam lyukadni, hogy ugye 4 gyermeked van.
0: Igen, meg 2 unokád.
1: Meg 2 unokád ezek szerint. Tehát nyilván a töltődés és az emberi kapcsolatok, a saját emberi kapcsolataid számodra is fontosak ahhoz, hogy másnap is ugyanolyan minőségben, igen, vagy jövő héten is ugyanolyan minőségben be tudj menni. Mi az, ami téged tölt?
0: A kert. Ez így rossz. Én nagyon szeretem, én ilyen olaszos családunk van, tehát amikor ilyen esemény van, akkor ott van mindenkinek a mindenkije, és akkor az általában nálunk van, mert van kert, és ilyen szeretem azt, amikor azt látom, hogy jó irányba megy úgy nagyjából, és hogy nem vagyunk ilyen szoros kapcsolatban, tehát mindenki éli a maga életét.
1: Tehát egyfajta szabadság.
0: Abszolút,
1: van ebben,
0: mindenki,
1: és kapcsolódás.
0: Igen, tehát viszont azt látom, hogy azt sikerült megteremteni, hogyha baj van, akkor összezár a 4 gyerek, meg én, és akkor minden alárendelődik annak, aki bajban van, és ez szerintem így helyes.
1: Mi az, ami, most akkor maradjunk még a munkavilágánál egy pillanat erejéig, amit tudsz ma, amit esetleg 20-30 évvel ezelőtt nem tudtál, vagy nem így csináltál?
0: Nem érdekel mások véleménye. Tehát az a fajta kritika, amikor nem azt mondja, hogy figyelj ide, Dóri, itt rosszul csináltad, másképp így csináltad. Tehát amikor nincs opcióm mellette, csak ez a gonoszkodásos, az már az ember engem nem tud fölzaklatni. Egyébként elég régóta, de az elején még adtam arra, hogy ilyen megfelelési kényszerem legyen. Aztán rájöttem, hogy ez nem működik. Tehát vagy tudom képviselni azt, amit én gondolok, és akkor a lényeg az egyébként, hogy olyan emberekkel vegyem magam körül, akinek megbízom a véleményébe. Tehát úgy tudok proaktívan dolgozni a kollégáimmal, ha tudom, hogy a gyógytornászom nagyon jó, tehát nem kérdőjelezem meg azt, amit ő mond. Ugyan nem vagyok gyógytornász, de az eredményeiből azt látom, hogy ő tök jó. Tehát ha ő azt mondja, hogy ne balról jobbra forgassuk, hanem jobbról balra, akkor ezt feltétel nélkül elfogadom. Tehát azt gondolom, hogy ez régen nem így volt. Régen az jó régen.
1: És mi hozta meg ezt a fajta változást az életedben?
0: Szerintem, ahogy öregszik az ember, akkor így reflektál

0: mi arra, mit történik. Voltam egyszer Kambodzsában egy hónapot egyedül, ilyen nem ilyen elvonulás, hanem ez volt a elképzelés, hogy egy kicsit magamba, és ott egy ilyen, minek hívják ezt, a szerzetes rendnél azt mondták, hogy az a legnagyobb bajunk, hogy annyira teletömjük az életünket tevékenységekkel, meg dolgokkal, hogy nincs időnk feldolgozni az eseményeket, amik történnek. És én azóta nagyon figyelek arra, hogy hagyjak magamnak arra időt, hogy ülök és azon gondolkodom, hogy amik történtek körülöttem, az vajon mi szól rólam, és mi az, amiben sodródtam. Egyébként visszatérve a gyerekekre például azt látom, hogy ez egy nagyon komoly szülői hiba, amikor azt gondoljuk, hogy a gyerek nem unatkozhat. Az unatkozás ideje alatt ő földolgozza azokat az élményeket, amik érik, és eldönti, hogy szereti-e Pityut, vagy inkább Gézát, meg jó volt-e a matek tábor, vagy inkább a lovas tábort szeretné. Szóval, hogy
1: tehát kell ez a fajta szabadság?
0: Kell.
1: Mert azt akartam volna kérdezni, mit értesz szabadság alatt, de akkor ez?
0: Igen, azt gondolom, hogy kell az a fajta szabadság, hogy önmagunknak megadjuk azt a szabadságot, hogy döntéseket, hogy kiléphetünk dolgokból, hogy nem feltétlenül kell minden konfliktusba beleállni, de ami fontos nekünk, abba beleállunk, hogy milyen értéket képviselünk, az például elég fontos, hogy az legyen evidencia, hogy mit igen és mit nem. Egyébként az idős gondozásban is, meg a gyerekeink felé is, hogy mi az, amivel tudunk azonosulni, mi van, amiben rugalmasan tudunk kezelni, mi az, amit elfogadunk, de nem azonosunk vele, és mi az, ami kategórikusan nem működik. Ezek elég fontosak.
1: Beszéltünk a feladatokról, a kihívásokról, a szabadság fontosságáról, és akkor zárásként mit jelent számodra boldogság?
0: Jajaj, biztos, hogy nem állapot. Én azt gondolom, hogy az, hogy ilyen rózsaszín ködben leledzünk, az nem működik. Inkább azt gondolom, hogy én nem is úgy szoktam mondani, hogy boldog vagyok, hanem hogy jól vagyok, köszönöm. Ha én jól vagyok, akkor viszont ez sugárzik mindenfele, hogy én jól vagyok. Tehát akkor jól működik a körülöttem lévő rendszer.
1: Mind a család, mind a munkahely.
0: Mind a munkahely, igen. Mm-hmm. Én egyébként megengedem magamnak idézőjelbe azt a luxust, hogy amikor hazamegyek, vagy amikor bemegyek, akkor azt mondjam, hogy borzalmasan rossz paszba vagyok. Nem tartozik senkire, hogy miért, úgyhogy ma jobb, ha elkerülnek. Tehát annyi önreflexió nekem is van, hogy tudom, hogy mikor vagyok olyan, mint egy buldózer, és köszönik, inkább ne találkozzunk, de ezt én jelzem. Azért, mert nem vagyok elég fegyelmezett, hogy kezeljem, tehát inkább ezt most ma hagyjuk ki. És otthon is volt már olyan, hogy hazamentem, és azt mondtam, hogy mi ez, hogy egy kupleráj van, és nem vagyok a cseléd, és így néztek rám, és mondtam, hogy jó, hazajövök még egyszer. Kimentem, bejöttem, és azt mondtam, hogy megteszitek, hogy elpakoltok magatok után. Szóval ezek a dolgok fontos.
1: Tehát önreflexió.
0: Muszáj.
1: És önazonosság. Akkor muszáj. Legyen már ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
0: Dóra. Én köszönöm a meghívást.
1: Dr. Kard Dóra, a Rege Residence intézmény vezetője volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Tegnap este 1 méter mélyre már lesülyeztették a bárkákat Paksnál, ma délelőtt 150 cm-re, jól haladnak mindkét parton a fenékküszöb építési munkákkal. Még 5-6 cm-nyi apadás esetén tudnak üzemelni a paksi blokkok, a bárkák süllyesztésével kell megelőzni a leállást. A következő két napban 8-9 cm-nyi apadás várható a Dunán, ezért kritikus a következő időszak. Ezt mondta Magyar Péter miniszterelnök a paksi munkálatok állását ismertető videójában.
3: Egy szerda estétől mondjátok azt, hogy megszűnik az apadás, sőt, egy elég ütemes vízszintemelkedés kezdődik, hiszen szerencsére jelenleg is esik az eső az osztrák vízgyűjtő területeken, Németországban is, Ausztriában is, és a következő hétre egy ilyen 30-40 cm-es vízszintemelkedés várható, ami nyilván egy teljesen más helyzetet eredményez, mert addig már ezzel a fenékküszöbbel is haladnak itt a szakemberek jelentősen a másik oldalon is. Ugye ma itt voltak a helikopterek újra, a honvédségi helikopterek újabb 50-60 betonkocka behelyezése megtörtént ott a bolyák közötti területen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 2-2 és fél napot kell most olyan szempontból túlélni, hogy termelőképesek maradjanak a turbinák.
2: A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, ezt még délután mondta a miniszterelnök. Közölve azt, hogy 4 minisztérium vizsgálódik majd.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal erősödött 4.970 forintra. Az OTP 1,1%-kal csökkent 46.000 forintig, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.600 forintra, a Richter pedig 13.000 forinton stagnált. Jelentősen esett a 4IG árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak 1.590 forintig. Ugyanakkor bejelentette a 4IG, hogy leányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált Rába papírok ellenértékét. A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóvá hagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a Rábában, ami a múlt héten megtörtént. A Rába már 2,5%-ot emelkedett ma 3.650 forintig. Európában nem volt túl erős a kereskedési rap, egyidül az olasz börze tartotta az értékét, a londoni FTSE 3,1%-ot gyengült, a német DAX 4,1%-os mínuszban zárt, a francia CAC 7,1%-ot esett, a spanyol parkett 9,1%-kal került lejjebb, a Wall Street-en a Dow Jones mutatója 4,1%-kal gyengült, az S&P 500 2,1%-os mínuszban, a Nasdaq pedig most már egy enyhe 1,1%-os mínuszban jár, 1,1590 az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Lassan a kevésbé felhős tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezzel együtt különösen az esti óráktól egyre nagyobb területen nő a csapadékhajlam. Éjszaka átvonul egy hideg front, és az északkeleti ország részben még holnap is eshet, de egyébként zápor a zivatarra szinte bárhol, bármikor számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, holnap napközben 23-29 fok várható. 19 óra 4 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: halad.
1: Trend Night.
2: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem tudhatod a örök

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha az

műsora, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Hódét az alkoholmentes italok világa. A fermentált italok, a házi készítésű szörpök és gyümölcsvizek, valamint a fűszernövényekkel való játék térhódítása az alkoholmentes ital kínálat trendjét is felrázta az elmúlt években. Egyre kevesebb helyen találkozhatunk kommersz üdítőkkel, de a limonádék is többnyire már házi szörpből készülnek. Az alkoholmentes italok tárháza sokkal színesebb, mint az ember gondolná. Távlatokat nyitnak meg például a fermentált italok, amelyek remek helyettesítői lehetnek a sörnek és a pezsgőnek, a bennük rejlő élénk ízek és telt savak miatt. Természetesen pezsgő, probiotikus ital a kombucsa, amely tulajdonképpen tea, cukor és gombatenyészet fermentációs eredménye. Almaborhoz hasonló és akár házilag is készíthetjük. Fermentációja 7-10 nap alatt lezajlik, és tele van probiotikus mikroorganizmussal, vitaminokkal, enzimekkel, jótékony baktériumokkal és aminósavakkal. Hasonló erjesztett ital a vízi kefír és a kvász is. Ízesítésük sokféleségének pedig csak a csillagos ég szabhat határt. A must is fenséges kiegészítés egy vacsora során, de még inkább egyedi tétel a mustméz, vagyis a pekmez. A törökök által behozott karamelles ízvilágú ínyenség tulajdonképpen egy mustredukció, valahol a lekvár és a szirup közötti sűrűséggel.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

Különleges zenei válogatás a 94.2-n egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A következő két nap kritikus lesz a Dora vízszintje szempontjából, hogy továbbra is működőképes maradhasson a paksi atomerőmű. Jól haladnak egyébként az erőműnél a fenék küszöb építési munkálatok, illetve a bárkák első ijesztése. Jó nagyot zuhant a 4IG részvénye, miután a miniszterelnök bejelentette, hogy valamennyi állami szerződését a 4IG-nek felülvizsgálják. Csapadékos, változékony időjárásra van kilátás holnap, legalábbis igencsak intenzív záporokra van kilátás, 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Tegnap este 1 méter mélyre már lesüllyesztették a bárkákat Paksnál, ma délelőtt 150 cm-re. Jó haladnak mindkét parton a fenékküszöb építési munkákkal is. Még 5-6 cm-nyi apadás esetén tudnak üzemelni a paksi blokkok, a bárkák süllyesztésével kell megelőzni a leállást. A következő két napban 8-9 cm-nyi apadás várható Dunán, ezért kritikus a most következő időszak, ismertette a kormányfő a paksi munkálatok állását. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Szerda estétől mondjátok azt, hogy megszűnik az apadás, sőt, egy elég ütemes vízszintemelkedés kezdődik, hiszen szerencsére jelenleg is esik az eső az osztrák vízgyűjtő területeken, Németországban is, Ausztriában is, és a következő hétre egy ilyen 30-40 cm-es vízszintemelkedés várható, ami nyilván egy teljesen más helyzetet eredményez, mert addig már ezzel a fenékküszöbbel is haladnak itt a szakemberek jelentősen a másik oldalon is. Ugye ma itt voltak a helikopterek újra, a honvédségi helikopterek újabb 50-60 betonkocka behelyezése megtörtént ott a bolyák közötti területen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 2-2 és fél napot kell most olyan szempontból túlélni, hogy termelőképesek maradjanak a turbinák.
1: A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét visszaszerezze. Ezt közölte a Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon még délután. A kormányfő kifogásolta az elmúlt évekre visszamenőleg azt a gyakorlatot, hogy a 4IG távközlési céget, járműgyártó vállalatot és hadipari vállalkozásokat szerzett meg úgy, hogy a vásárlásra a magyar állam adott hitelt a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. 4 minisztérium vizsgálódik majd a 4IG ügyében, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,2%-kal erősödött 4.970 forintra. Az OTP 0,1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.600 forintra. A Richter papírok pedig stagnáltak 13.000 forinton. Jelentősen esett a 4IG árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak annak hatására, hogy kormányzati felülvizsgálat várható a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződésével kapcsolatban, a 4IG 1590 forinton zárt. Mindeközben a 4IG leányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált Rába papírok ellenértékét. A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóvá hagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a Rábában. Ez a múlt héten megtörtént. A Rába ma 2,5%-ot emelkedett, 3.650 forinton zárt. Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét. A londoni börze 3%-ot gyengült, a német DAX 4%-os mínuszban zárt, a francia CAC 7%-ot esett, a spanyol parket 9%-kal került lejjebb. 8 fegyveres elrabolt egy teherhajót Szomália partjainál. Feljutottak a fedélzetre és erővel vették át az irányítást a jármű felett, közölte a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata. Óvatosságra intették a térségben közlekedő hajókat, és felszólították őket arra, hogy jelentsenek minden gyanús tevékenységet. A szomáliai kalózok 2008 és 2018 között okozták a legnagyobb felfordulást a kelet-afrikai ország hosszú partvonala mentén. A 2008-ban indított EUNAVFOR Atalanta fedő nevű kalózok elleni műveletnek köszönhetően ugyanakkor jelentősen sikerült visszaszorítani a tengeri rablók tevékenységét.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassan a kevésbé felhős tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, az esti óráktól egyre nagyobb területen nő a csapadék hajlam, záporokra, zivatarokra kell számítani, aztán a hajnali órákra némileg felosztik a felhőzet, de északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap változékony idő lesz, hol napsütéssel, hol felhősödéssel, hol záporokkal, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzen és populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát. Nem rég indult el,

0: am cold and I'm tired.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A következő két nap kritikus lesz a Dora vízszintje szempontjából, hogy továbbra is működőképes maradhasson a paksi atomerőmű. Jól haladnak egyébként az erőműnél a fenék küszöb építési munkálatok, illetve a bárkák elsüllyesztése. Jó nagyot zuhant a 4IG részvénye, miután a miniszterelnök bejelentette, hogy valamennyi állami szerződését a 4IG-nek felülvizsgálják. Csapadékos, változékony időjárásra van kilátás holnap, legalábbis igencsak intenzív záporokra van kilátás, 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Tegnap este 1 méter mélyre már lesüllyesztették a bárkákat Paksnál, ma délelőtt 150 cm-re. Jó haladnak mindkét parton a fenékküszöb építési munkákkal is. Még 5-6 cm-nyi apadás esetén tudnak üzemelni a paksi blokkok, a bárkák süllyesztésével kell megelőzni a leállást. A következő két napban 8-9 cm-nyi apadás várható Dunán, ezért kritikus a most következő időszak, ismertette a kormányfő a paksi munkálatok állását. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
2: Szerda estétől mondjátok azt, hogy megszűnik az apadás, sőt, egy elég ütemes vízszintemelkedés kezdődik, hiszen szerencsére jelenleg is esik az eső az osztrák vízgyűjtő területeken, Németországban is, Ausztriában is, és a következő hétre egy ilyen 30-40 cm-es vízszintemelkedés várható, ami nyilván egy teljesen más helyzetet eredményez, mert addig már ezzel a fenékküszöbbel is haladnak itt a szakemberek jelentősen a másik oldalon is. Ugye ma itt voltak a helikopterek újra, a honvédségi helikopterek újabb 50-60 betonkocka behelyezése megtörtént ott a pólyák közötti területen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 2-2 és fél napot kell most olyan szempontból túlélni, hogy termelőképesek maradjanak a turbinák.
1: A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét visszaszerezze. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon még délután. A kormányfő kifogásolta az elmúlt évekre visszamenőleg azt a gyakorlatot, hogy a 4IG távközlési céget, járműgyártó vállalatot és hadipari vállalkozásokat szerzett meg úgy, hogy a vásárlásra a magyar állam adott hitelt a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. 4 minisztérium vizsgálódik majd a 4IG ügyében, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2%-kal erősödött 4.970 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.600 forintra. A Richter papírok pedig stagnáltak 13.000 forinton. Jelentősen esett a 4IG árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak annak hatására, hogy kormányzati felülvizsgálat várható a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződésével kapcsolatban, a 4IG 1590 forinton zárt. Mindeközben a 4IG leányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált Rába papírok ellenértékét. A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóvá hagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a Rábában. Ez a múlt héten megtörtént. A Rába ma 2,5%-ot emelkedett, 3.650 forinton zárt. Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét. A londoni börze 3%-ot gyengült, a német DAX 4%-os mínuszban zárt, a francia CAC 7%-ot esett, a spanyol parket 9%-kal került lejjebb. 8 fegyveres elrabolt egy teherhajót Szomália partjainál. Feljutottak a fedélzetre és erővel vették át az irányítást a jármű felett, közölte a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata. Óvatosságra intették a térségben közlekedő hajókat, és felszólították őket arra, hogy jelentsenek minden gyanús tevékenységet. A szomáliai kalózok 2008 és 2018 között okozták a legnagyobb felfordulást a kelet-afrikai ország hosszú partvonala mentén. A 2008-ban indított EUNAVFOR Atalanta fedő nevű kalózok elleni műveletnek köszönhetően ugyanakkor jelentősen sikerült visszaszorítani a tengeri rablók tevékenységét.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassan a kevésbé felhős tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, az esti óráktól egyre nagyobb területen nő a csapadékhajlam, záporokra, zivatarokra kell számítani, aztán a hajnali órákra némileg felosztik a felhőzet, de északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap változékony idő lesz, hol napsütéssel, hol felhősödéssel, hol záporokkal, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A következő két nap kritikus lesz a Dora vízszintje szempontjából, hogy továbbra is működőképes maradhasson a paksi atomerőmű. Jól haladnak egyébként az erőműnél a fenék küszöb építési munkálatok, illetve a bárkák első ijesztése. Jó nagyot zuhant a 4IG részvénye, miután a miniszterelnök bejelentette, hogy valamennyi állami szerződését a 4IG-nek felülvizsgálják. Csapadékos, változékony időjárásra van kilátás holnap, legalábbis igencsak intenzív záporokra van kilátás, 30 fok alatti csúcshőmérséklettel. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Tegnap este 1 méter mélyre már lesüllyesztették a bárkákat Paksnál, ma délelőtt 150 cm-re. Jó haladnak mindkét parton a fenékküszöb építési munkákkal is. Még 5-6 cm-nyi apadás esetén tudnak üzemelni a paksi blokkok, a bárkák süllyesztésével kell megelőzni a leállást. A következő két napban 8-9 cm-nyi apadás várható Dunán, ezért kritikus a most következő időszak, ismertette a kormányfő a paksi munkálatok állását. Magyar Péter miniszterelnököt hallják.
3: Szerda estétől mondjátok azt, hogy megszűnik az apadás, sőt, egy elég ütemes vízszintemelkedés kezdődik, hiszen szerencsére jelenleg is esik az eső az osztrák vízgyűjtő területeken, Németországban is, Ausztriában is, és a következő hétre egy ilyen 30-40 cm-es vízszintemelkedés várható, ami nyilván egy teljesen más helyzetet eredményez, mert addig már ezzel a fenékküszöbbel is haladnak itt a szakemberek jelentősen a másik oldalon is. Ugye ma itt voltak a helikopterek újra, a honvédségi helikopterek újabb 50-60 betonkocka behelyezése megtörtént ott a bolyák közötti területen. Tehát a lényeg az, hogy ezt a 2-2 és fél napot kell most olyan szempontból túlélni, hogy termelőképesek maradjanak a turbinák.
2: A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét visszaszerezze. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon még délután. A kormányfő kifogásolta az elmúlt évekre visszamenőleg azt a gyakorlatot, hogy a 4IG távközlési céget, járműgyártó vállalatot és hadipari vállalkozásokat szerzett meg úgy, hogy a vásárlásra a magyar állam adott hitelt a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül. 4 minisztérium vizsgálódik majd a 4IG ügyében, és minden szerződéssel kapcsolatban nyilvános lesz a végeredmény.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os csökkenéssel 150.110 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 12,6 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2%-kal erősödött 4.970 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent 46.000 forintig. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.600 forintra. A Richter papírok pedig stagnáltak 13.000 forinton. Jelentősen esett a 4IG árfolyama, a cég papírjai 14,5%-ot zuhantak annak hatására, hogy kormányzati felülvizsgálat várható a cégcsoport minden állami vonatkozású szerződésével kapcsolatban, a 4IG 1590 forinton zárt. Mindeközben a Forage-i leányvállalata átutalta a vételi ajánlatra felkínált rába papírok ellenértékét. A részvényesek 32.970 darab részvényt ajánlottak fel 3.425 forintos egységáron. A felvásárlás teljesüléséhez szükség volt arra is, hogy a német és az osztrák versenyhatóságok jóvá hagyják a CSG Defense közvetett részesedés szerzését a rábában, ez a múlt héten megtörtént. A rába ma 2,5%-ot emelkedett, 3.650 forinton zárt. Európában nem volt túl erős a kereskedési nap, egyedül az olasz tőzsde tartotta az értékét. A londoni börze 3,1%-ot gyengült, a német DAX 4,1%-os mínuszban zárt, a francia CAC-án 7,1%-ot esett, a spanyol parket 9,1%-kal került lejjebb. 8 fegyveres elrabolt egy teherhajót Szomália partjainál. Feljutottak a fedélzetre és erővel vették át az irányítást a jármű felett, közölte a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata. Óvatosságra intették a térségben közlekedő hajókat és felszólították őket arra, hogy jelentsenek minden gyanús tevékenységet. A szomáliai kalózók 2008 és 2018 között okozták a legnagyobb felfordulást a kelet-afrikai ország hosszú partvonala mentén. A 2008-ban indított EUNAVFOR Atalanta fedő nevű kalózók elleni műveletnek köszönhetően ugyanakkor jelentősen sikerült visszaszorítani a tengeri rablók tevékenységét.
0: Időjárás jelentés.
2: Lassan a kevésbé felhős tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, az esti óráktól egyre nagyobb területen nő a csapadékhajlam, záporokra, zivatarokra kell számítani, aztán a hajnali órákra némileg felosztik a felhőzet, de északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 19 fok között várható. Holnap változékony idő lesz, hol napsütéssel, hol felhősödéssel, hol záporokkal, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzá tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod,

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncert lemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebrief-et. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
1: Kérlek, ne nyisd rám a kocsi ajtót, ordítsd le a fejem. Kérlek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: mondják, de bocsánat.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk, a Lengyel Tangó, 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
2: Trend Nights.
3: Ágoston Orkesztra következik most a Különleges Zenei Válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrástól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.